0: Lassú folyású állóvizeket kedvelik, így életük nagy részét azok közelében töltik, azonban a májustól júliusig kiterjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres, vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek, olvasható az MME szerdai közleményében.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: A Szensi Karateddó Egyesület elnök vezetőedzője a nyílt súlycsoportos kumite kategóriában aranyéremmel, a tradicionális formagyakorlat kategóriában pedig bronzéremmel zárta a 28. Fudokan Karate Európa bajnokságot Sepsiszentgyörgyön. A magas színvonalú nemzetközi megmérettetésen közel 1500 versenyző mérte össze karate tudását több kategóriában. Halmai Roland, a Sensi Karatedó Egyesület elnökvezetője, mintegy 12 órás autóút után csütörtökön érkezett meg a helyszínre, egy rövid pihenő után pedig másnap már tatamira is lépett a tradicionális formagyakorlat kategóriában, amelyben sikerült bekerülni a legjobb négy közé, és végül a harmadik helyen zárt.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat. A szél mérsékelt lesz. Napközben 27 fokot mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beférsz. A mikrofonnál Ványi Viktória és Nerebecki Máté. A mai Hellóban a legfurcsább és legérdekesebb állásokról fogunk beszélni. Vége az érettséginek, és a diákok nagy része eldönti addigra, hogy mi lesz majd a foglalkozása. Akik nem tudtak eddig dönteni, azoknak az is jó lehetőség lehet, hogy akár kimennek külföldre keresni valamilyen érdekes munkát. Most a legfurcsább, legérdekesebb, legkényelmesebb és legjövedelmezőbb munkákról lesz szó.
1: Hét alvók, figyelem! A NASA évek óta keres olyanokat, akiknek a feladatuk feküdni az ágyban egész nap. A fizetés 2 hónapra és egy rehabilitációs időszakra. 5 millió forintnak megfelelő euró. A munkahelyszíne egy németországi kutatóbázis, ahol a súlytalanság hatását vizsgálják az emberi szervezetre. Mielőtt még útnak indulnál, hogy ez lesz álmaid munkája, fontos figyelembe venni, hogy szó szerint mindent az ágyban kell majd csinálnod, magasba tett lábakkal és tilos felkelned. Az ágy pozícióját néha változtatják, de ha végeztél a munkával, újra kell tanulnod a járást, mint az űrhajósoknak hazatérés után.
0: Másik ilyen furcsa munka a csúszdatesztelés. A csúszdatesztelők feladata a csúszdák átvizsgálása, az esetleges repedések miatt és az élmény részlegek ellenőrzése. Pontos a jó fizikum, és fel kell készülni, hogy legalább 100-szor le kell csúsznod a hatalmas csúszdákról. A fizetés havonta 500.000 forintnak megfelelő euró.
1: Kifejezetten nyugis munka panda gondozónak lenni Kínában. A feladatod, hogy 365 napot tölts pandákkal, simogasd, gondozd és foglald le őket. Tulajdonképpen egy babysitter munka, csak fekete-fehér szőrgombócokkal. Az állás 32.000 dollár fizetéssel, ingyen közlekedéssel és szállással jár.
0: Ha édes szájú vagy, akkor a fagylaltesztelő tökéletes munka neked. A munka lényege, hogy mindenféle fagylaltot kipróbálj, véleményez és akár új ízeket is kigondolhatsz. Hogyha mindig is profi voltál székfoglalóban, akkor megmutathatod eme képességedet önkéntes székfoglalóként. A székfoglalók feladata, hogy színházakban, gálákon és fontos eseményeken helyet foglaljanak a fontos embereknek. Talán az egyetlen negatívum, hogy ezért nem adnak pénzt, de ki tudja, milyen hírességekkel találkozhatsz a munka közben.
1: Ez lett volna tehát néhány érdekes foglalkozás. Ti mivel szeretnétek foglalkozni a jövőben? Írjátok meg Facebookon!
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Lendvai Martin és Czajner Atina. Most tippeket adunk neked, hogyan utasíts vissza egy pasit.
1: Ha mindig bajban vagy, amikor egy jó fejsrác közeledik feléd, viszont te nem szeretnél többet a barátságnál, íme néhány ötlet, hogy utasítsd vissza kedvesen, de nagyon hatékonyan.
2: Az első az, hogy ne magyarázkodj. Légy mindig egyenes, és mondd meg szemtől szemben, hogy nem érdekel. Nem kell durvának lenned, csak közvetlennek. Az elutasítás mindenhogyan fájdalmas, mindegy, hogy cukormázba mártod, vagy a száraz tényt közlöd. Így viszont teljesen érthető lesz, mi az álláspontod.
0: Második tipp, ne személyeskedj. Semmiképp se úgy utasítsd el a srácot, hogy kiemeled valamilyen neked nem tetsző tulajdonságát. Ez felér egy személyes támadással, ami elég rosszul veszi ki magát. Akkor már inkább a saját gyengeségeidre utalj.
1: Készülj arra, hogy negatív reakciót kapsz. Mindegy, hogy mennyire vagy kedves vagy semleges, sok srác képtelen feldolgozni a visszautasítást, és nagyon durván vág vissza minden mondatodra. Hagyd, hogy kitombolja magát, de semmiképp sem menj bele vitába, minél hamarabb zárd le az ügyet.
2: A következő tipp az, hogy játsz tisztán. Csak egyetlen mondat. Ne haragudj, de nem érzem a kapcsolódást köztünk. És már is tisztán és egyszerűen elküldted a jelentkezőt. Erre nem nagyon lehet mit mondani.
0: A következő, tudja meg, hogy nem érdeklődsz. A lehető legegyértelműbben mutasd ki, hogy nem érdeklődsz a srác iránt. A legjobb, ha kerekperec kimondod, hogy sajnálom, de nem érdekelsz, és a tetteiddel pedig rásegítesz egy kicsit. Ha indoklást várna, egyszerűen mondd meg, hogy nem szeretnéd elmondani, és zárd le a kommunikációt.
1: A következő tippünk, hogy hogyan utasítsd vissza egy pasit, hogy fogadd el, hogy meg fogod bántani. Nem számít, mit mondasz, az igazságot fogod mondani, ami neki biztosan fájni fog. Ha nem is váltok el rossz szájízzel egymástól, biztosan bántani fogja a srácot az eset. Hogy csökkentsd a visszautasításod hatását, mindenképp tűzd bele pozitív megjegyzéseket a mondandódba, hogy érezze szuper srác, csak valaki más mellett kellene lennie.
2: A következő tipp az, hogy egyszerűen nem. Ne védd magad, ne magyarázkodj, ne menj bele hosszú beszélgetésekbe, hogy miért döntöttél úgy, ahogy. Ha a srác örjöngeni kezd, mert nem állsz hosszabban szóba vele, na akkor bekeményíthetsz. Ha más már nem használ.
0: Utolsó tippünk pedig, hogy hozd fel a kémiát. Ha úgy érzed, semmi nem segít, dobd be a jó fej vagy, de úgy érzem, nem működik köztünk a kémia ütőkártyát. A biológiát mégsem lehet megkérdőjelezni, nem?
1: Ha szerinted kihagytunk valamit a listáról, írd meg nekünk a Facebook oldalunkra.
3: 9, 7, 5, Táska Rádió. Táska.

0: 95.5 Társk Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Maros Endorka. Az energiaital tényleg annyira káros, vagy csak a felnőttek túlreagálják? Hát úgy tűnik, hogy lehet, hogy a felnőtteknek van igaza.
1: Energiaitalt főként szellemi és fizikai teljesítmény növelő hatása miatt fogyasztják az emberek. Sokan azonban üdítőitalként tekintenek ezekre az élénkítőkre, ami egészségügyi szempontból egyáltalán nem szerencsés. Az energiaitalok nem csak koffein tartalmaznak, hanem egyéb, a koffein hatását felerősítő összetevőket is. Élettani szempontból a szervezetnek egyáltalán nincs ezekre szüksége. Így fogyasztásuk nem indokolt, bár önmagukban annyira nem veszélyesek. Ezek a mesterséges összetételű szénsavas italok változó mennyiségben és kombinációban koffeint, cukrot vagy édesítőszert, sok ízfokozót, különböző vitaminokat és olykor különböző növényi kivonatokat is tartalmaznak.
0: De akkor mégis miért annyira káros? Energiai italok fogyasztásával könnyen túladagolható a koffein, a túlzott bevitele pedig fokozott szívverést, mellkasi fájdalmat, hasmenést, nyugtalanságot, ingerlékenységet, esetenként pánikrohamot, és nem sorolom tovább, hogy még miket okozhatnak. Mivel a koffeinérzékenység egyénileg eltérő, ezért a túladagolás akár életveszélyes szívritmuszavart is okozhat fiatalok, szívbetegek és magas vérnyomásban szenvedők esetében. Alkohollal vagy drogokkal együtt fogyasztva a kockázat még inkább magas.
1: A hosszú távú fogyasztás árthat a szívnek és az érrendszernek. A fejlődésben lévő gyermeki szervezet számára pedig mindenképpen káros. Egy 25 kg testsúlyú gyermek esetében már egy kisebb doboz energiaital elfogyasztása is egészségügyi kockázattal jár. Várandós nők és szoptatóanyák esetében a túlzott koffeinbevitel károsan hat a magzatra, illetve a csecsemőre.
0: Az energiaitalokkal összefüggő egészségügyi kockázatok többségükben a koffeintartalomban adódnak, de egyes típusok rendkívül sok cukrot is tartalmaznak, ami növeli az elhízás kockázatát és fogszabosodást is okozhat. Fontos megjegyezni, hogy ezek az italok egyáltalán nem helyettesítik a napi folyadékbevitelt. Az intenzív fizikai aktivitás alatt fogyasztott energiaital súlyos folyadékhiányos állapothoz és szívritmuszavarhoz vezethet.
1: Tudtad? Hazánkban minden ötödik 10-14 éves gyerek energiaitalt reggelizik Magyarországon. Hogy miért történhet meg ilyesmi? Magyarországon legális energiaitalt vásárolni életkortól független, akár 10 évesen is. Már egyre több boltban árusítják, szinte nem lehet olyan élelmiszerboltot találni, ahol nem kaphatóak. A fiatalok nem feltétlen az élénkítő hatása miatt veszik meg, hanem azért, mert menő a korosztályukban. Tulajdonképpen a trendiség miatt mérgezik magukat. Reméljük, hamar kimegy a divatból.

0: világon.
1: Yes.
2: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. Kísérteties szellemhajuk, még hát borzongatóbb igaz története. Rengeteg rém történetet hallhattunk, ismerhettünk meg szellemhajókról, amik elsüllyedtek, eltűntek, vagy esetleg csak az emberek szívottak fel róluk, de most megismerheted a világ leghíresebb szellemhajóit egy helyen. Mese vagy igazság? Legenda vagy valóság? Ezt fogjuk kideríteni.
3: Az első Lady Lovibond. Nem véletlenül morgolódnak a tengeri medvék, hogy a nők szerencsétlenséget hoznak, ha a fedélzetre lépnek. Ez a hajó ugyanis egy szerelmi dráma miatt süllyedt el. Az igazi Lady Lovibond épp esküvőt tartott a hajón, ami Londonból Portugáliába tartott. A legenda úgy tartja, hogy Simon Peelt, a hajó kormányosát féltékenységből megölte John Rivers, aki beleszeretett a kormányos leendő feleségébe. John Rivers aztán a Goodwin zátonyba vezette a hajót, ami egy veszélyes hely, mivel apálykor több hajóroncs is feltűnik, ami igen kellemetlen, főleg, hogy még a homok zátonyra magára is ügyelni kell. 1748. február 13-án pénteken süllyedtek el. Igen, péntek 13-án, hátborzongató. Ami még bizarrabb, hogy 1798-ban egy hajós látta az elvileg elsüllyedt hajót, sőt még az ünneplőket is hallotta. A legenda úgy tartja, hogy az elsüllyedés minden 50. évfordulóján a hajó feltűnik, hogy megünnepelje az esküvőt, amit sosem sikerült befejezni.
2: A következő a Mary Celeste. Ennek az árbócosnak már a megépülésekor is balszerencse történt, ugyanis az építője már nem élte meg, hogy vízre szállhasson vele, mert meghalt tüdőgyulladásban. A vitorlás többször is tulajdonost váltott, mire 1872-ben, november 7-én elindult kísérteties útjára Benjamin Spooner Brinks-el. A vitorláson 1700 hordó rakományt szállítottak New Yorkból Genovába, de sosem ért oda. Következőleg a Mary Celeste-t Portugália partjainál látták, de egy szemernyi lelket sem rajta. Nem találtak rajta sem élőket, sem holtakat, viszont a rakomány teljes mértékben épp maradt, csak úgy, mint az élelem. A vitorlás tragikus sorsa ezzel nem fejeződött be, még egy utolsó útra indult 1884-ben, de aztán rejtélyes körülmények között elsüllyedt egy zátonyon.
3: Majd a Carol A. Deering. Ez a kereskedelmi hajó Új-Anglia és Brazília között szelte a havokat, pontosan addig, amíg Maine felé tartva nyoma veszett. Egy év múlva találták meg Észak-Karolinában a sérült ötárbózost, 600 kilométernyire az útvonalától, a legénység pedig két macska. Bizony, az emberek eltűntek, és csak két cica maradt meg a megfőtt épp ebéddel, meg a megtelített asztalokkal. Több híreszelés is szárnya kapott, például a kalóz vagy UFO támadás, a hurrikán, vagy épp a lázadás a kapitány ellen, de szerencsére akármi is volt, szegény macskákat megkímélte.
2: Végül, de nem utolsó sorban, a KESZ 2. Néhány évvel ezelőtt, 2007. április 18-án egy gazdátlan vitorlás katamaránt fedeztek fel Ausztrália közelében. A 10 méteres KESZ 2 fedélzetén elvileg hárman tartózkodtak, ők azonban eltűntek és a mai napig nem kerültek elő. Amikor a katamaránt felfedezték, a motor még működött, semmi felszerelés nem tűnt el, az étkezőben meg volt terítve. Sem bűncselekményre, sem kalóztámadásra, sem viharra utaló jeleket nem találtak. Hát borzongató, igaz? Szerintem mindenki nagyon reméli, hogy elkerüli az ilyeneket a nyílt vizen, vagy nem talál random hullákat.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrick Mira és Gál Zsombor. Jellegzetes játékszer az egész világon a hula-hoop karika, de vajon gondolt már bele valaki a történetébe? Honnan ered? Miért hívják így? Milyen hullaugrál hova? Annyit elárulunk, hogy szó sincs hullákról. A következő percekben erről a világot meghódító játékszerről lesz szó.
1: A hullahop karika feltalálása több ezer évre nyúlik vissza a történelemben. Először az ókori egyiptomiak és görögök használták a karikát gyermekek szórakoztatására, majd miután felfedezték súlycsökkentő hatását, így elég gyorsan elterjedt a felnőttek körében is. Első változatai szőlőveszőből készültek, majd csúlyának nehezítése miatt az új alapanyag a bambusz, a fém, illetve a fa lett.
0: A 14. században az angolok szív- és érrendszeri problémák gyógyítására alkalmazták. A hula hoop elnevezést a 18. században kapta egy polinész szigetvilági Hawaii táncról, a hula táncról. A hula táncban minden egyes mozdulatnak fontos szerepe van. A táncos testével növények és állatok mozgását utánozza, jelenségeket mutat be, történeteket mesél el, például viharról, vadászatról, harcról. Az úszó cápát vagy ringatózó pálmát utánozó táncos azt hiszi, hogy valóban cápává vagy pálmává válik. Ebben a táncban a mozgás nagyon hasonlít a karikázás közbeni mozgásra. A hula hoopot magyarul hullahopnak hívják, mégis sokan tévesen hullahopnak nevezik.
1: A 20. században két amerikai, Richard Knerr gyermekkori barátja Arthur Melin legyártotta a karika műanyag verzióját, melyet két hónap alatt annyira sikerült népszerűsíteni, hogy 25 millió darabot tudtak eladni belőle. Egy évvel később a WAMO cég Amerikában már több mint 100 milliót adott el belőle. A videójátékok korában nehéz elhinni, hogy egy ilyen egyszerű játék milyen szenzációs hódítása volt képes fél évszázaddal ezelőtt.
0: Apám hitt abban, hogy minél egyszerűbb egy játék, annál jobb, mesélte Ner lánya. Ha hazahozott egy játékot, és mi nem találtuk ki, hogy mire való, akkor az a játék szerinte nem volt jó, emlékezett. A hula hoop karika valódi amerikai árucékké vált. Hogy mennyire az volt, azt az bizonyítja, hogy az egykori Szovjetunióban be is tiltották, mert az amerikai kultúra ürességét vélték felfedezni benne. Az Emery Willi cég a mai napig profitál a hula hoop üzletből, bár azt nem árulták el, hogy például tavaly mennyi fogyott a sokak által karcsúsító hatásúnak tartott sporteszközként is használatos játékból.
1: A hula hoop meghonosodása után Amerikában 1968-ban már is megszervezték az első bajnokságot, melynek 2000, majd 1980-ban 2 millió résztvevője volt. 1983-ban sikerült betörnie Nyugat-Európába is, az akkor már mozgalommá nőtt hula hoop őrületnek. Napjainkban sajnos a karikát leszorították a videójátékok és a mobiltelefonok a gyerekek kívánságlistájáról. Viszont még mindig lehet kapni a játékboltokban. Sőt, már egyes javított változatához is hozzájuthatunk, mint például vízzel vagy hangkeltő golyóval feltöltött karika.
0: Most, hogy megtudtad a karika teljes történetét, pattanj fel a kényelmes székedből, vedd magadhoz a karikádat, és legyél te a karika művészetének mestere. 97.5 Táskará.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Grácz Kréta és Dittinger Léna. Valószínűleg mindenki hallotta már életében legalább egyszer a horror király nevét. Stephen King számos horror, thriller és sok más stílusú könyvet is írt már. Leghíresebb az című regénye, aminek 2017-ben mindenki megismerhette a történetét a könyvből készült filmnek köszönhetően. Most is egy így készült sorozatról lesz szó. King kívülálló című regénye 2018 májusában jelent meg. A történet nem fogja elnyerni a legszebb esti mese díjat, ugyanis ahogy az írótól elvárható, elég brutálisra sikerült ez a könyve is. Röviden annyiról van szó, hogy egy oklahomai kisváros egyik parkolójában egy kisfiú megcsonkított holttestét találják. Szemtanúk szerint egy gimnáziumi tanár tette ezt a 11 éves gyerekkel, de más bizonyítékok, új lenyomatok és DNS minták is bizonyítják, hogy a tanár akkor éppen teljesen máshol tartózkodott. És itt kezdődik a probléma, ugyanis az egész sztori a bilokációról szól.
1: A bilokáció olyan paranormális jelenséget akar, amikor egy személy vagy egy tárgy egyszerre két helyen tud lenni. Stephen Kingnek ez a regénye is annyira szuper lett, hogy az HBO minisorozatot csinál belőle. A kezdést 2020 elejére tervezték, és összesen 10 rész lesz, mivel ennyi anyagot tudtak összehozni a könyvből, és valljuk be, ha ezt a filmesek is pótolni akarnák, az már nem lenne ugyanolyan jó.
0: Ha már a paranormális jelenségeknél tartunk, gyűjtöttünk egy kis anyagot különböző megmagyarázhatatlan esetekkel kapcsolatban is.
1: Te hiszel a paranormális vagy természetfeletti dolgokban vagy lényekben? Akár igen, akár nem, vald be, hogy veled is történt már olyan dolog, amit nem tudtál megmagyarázni. Nem feltétlen olyan dologra kell gondolni, hogy leesett a könyv a polcról, hanem hogy valami leesett a polcról, de nem tudod, hogy mi. Vagy láttál valakit a szemed sarkából?
0: Leghíresebb természetfeletti lényről szóló legenda talán a figyelő legendája. Ez 2003-ban robbant be a köztudatba, mikor az Egyesült Államok északkeleti részén egy humanoid lényt láttak meg. A legendák szerint ez a lény álmukban nézi az embereket, majd felébredésük után megöli őket. Ez azonban nem a 2000-es évek elején kezdődött, ugyanis 2006-ban már 200 iratot összegyűjtöttek. Ezekből az iratokból kiderült, hogy már a 12. században is 4 földrészen tapasztalták a figyelőt.
1: Ejtsünk néhány szót az alvásparalízisről. Igaz, erre van magyarázat, de annál menőbb és ijesztőbb ez a jelenség. Ez más szóval a tudatos álmodás. Amikor ijedsz át, tulajdonképpen tisztában vagy azzal, hogy álmodsz, tehát bármit megtehetsz álomvilágodban, következmények nélkül. Ezzel viszont együtt jár az alvásparalízis. Az a jelenség, amikor a tested ébren van, de az agyad még alszik. Ezáltal beképzelsz magadnak olyan dolgokat, amik igazából nincsenek körülötted. Például azt hiszed, hogy áll valaki a sarokban. Körülbelül 3 percig tart ez az egész. Léna, neked volt már paranormális élményed?
0: Egyszer volt egy nagyon durva, amit a szüleim végül megmagyaráztak, de az volt a sztori, hogy feküdtem az ágyamban, néztem hát egy nem kifejezetten horror sorozatot, de azért elég ijesztő volt, és így a szemem sarkában láttam, hogy ott a padlón valami mozog. Na nekem egy ideig egy, hát mondhatni, hát ez a megszokott jógalabda állt a szobámban mindig, mert azon ültem, és úgy tanultam az asztalnál, és így láttam, hogy így forog a szobám közepén, és akkor így gondolkodtam, hogy most ki van itt, és szerintem az volt az első, amikor azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül a szobámban, pedig persze egyedül voltam, mert a szüleim fent dolgoztak a dolgozószobában, és így a labda meg ott forgott. És akkor felrohantam a szüleimhez, hogy ez mi volt, mert hogy én ezt nem értem, és akkor anyukám megmagyarázta, hogy valószínűleg csak az volt, hogy be volt fűtve, meg hogy ment a kandalló, és hogy valószínűleg a padló roppant egyet, mert hogy ilyen fadeszkák vannak a padlómon, és hogy valószínűleg az, ahogy megroppant, akkor a labda az így elmozdult, és az így elkezdett körözni, de én ezt még mindig nem hiszem el. Szóval még mindig ijesztő egy kicsit nekem, azóta is elkerülöm azt a labdát. És Kréta, neked volt ilyen élményed?
1: Nekem is volt, hát nekem is a szobámban történt, és természetesen éjszaka, amikor hát nekem a padlóm az laminált, és van egy hangja annak, amikor azon járkálnak, és ezt szoktam néha hallani éjszakánként. És igazából erre még mindig nem találtam értelmes magyarázatot.
0: Neked volt már akármilyen hasonló tapasztalatod? Írd meg a Táska Rádió Facebook oldalára.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vas Eszti és Czajner Atina. Most bemutatjuk neked a legijesztőbb fitness trendeket.
1: Egyre többet hallani a rendszeres testmozgás fontosságáról. Azonban a mai felgyorsult világban sokan úgy érzik, hogy számukra már nem elég a hagyományos edzésmódszer, és egyre őrültebb tempóban vágynak gyors sikerre. Összeszedtük a három legijesztőbb fitness trendet, és azt is hangsúlyozzuk, hogy ezek miért veszélyesek.
2: Az első ugrálás a fogyásért. Az ugrálás hatékony módja a kalória égetésnek, de nem azok számára, akik jelentős súlyfelesleggel rendelkeznek. Ráadásul a gyakorlat még veszélyesebb, a fogyni vágyó személy csak most kezd el edzeni. Bár az ugrálás bármilyen formája nagyszerű eszköz a teljesítmény növelésére, vagy az erőépítésre és a fogyásra, nagy kockázattal is jár, különösen egy elhízott ember számára. Állítják ezt a szakemberek. Ha edzetlen izmokat terhelünk jelentős súllyal, az egyenes út a sérüléshez. A kezdőszintű ugrások, mint a terpeszállásba ugrás és egy kis ugráló kötelezés belefér egy elhízott vagy testmozgáshoz nem szokott ember edzés tervébe, de nem mindig mérjük fel alaposan a kockázatokat, mielőtt elkezdünk edzeni. Sok más módja van a kalóriaégetésnek és az anyagcsere fokozásának. A cél az, hogy minimalizáljuk a kockázatot és maximalizáljuk az eredményt.
0: Második trendünk a maratoni futás a fogyásért. A maraton lefutása hatalmas teljesítmény, de nem ez a legjobb módja a súlyvesztésnek. Sőt, azt mondják, hogy még a maraton előtt kell lefogynod, hogy utána bírd a maratoni kiképzést. Ráadásul nem veszélytelen. Noha sok ember sikeresen alkalmazta a maraton súlyvesztés céljából, valószínűleg több ember szenvedett el boka, térd és csípő sérüléseket, mert nem készítették fel magukat eléggé a megpróbáltatásokra.
1: A harmadik fitness trendünk az extrém edzések a fitness teremben. Menő, ahogy kitolod a súlyt az edzőteremben? Ami nem menő, a határaiddal játszani. Így könnyen meg is sérülhetsz. A baj az, hogy ez utóbbi azonban a fitness körökben trendi a teljes kifáradásig edzeni. Nem számít az izzadság és semmi más sem. A probléma azonban az, hogy onnantól kezdve, hogy fáradt leszel, a gyakorlatok akadozni fognak. Amikor ez megtörténik, a szervezet elkezd kompenzálni, ellazulnak az izomrostok és késnek a reflexek. Így a fáradtság sérülésekhez vezethet.
2: Valójában minden egyes ismétlés alkalmával egyre kevesebb izomrostot edzel, ennek nincs sok értelme. Jobb eredményeket kaphatsz, ha pihensz egyet, és csak azután látsz neki az edzéstervek ismétlésének. Legyél okos! Válassz egy követhető fitness tervet, és ne erőltesd túl magad!
3: 97.

0: Felfelejtett Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Krusz Regina és Duka Alexandra. A Vámpénaplok című sikersorozat már több mint 6 éve véget ért, ám a legtöbb ember még mindig siratja. De vajon mi történt a benne játszó színészekkel? Nina Dobrev. A Vámpénaplok sztárja a sorozat vége előtt kezdte úgy érezni, hogy neki ez már sok, és kell egy kis szünet. Miután a sorozat véget ért, úgy döntött, kis időre szünetelteti a karrierjét. Pár kisebb szerep után úgy tűnt, sikerült kibújnia ellen a szerepe alól, ám kellett neki pár év, hogy rendesen visszarázódjon.
1: A Matt Donovant játszó színész akárcsak a sorozatban, úgy a karrierjében is néha előtérbe került, ám néha csak ült a kispadon. Néhány szerep után ismét feltűnt a Vámpírnaplók egyik folytatásában, majd kapott egy nagyobb szerepet a Dare című filmben.
0: Ian Somerhalder nem vált nagy sztárra azóta, ám néhány éve úgy döntött, inkább a feleségére és lányára koncentrál. Viszont teljesen nem állt le, mivel leforgatta a V-Wars vérháború első évadát, ám nem lett nagy sikere. Azóta viszont visszatért és szerepelt pár sorozatban, ám ő inkább a Vámpírnaplók előtt volt sikeres.
1: Matt Davis, aki Ellerikat alakította, a folytatásként készült sorozatban is kulcs szerepet játszott. A The Originalsban ugyan nem volt nagy szerepe, a Legacy-ban megkapta az egyik főszerepet, mivel ő játszotta az iskola igazgatóját, 2018-ban megnősült, és azóta már van két gyerekük is.
0: Candice Akola még javában forgatta a Vámpírnaplókat, amikor teherbe esett, ezért a forgatókönyvbe beleírták a babavárást, hogy ne legyen feltűnő. Ám ennek az ötletnek köszönheti a nagy sikerét a Legacy-ban. Viszont mostanában inkább az anyasággal foglalkozik, mivel van két lánya, 2 éve elvált a férjétől.
1: A csapatból Bonnie Bennettet alakító színész az egyik legfoglalkoztatottabb. Sajnos még Oscar-díjat nem kapott, ám a Netflixen több karácsonyi filmben is, Adventi Naptár és a Karácsonyi Lovak című filmben is nagy sikert aratott.

0: 95 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. A kígyó és az éjszárnya. A történet egy sötét éjszakán kezdődött, egy elpusztított falu törmelékei között. Három erős szárnyas férfi és egy gyenge kislány, aki nem fél. Ekkor érkezett oda Vincent, az éjszülött vámpír király. Befogadta a kis emberlányt, aki védtelen volt ugyan, de felnyitotta a vámpír király szemét. Oraya, vagy a kis kígyó. Carissa Broadbent sötét fantázia ezután sok évvel folytatódik, amikor Oraya már felnőtt, védi az ártatlan embereket a vampíroktól, és a kedzseri versenyre készülődik, amit maga Niaxia, a halál istennője szervez 100 évente. A győztes jutalma egy bármilyen nemű kívánság Niaxiától.
1: Oraya ezt egy különleges kötelékre használná ki a nevelőapja Vincent és közte, ami neki is annyi hatalmat adna, hogy többé nem ő lenne a gyenge ember, az áldozat. De odáig el is kell jutni, odáig harcolni kell, ölni és manipulálni. Egyetlen ember a rengeteg vámpír között, akik ráadásul ellenállhatatlannak tartják a vérének illatát. Túlélhető? Persze. Egyedül? Semmiképp. Orajának szövetségesekre van szüksége. A választás egy titokzatos és veszélyes vámpírra, Rainra esik. A vöröshajú szárnyas férfi erős szövetséges, de egyben Oraya legnagyobb vetélytársa és az éjszülött király uralmának ellensége.
0: A vámpírvilág legnagyobb szabálya: soha ne bízz, soha ne engedj, és mindig, mindig vigyázz a szívedre. Orajának ez nem kéne, hogy gondot okozzon, de mégis van valami a misztikus Rainban, ami lebilincselően vonza őt. Vajon ellen tud állni a vonzalomnak, vagy kiterje a szívét egy vámpírnak, akiben sosem bízhat?
1: Ez a sötét fantasy könyv mindenkit beszippant. A humoros, romantikus történetnek épp olyan lehetetlen ellenállni, mint az elképesztően kidolgozott karaktereknek vagy a kitalált világnak, ami pont az a fajta világ, amiben egy könyv szerető örömmel belemerül. A sötét fantasy első számú szabályával, ne bízz senkiben, a romantikus könyvek érzelmeivel és a szarkasztikus vitákkal kiemelkedik a többi könyv közül, és a varázslatával teleszű.

0: A 975 Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Ezzel Proki elültette a bogarat Rihanna rajongók fülében. Selena Gomez végleg búcsút mondott a legismertebb szerepének, és a Disney is a TikTokra tart. A mikrofonnál Winter Diana. Ezzel Proki elültette a bogarat a Rihanna rajongók fülében. Közel 10 év után Riri végre új albummal térhet vissza. Erre utalt gyerekei apja Ezzel Proki egy friss televíziós interjúban. A BBC beszámolója szerint a rapper a The Jason Lee Show című műsor vendégeként árult el néhány részletet az énekesnő készülő projektjéről. Most éppen a stúdióban van, mondta Ezzel Proki, aki ugyan nem osztott meg további konkrétumokat, de határozottan cáfolta azokat a pletykákat, melyek szerint közös dupla albumot készítenének. Amikor Jason Lee műsorvezető Rihanna esetleges új szólólemezéről kérdezte, a rapper mindössze annyit mondott, valamint dolgozik. A barbadoszi születés énekesnő, akinek polgári neve Robin Fenty, legutóbb 2016-ban jelentkezett stúdióalbummal. Az Anti megjelenése óta ugyan több kis lemezt is kiadott, de teljes nagy lemez nem került a rajongók elé. Selena Gomez számára most tényleg lezárult egy korszak. Több mint másfél évtized után végleg búcsút intett egyik legismertebb karakterének, Alex Russo-nak. A színésznő a Waverly Hely az új varázslók spin-off filáléja kapcsán mesélt arról, milyen érzés volt utoljára magára ölteni a szerepet, amely világszerte ismertté tette. A varázslók eredeti sorozata 2007-ben indult, Gomez pedig akkor még tínédzserként alakította Alexet. A Disney Channel sikersorozata 4 évad után 2012-ben ért véget, több mint egy évtizeddel később pedig Selena és egykori kollégája David Henry közösen hozták vissza a varázslatos Russo család történetét. Selena számára azonban nem csak Alex karaktere volt fontos, hanem az is, amit a sorozat képviselt. Reméli, hogy a családok újra felfedezik az együttnézhető sorozatok örömét. A Disney is a TikTokra tart. A Disney megállapodott a TikTokkal, a tartalomgyártók már filmrészleteket is felhasználhatnak. Új együttműködést jelentett be a Disney és a TikTok, amelynek köszönhetően a közösségi platform tartalom készítői a jövőben hivatalosan is felhasználhatnak részleteket a szórakoztatóipari óriás filmjeiből és sorozataiból rövid videókban. Számolt be róla az egyik hírügynökség. A program elsőként az Egyesült Államokban indul el kísérleti projektként a következő hónapokban. A Disney tájékoztatása szerint a későbbiekben más országokra is kiterjeszthetik az együttműködést. 35 éve vált elérhetővé az első ismert World Wide Web oldal. Sir Tim Berners-Lee Genfben a CERN magkutatóközpontban fejlesztette ki a világ első webböngésző programját. Az eredeti cél az volt, hogy a különböző intézményekben világszerte dolgozó kutatók között automatizálja az információ megosztást. Az alapötlet egy globális információs hálózat létrehozása volt, a számítógépek, a számítógépes hálózat és a hipertext képességeinek ötvözésével.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Az Alba kosarasa is megkezdték a munkát, a válogatott VB selejtezőire hangoló Pongó is meleg, valamint a légiósok még nem csatlakoztak a többiekhez, a felkészülés felmérésekkel és egy kis mozgással kezdetét vette. Az erőléti tréner Gödör Marcell vezetésével megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Alba Fehérvár férfi kosárlabda csapata. A munkába légiósok csak később, augusztus 17-én kapcsolódnak be. A felkészülési meccsek menetrendje is már majdnem kész, az már biztos, hogy 3 torna is vár az Albára, még pedig Oroszlán van Pakson és Szombathelyen. A fehérvári egylet összecsap még a Kecskeméttel, a Nagy Gábor emlékmérkőzést pedig egy héttel a bajnoki rajt előtt vívja az Adria Ligában induló Szlován Bratislava ellen.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma napos, derült időnk lesz, továbbra sem várható csapadék, napközben a legmagasabb hőmérséklet 31 fok lesz.
1: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Négy madár, ami inkább tűnik földön kívülnek, mint sem állatnak. Az állatok világa annyira érdekes, hogy az egész életünket kitölthetnénk azzal, hogy tanulmányozzuk őket, és még akkor is meg tudnának lepni. A kutatások szerint több mint 10.500 ismert madárfaj és 21.000 alfaj él bolygónkon. Közülük néhány úgy néz ki, mintha földön kívül lenne, néhány pedig nem csak a kinézetével, de a viselkedésével is tud meglepetést okozni.
1: Első, a királykeselyű. Na, ennek a madárnak tényleg fura kinézete van. A teste még egész normális, de a feje narancs és rózsaszín foltos. Fejét fekete lila szőr borítja, kivéve a feje tetejét, ahol van egy kopaszpiros folt. A csőrén narancssárga ragyák találhatók, és még ehhez párosul a pirosra kihúzott dőledő szem és a kék sál. Az életmódja szerint keselyű és dögevő. Mivel nagyméretű madár, a levegőben vitorlázik, hogy energiát spóroljon magának az elpusztult állatok kereséséhez. Táplálkozási szokásai miatt ez a madár nagyon hasznos a bolygónk számára, mivel kitölti az ökológiai rést, megelőzi a betegségek terjedését a dögök eltakarításával. A királykeselyű Mexikóban és Argentínában él. A legendák szerint nevét a majáktól kapta, akik a ragadozó madarat királyként tisztelték és üzenet közvetítőnek tartották Isten és ember között.
0: Második, a tarajos szirti madár. A nevéből lehet következtetni, hogy van taraja, de nem ezért a lista tagja. Egyedül az lehet az oka, hogy az egész madár narancsárga. Dél-Amerikában őshonos, a trópusi, szubtrópusi sziklás területeken él. A hímek csodás dísze a feltűnő taraj, amivel magukhoz vonzzák a nőstényeket. Párzási időszakban a hímek megvillantják színes tollazatukat, és különböző csalogató hangokat adnak ki. Párzás után a nőstények különválnak, fészket raknak egy sziklás területen, és egyedül költik ki tojásaikat.
1: Harmadik, a galléros paradicsommadár. Ez a madár konkrétan úgy néz ki, mint egy fekete lyuk, kivéve a türkiszkék szemét, farktollát és gallérját. Alapvetően nagyon apró, körülbelül 25 cm hosszú madár. Tollazata a fény 99,5%-át elnyeli. Új fajnak is nevezik, mivel viselkedésük nagyban eltér a többi madártól, udvarási táncuk és énekük is különbözik. A nőstények mérete, kinézete és formája is más, mint a hímeké. Nagyon érdekes madár, mely táncával és különleges megjelenésével valósággal hipnotizál.
0: Utolsó, az aranyfászám. Ez a királykeselyűnél is színesebb madár, teste piros, zöld, citromsárga, sőt még kéket is tartalmaz. A feje narancsárga és fura szakálla van, amely csak a feje oldalán nő. Kína középső részein őshonos, de megtalálható Nagy-Britanniában, Skócia délnyugati részein, Spanyolországban és Franciaországban is. Az egyik legragyogóbb színű madár hosszú farktollakkal. Érdekes, hogy a nőstény aranyfácán 9-11 tojást rak, amelyek 3 hét után kelnek ki. Az aranyfácán a szerencse és a jólét szimbóluma. Ezeknek a madaraknak hihetetlen képességük van a veszély érzékelésében. A gyönyörű aranyfácán sok állatkertben is látható,

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. A tanárok ki vannak tőle, az orvosok nem ajánlják, mégis előszeretettel csináljuk.
1: A rágózás elég megosztó dolog. Vannak olyan tanárok, akik csak-csak eltűrik óráikon a kérődző diákokat, de vannak, akik félelmet nem ismerve köpetik ki.
0: Ha esetleg te azok közé tartozol, akik imádnak rágózni, van egy jó hírem. Rengeteg pozitív dolog van ezekben a sok ízű cukorkákban. Ha szülő vagy tanár felhívja a figyelmet, hogy ne csináld, tisztelettel tudathatod vele a pozitív hatásait.
1: A szájhigiénia nagyon fontos, és nincs annál jobb érzés, ha frissnek érezhetjük lehelletünket. Ebben és a lepedék leszerésében segít a rágó.
0: Ha ideges típus vagy, támaszkodhatsz arra az érvre, hogy a rágózásnak nagyon jó nyugtató hatása van. Emellett stresszoldó, és az is hivatalos tény, hogy a folyamatos szájmozgás hatására fokozódik az agy vérellátása, ami segíti a koncentrációt.
1: Biológia tanárodnál nagy előnyt jelenthet, ha felhozod a savbázis egyensúlyt, ugyanis a rágózás fokozza a nyáltermelést. Ez azért is jó, mert ezáltal a lepedék nem tud megtelepedni a fogakon, így a száj megőrzi az egészséges pH értékét.
0: Adódik a kérdés, hogyha ennyi pozitív hatása van, akkor miért tiltják a tanárok, néhány szülő, de még a fogorvosok is? Ha órán rágózunk, az a tanárokkal szemben nem csak tiszteletlenség, de olykor gyomorforgató látvány is.
1: És vannak nyomósabb indokok is, amiért nem ajánlják. Miközben rágózol, egy kicsit becsapod a szervezetedet, ugyanis a rágózás azt a hatást kelti, mintha ennél. Viszont nem nyelsz le semmit, így elindulnak az emésztési folyamatok, és elkezd termelődni a gyomorsav. Ha ez túl gyakran történik meg, fekély is kialakulhat, mert a túl sok gyomorsav elkezdi marni a gyomorfalát.
0: Ez nem azt jelenti, hogy mostantól el kell hagynod ezt a szokásod. Csak ezek fényében érdemes betartani a rágózás ideális időtartalmát, ami 5-15 perc napi 2-3 alkalommal.
1: A rágózás lehet jó, de tudni kell a határokat és annak helyét.
2: 97.5 All the time. Táskorát.

0: 97.7 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Howard Benjamin és Vince Ambrus. A TikTok és veszélyei. A mai világ elengedhetetlen applikációja a TikTok. Ez az alkalmazás elterjedt a fiatalok körébe vicces rövid videói miatt. Ezek a videók sok mindent tartalmazhatnak. Táncokat, mémeket, cuki állatokat, aktivista mozgalmakat, kihívásokat. Viszont a sok videók és kihívások közül van pár, ami kiemelkedik. Ezek a kihívások veszélyesek és akár halált is okozhatnak. A TikTok ezért már Indiában betiltották. Az egyik ilyen veszélyes kihívás a Blackout Challenge, ami azt akarja elérni, hogy az addig folytogass magad, amíg el nem ájulsz. Ebből már több haláleset is jött létre. A másik hasonló challenge, amikor egy bizonyos allergiagyógyszerből az átlagnál 10 vagy 20-szoros nagyobb adagot vesznek be a fiatalok, hogy halucináljanak.
1: Ezek mellett az applikáció önmagában is veszélyes tud lenni, mivel automatikusan engedélyezi a kamera és mikrofon hozzáférését a telefonokon. Az algoritmus, amit létrehoznak, minden fiúknak személyes. Mindenkinek a megnézett videói alapján áll össze a For You-ja. Ezek mellett a TikTok az arcodat is memorizálja, ez általában akkor történik meg, amikor egy filtert próbálsz magadra rakni. Ez az applikáció képes embereket függővé tenni. Egy átlagos felhasználó naponta legalább 1,5 órát tölt legalább a platformon. Ezért vigyáznunk kell az adatainkra, és figyeljünk oda, mi történik a fiókunkkal.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka, Kovács Réka és Vörös Csenge.
1: Ha nincs még programod, vagy esetleg kirándulni tervezel, de nincs ötleted hova menj, akkor lehet tudunk segíteni. Négy

0: álmainak. Az egész épület valóságos múzeum, több száz szoborral, festménnyel, mozaikokkal, üvegfestményekkel és díszkutakkal. A százoszlopos udvaron körbefutó folyosóin a magyar történelem legjelentősebb alakjai elevenednek meg Álmos ősvezértől Tinódi Lantos Sebestyénig. Képtárában pedig a művészházaspár saját alkotásai mellett értékes gyűjteményük is megtekinthető, többek között Csók István, Srob Alajos és Székely Bertalan alkotásaival.
1: A második úti célunk nem messze Székesfehérvártól a Pákozdi Pagony Vadaspark és Alborétum. A Pákozdi Pagony a Velencei hegység és a Velencei tó között a Mészegi hegy oldalában található, közel 100 hektáros kirándulóhely. A természetvédelmi területen mindent megtalálunk, amire egy kellemes családi kirándulás alkalmával vágyhatunk. Tanösvény, kilátók, interaktív kilátás, kövek, szép növények, állatok, játszótér, fedett pihenőhelyek. Ennyi program és látnivaló már bőven megér egy kis utazást.
2: A harmadik útunk szintén Pákozdon található, ami nem más, mint a Pákozdi Ingókövek természetvédelmi terület. A Velencei hegység legérdekesebb látnivalója a Pákozdi Ingókövek varázslatos birodalma. A Velencei tó északi partján fekvő Pákozdról egy rövid, könnyű körtúra keretében látogatható. A legjellegzetesebb sziklaformációi a híres kocka, mely tényleg úgy tűnik, mintha bárki el tudná mozdítani évezredes helyzetéből a legmagasabb ponton lévő pogánykő fantasztikus körpanorámájával és cirilbetűs graffitijével, és a legimpozánsabb mindközül a hatalmas pandúrkő. Könnyű, rövid, gyerekekkel is végigjárható túra, jól kiépített turista utakon, ösvényeken. A pandúrkőtől való leereszkedés igen meredek lejtő, csúszós, morzsalékos talajon, de csak 50 méter hosszú. A füves felsíkon az utak ritkán jelzettek, az út nagy részén a jelzések nem a legfrissebbek, kopottak és nem túl sűrűn találhatóak, térképet vigyünk magukkal. Az út legnagyobb részt napos, kevés árnyékos útszakasz.
3: A negyedik kirándulóhely, ami egyben az utolsó, az nem más, mint a Gánti Bauxit bánya. Gánt kicsit messzebb van, mint Pákhoz, de megéri elmenni odáig. Amit senki nem hagyhat ki, az a rekultivált bauxit bányák látványa. A színek olyan topzódását találja, ami igazán felejthetetlen élményé teszi a kirándulást. Az uralkodó szín mindig a téglavörös, de sziklákon, falakon, kőfolyásokon elképesztő lila, sárga, fehér és fekete kombinációkat láthatunk. A felszíni rétegeken vasas gömbszemcsékből álló úgynevezett vaskalapot figyelhetünk meg, ez hematitból áll. Ha látvány kevés, gyűjthetünk igen jó állapotú, kb. 20 millió éves tengeri csigákat, és ha jó a szemünk, találhatunk gipszkristályokat is. A bánya területén lehet sétálni. Esős időben nehezen járható. Belépődél nincs a bánya területére, csak a múzeumba, de ez utóbbit ki lehet hagyni. Az út mindkét oldalán érdemes körülnézi, és megmászni a marsbéli tájra hasonlító vörös-sárga dombokat. A bauxit bánya mellett található egy kis kiállítás is a bányászati eszközökről és technológiákról.
4: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Nyáron elindulnak a vízi szállítmányozás Teslái.
1: Idén hamarosan elindulnak az emisszió nélküli teherhajók Antwerpen, Rotterdam és Amsterdam kikötői között, amik Hollandia és Belgium között szállítmányoznak majd. 5 darab egyenként 52 méter hosszú, 6,7 méter széles huszály lép majd szolgálatba, melyek mindegyike egy 15 órányi utazásra elegendő akkumulátorral lesz felszerelve. A hajókra 24 darab 6 méteres, maximum 425 tonnás konténer fél majd fel, a gyártó pedig kiemelte, hogy a dízeles hajókkal szemben mindenképpen előnyben lesznek helytekintetben, ezeken a hajókon ugyanis nem veszel helyet az eddig megszokott gépház. A cég vezérigazgatója azt is hozzátette, hogy a járművekre felférne majd még több rakomány is, de néhány országban ehhez túl alacsonyan vannak a hidak.
0: Ezeknek vélhetően érezhető hatása is lesz, az utakon ugyanis az előzetes becslések szerint nagyjából 23 ezerrel lesz kevesebb teherautó, ez a szám pedig még tovább csökkenhet majd akkor, ha a később forgalomba helyezendő nagyjából kétszer ilyen hosszú és tízszer ekkora befogadó képességgel rendelkező nagyobb hajók is járni fognak majd. A cég szerint egyébként csak ezekkel évente 18 ezer tonna széndioxid kibocsátást előzhetnénk meg.
1: A csatornák Teslainak is nevezett uszályt 6 méteres akkumulátorok hajtják majd, melyek feltöltéséért a környezetbarát Eneco felel majd. A legérdekesebb pedig az bennük, hogy elméletileg még legénység sem kell majd rájuk. Bár a működés első időszakában még emberekkel fognak közlekedni, amíg kiépül az új infrastruktúra a forgalmas belső vízi útvonalak mentén.
0: Az uszályokat a holland Portliner gyártja majd, akik azt állítják, évente akár 500 ilyen hajót is tudnának készíteni, az elektromos motorokat és akkumulátorokat pedig akár régebbi hajókba is be lehetne tenni, ezzel pedig lényegében forradalmasíthatnák a vízi szállítmányozást. A Eurostat legutóbbi mérése szerint az Európai Unióban a teherszállítás 74,9%-a zajlik a közutakon, 18,4% vasúton és mindössze 6,7% a belső vízi utakon, ami még akkor sem túl sok, ha figyelembe vesszük, hogy egyébként növekedő tendenciáról beszélhetünk.
1: Maradjunk a technikai újdonságoknál, bemutatták a Blackbird utódját.
0: A Boeing múlt héten bemutatta egy kísérleti repülőgép modelljük első tervét, ami méltó utódja lehet a Lockheed Martin több mint 50 éves kémrepülőgépének, az SR-71-esnek. A koncepció szerint a végleges modell 5 Mach gyorsasággal, vagyis a hangsebesség 5-szörösével repülne. A Boeing a tervek szerint a turbinák és a kettős torlósugárhajtómű műszaki megoldásait ütvözni.
1: A hiperszónikus gép gyártásával nem csak a Boeing foglalkozik, hanem a Lockheed Martin is, akik a Blackbird néven elhíresült SR-71-et tervezték. A repülőgépipar szereplői egymás sarkát taposva igyekeznek előállni egy csapás mérésre és felderítésre is alkalmas, hiperszónikus sebességgel haladó repülőgéppel, ami komoly riválisa lehet a Blackbirdnek.
0: A most bemutatott modell még csak egy korai koncepció, a Boeing sem hagyta jóvá gyártását. A vállalat hiperszonikus részlegének vezető kutatója azt mondta, hogy ha elfogadják a terveket, a Delta szárnyas gépből először egy F-16-os méretű, egyhajtóműves prototípus készül, ezen tesztelnék a rendszer működő képességét. Csak ezután készülhetne el a két hajtóműves, végleges modell, ami nagyjából ugyanakkora lenne, mint a 30 méter hosszú Blackbird.
1: A tesztrepülésen a hangsebesség 5-szörösét érte el a Boeing kísérleti repülőgépe, az X-51A Waverider. A Boeing a kutatás és fejlesztés során felhasználta az X-43-as és az X-51-es Waverider fejlesztése közben szerzett tapasztalatokat is. Az X-51 volt az a gép, ami 2013 májusában 5,1 Mach csúcssebességgel elérve megdöntötte a hiperszonikus repülés rekordját. 3,5 percen át repült, mielőtt kifogyott belőle az üzemanyag és a csendes óceánba zuhant.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95.5 Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szép Laki Emma és Szkül Barnabás. Most minden megtudhatsz Ryan Reynolds-ról. A színész 1976. október 23-án született Vancouverben, 4 fiú közül ő a legfiatalabb.
1: Reynolds ír és kott felmenőkkel rendelkezik, valamint a római katolikus egyházban nevelkedett. 13 éves kora óta foglalkozik színészettel. 1944-ben érettségizik a KSS-ben, ahova Joshua Jackson színésszel együtt járt. Számos televíziós sorozatban játszott kisebb szerepeket, de 19 éves korában felhagyott a színészkedéssel, hogy beiratkozzon egy kereskedelmi iskolába. Néhány hónappal később összefutott színésztársával, Chris William Martinnal, aki meggyőzte, hogy próbálja meg újra, és költözzön vele Los Angelesbe.
0: 1991-ben indult el a karrierje a kanadai gyártású Hillside című tini szappanoperában. 1993 és 94 között szintén kanadai The Odyssey című ifjúsági fantasy sorozatban tűnt fel visszatérő szereplőként. 1996-ban vendégszerepelt az X-akták harmadik évadjának 13. epizódjában. Ugyanebben az évben a címszereplő Melissa Joan Hart mellett színészkedett a Sabrina a Tini Boszorkány című tévéfilmben. A Végtelen Határok című filmben 1995 és 98 között két különböző szerepben is feltűnt. 1998-tól főszerepet vállalt a Két pasi meg egy csajszi című szituációs komédiában, mely 2001-ig futott.
1: 2002-ben főszerepben volt látható a Buli Szerviz és Én meg a Tehén című vígjátékban, valamint a 2003-as az Apósok akcióban című komédiában, utóbbiban Michael Douglas és Albert Brooks oldalán. Felesége Blake Lively, szintén amerikai színész. Tőle 3 gyermeke született, Inez, Betty és James Reynolds.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garamvölgyi Glória Bella és Szabó Evelin.
1: Ha szép, erős és egészséges hajad van, akkor a kinézeted is sokkal szebb tőle. Na de hogyha már sokat foglalkozol vele, tudj meg róla pár érdekességet.
0: Nyáron és alvás közben gyorsabban nő a haj. A nők haja lassabban nő, mint a férfiaké, mivel a nők ösztrogén szintje jóval magasabb. Ha a hajadat soha nem vágnád le, akkor átlagosan 107 cm hosszúra tudna nőni, mielőtt kihulna. A hajvágástól nem nő gyorsabban a hajad, legfeljebb hosszabbra tud nőni.
1: Naponta átlagosan 100 hajszálat veszítesz el. A férfiak 50%-a kopaszodik 50 év felett. A nők 40%-ánál is tapasztalható a menopauza után természetes genetikai hajvesztesség. Csak akkor észrevehető a kopaszodás, ha a fejbőr mintegy 50%-kal kevesebb hajszálat tartalmaz. Ekkor már túl késő hajnövekedés serkentő eljárásokra, csak a hajbeültetés segíthet.
0: A szőkéknek van a legtöbb hajszáluk, körülbelül 140 ezer, a sötéthajúaknak 100 ezer, a vöröseknek pedig a legkevesebb, 80-90 ezer. A sötéthajú azonban általában vastagabb szálú, ezért dúsabbnak hat.
1: A túlszoros szó fejfájást okozhat, ráadásul a hajgyökereket is terheli. Persze azért nem kell teljesen lemondanod erről a nagyszerű frizuráról, csak ne vidd túlzásba.
0: Ha az összes hajszáladat egymás mellé raknád, akkor egy 7 méter széles szőnyeget kapnál.
1: A haj rendkívül gyorsan nő, majdnem 0,5 millimétert naponta. Ez kb. 1,5 centimétert jelent havonta.
0: Régi trükk, hogy 100 átvésülés után csillogó lesz a haj. Ez azért van, mert a kefék masszírozzák a fejbőrt, és a képződött fagyút egyenletesen eloszlatják a szálakon, így természetes fényében pompázik a haj.
1: A jó állapotban lévő haj nagyon erős, erősebb, mint az alumínium. Egy hajszál 100-150 grammot bírál, az összes hajból font kötél ezek szerint akár 10 tonnát is elbír. Ez 7-10 autós súlya. A hajszál azonban 50-80 gramm után már elválik a fejbőrtől.
0: Azt mondják, ha teli holdkor vágatod le a hajad, akkor kétszer gyorsabban nő. Nos, ezt tudományosan még nem igazolták, de kipróbálhatod. Nem veszítesz vele semmit.
1: A haj az egyik leggyorsabban növekvő emberi szövet. Közel 1 millió hajszál nő egy ember élet alatt, melynek hosszát összeadva 1000 kilométert kapunk. Hajunk 15-30 éves kor között növekszik a legnagyobb mértékben. 35-40 éves kor között a hajhagymák száma 20%-kal csökken.
0: És te hogyan ápolod a hajad? Írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalára.
2: 95 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivien és Vas Eszter. Elhoztunk neked olyan filmeket, amiken biztos kisírod a szemed.
1: A filmtörténet rengeteg emlékezetes filmmel ajándékozott meg minket, amelyek között könyvfakasztó alkotások is bőven szerepelnek. A síres generáló kedvencek közül válogattunk össze néhány kiemelkedőt.
0: Az első a Szerelmünk lapjai. A Szerelmünk lapjai, vagyis a The Notebook címet viselő alkotás szerintünk minden idők egyik leginkább szívszorongató műve. Talán kicsit klisének tűnik a választás, de a könyvfakasztó jelleghez kétség sem fér. A történet sokadszori alkalommal is megrázó, és a főszereplő páros fiatalkori és pláne az időskori szerelme minimum szívbe markoló. Noah és Ellie élményekkel teli élete, az Alzheimer-kor pusztító hatása és az örök szerelem mindent átívelő szépségét elevenítik meg, és előttünk képkockáról képkockára igazából azt látod, hogy abban a korban milyen nehéz volt két társadalmi réteg között szerelmet létesíteni.
1: Második filmünk a Forrest Gump. Akadnak, akiknek már az első jelenetnél peregni kezdenek a könnyeik, tudván, hogy az értelmi fogyatékos Forrest találkozása fiával milyen érzelemgeneráló pillanatokat tartogat. Hiába színesíti meglepően sok siker a déli államokbeli fiú életét, hiába szerzi meg élete szerelmét Jennyt, a happy endben a szerelmi történetben elmarad. Fia édesanyja, azaz Jenny halálánál is könyvfakasztóbb az, ahogyan a Tom Hanks által megalakított szereplő felnő az apai szerephez.
0: Harmadik filmünk a Titanic. A Titanic elsüllyedése annak idején milliókat rázott meg világszerte, de ugyanilyen hatással volt a nézőkre a 11 Oscar díjat bezsebelő 1997-es romantikus filmdráma is. Kate Winslet és Leonardo DiCaprio nagyot alakítanak a filmben. Sokadszorra is libabőrösen, potyogó könnyekkel néztük végig a James Cameron rendezte alkotást. A látványos, könyvfakasztó zenével megtámasztott, valamint a Rose és Jack szerelmét és a tragédiát egyaránt megörökítő alkotást végig kíséri a drámán. Feszültség és felfokozott érzelmekre, a kísért szemeinkre érdemes egy zacskó papír zsebkendővel készülnünk.
1: Negyedik sírós filmünk az Acél Magnóliák. Az angol nyelvterületen Steel Magnolias néven ismert alkotás az egyik legszebb pont Julia Roberts filmes repertoárjában. A képkockák során azonban mégsem a cukorbeteg Shelby szerepében megjelenő Robertsen sírdogálunk a legtöbbet, hanem az anyját alakító Sally Fieldsen és az általa megjelenített szerepem. Az anyák örökérvényű szeretetét idézi meg mese szépen, és emlékezetes módon. Legalább egyszer érdemes megnézni, ha még nem láttad.
0: És az utolsó filmünk A csillagaimban a hiba. Egy 2014-es film, ami jelenlegi listánkon a legfiatalabb. Rengeteg könyvfakasztó pillanatot ígér ez a film is. Fájdalmasan őszinte történet két kamaszról. Hazel és Gus sok mindenben hasonlítanak egymásra, miközben ennél is többen különböznek a kortársaiktól. A két fiatal a súlyos rákbetegeket önsegítő csoportjában talál egymásra, és ez megpecsételi életük hátralévő napjait. Az egymás iránt érzett szerelmük egészen új. Különös utakra sodorja őket, miközben bennünket a szívpacsoló jelenetek újabb és újabb könyvzáporra kényszerítenek. Vivi, szerinted melyik a legsírósabb ezek közül?
1: Szerintem A csillagaikban a hiba, amit ugyan nem láttam, de elolvastam, és nagyon síratos.
0: Én még nem mertem megnézni, mert mindenki azt mondja, hogy a könyv után nem jó a film. De egyébként nekem ezek közül a Szerelmünk lapjai. Én azt tényleg akárhányszor megnézem, mindig bőgök a végén.
1: Jó sírást a filmekhez! 97.5 Táskarád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Pintér Dominik.
1: Bárki lehet ma már DJ. Sokan mondják, hogy igen, de ez közel sem jelenti azt, hogy mindenkiből lehet jó DJ. Amikor egy nagy fesztiválon vagy buliban látjuk a lemezlovas dolgozni, könnyen gondolhatjuk, hogy milyen egyszerű az, amit csinálnak, és hogy ezt mi is simán tudnánk csinálni. Végül is csak utazgatni kell az országban vagy a világban, és bulikból bulikba menni.
0: Azonban abban sokan nem gondolnak bele, milyen fontos, hogy az illető mennyire tudja ezt szenvedéllyel csinálni. Magyarországon is sok DJ-től hallhatjuk, hogy nem csak abból áll a munkájuk, amit mi látunk. A bioritmusom teljesen felborult, mondja Metzger Viktória egyik posztjában. Ebből is látszik, hogy mennyire nem egyszerű az a szakma, és hogy mennyi kihívás is van benne. Ezért nem való mindenkinek.
1: Neked belefér.

0: вторік. Братька. І що це за рід?
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Mindeneste. Hot or Dizzy. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. Joe Jonas lenyűgözte Demi Lovato. A magyar filmadatbázis elkészítette a nyárváró top 10-es listáját. A mikrofonnál Sarfjanka. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next You World programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonságtudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A Stewart programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A Hello Next Stewart képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. A résztvevők az elméleti ismeretek mellett olyan kulcskészségeiket is fejleszthetik, mint a hatékony kommunikáció, a helyzetfelismerés és a gyors reagálás. Joe Jonas nemrég meglepetés vendégként lépett színpadra Demi Lovato orlandói koncertjén, amely az énekesnő It's Not That Deep turnéjának egyik állomása volt. Nagyon örülök neki, fantasztikusan csinálja, mondta az énekesnőről a People magazinnak adott interjúban Joe, aki rövid ideig Demi párja volt 2010-ben, miután együtt szerepeltek a Camp Rock című filmben. Az énekes saját rajongóit is arra bíztatta, hogy nézzék meg Demi aktuális koncertsorozatát. Ez a show elképesztő, mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy menjen el és nézze meg. Joe áprilisban Demi turnéjának nyitó koncertjén találkozott újra az énekesnővel, és még azt is belengedte, hogy a későbbiekben ismét feltűnhet valamelyik fellépésem. A magyar közönség továbbra is egyértelműen a nagy, látványos, közösen átélő mozis címekre kíváncsi, amelyek mögött ismert márkák, népszerű karakterek vagy erős nosztalgia áll, és továbbra is a franchise-ok, a családi filmek és a látványos blockbusterök mozgatják meg a legszélesebb tömegeket. A sorrend a mafa.hu összesített számszerűsített adatai alapján állt össze, hogy mely címekre kerestek rá a legtöbben a hazai nézők. A 10 legnépszerűbb film adja ki a 100%-ot. Ennek tükrében a nézők Christopher Nolan új filmjét, az Odüsszeiát várják a legjobban 2026 nyarán. Július 16-án az új Duna film forgalmazásában parádés szereposztással Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya érkezik majd a gigantikus eposz. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, az MME. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak és csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú folyású állóvizeket kedvelik, így életük nagy részét azok közelében töltik, azonban a májustól júliusig kiterjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres, vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek, olvasható az MME szerdai közleményében.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A Szensi Karate Do Egyesület elnök vezetőedzője a nyílt súlycsoportos kumite kategóriában aranyéremmel, a tradicionális formagyakorlat kategóriában pedig bronzéremmel zárta a 28. Fudokan Karate Európa bajnokságot Sepsiszentgyörgyön. A magas színvonalú nemzetközi megmérettetésen közel 1500 versenyző mérte össze karate tudását több kategóriában. Halmai Roland, a Sensi Karate Do Egyesület elnökvezetője mintegy 12 órás autóút után csütörtökön érkezett meg a helyszínre, egy rövid pihenő után pedig másnap már tatamira is lépett a tradicionális formagyakorlat kategóriában, amelyben sikerült bekerülni a legjobb négy közé, és végül a harmadik helyen zárt.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat. A szél mérsékelt lesz. Napközben 27 fokot mérhetünk.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Salfjanka és Bali Villő. Röpképtelen madarak a szárnyuk ellenére. Nem minden madár tud repülni. Attól, hogy madár, még nem biztos, hogy repülni is tud. Az evolúció során kialakultak olyan fajok, amelyek szárnya nem alkalmas a szárnyalásra. Ezen fajok többsége napjainkban a kihalás szélén áll, mivel a ragadozók elől nem tudnak elmenekülni, így az emberek és kísérő állataik megjelenésével ezek a madarak voltak leginkább veszélynek kitéve.
1: Ilyen például a kamber része. Ezek a kis récék éjszakai életmódot folytatnak, és rovarokkal táplálkoznak. A faj kihalástól közvetlenül veszélyeztetett, sőt, egyszer már azt is hitték, hogy kihalt, a szigetre behurcolt vándorpatkány ténykedése következtében. Egy másik szigeten találtak egy kisszámú túlélő populációt, amelynek megmentéséért indult erőfeszítéseket úgy tűnik, hogy siker koronázta.
0: Majd a kakapó vagy bagolypapagáj. Ez az új-zélandi papagáj a világ egyetlen röpképtelen papagája. Ráadásul éjszakai állat, ami igen egyedülálló a papagájok körében. Az ember megjelenése előtt Új-Zélandon nem voltak emlősök, a behurcolt ragadozóknak köszönhetően viszont csak nem kihalt a kakapó. A világ egyik legritkább madara, manapság alig több mint 100 példánya él a földön.
1: A következő a Titicaca-böcsök. Ez a röpképtelen böcsök Peruban és Bolíviában él elsősorban a Titicaca tavon, de néhány környező vízen is. Repülni nem, de úszni kiválóan tud. Sajnos ez a faj is veszélyeztetett, leginkább azért, mert a horgászok hálóiban fennakad, a nagyon száraz években pedig több kisebb tó is kiszáradt.
0: A legismertebb talán a kiwi madár, Új-Zéland nemzeti szimbóluma. Egészen pontosan 5 kiwi madárfaj létezik, mindegyik őshonos a szigeten. A ragadozók, így a macskafélék állandó jelleggel veszélyeztetik a fajok fennmaradását. Csökevényes szárnyuk szinte már alig látható, méretükhöz képest a világ legnagyobb tojását tolják. Éjszakai életmódot folytató félénk madarak kiváló szaglással.
1: A következő a guami gubat. Az 1960-as években még nagy számban éltek Guam szigetén, de egy véletlenül behurcolt barna kígyó alaposan megtizedelte az állományt. A madár a talajon fészkel, és mivel repülni sem tud, könnyű préda a ragadozóknak. Az 1980-as évekre gyakorlatilag kihalt. Hála az elszánt zoológusoknak, az állatkertekben sikerült szaporítani és visszatelepíteni a természetbe. 2010 novemberében 16 egyedet elingettek vissza, és úgy tűnik sikeresen megtalálták helyüket.
0: A kazuárok. A kazuárok kisé ijesztő külseje, három faj takar, sisakos kazuár, Bennett kazuár és északi kazuár, mindegyik őshonos Új-Gvineában és Ausztráliában. Nagyon erős, jól fejlett lábai vannak, kiváló a rugó ereje. Rendkívül gyorsan tud futni is, úgyhogy nem jó vele újat húzni.
1: A csökött szárnyú károkatona. Ez az igen hülye nevű madár a világ egyetlen károkatonája, amelyik nem tud repülni. A csillogó kis szárnyak köbő harmadát teszik ki annak, amekkora szárnyal repülni tudna. Izmos, erős lábát használja az úszáshoz, így úgy tengeri táplálékához. A világ egyik legritkább madara kizárólag a Galapagos szigetek két szigetén él.
0: Majd a veka. A veka egy nagy, barna, röpképtelen madár, roppant szemtelen és kíváncsi természettel. Sokkal gyakrabban lehet hallani, mint látni. Előszeretettel lopkod el apró dolgokat és ételt, hogy aztán elbújva vizsgálgassa a zsákmányát.
1: Majd a Tasmania mocsáritjuk. Ilyenkor nyilván beúlik egy mocsárban élő koszos házityuk, és az a helyzet, hogy nem is annyira különbözik egymástól a kettő. A tasmániai mocsáritjuknak fekete és hosszú lába van, de ennyi. Ennek a madárnak különös módon jót tett az ember megjelenése, jól érzi magát a mezőgazdasági környezetben. Szereti az alacsony füvet, itt táplálkozik rovarokkal, levelekkel, magokkal. Villámgyorsan fut, úgyhogy annyira nem zavarja, hogy nem tud repülni. Néhány egyedből álló csapatokban él, meghatározott területen tartózkodnak, amit rendbe tartanak.
0: A takahe. Az új-zélandi takahéről azt hitték, hogy kihalt, de 1948-ban újra felfedezték. Megmentése érdekében számos egyedet áttelepítettek egy ragadozóktól mentes szigetre, de még mindig kihalás fenyegeti, kevesebb, mint 300 példányáról tudunk. Meglehetősen nagy termetű madár, erős csőrrel. A párok egész életre választják egymást.
1: Van még az óriás gőzhajó réce. Vajon pöfékkel, mint egy gőzhajó, vagy a gőzhajón fedezték fel a fajt? A válasz, hogy amikor úszik és mindent belead, pont úgy fest, mint egy lapátos gőzhajó, ami lenyűgözőnek tűnik, hiszen mégiscsak egy madárról van szó. Harcias, agresszív viselkedése is termete távol tartja a ragadozókat is.
0: Végül az Atlantis guvat. Megközelíthetetlen szigeten élni azért előnyös, mert a ragadozók sem tudnak megközelíteni. Így gondolkodhatott a guvat is, amelyik a hatalmas sziklákkal körbevett elérhetetlen szigeten él. A világ legkisebb röpképtelen madara Tristan de Cunha távoli szigetén él, a Dél-Atlanti óceánon. Ebben a paradicsomban ő a király rovarok, férgek és füves bozótos területek között.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Horváth Winter, Kristóf és Gál Zsombor. A férfiak és a nők másként látják a világot. De tényleg? Tudományos kutatások bizonyítják, hogy a férfiak másként érzékelik a színeket, így aztán teljesen felesleges vitába bocsátkozni velük arról, hogy az a kis cukitop most tulajdonképpen narancsszínű, vagy inkább magentába hajló lazac.
1: A férfi és a női agy másként dolgozza fel a színeket is, mint ahogy a legtöbb külvilágból érkező információt. Ezt a City University New York kutatói immár tudományosan is bebizonyították. A kísérleteik szerint például, ha egy narancsszínű tárgyat mutatunk mindkét nemnek, akkor a férfiak azt egy kicsit vörösebbnek látják, ha pedig ugyanarra a pázsita terítik le a pokrócot, a fűzöldjét a nők harsányabbnak, a férfiak pedig kicsit sárgásabbnak érzékelik. És ez még nem minden.
0: Nem csak egy internetes poén az, hogy míg a pasik csak sárgát látnak, addig a nők banán, citrom és még további árnyalatokat különböztetnek meg, és ugyanígy sokkal érzékenyebben tesznek különbséget a kék és a zöld különféle tónusai között. Ezek ugyan kicsi különbségek, mégis a nők éles látása egyben azt is jelenti, hogy emiatt alkalmasabbak olyan feladatok ellátására, ahol számít a színek közötti apró eltérés is. Lakberendezésben, divatkérdésekben, dekorációban nem véletlenül jeleskednek inkább a nők, és talán ezért is van, hogy tovább tart nekik a választás két a férfi személynek teljesen ugyanolyan színű ruhadarab között.
1: A tudósok szerint azonban ez a jelenség nem a férfi és női szem felépítése közötti különbségekkel magyarázható, hanem a két nem agyának jelfeldolgozó módszereinek eltérésében. Valószínűleg evolúciós oka van annak, hogy a nők érzékenyebben tesznek különbséget a színek között, hiszen az ősidőkben az ő feladatuk volt a bogyók, termények gyűjtögetése, amiben nagy jelentősége volt a helyes színfelismerésnek, ha ugyanis tévesztettek, akár a csoport halált okozó mérges terméseket is begyűjthettek volna.
0: A biokémiai magyarázat szerint azonban a férfi és a női agy eltérő tesztoszteron szintjeivel is magyarázható a különbség. De hogy ez okozza azt is, hogy a nők alapvetően élesebben hallanak, kifinomultabb az ízlésük és érzékenyebb a szaglásuk is, az már vita kérdése. A tény viszont tény marad. Általában jobb érzékszervekkel tájékozódnak a nők a világban, mint a férfiak, akik a kutatók vizsgálatai során mindössze egy területen tudták felülmúlni a nőket. Jobb érzékekkel különböztették meg az eléjük vetített képeken a részleteket. Ez a mai világban igen hasznos lehet, főleg futballmeccs közvetítések alkalmával, amikor jól jön, ha nem csak azt látjuk, hogy 22 ember szaladgál a képernyőn, hanem azt is biztosan meg tudjuk mondani, hogy ki kicsoda és melyik csapathoz is tartozik. 90.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő és Pintér Dominik. Miért ürítik a vizeletüket az emberek a Balatonba?
1: Az ingyenes toalett használat hiánya miatt a Balatonon strandolók többsége a vízbe pisil. Ez pedig borzasztóan károsítja a tóvízének minőségét. De hogy miért is károsítja?
0: A vizelet növeli a víz foszfor terhelését, ami az algásodás egyik kiváltó oka. Úgy becsülik, évente 1,2 tonna foszfor kerül a Balatonba emberi vizelettel, ami az algák alapvető tápeleme. Viszonyításként egy átlagos felnőtt napi 1,5 liter vizeletet, és ezzel 1 gram foszfort ürít. Akkor miért nem teszik ingyenesé a mellékhelyiségeket?
1: A kérdésre a válasz egyszerű. Máshogy az üzemeltetők nem tudják fenntartani a mosdókat, sem pedig a tisztaságukat. Kevés anyagi támogatást kapnak, pedig a tisztítószerek és a WC-papírok folyamatos vásárlása nem kis összegbe kerül. Azonban a Balaton körül nem csak fizetős WC-k vannak. Nyilván vannak ingyenesek is, de olyanok is akadnak, ahol csupán becsületkassza működik. Azaz, ha szeretnénk, akkor adhatunk támogatásként pár száz forintot, ha nem, akkor pedig nem.
0: Szakorvosok kiemelték, hogy a nagy mennyiségű vizet nem veszélytelen, ha szabadon eresszük a vízben. A szerves anyagok túlszaporodása ugyanis tökéletes táptalajt nyújt a gombáknak, baktériumoknak, amelyek viszont már mérgezőek lehetnek. Okozhatnak akár bőrgyulladást, szemfertőzést, hasmenést, hányást, gyomorfájdalmat, tüdőgyulladást és más húgyúti fertőzéseket is.
1: Azonban az algák minden nagy tó életében alapvető szerepet játszanak, hiszen a fotoszintézisük révén termelt szerves anyagok biztosítják a tó ökológiai rendszerét. Mint a tanulmányok rámutatnak, a Balaton vízminőségét alapvetően a mikroszkópikus lebegő algák minősége és mennyisége határozza meg.
0: Viszont nem csak a Balatonba szoktunk vizelni, hanem az úszómedencékbe is. Egy kutatás 3 hétig vizsgált egy 830 ezer literes medencét, ami alatt 75 litert, a fele akkorába pedig 30 litert csurgattak bele titokban a fürdőzőt. Ami megdöbbentő, még akkor is, ha nyílt titok.
1: Ezért inkább részesítsük előnybe a mosdók használatát. Igaz, ha még ez nekünk 100 forintba is kerül, de a tavi élővilágnak hatalmas segítség. További hírekért és eseményekért kövessétek a Táska Rádiót Facebookon, Instagramon és TikTokon, hogy biztos nem maradjatok le semmiről.
2: 97.5 Táska Rádió. Make some noise.
3: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra.
1: Tennél az állatokért, de nincs ötleted? Hogyan? Most kiderül. Mostanság egyre többször hallunk állatokról, akik utcára kerültek. Olyan hűséges teremtésekről, akik nem érdemelték ki sorsukat. Ott vannak a menhelyek, melyeknek falai közt ártatlan, idővel halálra ítélt négy lábúak várják, hogy valaki elvigye őket onnan. Olykor az álmok valóra válnak, azonban Magyarország 3200 településén évente több 10 000 állatot altatnak el. Azonban a felelőtlen állattartó lakosság sokkal több állatot tenyészt és szaporít, mint amennyi felelős gazdi van. Azonban van megoldás, és nem is csak egy. Azt hiheted, hogy ilyen fiatalon nem tudsz tenni a változásért, pedig ez nem így van. Itt a legkisebb is számít, és ha valóban szívből jön a segítség, akkor adsz a legtöbbet. Ahhoz, hogy lépéseket tegyél, nem kell neked menhelyet építeni. Tovább megyek, milliárdok sem kellenek. Mint ahogy már említettem, a legkisebb is számít.
0: Számtalan lehetőség van segítségnyújtásra. Véleményem szerint azonban az önkénteskedés a legkifejezőbb. Ami engem illet, én a székesfehérvári Herosban tevékenykedem. Az ott töltött idő mindig felejthetetlen pillanatokat okoz számomra. Azonban, hogy még szavahihetőbb legyek, más lelkes diákot is megkérdeztem. Szeretem ezt a helyet, mert itt önmagam lehetek és segíthetek a gazdátlan állatokon, azonban egyetértetünk azzal is, hogy egy állatmenhelyen dolgozni nem könnyű, és nagy felelősséggel is jár. Fejtette ki véleményét egy az állatmenhelyen önkénteskedő diák. Tehát, ha eddig kérdéses volt, hogy hol töltsd el az 50 órás közösségi szolgálatot, amit élveznél is természetesen, akkor most garantáltan megvan a megoldás. Ez egy igen nemes cselekedet, és az ott töltött órákkal rengeteg élménnyel is gazdagodhatsz. Tervezd meg!
1: Tegyél a jóért!
0: Tegyél az állatokért!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Szoboszlai Dominik egy magyar válogatott labdarúgó. 2000. október 25-én született Székesfehérváron. Céltudatosság, hosszú távú szemlélet, gyors külföldi karrierépítés, okos menedzsment és egy kemény és szigorú apa is kellett ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik ma az legyen, aki.
1: Hogyan indul Dominik karrierje? 6,5 évesen kezdett el focizni édesapja Szoboszlai Zsolt, egykori tatabányai labdarúgó, kezei alatt, előbb a Videótonban, majd az édesapja által vezetett fehérvári Főnix Gold FC utánpótlás műhelyben. Szoboszlai a tehetsége és játékintelligenciája miatt vált ismerté. Erős lövéseivel, jó labdavezetésével és passzainak pontosságával tűnt ki a középpályán.
0: 2016 nyarán szerződtette az osztrák élvonalbeli Red Bull Salzburg, mely kezdetekben a másodosztályban szereplő Tatrik csapatában, a Leipzigben számított Szoboszlai játékára. Közben a Salzburgi a korosztályos csapatával szerepelt UEFA újfisági ligában. A Salzburgban bajnoki mérkőzésen 2018 az májusában mutatkozott be, első gólját pedig szeptemberben lőtte az osztrák kupában. A 2019-20-as szezon végén az osztrák Bundesliga legjobb játékosának választották. 2020. decemberében átigazolt a német RB Leipzighez. Ez egy fontos lépés volt pályafutásában, mivel akkor már a Bundesliga egyik erős csapatában játszott.
1: A magyar nemzeti válogatottnak is tagja volt. Az U17-es csapattal kijutott a 2017-es korosztályos Európa-bajnokságra, ahol a magyar csapat a 6. helyen végzett. A felnőtt válogatottban 2019. március 21-én mutatkozott be Szlovákia ellen, míg első gólját szeptemberben szerezte a nemzeti csapatban, szintén Szlovákia ellen. Céltudatossága már korán megmutatkozott. 15 évesen nagyon szeretett volna egy tetoválást, de az édesapja nem engedte. Nem kapott meg semmit anélkül, hogy megdolgozott volna érte. Apja azt a feltételt szabta, hogy ha ővé a legjobb futóteszt az akadémián, akkor megkaphatja a tetoválást. Dominik fél évig keményen edzett.
0: A teszten egyedül futott a futópadon, csak a klub egyik egészségügyi asszisztense figyelte. Mindent kiadott magából, a végén összeesett a futópad mellett, de az ő eredménye lett a legjobb. Ezt a mondatot varratta a karjára. A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.
1: Az idézet Stephen Gerrardtól származik, aki szintén a 8-as meszt hordta, azt, amit ma Dominik visel a Liverpool csapatában. Hatalmas megtiszteltetés ez. Szoboszlai Dominik sajtóhírek szerint idén nyáron 70 millió euróért igazolt a patinás Liverpool FC-be. Ez a klub a 3. legdrágább igazolása, így ezzel az üzlettől ő lett a legdrágább magyar focista. A világ egyik legjobb edzőjével, Jürgen Kloppal dolgozhat együtt. 97.5 All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fedor Lili és Brizs Boglárka. 6 dolog, amihez tilos hozzányúlni mások lakásában, ugyanis illetlenségnek számít. Érdemes követni az alábbi etikett szabályokat, ha látogatóba mész, hogy elégedettek legyenek veled. Az első az ajtó. Nagyon illetlen dolog beengedni magunkat más házába. Még akkor sem szabad benyitni, ha épp nyitva maradt az ajtó, annak ellenére, hogy a filmekben mindig ez történik. Kopogni, csengetni kell, és meg kell várni, hogy beengedjenek, ráadásul nem szabad hamarabb érkezni a megbeszélt időpontnál, mert az is kellemetlenül érintheti a vendéglátót.
1: Következő a padló utcai cipővel. A cipődet még a bejáratnál érdemes levenned, akkor is, ha a házigazda cipőben mászkál a lakásban. Nem vagy biztos magadban, kérdezz rá, de az illem úgy diktálja, hogy az utcai cipő maradjon közel a bejárati ajtóhoz.
0: A hálószobára is több szabály vonatkozik. Tilos belépni anélkül, hogy a másik megengedni. Miután kimentél a mosdóba, nem szabad elkoborolni a hálószoba felé, hogy felfedezze terepet. És persze tilos megérinteni bármit is ebben a szobában, vagy leülni az ágyra.
1: Illetlenség a hűtő és a szekrények nyitogatása is. Ha éhes vagy, szólj a házigazdának, de semmiképp se kezd el felfedezni más hűtőjének a tartalmát. Ez rendben van, ha felajánlod, hogy hozol valami nassalnivalót, vagy segítesz főzni, de ebben az esetben is érdemes engedélyt kérni arra, hogy a szekrényeket nyitogathasd.
0: Az ötödik az ablakok és a termosztát. Mivel a házigazda az, aki fizeti a fűtés számlát, joga van eldönteni, hogy mennyire fűti fel a lakást, vagy mikor szellőztet. Ettől függetlenül persze bármikor jelezheted, ha fázol, vagy épp meleged van. A legrosszabb, amit tehetsz, ha magadtól ablakot nyitsz, esetleg felveszed a fűtést, amíg a másik kimegy a mosdóba.
1: Végül az íróasztal. Sokan vannak, akik home office-ban dolgoznak, ezért a hálószobájukban alakítottak ki egy kis otthoni irodai sarkot. Ez azt jelenti, hogy simán ott hagyhatnak az íróasztalon néhány hivatalos iratot, ami nem tartozik senkire. Épp ezért nem illik ennek a területén sem matatni, és jobb, ha távol tartod magad tőle.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Lehetséges, hogy pár éven belül kihal a legnagyobb nagymacska. Sajnos a 20. század elejé óta a tigrisek elvesztették létszámuk 93%-át, és számos helyről kipusztultak. Napjainkra már több tigrisfa is kihalt, mint például a bali tigris, melynek utolsó példányát 1937-ben látták. De az emberek vadászat iránti szenvedélye írtotta ki a kaszpi tigrist és a jávai tigrist is.
1: Napjainkra már csak 6 tigrisfajt tudunk megkülönböztetni. A bengáli, szibériai, szumátrai, indokínai, délkínai és maláj tigris már fenn, de mindegyik faj szerepel a veszélyeztetett állatok listáján, de a legérintettebb a szibériai tigris. Kevesebb, mint 200 példány él már csak a vadonban.
0: A nagymacskákat a bőrük és a húsuk miatt is keresik az orvadászok, illetve az élőhelyük is egyre jobban szűkül. Félő, hogy a tigrisek a következő évszázadra teljesen kihalnak.
1: Habár a tigrisek nem háziállatok, mégis egyre többet élnek az emberek fogságában. Az Egyesült Államokban jelenleg 5000 és 10000 között van a fogságban élő tigrisek száma, és ennek csak a 6%-át tartják állatkertben. A maradék 94% magántenyésztő létesítményekben, házcsúcsfrakban és még városi lakásokban is megtalálhatóak.
0: Ezek a szerencsétlen állatok egy részét becsempészik a vadonból, de jelentős részüket az USA-beli tenyésztőktől szerzik be. Ezért az amatőr tigris tartók miatt rengeteg baleset történt már. A tigrisek tartása annak a nagyon amerikai felfogásnak tudható be, hogy mindenkinek Isten adta joga, hogy azt csináljon, amit akar, ebbe a házi leállatként tartott vadállatok is beletartoznak.
1: Ezek az állatok nem csak a gazdáikra veszélyesek, hanem számtalan esetben, mikor elszoktak otthonról, az utcán lévő embereket kezdték el mészárolni. Ezért hosszú a tragikus történetek listája azokról az emberekről, akik végtagjaikat vesztették el, vagy akár meg is haltak tigris támadás következtében, mivel nem egy kis cicáról, hanem a világon élő legnagyobb macskafajtáról van szó. Ezért véleményem szerint senki sem tarthatna veszélyes ragadozó állatokat otthon, mert így nem csak a saját, hanem más ember életét is veszélyeztetheti.
0: Ha azt szeretnénk, hogy gyerekeink is megismerjék ezeket a gyönyörű állatokat, meg kell fékezni az orvadászokat és beszüntetni az otthontartást.

0: tetszik, yeah. Követőimnek.
1: 95 Táskarádió, te is beférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Március 27-én érkezik a legnagyobb filmes díjátadó, az Oscar Gála, ahol a filmvilág leghíresebb színészei, rendezői és egyéb alakjai gyűlnek össze, hogy megnézzék, vagy éppen részt vegyenek a legjobb produkció kihirdetésében. A gálák minősége nem ritkán szokott vegyes színvonalú lenni, gyakran vannak megható, vicces, vagy csak szimplán kínos jelenetek. Most ezekből mutatunk be párat.
2: Az Oscar történetének minden bizonnyal a legkínosabb pillanata az volt, amikor 2017-ben kikiáltották a legjobb filmnek járó díjat, és ezt az elismerést az akkoriban nagy népszerűségnek örvendett Kaliforniai Állam című musical kapta. A stáb boldogan kivonult a színpadra, és éppen köszönő beszédet mondtak, amikor kiderült, hogy tévedés történt, és véletlen elcserélték a borítékokat. Kiderült, hogy a legjobb filmnek járó díjat a Holdfény című drámának szánták. Így hát a Kaliforniai államstábjának csalódottan kellett lesétálni a színpadról.
1: Az 1974-ben megtartott Oscar díjátadó alatt épp az egyik házigazda konferálta fel az egyik Oscar jelöltet, amikor hirtelen felbukkott mögötte egy anyaszült mesztelen férfi, aki kezébe békejelet mutatva futott át a színpadon. A közönség zavart kuncogásra, a házigazda pedig a következő szöveggel reagálta le a meghökkentő esetet. Ez a férfi valószínűleg csak azzal érdemel ki az életben egy kis nevetést, ha leveszi a ruháit és megmutatja a hiányosságait. Az illető egyébként egy Robert Opel nevű fotós és galéria tulaj volt, aki magát újságírónak kiadva jutott be a színházba, és törte át magát egy méregdrága függönyön. Kissé megkérdőjelezhető cselekedete után Opel híres lett, ám 5 évvel később egy rablás során megölték.
2: 2013-ban Jennifer Lawrence megkapta a legjobb színésznőnek járó díjat, aminek annyira örült, hogy amikor felfelé tartott a színpadra, megbotlott a ruhájában és elhasalt a lépcsőn. Egy másik világhírű színész, Hugh Jackman ott termett, hogy segítsen színésztársának, de addigra Lawrence hamar összeszedte magát és még poénra is vette a megbotlását.
1: A 71. díjátadó során 1999-ben a furcsa, de mégis vicces olasz rendező Roberto Benigni megkapta a legjobb külföldi filmért járó díjat. Roberto örömében a székek támláján ugrálva ment a színpadra, ami azért is vicces, mert a díjazott film az egyszerre kedves és szívszorító Az élet szép című holokausztról szóló alkotás volt, amiben Roberto volt a főszereplő, és karaktere ugyanilyen életvidám, ugrándozó ember volt a filmben.
2: Ezek voltak a legviccesebb, legkínosabb és legszebb Oscar pillanatok. Ti megnézitek az idei gálát? Mi biztos fogjuk.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka, Gál Zsombor és Hedrik Mira. Napozás és szoláriumozás hatásai a bőrön. Az óvatos napozás nem ártalmas, sőt, a szárító hatású UV-fény sok bőr problémára hoz enyhülést. Főleg a tengerparti nyaralások tehetnek csodákat a problémás bőrrel. A napfény és a sós víz már egy nap alatt helyrehozhatja az ekcémás, pikkely, sömörös vagy pattanásos állapotot. Az erős napsugaraktól feltétlenül óvjuk bőrünket fényvédő krémmel, napteljel. Egy strandolással, kirándulással eltöltött nap után nagyon lényeges a gondos bőrápolás. Hűsítsük, hidratáljuk a bőrt, hogy megőrizzük szépségét és egészségét, barnaságát a nyaralás után is.
1: Tejj föl a hátra! Dr. Svajda Bernadett bőrgyógyász szerint nem kell teljesen elrejtőznünk otthonunk hűvösébe, még a legforróbb nyári napokon sem, bár 11 és 15 óra között szigorúan kerülni kell a tűző napsugarakat. A figyelmeztetések ellenére van, aki túlzásba viszi a napfürdőzést, vagy sportolás, városnézés közben egyszerűen nem vesz észre, hogy leégett. Ha húzódik, piros, érzékeny a bőrünk, sürgősen borogassuk be, hogy lehűtsük a sérült felületet. Egy tiszta törülközőbe, vagy pamutalankba csavarjunk jégakut, vagy akár egy zacskó fagyott zöld borsót, és ezzel enyhítsük a kellemetlen érzést, ajánlja a specialista. Ha nincs más kéznél, beválhat nagyanyáink praktikája, a hideg tejföl, amely egyszerre hűti és táplálja is a bőrt. Figyeljünk oda arra is, hogy ha már megtörtént a baj, a teljes gyógyulásig ne érje már nap ezt a felületet, mert a legenyhébb napsugár is égő fájdalmat, irritációt okozhat. Súlyosabb légés esetén láz, szédülés, hányás is jelentkezhet. Ilyenkor inkább keressünk fel orvos panaszainkkal, és ne kísérletezgessünk a kezeléssel házilag.
2: Egészséges barna bőr. A fényvédelemmel nem ér véget a nyári bőrápolás. Még ha nem is éget le a bőr, akkor is szükséges esténként napozás utáni nyugtatókrémek és gélek használata, amelyekkel nyugtatjuk, frissítjük és hidratáljuk testünket. Dr. Svajda Bernadett szerint a zsíros bőrűeknek alig, a száraz bőrűeknek viszont nagy szükségük van a napfürdő utáni ápolásra. Szinte minden komolyabb kozmetikai cég kínál a fényvédő mellé napozás utáni készítményeket, amelyek a hagyományos termékeknél jóval dúsabbak speciális bőrnyugtató összetevőkben. A hát jellemzően senkinél sem szárad ki, a lábszárak azonban a legkritikusabb területnek számítanak. A kisgyermekeknél a hajlatokra kell odafigyelni, a felnőtteknél azonban a láb, a térd és a kar igényli leginkább a törődést. Napozás után alaposan zuhanyozzunk, mossuk le a napkrémek maradékát, és hidratáljuk a bőrt vizes alapú, könnyű állagú krémekkel, javasolja Svajda doktornő. Nem csak krémekkel védhetjük és regenerálhatjuk bőrünket. Bizonyos étrendkiegészítők, úgynevezett napozó tabletták beta-karotin és vitamintartalmuknak köszönhetően javítják bőrünk ellenálló képességét és segítik a barnulást.
0: Belső hidratálás. A bőrápolás bőrfeszesség szempontjából különösen fontos a táplálkozásunk és ezen belül a folyadékbevitel. A napi 2-3 liter folyadék alapvető igénye szervezetünknek, és a szükséges mennyiség tovább növekszik sportolás, nehéz fizikai munka, meleg időjárás, várandóság, illetve lázzal, hányással, hasmenéssel járó betegségek esetén. A legjobb, ha nem is várjuk meg, hogy ránk törjön az égető szomjúságérzés, hiszen ez már a szervezet segélykiáltása. Napközben fogyasszunk ásványvizet, enyhe gyümölcsteát vagy cukormentes gyümölcsleveket. Két étkezés köz pedig magas nedvességtartalmú gyümölcsök fogyasztásával pótolhatjuk az elveszett nedvességet. A nyári időszakban bőségesen válogathatunk a finom friss gyümölcsökből, tehát könnyű dolgunk van, amikor egy gyümölcssalátát vagy turmixot szeretnénk készíteni. A nedvesség pótlására elsősorban magas víztartalmú gyümölcsöket és zöldségeket választunk, mint a görögdinnye, a sárgadinnye, az eper és az alma. Nyáron hozzájuthatunk már a szabadföldön nevelt, finom nap érlelte paradicsomokhoz. A lédús piros finomság igazi vitaminbomba. Ráadásul magas likopin tartalmának köszönhetően ideálisan készíti elő a bőrt a napozáshoz.
1: Állt-e a szorizás? A szoláriumozók többsége nincs tisztában az UV-a sugárzás, vagyis a szoláriumozás hatásaival. Sokan azért szoláriumoznak, mert az ózonjuk növekedése miatt félelmükben mesterséges fénnyel akarják pótolni a vágyott napsugarakat. Mások a barna bőrszínért süttetik magukat, akadnak, akik a pattanásokra, pikkely sömörre remélnek gyógyulást. Még mindig sokakban él az a tévhit, hogy a szoláriumozás elárnyalt barnaság véd a napfény káros hatásától. De mi a különbség a napfény és a szolárium fénye közt? A szoláriumokban csak nem kizárólag UV-a fény sugároznak, de emellett 1-3%-ban UVB fényt is sugároznak. Az UV-a sugárzás hatásai a bőrre. A szoláriumozásra elnyert barnaság a közhiedelemmel szemben nem véd a napfény káros hatásától. Sőt, a bőr vételenebb állapotban van, mint amikor valaki lassan, az időtartamot fokozatosan emelve napozik.
2: A rendszeres szoláriumozás számos következménnyel jár. Hajszálerek jelennek meg, a bőr vastagabb és lazább lesz, szabálytalan pigmentfoltok jelennek meg, ráncképződés a járomcsontokon, a száj környékén, a homlokon és emellett az ajak elvékonyodása. Daganat megelőző vörös, hámlófoltok kialakulása, bőrdaganatok megjelenése, pigmentált anyajegyek megváltozása.
0: Kerüld el a szoláriumokat, hogyha valamelyik igaz rád. 16 éves kor alatt vagy, ha szeplősödésre hajlamos a bőröd, kozmetikum használatakor, ha bőrrákod van, vagy volt már. Ha pigmentált anyajegyeid vannak, ha már előfordult, hogy súlyosan leégtél, ha családtagjaid közül valakinek volt már bőrrákja, vagy ha a fény okozta, vagy fény hatására súlyosbodó bőrgyulladásod van. Ezeket a tanácsokat fogadjátok meg. Legyél tisztában a bőrtípusoddal, évi két turnossal többet ne szoláriumozz. A szolárium turnozás leggyakrabban 72 óránként tedd meg. Egy turnuson belül 10 alkalommal többször ne csináld. A szoláriumozás időtartalma egy-egy alkalommal ne legyen több, mint 20 perc. Szép.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
4: This is Calvin Harris. Listening to
5: Táska Rádió.
6: Hey, this is Charlie Puth.
7: Hi, this is Ricky Iglesias.
8: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 5 óra.
9: Hírek a Táska Rádióban.
10: Eszeproki elültette a bogarat a Rihanna rajongók fülében. Selena Gomez végleg búcsút mondott a legismertebb szerepének, és a Disney is a TikTokra tart. A mikrofonnál Winter Diana. Eszeproki elültette a bogarat a Rihanna rajongók fülében. Közel 10 év után Riri végre új albummal térhet vissza. Erre utalt gyerekei apja Eszeproki egy friss televíziós interjúban. A BBC beszámolója szerint a rapper a The Jason Lee Show című műsor vendégeként árult el néhány részletet az énekesnők készülő projektjéről. Most éppen a stúdióban van, mondta Eszeproki, aki ugyan nem osztott meg további konkrétumokat, de határozottan cáfolta azokat a pletykákat, melyek szerint közös dupla albumot készítenének. Amikor Jason Lee műsorvezető Rihanna esetleges új szólólemezéről kérdezte, a rapper mindössze annyit mondott, valamint dolgozik. A barbadoszi születés énekesnő, akinek polgári neve Robin Fenty, legutóbb 2016-ban jelentkezett stúdióalbummal. Az Anti megjelenése óta ugyan több kis lemezt is kiadott, de teljes nagy lemez nem került a rajongók elé. Selena Gomez számára most tényleg lezárult egy korszak. Több mint másfél évtized után végleg búcsút intett egyik legismertebb karakterének, Alex Russo-nak. A színésznő a Waverly Hely az Új varázslók spin-off filáléja kapcsán mesélte arról, milyen érzés volt utoljára magára ölteni a szerepet, amely világszerte ismertté tette. A varázslók eredeti sorozata 2007-ben indult, Gomez pedig akkor még tínédzserként alakította Alexet. A Disney Channel sikersorozata 4 évad után 2012-ben ért véget, több mint egy évtizeddel később pedig Selena és egykori kollégája David Harry közösen hozták vissza a varázslatos Russo család történetét. Selena számára azonban nem csak Alex karaktere volt fontos, hanem az is, amit a sorozat képviselt. Reméli, hogy a családok újra felfedezik az együttnézhető sorozatok örömét. A Disney is a TikTokra tart. A Disney megállapodott a TikTokkal, a tartalomgyártók már filmrészleteket is felhasználhatnak. Új együttműködést jelentett be a Disney és a TikTok, amelynek köszönhetően a közösségi platform tartalom készítői a jövőben hivatalosan is felhasználhatnak részleteket a szórakoztatóipari óriás filmjeiből és sorozataiból rövid videókban, számolt be róla az egyik hírügynökség. A program elsőként az Egyesült Államokban indul el kísérleti projektként a következő hónapokban. A Disney tájékoztatása szerint a későbbiekben más országokra is kiterjeszthetik az együttműködést. 35 éve vált elérhetővé az első ismert World Wide Web oldal. Sir Tim Berners-Lee Genfben a CERN makkutatóközpontban fejlesztette ki a világ első webböngésző programját. Az eredeti cél az volt, hogy a különböző intézményekben világszerte dolgozó kutatók között automatizálja az információ megosztást. Az alapötlet egy globális információs hálózat létrehozása volt, a számítógépek, a számítógépes hálózat és a hipertext képességeinek ötvözésével.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
10: Az Alba kosarasai is megkezdték a munkát, a válogatott VB selejtezőire hanguló Pongó és Meleg, valamint a légiósok még nem csatlakoztak a többiek, ezen a felkészülés felmérésekkel és egy kis mozgással kezdetét vette. Az erőléti tréner Gödör Marcell vezetésével megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Alba Fehérvár férfi kosárlabda csapata. A munkába légiósok csak később, augusztus 17-én kapcsolódnak be. A felkészülési meccsek menetrendje is már majdnem kész, az már biztos, hogy 3 torna is vár az Albára, még pedig Oroszlány van Pakson és Szombathelyen. A fehérvári egylet összecsap még a Kecskeméttel, a Nagy Gábor emlékmérkőzést pedig egy héttel a bajnoki rajt előtt vívja az Adria Ligában induló Szlován Bratislava ellen.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
10: Ma napos, derült időnk lesz, továbbra sem várható csapadék, napközben a legmagasabb hőmérséklet 31 fok lesz.
2: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Salfi Janka, Bali Villő és Gubi Barbara Petra. Az ismeretlen vizek legelképesztőbb kincsei. A tengereket az emberiség régóta járja hatalmas hajóival, ám a víz mélye ma is szinte ismeretlen terület. Sok száz évvel ezelőtt pedig bármilyen mesés kincseket vittek is magukkal a szerencsétlenül járt hajók, úgy tűnt, hogy azok örökre odavesztek és menthetetlenül elnyelte őket az ismeretlen. Napjaink kincsvadászai azonban sok éves kutatómunka, vagy éppen a véletlen szerencse folytán újabb és újabb mesés drágaságokat fedeznek fel ott, ahol korábban még élő ember nem járt.
1: Ilyen például Szanyozé kincse. A hajótörések Szent Grájának nevezett ezüst, arany és maragd a Szanyozé spanyol gája rakománya volt, melynek értéke ma dollármilliárdokra becsülhető. A gája 1708-ban a kolumbiai Cartagena partjainál a brit hajókkal folytatott csata után süllyedt el. 300 évvel később, 2015-ben a roncsot az óceán fenekén fedezték fel.
2: Továbbá a Caesar aranya. Egy búvár kirándulás során gondtalanul lebegni biztosan szerethetetlen élmény. Ha mindeközben véletlenül felfedezel egy mesés elveszett kincset, az garantáltan családi legenda lesz. Pontosan ez történt 2015-ben egy búvárklub tagjaival, akik az izraeli Caesara ősi kikötőjében néhány aranyérmét találtak, amikről először azt hitték, hogy játékpénz. Hamarosan azonban kiderült, hogy nagyon is értékes 1000 éves aranypénzt találtak, ráadásul összesen több mint 2000 darabot. Arról, hogy ezek az ősérmék hogyan kerültek a tenger mélyére, sajnos még nincs válaszunk, de a régészek és a történészek már keresik a válaszokat.
0: Az antikiterai roncsok. Bár a Görög-sziget melletti ősi lelőhelyet már 1900-ban felfedezték, a kutatók még mindig találnak itt újabb és újabb elsüllyedt kincseket egy hajóroncsról. Ezek közül a leghíresebb egy komplex eszköz, amelyet a világ első számítógépének neveznek. A fogaskerekekből készített szerkezet a nap és a hold nyomon követésére és a nap és a hold fogyatkozások előrejelzésére alkalmas. A készüléket az időszámításunk előtti második századra tippelik, de semmit nem ismernek ebből a korból, ami ehhez hasonlatos lenne. A korai számítógéppel kapcsolatos kutatások ma is folynak, miközben újabb és újabb expedíciók további kincseket, elsősorban értékes bronz szobrokat és kerámiákat hoznak fel itt a tenger mélyéről.
1: Az aranyhajó az Egyesült Államok történelmének egyik legnagyobb vesztesége. Az SS Közép-Amerika nevű hajó 1857-ben Dél-Karolina partjainál süllyedt el, egy hurikán következtében fedélzetén az aranyláz bőséges rakományával. Az aranyhajó felfedezésének története szinte ugyanolyan drámai, mint a süllyedése volt. 1988-ban Tommy Thompson kincsvadász találta meg a roncsot. A zsákmány fölötti jogi vita addig húzódott, míg 2015-ben végül a hatóságok is felzárkóztak hozzá, így a felszínre már ők hozták a kincseket. Legalábbis azok egy részét. 2014-ben egy későbbi expedíció során 40 millió dollárnyi értékben hoztak a felszínre aranyrudakat és érméket, és valószínű, hogy a mélyben még több kincs lapul, amit lehet, hogy soha senki nem talál meg.
2: Végül a fekete hattyú. A Nuestra Señora de las Mercedes egy spanyol hajó, amely Dél-Amerikából arany és ezüst kincsekkel megpagolva indult útjára 1804-ben, ám a britekkel folytatott csata után elsüllyedt. A rakomány 2007-ben egy amerikai mentőcég fedezte fel, amely a fekete hattyú kódnevet adta 500 millió dolláros kincstalálatnak. Az ember azt hinné, hogy legalább a hajó fekete volt, vagy hasonló, de nem. Ez a hajó halványbarna volt aranycsíkkal. Miután bizonyossá vált, hogy a zsákmány valóban az egykori Mercedeshez tartozott, a kincsek visszakerültek a spanyol kormány tulajdonába. Ezt az amerikaiak nyilván szomorúan tapasztalták.

0: 95-7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Vintel Oliver és Pál Nagy Botond. Ma a Rubik kockáról fogunk beszélni részletesebben. A Rubik kocka egy 27 elemből összeállított logikai játék, amit 1974-ben Rubik Ernő készített el. A Rubik kocka lényege az, hogy az összekevert színekből újra kirakjuk a kockát. Érdemes megjegyezni, hogy régebben készült kockákat egyszerűen szét lehetett szedni.
1: Rubik Ernő eleinte a 2x2-es kockát szerette volna megalkotni. Az első probléma akkor ütközött, amikor nem tudta, hogyan lehetne úgy összeállítani ezt a kockát, hogy mintha a három tengelye körül elforgatható legyen. Rubik először gumigyűrűkkel próbálta egymáshoz rögzíteni a kis kockát, de ez így nem sikerült, mivel egy idő után a gumiszalagok elszakadtak. Majd próbálkozott mágnesekkel is, de úgy meg könnyen szétesett a kocka. Ezért a problémát úgy oldotta meg, hogy a kockaelemeket olyan alakúakra faragta ki, hogy azok az alakjuknál fogva tartsák össze magukat.
0: A Rubik kockát négyféle módon lehet forgatni. Az alját, a tetejét, az oldalait és az elejét. A kockáit három részre osztjuk. 8 sarokkocka, 12 élkocka és 6 középkocka. A kockákat nem lehet elmozdítani a helyükről, mert ez van közvetlenül hozzácsatolva a kocka belsejében található középelemhez, és a többi elem is e körül mozog.
1: A Rubik kockát egy idő után versenyekre is elvitték, és az emberek azon versenyeztek, hogy ki milyen gyorsan képes kiratni, de felmerült egy probléma. A Rubik kockát nehéz volt forgatni ahhoz, hogy hipergyorsan ki lehessen rakni. Ezért kitalálták a versenykockát, aminek a részei olyan gyorsan forogtak, hogy pörgetni lehetett őket. Ezekkel a kockákkal tartják most is a világrekordot, ami 3,13 másodperc.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richárd és Pápa Ivett. Az addikció, vagy más néven függőség, az, amikor valaki eljut arra a pontra, hogy nem tudja kikerülni, nem tud felülkerekedni egy élvezeti cikk használatán, vagy számára élvezetes cselekvésen. Az adott narkotikum a személy életének a középpontjába kerül, átveszi az irányítást, a valóság kiürül. Az élet önmagában nem nyújt számára örömöt többé.
1: Az eredmény az lesz, hogy folyton kielégítetlen, elégedetlen magával, a körülötte zajló folyamatokkal. Csak az élvezeti cikk mennyiségének emelése jelent örömet számára. Sokféle függőség létezik, ilyenek lehetnek a videójátékok, a sport vagy akár a tanulás. Bizonyos függőségekbe bele is halhatunk, így igen veszélyesek lehetnek.
0: Természetesen nem leszel azért függő, mert heti háromszor lemész edzeni. Viszont ha elvonási tünetek jelentkeznek, úgy érzed egyre többet és többet akarsz, és már csak az az egy dolog létezik számodra, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Minden addikció más, így nincs egy egységes kezelési folyamat.
1: Hogy mikor érdemes orvoshoz fordulni? Ha a szenvedélyed a napi tevékenységnek, családi, társas, munkahelyi tevékenységeknek rovására megy. A folyamat előre haladtát jelzi a rendszeresség a szenvedéllyel töltött napi időtartam növekedése, vagy súlyosabb esetben akár az összeütközés a törvénnyel. A problémát inkább a beteg környezete veszi észre. A betegek gyakran disszimulálnak, azaz el akarják hitetni, hogy nincsen semmi bajuk. Igazából csak a beteget kérdeznénk, nem is lenne olyan, hogy függőség, hiszen szerintük nem is létezik az.
0: A függőséggel való megküzdéskor azonban nem elég csak a konkrét tünetekre koncentrálni. Azok sokszor csak a jéghegy csúcsa. Ezek mögött megoldatlan családi viszályokat, el nem ért valós vagy irreális vágyakat találhatunk. A gyógyulás nélkülözhetetlen része az okok, a háttér feltárása és kedvező esetben rendezése. Vannak, akik csak a társaság miatt szoknak rá bizonyos dolgokra, hiszen addig is emberek között vannak.
1: Gyógyszeres terápiák szükség esetén feszültségoldó gyógyszerek mellett szerepet kaphatnak például hipnózis, de léteznek például akupunktúrás, akupresszúrás technikák is. A játékszenvedélyek az impulzus kontrollzavarok közé tartoznak. A játék célja a győzelem, a siker iránti vágy, illetve sokszor a nyomasztó valóságba való kiszakadás.
0: Amit a legjobb szakember sem pótolhat, az a beteg motivációja és együttműködése a terápia során. Ugyanis a folyamat gyakran hosszú, nem elég egy hetet eltölteni valamilyen kórházi osztályon. A sajtóban naponta olvashatunk híres filmsztárokról, zenészekről, akik már a sokadik terápiájukra vonulnak be éppen, a sokadik eredménytelen után. A szenvedélybetegek gyógyulásának lényege ugyanis nem egy jól eltalált gyógyszeres kombináció beállítása, hanem sokkal inkább életmódváltozást igényel, az pedig nem megy egyik napról a másikra.
1: Valaki függő, fel kell ismernie és tennie azért, hogy kigyógyuljon. Nem ciki segítséget kérni, ha úgy érzed, szükséged van rá. 97.5 Táskará.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. YouTuberből vált országszinten ismert énekessé. Hogyan lett Paul Streetből Azaria? Tarts velünk, most megtudhatod.
1: Baukó Attilát több néven, több helyről is ismerheted. Régebben Paul Street néven YouTube videók gyártásával foglalkozott. A Rejtélyek nyomdokat című sorozatának köszönhetően lett ismert. 2002-ben született, és 2019 óta zenei pályán Azariaként tevékenykedik, és lett ismert. Pop és alternatív stílusú zenéket gyárt. Teltházas koncerteket és nagy sikerű fesztiválokat tudhat maga mögött a még csak 20 éves énekes.
0: Dalai, albumai hamar felkapottak, és TikTokon is népszerűek lettek. Egy idő után hatalmas rajongó tábora lett Azinak és zenésztársának, barátjának, Dashnek. Több közös daluk van kettőjüknek, amik már megjárták a toplisták legfelsőbb helyét is.
1: Május óta, ha meghalljuk a nevét, lehet nem a Mindegy című száma fog először eszünkbe jutni. A social media mostanában a 2022-es májusi botrányától volt hangos. Azóta nagyon megosztó személyiség Azaria. Ebből kifolyólag több ismert emberrel és zenésszel került összetűzésbe és heves szóváltásba. De olyanok is voltak, akik Attila védelmére keltek. Például Majka az eset után a koncertjein nyilvánosan bevédte, sőt, ki is átérte.
0: Ez a balhé azért is fajult el idáig, mert Azaria nem vállalta fel, hogy ő is hibás ebben a szituációban. Az aktusra rá pár nappal Instagramon tett közzé egy live-ot. Ebben a videóban elmondta azt, hogy ugyan nem bánta meg a történteket, azt viszont sajnálja, hogy megcsalt a párját. Azóta ő megbocsájtott, viszont úgy néz ki, a kedélyek nem csillapodtak. A lány, akivel megcsalt a barátnőjét, interjúban elmondta, milyen rosszul élte meg, és hogyan hatott a magánéletére. Ám Attila megsajnálás vagy bocsánatkérés helyett viccet csinált a lányból és megszégyenítette.
1: Azaria és apukája nyilatkozataiban mindenkit hibáztattak. A lányt, akivel félrelépett, azt, aki felvette videóra, a biztonsági őröket és az ott dolgozó személyzetet. Mindenki meg lett említve, hol hibázott, hogy egy ilyen videó felkerült az internetre. Egyedül Azariát nem vonták felelősségre a történtek miatt. Emiatt jöttek létre a...
0: Nem Azaria hibás.
1: És a...
0: Nem ő tehet róla.
1: Mondatok.
0: Ennek ellenére sem feledhetjük, hogy mekkora zenei tudása van. Sok eredményt elért már fiatalkora ellenére. A nyár folyamán is többször megfordult országszerte ismert fesztiválokon. 2021-ben Azaria elnyerte a legjobb magyar előadó címet.
1: Te mit gondolsz, elítéled, vagy egyetértesz azzal, amit Azaria tett, és azt, ahogyan lereagálta?

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czenner Attila és Vas Eszter. Hogy miért fontos a reggeli? Mindjárt megtudod.
1: Reggeliz úgy, mint egy király, tartja a mondás, és a táplálkozás tudósok valóban egyetértenek abban, hogy a reggeli a nap fontos étkezése, melynek elhagyása számos felmérés szerint igen elterjedt rossz szokás Európában és Amerikában.
0: A reggeli fontossága. A kiegyensúlyozott és egészséges táplálkozásból nem hiányozhat a reggeli, mely a délelőtti fizikai és szellemi tevékenységünkhez is hozzátesz. Számos tanulmány bebizonyította, hogy a reggeli elhagyása a napi energiabevitel csökkentéséhez vezet, mert így lényegesen kevesebb fehérje jut be a szervezetedbe, mint azoknál, akik rendszeresen reggeliznek.
1: A fogyókúra mellett is fontos a reggeli. Hiba kihagyni azért, mert fogyókúrázunk. Tanulmányok bizonyították, hogy azok, akik nem reggeliznek, később túlsúlyosak lesznek, mert a nap folyamán többet nassolnak vagy esznek. A reggeli beindítja az anyagcserét, de nem csak reggel, hanem egész nap gyorsítja azt. Ebből tehát az következik, hogy annak is, aki fogyókúrázik, kötelező reggeliznie.
0: Reggeliz, mint egy király. Nem mindegy azonban, hogy mit reggelizünk. A reggeli döntő fontosságú lehet abban, hogyan indítod a napot. Ha szénhidráttartalmú reggelivel kezdesz, például fehérjéből készült pékárukkal, hirtelen megemelkedik a vércukorszinted, ami csak arra jó, hogy 10 óra körül már rátörjön a farkaséség, hiszen amilyen hirtelen a vércukorszinted megemelkedett, éppen úgy le is csökken. Mégpedig az alá a pont alá, ahol nincs visszaút. Enni kell. Méghozzá azonnal és jó sokat.
1: Ha reggeli nélkül indítod a napod, még mielőtt megemelkedhetne a vércukorszinted, hirtelen lezuhan. Ennek eredménye pedig szintén a farkaséség. 10 óraira vagy ebédre sokkal többet eszünk, mint ha reggeliztünk volna. Ha ezek a vércukor ingadozások már a nap elején jelen vannak, a nap többi részében is folytatódnak. Megemelkedik, lezuhan. Megemelkedik, lezuhan a vércukorszint, minthogyha hullámvasút lenne, melynek eredményeképpen nem tudjuk kontrollálni éhségünket.
0: Milyen a jó reggeli? A válasz nagyon egyszerű. Választ lassú felszívódású szénhidrátokat, sovány fehérjét. Például teljes kiörlési lisztből készült pékárut sovány sajttal. A napi étkezések közül a szakemberek a legfontosabbnak, a gyakran elhanyagolt reggelit tartják. A nap megfelelő indításához feltétlen szükségünk van erre az étkezésre. Egészségünk érdekében nagyon fontos, hogy munkába és iskolába indulás előtt is együnk valamit.
1: Mindennek fényében holnap te se felejts el reggelizni.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezne Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, BoA, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zene közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipar a játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziel kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. A koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés és kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolása, hogy a gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, íresztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.

bajbeli fény. Az élet kékegén veled, élet képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellé ül. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bohár Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Horváth Winter Olivér, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf és Berzovici Dávid. A mai vendégünk Rozs Geri, aki az Exatlonban és az Ázsia Expressben is szerepelt.
1: Nagyon szépen köszönöm szépen ezt a gyönyörű felkonferálást. Sziasztok, fiatalok, üdvözlök mindenkit. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Őszintén mondom, hogy ez lesz az első ilyen interaktív elbeszélgetésem, főleg ilyen fiatalokkal, de állok is a beszélgetés elejébe, kezdetébe. Szerintem csapjunk is bele egész nyugodtan.
0: Gyerekként tudtad-e már, hogy mi akarsz lenni, hogyha felnősz?
1: Őszintén mondom, hogy bennem itt szépen sorjában alakult ki minden. Tehát mondhatni azt is, hogy én csak így sodródtam mindig is az ára. Tényleg. Nem azt mondom, hogy elhajoltam erre arra, ahonnan éppen a szél fújt, de tényleg igyekeztem kihasználni minden elém gördülő lehetőséget, és ezek köré, illetve emellé alakítani az életemet. Egyetlen egy dolog volt biztos az életemben mindig, az az, hogy a sport az mindenféleképpen főszerepet fog játszani, bízom benne, hogy még nagyon sokáig. Aztán valahol középiskola környékén fogalmazódott meg bennem, hogy akkor erre a pályára szeretnék ráállni, erre adom a fejem, és hát ugye ennek következtében, ennek folytán végeztem el Pécsett a testnevelő edzőképzést. Lényegében annak is köszönhetem, hogy ilyen eredményeket értem el.
2: Melyik iskolába mentél és miért?
1: Hát a középiskolában, az előző kérdéshez hozzácsatolva, általános iskola után sem voltak még annyira konkrét elképzeléseim, hogy milyen irányba szeretnék majd tovább menni. De akkor még, hát hogy is mondjam, a hatalmas nagy kultnak örvendett ez a környezetvédelem és ennek mindenféle szegmense. Ezért is jelentkeztem a Bugát Pál akkor még egészségügyi és környezetvédelmi szakközépiskolába, de ugye azóta már ez is nevet változtatott, ha jól tudom, akkor belvárosi első István Bugát Pál tagintézmény, ha még köszönöm szépen a kiegészítést. Szóval én ott kezdtem el tanulmányaimat, aztán hát egy nem túl csillogó diák bizonyos magatartással. A lényeg, hogy el kellett köszönnöm az ottani tanáraimtól, és csináltam egy nagyon gyors érettségi képzést, 2 év alatt sikerült ezt megcsinálnom, akkor még volt ilyen lehetőség, és innen mentem tovább ugye az előbb említett Pécsi Tudományegyetemre, ahol is 4,5 év alatt elvégeztem a testnevelő edző PSC képzését.
3: Szeretted-e a tanáraidat?
1: Szegezzük le, hogy a tanáraimért szerettem, viszont nem minden tanár szeretett engem. Vannak nagyon kedves emlékeim tanáraimról, főleg általános iskolából, tehát általános iskolában hál' Istennek olyan magvat hintettek el bennem, ami aztán kiforta magát egy ilyen hatalmas nagy sportoló emberré, aki itt ül előttetek. Ezt Wunderlichné Devecseri Gabrielának köszönhetjük, ő volt általános iskolában a testnevelő tanárom felső tagozatban, alsó tagozatban pedig Varga Katalin, aki, ha jól tudom, még mindig a Németh László általános iskolában tanít. Nekik köszönhetem igazából, hogy elindítottak a sportolás pályáján. Őket mindenféleképpen ki szeretném emelni, és nagyon sokkal tartozom nekik, hogy elindítottak ezen az úton. Középiskolában egy picit változott a helyzet, nem tudom, ti mennyire tapasztaljátok. Ez a lázadó korszak egy kicsit azért be tud zavarni egy pici diák életébe. Ettől függetlenül Jacó Jenő tanár úrnak nagyon sokat köszönhetek. Igen, és hát a tanárokon kívül, ugye, mivel nagyon sok sportfoglalkozáson vettem részt, ezeknek a sportfoglalkozásoknak az edzőinek is hatalmasan közvetartozom, köszönet illeti őket, és hát a későbbiek folyamán, amilyen edzésekre ellátogattam, Ódor Attilának a saját testsúlyos edzés megkedveltetéséért, megszerettetéséért, Szarka Ákosnak szintén, aki ugye Pesten tart edzéseket azóta, ennyi mindenkinek tudok igazából köszönetet mondani, tényleg nagyon sok mindenki hozzájárult ahhoz, hogy ez a Geri ilyen formában, ilyen felfogással itt előttetek üljön, és válaszoljon őszintén a kérdésekre.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Rakoncai Gábor 1981. január 28-án született Budapesten, magyar evezős, kenus, extrém sportoló, aki többszörös világrekorddel és az óceánt is átszelte. 7 gyermek közül a legidősebbnek született a családjában. Tanulmányait a képző és iparművészeti szakközépiskolában, Budapesten és a Nyugat-Magyarországi Egyetem alkalmazott művészeti intézet építész szakán végezte Sopronban. Kétszeres Guinness világrekorder és 6-szoros óceán átkelő hajós, az amerikai év kalandja díj és a magyar formatervezési díj tulajdonosa. Rendszeresen teljesít több száz kilométeres ultrafutásokat. 29 nap alatt átkelt Grönlandon, és egy 44 napos expedícióval elérte a déli sarkot. 3 könyv szerzője, és eddig 5 országban több mint 200 ezer ember hallotta célmegvalósítással kapcsolatos motivációs előadásait.
1: Középiskolás diaktársa volt későbbi felesége Viktória, akivel egy iskolai futóversenyen alkottak először kétszemélyes csapatot. Egyetemista korukban határozták el, hogy együtt váltják valóra mindkettejük álmát, az Atlanti óceán átevezését, de 2012-ben elváltak. Viktória, aki párja volt akkor, formatervezés, szak és gáborépítés szakhallgatójaként az óceán átszelésére közösen tervezte és építette Tűzhangya nevű kétkabinos evezős hajót, melynek hossza 8,9 méter, szélessége, üres tömege 160 kg, mellett kész tömege körülbelül 600 kg volt. Ezzel a hajóval 2008-ban 51 nap, 6 óra és 10 perc alatt tették meg a Kanári-szigetek és a Kis-Antillákhoz tartozó Antigua-sziget közötti 5200 km távolságot.
0: 2012. decemberében kenuval indult az Atlanti-óceán átszelésére. December 21-én a portugáliai Lagos városának kikötőjéből indulva 2013. január 6-án érkezett meg a Kanári-szigetekre, Las Palmasba, majd onnan 60 nap alatt Antiguára. 2018-ban 28 nap alatt kelet-nyugati irányban átszelte Grönlandot. 2018. novemberében az Antarktisz széléről indulva vállalkozott rá, hogy eléri a déli sarkot. 2019. január 7-én 44 nap és 4 óra elteltével teljesítette a távot, ami összesen 914 km volt. Most 2023. decemberében hasonló céllal indult saját építésű kenujával. E célból átépítette a 2012-es szóló óceán átkenuzására használt hajót, a Vitézt. Az eredetileg Fanándoráttal épített, és már eddig is sok mindent megélt járgányt, akivel annó 77 napig küzdött az Atlanti-óceánon, új kabint, új tőkesújt és kormányrendszert, új bordaszerkezetet és tároló rekeszeket, meg persze új szerelvényezést kapott.
1: A neve Vitézről át lesz keresztelve 42-re, ami számára az új filozófiáját jelenti. A Galaxis utikalaus topposoknak regény alapján, amiben a 42-es szám jelenti a választ, az élet, a világmindenség és a mindent érintő végső kérdésre. Véletlen egybeesés, hogy ő épp 42 éves most. Portugáliából indult a 70-90 napra tervezett erősen excellentnek mondható önismereti útra. Az Atlanti-óceánon keresztül egészen a Karib-térségi Antigua-szigetig, ahová 2007-ben és 2012-ben is megérkezett a páros és a szóló transatlanti evezés után.
2: 97.5 All the time. Táska Rádió.

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. Joe Jonas lenyűgözte Demi Lovato. A magyar filmadatbázis elkészítette a nyárváró top 10-es listáját. A mikrofonnál Sarfjanka. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next You World programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonságtudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A Stewart programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A Hello Next Stewart képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. A résztvevők az elméleti ismeretek mellett olyan kulcskészségeiket is fejleszthetik, mint a hatékony kommunikáció, a helyzetfelismerés és a gyors reagálás. Joe Jonas nemrég meglepetés vendégként lépett színpadra Demi Lovato orlandói koncertjén, amely az énekesnő It's Not That Deep turnéjának egyik állomása volt. Nagyon örülök neki, fantasztikusan csinálja, mondta az énekesnőről a People magazinnak adott interjúban Joe, aki rövid ideig Demi párja volt 2010-ben, miután együtt szerepeltek a Camp Rock című filmben. Az énekes saját rajongóit is arra bíztatta, hogy nézzék meg Demi aktuális koncertsorozatát. Ez a show elképesztő, mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy menjen el és nézze meg. Joe áprilisban Demi turnéjának nyitó koncertjén találkozott újra az énekesnővel, és még azt is belengedte, hogy a későbbiekben ismét feltűnhet valamelyik fellépésem. A magyar közönség továbbra is egyértelműen a nagy, látványos, közösen átélő mozis címekre kíváncsi, amelyek mögött ismert márkák, népszerű karakterek vagy erős nosztalgia áll, és továbbra is a franchise-ok, a családi filmek és a látványos blockbusterök mozgatják meg a legszélesebb tömegeket. A sorrend a mafa.hu összesített számszerűsített adatai alapján állt össze, hogy mely címekre kerestek rá a legtöbben a hazai nézők. A 10 legnépszerűbb film adja ki a 100%-ot. Ennek tükrében a néző Christopher Nolan új filmjét, az Odüsszeiát várják a legjobban 2026 nyarán. Július 16-án az újabb Duna film forgalmazásában parádés szereposztással Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya érkezik majd a gigantikus eposz. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, az MME. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak és csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú folyású állóvizeket kedvelik, így életük nagy részét azok közelében töltik, azonban a májustól júliusig kiterjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres, vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek, olvasható az MME szerdai közleményében.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: A Szenshi Karate Do Egyesület elnök vezetőedzője a nyílt súlycsoportos kumite kategóriában aranyéremmel, a tradicionális formagyakorlat kategóriában pedig bronzéremmel zárta a 28. Fudokan Karate Európa bajnokságot Sepsiszentgyörgyön. A magas színvonalú nemzetközi megmérettetésen közel 1500 versenyző mérte össze karate tudását több kategóriában. Halmai Roland, a Shensi Karate Do Egyesület elnökvezetője, mint egy 12 órás autóút után csütörtökön érkezett meg a helyszínre, egy rövid pihenő után pedig másnap már tatamira is lépett a tradicionális forma gyakorlat kategóriában, amelyben sikerült bekerülni a legjobb 4 közé, és végül a 3. helyen zárt.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat. A szél mérsékelt lesz. Napközben 27 fokot mérhetünk.

Nedes Tallinet, Rocanov Maja, Nagy Fanni, Kovács Jászmin, Horváth Winter Kristóf és Kutfej Dóra. Nagyon érdekes témáknak nézünk elébe a következő percekben. Egy amerikai városban például krumplinyalás miatt nyomoz a rendőrség, egy másik kisvárosban pedig sörrel fizetnek a fűnyírásért. Szóval nagyon érdekes fél órának fogunk elébe nézni, de előtte még szóljon Ella Longlica a csúcs.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Sörrel fizetnek a fűnyírásért. Egy ausztrál kisvárosban a helyi kocsma tulajdonosa megelégelte, hogy a parkoló melletti gazos területet senki nem gondozza. Kihirdette, aki hoz egy működő fűnyírót és levág egy kijelölt részt, az a munka végén kap egy korsó jéghideg sört. Másnap reggel 40 ember állt sorba fűnyíróval.
1: De ez mekkora lehet már?
0: De mit gondoltok erről? Tehát számomra így tök durva, hogy ha már így felajánlanak valamit, már egyből mennek az emberek.
1: És igen, hogy mondjuk megértem, tehát hogy ingyen nyeremény van, ki nem menne oda fűnyíróval, tehát hogy...
2: Pláne, hogyha még meleg is van, mert akkor egy jéghideg sör azért úgy jól esik.
1: Hát főleg az olyanoknak, tudod, akik otthon ülnek, például már nyugdíjba mentek, de hogy azért még nem annyira idősek, hogy ne tudjanak mit kezdeni magukkal. Azok mit csinálnak? Figyelj, kapnak egy jéghideg sört, és még dolgozhatnak is, tehát lefoglalják magukat, figyelj, megéri.
3: És nem is kell boltba venniük sört ennyi erővel.
1: Ja, én egyébként, ha alkoholizálhatnék, én azt csinálnám a helyébe, hogy több ilyen kis területet is elvállalnék, és akkor minél több sört kaphatnék. Tehát, hogy ez így mekkora, figyelj, letolnám az egészet, és akkor így hello, sziasztok.
3: Ez persze jó is hangzik. Szinte, hogyha alkoholos vagy alkoholmentes közös lehetne választani, akkor mondjuk a fiatalabb emberek is dolgozhatnának.
1: Ja, ingyen kapnának hűsítőt. Figyelj, nyári munkának teljesen jó. Még hogyha nagyon szépen, még hogyha mondjuk a tulaj nagyon kedves, akkor még talán egy kis 200-es is becsúsztat a zsebedbe.
2: De milyen rabasz, mert elvégezheti veled a feladatot, mert ő le nem vágja. Tehát, hogy ő inkább felajánlja, hogy ad neked a söréből, de ő ahhoz hozzá nem
1: De amúgy ez is milyen már, hogy az ő területén, és akkor ő nem nyerje le, hanem másokat dolgozhat. Tehát, hogyha most annyira zavarja, akkor ő még nem csinálta amúgy meg.
2: Hát igen. Jó, mondjuk ez a minimum, hogy akkor meghálálja nekik valamivel. Ebben egyet értek, de rabasz.
1: Ja.
0: Tehát, például ez tök érdekes, hogy azt írják, hogy levág mindenki egy kijelölt részt. Most ezt vajon hogy osztják föl egymás között?
1: Hát szerintem nem ők osztják fel, hanem ugye a tulajdonos, gondolom, tudjátok, vannak ezek a sprék, amivel a focipályákon is beszokták ezeket húzogatni a vonalakat, lehet, hogy olyannal így kijelölte így a négyzetmétereket, vagy nem tudom. Ezt tudom elképzelni, tehát, hogy vagy ilyen kis pöcköket lett rakott a földre. Hát. Most itt mutogatom, de ti ezt nem látjátok, de itt mutogatom, hogy leszúrja őket a földbe.
2: Hát basszus, több munka van azzal, hogy kijelölje a részeket mindenkinek, mint az, hogyha saját maga levágná.
1: Hát de ezért nem értem. Én ezért nem értem a csávónak így a gondolatmenetét.
2: Jó, nem rossz ötlet, mert vannak végül is 40-en. Azt írja, hogy 40-en álltak sorba. Hát ilyen, amire 40 embernek elosztják azt a részt, vagy akkor nem jut mindenki sorra, de akkor ennyi erővel ez már nem igazságos, mert valaki elment, hozta a fűnyírót, meg minden, és akkor nem kerül sorra, tehát szerintem jobb lett, hogyha levágja magának.
0: Hát, egyszerűbb lett volna sokkal.
1: Az biztos.
0: Jó, hát minden esetre nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre is, szóval nyugodtan írjátok már nekünk a Táskarádió oldalaira, akár Instagramon, akár Facebookon, és most pedig a zárásként szóljon David Guetta és a Várrepublik közöse az I Don't Wanna Wait. Let's make

0: 97.5 táskarádió, te is beleférsz. Krumpli nyalást nyomoz a rendőrség Amerikában. Már a rendőrség is vizsgálja azt az esetet, ami egy online terjedő videón látható. Egy Massachusetts-i városban egy állítólagos gyors éttermi lánc alkalmazott, megnyalt egy adag sült krumplit, mielőtt a dobozba helyezte volna. A felvételen látszik, hogy betömi a szájába a frissen kisült ételt, majd a dobozba teszi, eközben a háttérben egy másik alkalmazott látható, aki a dobozt tartja, és remekül szórakozik.
1: Milyen betegnek kell lenni ahhoz, hogy amúgy ezt így megcsinálja egy ember?
2: Én amúgy azt mondom, hogy szerintem ismerte, aki rendelte a krumplit, és nem szerette. És ilyen revenge.
1: Most én is erre gondoltam.
2: Tehát amúgy, hogyha besétálna egy olyan ember, akit én így, tudod, így nagyon rühellek, és akkor így én csinálnám meg neki pont a kajáját, én szerintem bele is köpnék, még és nem hogyha, csak megnyolnám.
3: És hogyha mi pont beteg volt az alkalmazott, akkor ilyenkor mi van?
2: Arra is mond. Hát, de hogy most arról beszélünk, hogy én lettem volna, és hogyha beteg vagyok, akkor meg még pláne ráköptem volna, hogyha utáltam volna.
4: Hát én is megcsináltam volna, hogy így elgondolkodva, hogy aki nem szeretek, és mondjuk tudom, hogy ő rendel, akkor hát most ezt nem tudja, nekem jobb a lelkem. De érted?
1: Én nem tudom, én ezt nem mertem volna megcsinálni. Vagy nem is az, hanem, hogy én egyszerűen nem.
4: Mert valószínűleg, hogy én sem mertem volna, de megcsinálnám.
1: Én nem úgy.
3: Vagy csak unalmas voltam minden nap, aztán kavart egy kis port, vagy mi?
1: Amúgy ez is jó.
4: Na, majd gondoljátok bele, mi van akkor, hogyha mondjuk egy ismerősötök, akit nem szerettek, ott dolgozik az étteremláncban, és akkor ti vagytok a fordított szituációban, hogy nektek adják oda, és amúgy valójában nem tudhatod, hogy ki...
1: Mi történt azzal a sült krumplival?
4: Igen, és hogy esetleg ki milyen, és most nem muszáj olyan ismerősnek lenni, aki nem szeret téged, tehát hogy idegen is, hogy ki milyen kézzel ér ahhoz a krumplihoz, ahhoz a nem tudom, húspogácsához.
1: Amúgy én szoktam nézni, mert ugye így a gyors éttermekben lehet látni nagyjából, hogy ott csinálják a kaját. Hogy semmi kesztyű, semmi hajháló, és volt olyan, de nem tök sokszor előfordult, hogy én találtam hajat a kajámba, és nem is járok azóta nagyon sokszor így gyors éttermekbe, mert találtam hajszálat, és annyira rosszul lettem tőle, hogy utána kikaptam az egész kaját, és kidobtam.
0: De egyébként igen, ha most belegondolunk, ez bárhol előfordulhat, mert igazából egy étterem konyhájába se látunk be. Szóval soha nem tudhatjuk, hogy mi történt az étellel.
2: Hogy mondjuk nagyon finom a kaja, amit kapunk, viszont egy olyan egy órával később akkor a hasmenésünk valahogy mindenki jön belőlünk. De meg nem is az, hanem hogy például egy étteremben azért általában olyan szakácsokat vesznek fel, akik normálisok, tehát nem ilyen metős dolgozókat, ilyen jött menteket az utcára, hanem ott nekik általában van egy végzettségük, ők szeretik a munkájukat, hogy nem fogják azt elrondítani.
4: Képzeljétek el, hogy voltunk... Két hete, vagy most hétek, én már nem is tudom, egy étterembe, ami viszonylag, hát nem neves, de egy jó, hát jó nagy étterem, ahol mindig voltunk, és sose volt semmi probléma. De most apukám kért valamilyen húst krumpival, és képzeljétek el, hogy a krumpin rajta volt egy, hát egy, mint az embernek a körme, egy akkora bogár.
2: Új,
4: és
2: egy bogár.
4: Igen, egy bogár, egy ilyen kék-zöldes páncélú bogár, de nem tudom, hogy az így odasült, vagy nem, de mindegy, szóval, hogy amúgy sose fordult elő ilyen, és apukám ezt félretette, és így, köszi, nem? Tehát, hogy én, ha ilyet látnék, én biztos, hogy az én kajámban lenne ilyen, azután én is néztem a kajámat, minden egyes falat előtt átvizsgáltam mindent.
2: De ilyenkor meg lehet panaszkodni is mondjuk a pincérnek, vagy a szakácsnak, hogy
4: hát mi ez a bogár benne. Hát ilyenkor ez kell igazából.
2: Nem csak lepöccinti, azt megeszi, ami maradt a bogarat kívül.
4: Nem, hát ilyenkor ugye erre vannak az éttermeknek külön ilyen házirányik, hogyha valami olyat talál a vendég az ételjébe, akkor ő visszaküldheti, és akkor igazából a szakácsoknak kötelességük újra csinálni az egészet.
0: Igen, szóval ez a téma, ez nagyon-nagyon érdekes, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy esetleg veletek már fordult elő ilyen, vagy írjátok meg egyszerűen a véleményeteket a témához, és most pedig zárásként szóljon Marinótól a Devil

0: legnagyobb sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Eszeproki elültette a bogarat Rihanna rajongók fülében. Selena Gomez végleg búcsút mondott a legismertebb szerepének, és a Disney is a TikTokra tart. A mikrofonnál Winter Diana. Eszeproki elültette a bogarat a Rihanna rajongók fülében. Közel 10 év után Riri végre új albummal térhet vissza. Erre utalt gyerekei apja Eszeproki egy friss televíziós interjúban. A BBC beszámolója szerint a rapper a The Jason Lee Show című műsor vendégeként árult el néhány részletet az énekesnő készülő projektjéről. Most éppen a stúdióban van, mondta Eszeproki, aki ugyan nem osztott meg további konkrétumokat, de határozottan cáfolta azokat a pletykákat, melyek szerint közös dupla albumot készítenének. Amikor Jason Lee műsorvezető Rihanna esetleges új szólólemezéről kérdezte, a rapper mindössze annyit mondott, valamin dolgozik. A barbadoszi születésű énekesnő, akinek polgári neve Robin Fenty, legutóbb 2016-ban jelentkezett stúdióalbummal. Az Anti megjelenése óta ugyan több kis lemezt is kiadott, de teljes nagy lemez nem került a rajongók elé. Selena Gomez számára most tényleg lezárult egy korszak, több mint másfél

0: Évtized után végleg búcsút intett egyik legismertebb karakterének, Alex Russo-nak. A színésznő a Waverly Hely az Új varázslók spin-off fináléja kapcsán mesélt arról, milyen érzés volt utoljára magára ölteni a szerepet, amely világszerte ismertté tette. A varázslók eredeti sorozata 2007-ben indult, Gomez pedig akkor még tínédzserként alakította Alexet. A Disney Channel sikersorozata 4 évad után 2012-ben ért véget, több mint 1 évtizeddel később pedig Selena és egykori kollégája David Harry közösen hozták vissza a varázslatos Russo család történetét. Selena számára azonban nem csak Alex karaktere volt fontos, hanem az is, amit a sorozat képviselt. Reméli, hogy a családok újra felfedezik az együttnézhető sorozatok örömét. A Disney is a TikTokra tart. A Disney megállapodott a TikTokkal, a tartalomgyártók már filmrészleteket is felhasználhatnak. Új együttműködést jelentett be a Disney és a TikTok, amelynek köszönhetően a közösségi platform tartalom készítői a jövőben hivatalosan is felhasználhatnak részleteket a szórakoztatóipari óriás filmjeiből és sorozataiból rövid videókban, számolt be róla az egyik hírügynökség. A program elsőként az Egyesült Államokban indul el kísérleti projektként a következő hónapokban. A Disney tájékoztatása szerint a későbbiekben más országokra is kiterjeszthetik az együttműködést. 35 éve vált elérhetővé az első ismert World Wide Web oldal. Sir Tim Berners-Lee Genfben a CERN makkutatóközpontban fejlesztette ki a világ első webböngésző programját. Az eredeti cél az volt, hogy a különböző intézményekben világszerte dolgozó kutatók között automatizálja az információ megosztást. Az alapötlet egy globális információs hálózat létrehozása volt, a számítógépek, a számítógépes hálózat és a hipertext képességeinek ötvözésével.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Az Alba kosarasai is megkezdték a munkát, a válogatott VB selejtezőire hanguló pongó és meleg, valamint a légiósok még nem csatlakoztak a többiekhez, a felkészülés felmérésekkel és egy kis mozgással kezdetét vette. Az erőléti tréner Gödör Marcell vezetésével megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Albafehérvár férfi kosárlabda csapata. A munkába légiósok csak később, augusztus 17-én kapcsolódnak be. A felkészülési meccsek menetrendje is már majdnem kész, az már biztos, hogy 3 torna is vár az Albára, még pedig Oroszlán van Pakson és Szombathelyen. A fehérvári egylet összecsap még a Kecskeméttel, a Nagy Gábor emlékmérkőzést pedig egy héttel a bajnoki rajt előtt vívja az Adria Ligában induló Szlován Bratislava ellen.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma napos, derült időnk lesz, továbbra sem várható csapadék, napközben a legmagasabb hőmérséklet 31 fok lesz.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez itt a Bekker. A mikrofonnál Nagy Fanni, Kutfej Dóra, Hedrig Mira, Kovács Jászmin, Sarf Janka, Rocanov Maja, Horváth Winter Kristóf és Lestárlinett. Ebben a fél órában egy férfi szemétbe dobta a sörös dobozokból készült műalkotást, és egy nő saját hasonmásával változtatta a kutyáját, amelyen milliók nevettek. Viszont először hallgassuk be a Ketszájtal a Gabriel.

0: 95 táska rádiót te is beleférsz. Saját hasonlásával változtatta kutyáját egy nő, és még ezek után valaki kétségbe vonja, hogy a kutyák nem kezdenek el hasonlítani gazdáikra. Szenzációs videó terjedt az interneten, hála egy brazil tartalomgyártónak, Rosi Fláviának, aki egészen érdekes felismerése jött rá, törpe pinscher kutyája a megszólalásig hasonlít rá. Hogy ezt a lehető leglátványosabb módon bizonyítsa, különböző kiegészítőkkel, parókával és szemüveggel turbozta fel Yoshi megjelenését. A végeredményre azonban valószínűleg ő sem volt felkészülve, a kamerában viszont látva magukat, ugyanis megállíthatatlanul kitört belőle a röhögés. Na most itt nekünk van egy kép. Tehát, hogy látom a kutyát, egyébként ezek tipikusan ezek a táska kutyák, amiket így beraksz, így a, van a Mingörben is egy ilyen kutyus, amit így a táskába hordanak, most tényleg rárakta a parókás szemüveget, egyébként tényleg nagyon durva hasonlít a gazdájára.
1: Szerintem is különben meg, mert így, hogy tényleg van rajta szemüveg, meg paróka a kutyán, így ott a gazdája mellett ugyanolyan a hajuk is, meg ugye a szemüveg is, meg így nem tudom, de van az a teória, hogy a kutyák nagyon hasonlítanak alapból is a gazdájukra. Szóval nem tudom, hogy most nálunk is így van, mert nekem is van kettő kutyusom, meg az öcsémnek is van egy, de hogy így ezt így nem tudom, mert hogy így külső szemmel nyilván más, csak hogy így például ezek ketten eléggé hasonlítanak egymásra.
2: Én nem tudom, ti mit látok ezen a képen. Én nekem nagyon nem hasonlóak. Hát az egy kutya, az meg egy ember. Jó, oké, oké, hogy a kutyám van egy szemüveg, meg van rajta izé, paróka, de hát nem tudom. Az én kutyám, nem, tehát az én kutyámmal nem hasonlítok valószínűleg, mert ő egy vadállat, és
0: te is az tudsz lenni.
2: Korom fekete, és ilyesmi, szóval, hogy de, a lány.
0: De egyébként nekem meg boxerem van, tehát, hogy az, a boxereknek ugye olyan zarca, hogy így nyúlik lefele, mert mit tudom én, most nem tudom, én most így mindjárt megnézem magam, de szerintem nekem nincs ilyen lefele álló,
2: hát lehet idős korlan lesz.
0: Én is szeretlek amúgy tényleg.
2: Na szóval, hogy én nem látom a hasonlóságot. Bár amúgy, jó lehet, hogy ezen a képen nem látom. De szoktam látni, vannak azok a, nem tudom milyen kutyafajta, őszintén szóval, de olyan, amilyen fehér, és nagyon vékonyak a lábak, és akkor az úri hölgyek mindig megnyirogatják. Okay. Lehet, nem tudom.
1: Nem, a pudli.
0: Ah, tudom, mire gondolsz, amiknek ilyen kis körfejket szoktak vágni, nem?
2: Igen, igen. Na és azok, tehát hogy azok
1: az igazán... Pomerániai törpespic, nem?
2: Nem tudom. De ugyan, tehát ugyan, olyan az ember, akinek egy ilyen kutyája van, mint az a kutya, tehát ugyanilyen kis elegántos, kis izé.
1: De amúgy emlékeztek a 101 kis kutyát, vagy nem tudom, ki látta a 101 kis kutyát, de annak a bevezető részébe is az van, hogy minden kutya tökre hasonlít a gazdájára, szóval itt teljesen hasonlítanak egymásra. Ennyi.
0: Írjátok meg, hogy nektek a kutyáitok hasonlítanak-e rátok, és nézzétek meg, ha megtaláljátok a videót, mert elég szórakoztató. Most viszont jöjjön Olivia Rodrigótól a Jump.

0: tárok, pletykák és a te zenéd. Klöver.
1: Feliz Cinco de Mayo!
0: Bruno Mars, ez a Vekker.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Az eset a hollandiai Leedsben található Lam Múzeumban történt. Egy figyelmes karbantartó szemetesbe dobta Alexandre Lavet, francia művész, All the Good Times We Spent Together, magyarul Minden jó idő, amit együtt töltöttünk című alkotását, amely két aprólékos akrillal kidíszített behorpat sörös dobozokból állt. A dolgozó azt hitte, hogy egy látogató által ott felejtett szemétről van szó, de a múzeum munkatársai végül időben észrevették a hibát, és sértett kimentették a művét a kukából. De hogy lehet ezt összekeverni egy szemetet egy műalkotásra, még ha sörös dobozba is van kirakva?
1: Hát szerintem igazából csak nem figyelt, mert azért most egy takarító nem hinném, hogy ezekre koncentrál, meg lehet, hogy amúgy le volt esve. De tényleg eléggé kellemetlen, hogy kidobta valakinek a művét, szóval, hogy ez így nagyon rossz, hogy tényleg ilyen előfordulhat.
2: Ez kicsit megalázó lehet a műalkotója szempontjából, hogy kidobták a művét.
1: Hát igen, meg ezután szerintem nem, mármint amúgy jó is, hogy kidobta, mert úgymond egy ilyen marketing, hogy most már még többen beszélnek a művéről, de azért milyen gáz amúgy meg, hogy kidobták, mert hogy azt hitték, hogy szemét.
3: Hát igen, az azért elég így megalázó lehet szerintem, hogy egy műalkotásra valaki azt hiszi, hogy szemét, tehát akkor így elgondolkodtató.
4: Hát igazából ez a modern alkotás, tehát hogy nagyon sok olyan alkotás készül, amiről nem lehet megállapítani, hogy ez tényleg valakinek az nagy életmunkája például, tehát hogy nem tudom, én jobban preferálom ezeket a régieket, a festmények, szobrok, amikkel látni lehet, hogy műalkotás. Nem ezeket a modern fajtákat. De nincsen bajom azzal, aki meg ezt szereti. Tehát én nem ezt mondom, csak én a régebbi stílust azt úgy jobban tudom értékelni.
5: Hát amúgy én megértem, hogy kidobta, mert manapság Budka láttam, hogy az is művészetnek számít, hogy valaki egy képkeretbe beletett egy párizsi szemvicsőt és feltette a falra. És az emberek megálltak és lefotózták, szóval amúgy meg tudom érteni, hogy kidobta, mert ezt is, tehát hogy ezt is kidobja az ember.
1: Én azt nem értem azokat az ilyen festményeket, mert nagyon sokat lehet látni manapság, hogy ugye volt az is, az a hírünk is, amikor egy banánt ragasztottak egy vászorra, és akkor
5: ja, igen,
1: azt vették meg milliárdokért konkrétan, vagy hát milliókért. Hát most konkrétan ebbe ment át a művészet, szóval, hogy így, ezt én nem nagyon tudom hova tenni. Nyilván nekem sincsen bajom, nyilván ahogyan a Maja is mondta azokkal, akik ezt szeretik, de nekem is az ilyen reneszánsz képek sokkal jobban tetszenek.
2: Meg a mai alkotók nem is annyira kreatívak, már inkább felmennek a netre, azt az AI-jal generálnak ötleteket.
4: Hát meg nem is az, hanem hogy például megnéznek egy ilyen régi művet, és akkor azt megpróbálják lekoppintani, és hogy az már nem alkotás, ez másolás.
5: Amúgy nekem a kedvenc modern kori művem, amikor vödröket, homokkal teli vödröket tettek egymásra, és ezt követően elburították a vödröket, és leestek, hát nem egyesébe, hanem így eldölt, mint tudom én, mint a
2: dominó.
5: Mint a dominó, köszönöm szépen. És ez volt a hatalmas nagy, modern kori, mit tudom én, milyen fantasztikus mű. Nekem ez a kedvencem, ez hatalmas.
0: De hát ilyen a modern kori művészet. Most viszont hallgassuk meg Calvin Harris-től és Sam Smith-től a Desire-t.

0: Két óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. Joe Jonas lenyűgözte Demi Lovato. A Magyar Filmadatbázis elkészítette a nyárváró top 10-es listáját. A mikrofonnál Sarfjanka. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next You World programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonságtudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A Stewart programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A Hello Next Stewart képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. A résztvevők az elméleti ismeretek mellett olyan kulcskészségeiket is fejleszthetik, mint a hatékony kommunikáció, a helyzetfelismerés és a gyors reagálás. Joe Jonas nemrég meglepetés vendégként lépett színpadra Demi Lovato orlandói koncertjén, amely az énekesnő It's Not That Deep turnéjának egyik állomása volt. Nagyon örülök neki, fantasztikusan csinálja, mondta az énekesnőről a People magazinnak adott interjúban Joe, aki rövid ideig Demi párja volt 2010-ben, miután együtt szerepeltek a Camp Rock című filmben. Az énekes saját rajongóit is arra bíztatta, hogy nézzék meg Demi aktuális koncertsorozatát. Ez a show elképesztő, mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy menjen el és nézze meg. Joe áprilisban Demi turnéjának nyitó koncertjén találkozott újra az énekesnővel, és még azt is belengedte, hogy a későbbiekben ismét feltűnhet valamelyik fellépésem. A magyar közönség továbbra is egyértelműen a nagy, látványos, közösen átélő mozis címekre kíváncsi, amelyek mögött ismert márkák, népszerű karakterek vagy erős nosztalgia áll, és továbbra is a franchise-ok, a családi filmek és a látványos blockbusterök mozgatják meg a legszélesebb tömegeket. A sorrend a mafa.hu összesített számszerűsített adatai alapján állt össze, hogy mely címekre kerestek rá a legtöbben a hazai nézők. A 10 legnépszerűbb film adja ki a 100%-ot. Ennek tükrében a nézők Christopher Nolan új filmjét, az Odüsszeiát várják a legjobban 2026 nyarán. Július 16-án az új Duna film forgalmazásában parádés szereposztással Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya érkezik majd a gigantikus eposz. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, az MME. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak és csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú folyású állóvizeket kedvelik, így életük nagy részét azok közelében töltik, azonban a májustól júliusig kiterjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres, vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek, olvasható az MME szerdai közleményében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Szensi Karate Dó Egyesület elnök vezetőedzője a nyílt súlycsoportos kumite kategóriában aranyéremmel, a tradicionális formagyakorlat kategóriában pedig bronzéremmel zárta a 28. Fudokan Karate Európa bajnokságot Sepsiszentgyörgyön. A magas színvonalú nemzetközi megmérettetésen közel 1500 versenyző mérte össze karate tudását több kategóriában. Halmai Roland, a Sensi Karate Do Egyesület elnökvezetője, mintegy 12 órás autóút után csütörtökön érkezett meg a helyszínre, egy rövid pihenő után pedig másnap már tatamira is lépett a tradicionális formagyakorlat kategóriában, amelyben sikerült bekerülni a legjobb négy közé, és végül a harmadik helyen zárt.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat. A szél mérsékelt lesz. Napközben 27 fokot mérhetünk.
0: Kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Bekker! Ébredj ezzel!

95.5 Tásk Rádió, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál pedig Lestárlinet, Kútfej Dóra, Sarf Janka, Kovács Jázmin, Rozanov Maja, Nagy Fanni, Horváth Minter Kristóf és Hedrik Mira. A következő fél órában beszélünk arról, hogy pizzát rendel terhes feleségének a férj, és vicces segélykiáltást írt a számlára, és arról, hogy hogyan lett egy foghúzásból rémálom. De előtte hallgassuk meg Ed Sheeran

0: 95 táska rádió, te is beleférsz. Képzeljétek el, hogy nemrég láttam a Tények közleményében, hogy volt egy úr, aki elment bölcsességfoghúzásra fogorvoshoz, és mivel nagyon félt a fájdalomtól, műtéttől, ezért altatásban kértem, mert ugye ezeket manapság már lehet altatásban kérni, és sajna nem sikerült jól elaltatni, és elzáródott a légcsöve, valami olyan mélyen bealtatták, és a főorvosnak kellene tudnia gégemetszést. Viszont, hát sajna nem tudta jól elvégezni ezt a kísérletet az úron, és az úr ott az életét vesztette, viszont a felesége ugye ott kint várt a rendelőbe, és miután kiértek a mentők, a mentők sem mondták, hogy nem mehet be megnézni a férjét, olyan szinten durva állapotban volt.
1: Ez amúgy nagyon ijesztő. Nekem is nemrég húzták ki a bölcsességfogaimat, de nekem hál' Istennek akkor nem altattak el ezek szerint, mert én nem akartam volna ilyen állapotba kerülni, meg meghalni ebben, de...
0: Akkor éber voltál végig?
1: Én végig ébren voltam.
0: És kaptál ilyen injekciót, ilyen zsubbasztós, fájdalomcsillapítós?
1: Nagyon-nagyon-nagyon sok injekciót kaptam, mert nem tudom, annyira fájt egyszerűen, hogy én még mondtam műtét közben is, hogy ez fáj, és akkor adtak még injekciót
0: mindenhova.
1: És
0: mennyire fájt az injekció?
1: Az injekció, hogy őszinte legyek, egy kicsit jobban fájt, mint a maga a foghúzás, mert azért így egy ilyen nagyon
0: hatalmas,
1: nagy,
0: hatalmas
1: fecskendezik be az injekciót, aminek még keserű íze is van, és utána igen, öblögetni se tudsz, mert utána meg már kihúzták a fogadat, és utána...
0: nem érzed, tudom.
1: Igen.
0: Nekem is a legutóbb, nem akarok butaságot mondani, de szerintem nagyon rég voltam fogorvos, mert félek a fogorvostól, ezek után a sztori után meg főleg. De amikor legutoljára voltam, akkor nekem is gyökérkezelés volt, meg ilyesmi, és adtak nekem injekciót, de képzeljetek el, egy hatalmas fém injekciót tele hatóanyaggal, és akkor konkrétan akkor az ötű, hogy jó, hogy nem két ember kell hozzá, hogy így beleszúrják. Szóval nagyon durva.
1: Én megláttam elsőre azt a tűt, és én mondtam, hogy én nem szeretnék, én ki szeretnék menni.
0: De úgy visszatérve a sztorihoz, még annyit elfelejtettem elmondani, hogy mai napig üzemel ez a fogorvosi rendelő, még ott az orvos. Orvos is, és éppen hát pácienseket gyógyít, vagyis próbál, reméljük, hogy sikere jár.
1: De én amúgy arra lennék kíváncsi, hogy sikerült elrontani magát az altatást, mert oké, gégemetszés meg minden, de és azt se sikerült, mondjuk az is eléggé szar, hogy nem tudott normálisan elvégezni egy ilyen gégemetszést, de hogy az altatást az így hogy ronthatta el?
0: Nem tudom, viszont nekem mostanában elég sok ismerősömet műtötték, és én úgy tudtam, hogy minden egyes műtét, altatásos műtét előtt el kell menned, hogy beszélj az altató orvossal, és úgymond nem tudom, ilyenkor mi a teendő kiválasztás.
1: Igen, bármire érzékenye a szervezetet, hogy nehogy valami baj legyen belőle.
0: Igen, szóval nem tudom, hogy ez így ennek hiányába volt ez a dolog. Minden esetre ez egy nagyon érdekes téma, és őszinte részvéntünket nyilvánítjuk a hölgynek és a családjának. Viszont mi most menjünk tovább. Temper City-től a Self-Aware-rel.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. Egy amerikai férfi nemrégiben a közösségi médiában osztotta meg azt a fotót, amelyen a felesége számára összeállított pizza alkatrészei láthatóak. A lista pedig még a sokat látott konyhai dolgozókat is megdöbbentette. A rendelésben egy nagyméretű pizza szerepelt, amire a következő feltéteket kérték. Tripla adag pepperoni, extra sajt, chili paprika, egy kevés jalapeno, az egyik felére csirke, a másikra gomba, karamellizált hagyma és olivabogyó. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen, a férj külön kiemelte, hogy a paradicsom szószból csak egészen keveset tegyenek rá. A férfi azonban pontosan tudta, hogy a kérése őrültségnek tűnik, ezért a számla megjegyzés rovatában egy egészen őszinte üzenetet hagyott az étteremnek. Tudom, hogy ez elmebetegnek tűnik, én csak egy olyan pasi vagyok, akinek nagyon terhes a felesége. Kezdte a vallomását a férj. Már nem kérdőjelezem meg, amit akar, félek tőle, és őszintén szóval nektek is félnetek kellene. Esküszöm, ez a helyes rendelés. Köszönöm, az Isten óvjon titeket.
1: Ez amúgy nagyon vicces.
0: Ez nagyon aranyos.
1: De én is nagyon sok ilyen terhesség, ilyen vágyakat hallottam, hogy miket szeretnek enni a terhes nők, hogy így nagyon durvák vannak, nagyon durva ilyen kombinációk, hogy például valaki a kovászos uborkát mogyoróvallja, meg ilyenekkel eszi.
0: Igen, nagyon durva. Nálunk a barátomnak a tesója, ő várandós, és a citromos fagyira nagyon durva rá van állva, és hogyha ő megkívánja a citromos fagyit, akkor nincs mese, akkor citromos fagyit kell venni. És ugyanígy van a gyors étterem, tehát hogy nagyon durván kívánja a gyors éttermi kaját, és általában majdnem minden második napot tesznek, mert ha a várandós, hogy azt kívánja, akkor azt kell, tehát hogy ez így van. Igen. De nálunk anyukámnál volt így, hogy amúgy nálam rengeteg citromos fagyit, úgy szintén. Az bátyámnál, tudjátok, van az a kubu, ami ilyen gyümölcspüré-szerű. Nem az, aki zacskos, hanem üvegben van. Uh-huh. Na, annyit ivott, hogy szerintem a kubu cég belül gazdagodott meg. Utána pedig az öcsémnél tömérdek mennyiségű retket evett. Retket. És azóta előtte nem, és azóta sem evett retket, de akkor abban a 9 hónapban annyi retket evett, mint amennyit nem láttam még emberre ennyi retket enni. Tehát nincs ennyi retek a földön.
1: Nagyon fura, hogy mit tud kiváltani a várandóság az emberekből.
0: Például még egy példa, és szóhoz hagynak titeket jutni. A barátomnak a tesója, ő nagyon szerette a léberkézét. Nem tudom, vágjátok-e az micsoda.
1: Aj, úristen,
0: nagyon szerettem a léberkézét. És miután megszületett az első gyermeke, azután már csak a szagától rosszul van, és ez tök durva, én nem akarom ezt, én nem akarom, hogy elvegyék a jó finom ételeknek a ételeknek
1: az ízét. Ki tudja, mi lesz, ha te terhes leszel majd, aztán ki tudja, majd ott fogod enni a citromos fegyit a retkeddel.
0: Ja, meg a léberkézémet nem eszem. Amúgy ha nem is tudom, mi lenne velem, hogyha nem elhetnék a léberkézét. Írjátok meg, hogy esetleg, ha voltatok már terhesek, nektek van-e valamilyen olyan dolog, ami esetleg meg is maradt ilyen furcsa ételkombináció? Minden esetre mi most hallgassuk meg J-Hope és Miguel közösétől a Sweet Dreams.
2: Mi?
0: J-Hope és Miguel közösét, azt akartam mondani.
2: Ja, oké.
0: Minden esetre mi most hallgassuk meg J-Hope és Miguel közösét a Sweet Dreams-t.

0: Boric, Pleťka i Šotezeny.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este hot odízi. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
4: Eszeproki elültette a bogarat a Rihanna rajongók fülében. Selena Gomez végleg búcsút mondott a legismertebb szerepének, és a Disney is a TikTokra tart. A mikrofonnál Winter Diana. Eszeproki elültette a bogarat a Rihanna rajongók fülében. Közel 10 év után Riri végre új albummal térhet vissza. Erre utalt gyerekei apja Eszeproki egy friss televíziós interjúban. A BBC beszámolója szerint a rapper a The Jason Lee Show című műsor vendégeként árult el néhány részletet az énekesnő készülő projektjéről. Most éppen a stúdióban van, mondta Eszeproki, aki ugyan nem osztott meg további konkrétumokat, de határozottan cáfolta azokat a pletykákat, melyek szerint közül dupla albumot készítenének. Amikor Jason Lee műsorvezető Rihanna esetleges új szólólemezéről kérdezte, a rapper mindössze annyit mondott, valamint dolgozik. A barbadoszi születés énekesnő, akinek polgári neve Robin Fenty, legutóbb 2016-ban jelentkezett stúdióalbummal. Az Anti megjelenése óta ugyan több kislemezt is kiadott, de teljes nagylemez nem került a rajongók elé. Selena Gomez számára most tényleg lezárult egy korszak, több mint másfél évtized után végleg búcsút intett egyik legismertebb karakterének, Alex Russo-nak. A színésznő a Waverly Hely az új varázslók spin-off filáléja kapcsán mesélte arról, milyen érzés volt utoljára magára ölteni a szerepet, amely világszerte ismerté tette. A varázslók eredeti sorozata 2007-ben indult, Gomez pedig akkor még tínédzserként alakította Alexet. A Disney Channel sikersorozata 4 évad után 2012-ben ért véget, több mint egy évtizeddel később pedig Selena és egykori kollégája David Henry közösen hozták vissza a varázslatos Russo család történetét. Selena számára azonban nem csak Alex karaktere volt fontos, hanem az is, amit a sorozat képviselt. Reméli, hogy a családok újra felfedezik az együttnézhető sorozatok örömét. A Disney is a TikTokra tart. A Disney megállapodott a TikTokkal, a tartalomgyártók már filmrészleteket is felhasználhatnak. Új együttműködést jelentett be a Disney és a TikTok, amelynek köszönhetően a közösségi platform tartalom készítői a jövőben hivatalosan is felhasználhatnak részleteket a szórakoztatóipari óriás filmjeiből és sorozataiból rövid videókban. Számolt be róla az

0: ügynökség. A program elsőként az Egyesült Államokban indul el kísérleti projektként a következő hónapokban. A Disney tájékoztatása szerint a későbbiekben más országokra is kiterjeszthetik az együttműködést. 35 éve vált elérhetővé az első ismert World Wide Web oldal. Sir Tim Berners-Lee Genfben a CERN magkutatóközpontban fejlesztette ki a világ első webböngésző programját. Az eredeti cél az volt, hogy a különböző intézményekben világszerte dolgozó kutatók között automatizálja az információ megosztást. Az alapötlet egy globális információs hálózat létrehozása volt, a számítógépek, a számítógépes hálózat és a hipertext képességeinek ötvözésével.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Az Alba kosarasai is megkezdték a munkát, a válogatott VB selejtezőire hanguló pongó is meleg, valamint a légiósok még nem csatlakoztak a többiekhez, a felkészülés felmérésekkel és egy kis mozgással kezdetét vette. Az erőléti tréner Gödör Marcell vezetésével megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Alba Fehérvár férfi kosárlabda csapata. A munkába légiósok csak később, augusztus 17-én kapcsolódnak be. A felkészülési meccsek menetrendje is már majdnem kész, az már biztos, hogy három torna is vár az Albára, még pedig oroszlán van Pakson és Szombathelyen. A fehérvári egylet összecsap még a Kecskeméttel, a Nagy Gábor emlékmérkőzést pedig egy héttel a bajnoki rajt előtt vívja az Adria Ligában induló Szlován Bratislava ellen.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma napos, derült időnk lesz, továbbra sem várható csapadék, napközben a legmagasabb hőmérséklet 31 fok lesz.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Bekker. A mikrofonoknál Lestár Linett, Kutfej Dóra, Sarf Janka, Rocanov Maja, Nagy Fanni, Horváth Winter, Kristóf, Hedrik Mira és Kovács Jázmin. Az utolsó fél órában megtudhatjátok, hogy csalás volt egy tebe szépségversenyen, botox és hialuronsav a sivatagban, valamint menekülés volt a plüssállatautomata fogságából. De előtte hallgassuk meg Dave & Terms közösét, a Rain Dance-et.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Menekülés a plüssállatautomata fogságából. Ausztráliában egy 2 éves kisfiú addig nézegette a plüssállat nyerőgépet a plázában, míg valahogy átpréselte magát a nyereménykiadó nyíláson, és bemászott a gép belsejébe a játékok közé. A szülők arra lettek figyelmesek, hogy a gyerek bent ül a plüssök között, és esze ágában sincs kijönni, végül a tűzoltók szabadították ki. Amúgy ez kiskoromban nekem is benne volt a fejemben, hogy én beszeretnék mászni ezekbe az automatákba.
1: Igen, de voltak azok a nagy méretű automaták is, azok a nagy markolósok, amiben plüssállatok voltak.
2: Én attól feltem mindig, hogy én egyszer bemegyek oda, és nem fogok tudni kijönni, tehát hogy nem is.
1: Igen.
2: És hogy gyáfogy a levegőm, és hogy én ilyen nagyon paranoiás voltam kicsinek, és így mindennek így mielőtt így megcsináltam volna egy hülyeséget, így elgondoltam, milyen rossz vége lehetett volna, majd utána megcsináltam, csak előtte ráparáztam egy picit.
1: Figyelj, ezeket hát csak gondoltam, én gondoltam rá, meg is csináltam, tök sokszor rossz vége lett, viszont megcsináltam.
3: De az átlag automatákban ugye most már nincs ekkora lyuk, amit a játéknak, hogy ezért ne tudjanak pont emiatt. De sokszor a kezem se fér be, tehát hogy nem mondjam.
1: Amúgy tényleg. Igen. Viszont régen meg ilyen hatalmas nyílások voltak
4: régen
1: rajta.
4: Régen ilyen nagyon nagyok voltak, igen. Igen.
0: Mondjuk nekem anyáik nem is engedték, hogy ilyennel játszak, mert szerintem tudták volna, hogy én függő leszek, vagy nem tudom. Mert én nagyon szeretek mindenre így. Szóval valamit így elkezdek, és akkor ilyen függővé válok. De ilyen egészséges módon, szóval nem ilyen rossz irányba. De például, hogyha most nem nyertem volna, akkor tuti mentem volna, hogy na, még, és ugye nyilván ezeknek ez a lényege, hogy ezek pénznyelő gépek tulajdonképpen.
4: Persze, igen, hát egyébként én is abszolút ilyen vagyok, hogyha nem sikerül, akkor megyek újra, és egyszerűen végén már így alig bírom abba hagyni, mert felhúzom magam az egészen.
3: Persze, ez a csillog, villog, meg izé...
0: Igen, meg kell az összes plüss belőle.
3: Persze, hát ez direkt erre van kitalálva, hogy a gyerek oda menjen, aztán...
0: Csáboljanak, igen. Meg amúgy már nagyon sok ilyen automata van. Most például voltunk Budapesten anyáékkal, és már olyan automatát is láttam, hogy ilyen vattacukor készítő. Igen. Hogy rendesen így megcsinálja a vattacukrot. Mint például Kínában is, hogy van már olyan gép, ami kilakoz a körmödet, meg megformázza a vattacukrodat, hogy ilyen virág alakú legyen, vagy unikornis, vagy éppen amiatt kiválasztasz. De hogy már tényleg nagyon durva, hogy mikre képesek az emberek, vagy hogy így miket képesek megtervezni.
4: Egyébként mi is szoktunk járni Ausztriába, és ott például a plázák tele vannak ilyen automatákkal. Tehát hogy a vattacukortól a fagyi automatáig minden van. Nagyon
0: igen,
4: durva.
0: Nagyon sok mindent automatizáltak már.
3: Te Velencei tónában, ugye ott a Korzonnál, ott a plázában ez az automata sorozat, és szerintem az annyira csúnya ott középen, hogy az...
0: Hú, az nagyon, de amúgy nagyon. Képzeld el, hogy az régen volt egy külön ilyen játékterem, ahol voltak ezek az automaták, és... Mi se értettük például, hogy miért rakták be ott azt középre, de mindegy, igazából, hát elég csúnya, ezzel egyetértek én is. Viszont most hallgassunk meg Steve Lacy-től a Bad Habit-et.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Csalás a Tebe Szépség versenyen, botox és hialuronsav a sivatagban. Ománban rendezték meg az éves Tebe Szépség verseny fesztivált, ahol a tét hatalmas pénzjutalom és óriási presztízs volt. A dolog ott vált teljesen abszurdá és megdöbbentővé, amikor a hatósági állatorvosi ellenőrzés során 20 versenyző tevét zártak ki azonnali hatállyal, plasztikai műtétek és szépészeti beavatkozások miatt. Kiderült, hogy a gazdák nem bízták a véletlenre. A tevék púpjába ráncfeltöltőt fecskendeztek, hogy azok nagyobbnak és kerekebbnek tűnjenek. Ráadásul a dúsabb és kifejezőbb ajkak érdekében a tevék pofáját botoxsal kezelték, hogy arcvonásaik lágyabbak legyenek. Ez amúgy konkrétan szerintem állatkínzás.
1: Igen, ez nagyon durva. Eleve nem is tudom, hogy kinek jut eszébe Teve Szépségversenyt rendezni. Tehát, hogy...
2: De meg ki az az állat, már elnézést kell, hogy kérjek, aki ilyeneket szeretne csinálni a saját állatával, tehát hogy nekem lenne egy tevém. Én értem, hogy meg akarom nyerni ezt a szépségversenyt, meg mindent, de azért most nem raknék bele botoxot, meg mit tudom én, tehát magammal nem csinálnék ilyet.
3: Ez eleve egy nagy, ez már minősíti magát az embert is, hogy a oké, hogyha magadat botoxolod, akkor még arra azt mondom, hogy oké, de magadat se, de azért egy állatod, azért ez már egy szint, basszus, tehát hogy azért ez már legalja.
0: Ez már teljesen egy ilyen állatkínzás.
1: Igen.
0: Szóval, hát komolyan mondom, ez teljesen amúgy ilyen felháborító, meg megdöbbentő is, mert most oké, Tebe verseny, tökre azt hiszed, hogy jó, milyen jó, kis tevék vannak ott, meg nagy tevék, meg nem tudom milyen tevék, szép tevék. Aztán odaállít 20 teve, ilyen agyon botoxolt fejjel, meg szájjal, meg háromszor akkora kinézettel, mint amekkorák alapból, hogy ez így annyira tönkre teszi az egésznek az ilyen feelingjét, meg vibe-ját.
3: Ilyen rendellenessége.
2: Igen, meg hogy most érted, egy ilyen versenyen a gyerekeket is vihennek, telebotoxolt tevéket látunk, most először amúgy most azt gondolom, hogy megijedne a gyerek, de hogyha még kicsi, és ilyeneket lát, még a végén azt hiszi, hogy alapvetően így néz ki egy normális teve.
3: Igen.
2: És ez nem egészséges.
0: Meg amúgy nekem eszembe jutott, ugye az állatkínzásról az is, hogy ugye vannak a kutyák, és Kínában például befestik a kutyákat, vagyis hát nagyon elterjedt meg már az USA-ba is, hogy így befestik a kutyákat. És tudom, hogy ez ilyen olyan szerekkel történik, ami állatbarát, de én ezt annyira nem bírom, mert most oké, hogy a kutya úgymond nem látja annyira magát, de most biztos nem örülne neki, hogyha most befestenéd pár ducmintásra a kutyádat, mert most ez az új trend.
3: Az állatok nem azért vannak, hogy úgymond szórakozzunk velük, de nyilván, de hogy nem ilyen módon.
0: Hát igen. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma reggel. A legutolsó zenénk legyen Doja Cat-től a Jealous Type.

0: true.
1: Hello, Hungary, this is Alesso.
2: Hi, this is Ariana Grande.
3: Top slágerek megállás nélkül.
4: Ez a BPM.
1: This is Calvin Harris. Listening to
5: Táska Rádió.
6: Hey, this is Charlie Puth.
7: Hi, this is Ricky Iglesias.
8: Hi, this is your boy Flo Rida.
3: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 8 óra.
9: Hírek a Táska Rádióban.
10: Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. Joe Jonas lenyűgözte Demi Lovato. A magyar filmadatbázis elkészítette a nyárváró top 10-es listáját. A mikrofonnál Sarfjanka. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next You World programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonságtudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A Steward programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A Hello Next Steward képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. A résztvevők az elméleti ismeretek mellett olyan kulcskészségeiket is fejleszthetik, mint a hatékony kommunikáció, a helyzetfelismerés és a gyors reagálás. Joe Jonas nemrég meglepetés vendégként lépett színpadra Demi Lovato orlandói koncertjén, amely az énekesnő It's Not That Deep turnéjának egyik állomása volt. Nagyon örülök neki, fantasztikusan csinálja, mondta az énekesnőről a People magazinnak adott interjúban Joe, aki rövid ideig Demi párja volt 2010-ben, miután együtt szerepeltek a Camp Rock című filmben. Az énekes saját rajongóit is arra bíztatta, hogy nézzék meg Demi aktuális koncertsorozatát. Ez a show elképesztő, mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy menjen el és nézze meg. Joe áprilisban Demi turnéjának nyitó koncertjén találkozott újra az énekesnővel, és még azt is belengedte, hogy a későbbiekben ismét feltűnhet valamelyik fellépésem. A magyar közönség továbbra is egyértelműen a nagy, látványos, közösen átélő mozis címekre kíváncsi, amelyek mögött ismert márkák, népszerű karakterek vagy erős nosztalgia áll, és továbbra is a franchise-ok, a családi filmek és a látványos blockbusterök mozgatják meg a legszélesebb tömegeket. A sorrend a mafa.hu összesített számszerűsített adatai alapján állt össze, hogy mely címekre kerestek rá a legtöbben a hazai nézők. A 10 legnépszerűbb film adja ki a 100%-ot. Ennek tükrében a nézők Christopher Nolan új filmjét, az Odüsszeiát várják a legjobban 2026 nyarán. Július 16-án az új Duna film forgalmazásában parádés szereposztással Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya érkezik majd a gigantikus eposz. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, az MME. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak és csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú folyású állóvizeket kedvelik, így életük nagy részét azok közelében töltik, azonban a májustól júliusig kiterjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres, vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek, olvasható az MME szerdai közleményében.
3: Sporthírek a Táska Rádióban.
10: A Szensi Karate Do Egyesület elnök vezetőedzője a nyílt súlycsoportos kumite kategóriában aranyéremmel, a tradicionális formagyakorlat kategóriában pedig bronzéremmel zárta a 28. Fudokan Karate Európa bajnokságot Sepsiszentgyörgyön. A magas színvonalú nemzetközi megmérettetésen közel 1500 versenyző mérte össze karate tudását több kategóriában. Halmai Roland, a Sensi Karate Do Egyesület elnökvezetője, mintegy 12 órás autóút után csütörtökön érkezett meg a helyszínre, egy rövid pihenő után pedig másnap már tatamira is lépett a tradicionális formagyakorlat kategóriában, amelyben sikerült bekerülni a legjobb 4 közé, és végül a 3. helyen zárt.
3: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
10: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat. A szél mérsékelt lesz. Napközben 27 fokot mérhetünk.
3: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 95 táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. A legveszélyesebb madarak a világon. Több mint 10 000 madárfaj él a világon. Legtöbbjük repülni képes, de persze sok van, ami nem, például a csirke vagy a kivimadár. Sokan úgy vélik, hogy a madarak nem jelentenek nagy veszélyt, de valójában vannak nagyon agresszív és veszélyes madárfajok, amelyekkel jobb, ha senki sem találkozik.
1: Az első az afrikai struc. Ez a legnagyobb madár a világon, elsősorban nyílt szavannákban és félsivatagokban él. Magyarországon annyira nem fordulnak elő, szerencsénk, különben nem a kakas lenne híres a rossz természetéről és a magabiztos kergetéséről. Egy strusz, ha megerőlteti magát, akár 70 km/h sebességet is képes elérni. A rugásával pedig képes úgy lecsapni egy oroszlánt, hogy az hetekig szopránt vonyítson, már ha túléli. Az afrikai strucok gyakran megtámadják az embereket is, hogy megóvják területüket vagy a csibéiket. Ha eddig csak kakas előfutottál, gondolj bele, milyen lehet egy kakasnál 5-ször nagyobb, ítélkező pillantású, túl nagyra nőtt mután zsiráfcsirke elől loholni.
0: A szalagos bagoly. Ez a fajta bagoly az egyetlen olyan bagolyfaj, ami gyilkosnak nevezhető, ugyanis egy karolinai nőt lelökött a lépcsőn egy különösen agresszív példány, amitől a nő ott helyben meghalt. A szalagos bagoly trópusi és vegyes erdőkben is megtalálható. A madár fő fegyverei az extra éles karmai. Ezek segítségével az állat könnyen megbirkózhat rágcsálókkal és kismadarakkal. Voltak esetek, amikor a szalagos baglyok hegymászókat támadtak meg, és összetörték a kamerákat, amelyeket a természettudósok telepítettek.
1: A bütykös hattyú. A hattyú nagyon kecses és gyönyörű madár a fehér tollaival és büszke fejtartásával, és még nálunk is előfordul. Megkergeti a kutyákat, halálra ijeszti a bajusz sziszegésével és ijesztő szemeivel a gyerekeket. Nem csoda, hogy félnek tőle, ugyanis a hattyú akár 180 cm hosszú is lehet. A szárnyak és a fejlett csőr segítségével pedig a madár harcba lép az ellenséggel. Ami néhány esetben pont a kutya vagy a gyerek. Elég forró fejűek, főleg a párzási időszakban, vagy főleg, ha rossz kedve van.
0: A következő a hóbagoly. Ezek a baglyok leginkább északon élnek, ott, ahol van hó, így mi csak képeken láthatjuk őket. A nőstények nagyobbak, mint a hímek. A felnőtt test hossza elérheti a körülbelül 70 cm. Ez a bagoly is a karmaival támad, bár az övé közel sem olyan vagány, mint a szalagos bagoly.
1: A következő a sisakos kazuár. A nevét a fura fejdíszéről, a sisakjáról kapta. Ez a madár Új-Guinea és Ausztrália északnyugati részének esőerdőiben található meg. A sisakos kazuárok 80 kg súlyúak is lehetnek, és másfél méter magasra nőhetnek meg. Az agresszív, de színes kinézetű állatokat nagy karmokkal vértezik fel, amit a ragadozók elriasztására használnak. Nem is értem, miért kell nekik. Ha csak a ragadozók egy pillantást is vetnek az őrült madárra élénkik nyakkal, piros nyakkendővel és mutáns fejjel, és nem rohannak el, akkor azok az állatok kiérdemlik a világ legbátrabb ragadozói címet.
0: A vándorsólyom. A solymok családjának ez a képviselője az Antarktisz kivételével minden kontinensen elterjedt. Az állat vékony csőrrel és éles karmokkal van felfegyverkezve. A látásuk 30-szor jobb, mint az emberé, ráadásul három felé is látnak vele.
1: A következő a vörös farkú öjv. Ragadozó madár, Észak- és Közép-Amerikában él. Az állat kis rágsarok, hüllők, madarak és kételtőek zsákmányait ragadozza. A vörös farkú öjv széles szárnyakkal és hegyes csőrrel rendelkezik. Egy fürge madár villámsebességgel támadja a zsákmányát. A vörös farkú öjvnek egy izgalmas, recsegős kiáltása van, mely úgy hangzik, ahogy egy ragadozó madár hangja kell, hogy felsendüljön. Legalábbis ezt gondolják a hollywoodi filmrendezők. Valahányszor egy öjv vagy egy sas jelenik meg a képernyőn, függetlenül attól, hogy milyen faj, mindig a vörös farkú öjv visító hangját használják a hangfelvételen.
0: Az utolsó az ezüstsirály. Ez a nagyon erős és agresszív madár Nyugat-Európában elterjedt. Egy ezüstsirály legfeljebb 1,5 kg súlyú. Az állattest hossza 60 cm. A sirály család képviselői nagy bajt okozhatnak az emberek számára. Ételhiány miatt a sirályok gyakran támadnak rá halászokra vagy az arra járó turistákra. Az áhítatlan madarak nem csak ételt lophatnak el az emberektől, hanem akár meg is sebesíthetik őket. Ezeknek a sirályoknak is fura hangja van, csak visítás helyett kacagnak és sikítoznak. Hát nem sokkal jobb.
2: A te zenéd. A te kedvenced.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Az aloe verát a közvélemény szinte csodaszernek tartja, bár sokan kételkednek a csodaszer hatásaival kapcsolatban. Az aloe nemzetségbe több mint 300 faj sorolható. Ezek közül csupán 5 típus rendelkezik gyógyító hatással. Számos kozmetikai termék, vagy belsőleg alkalmazandó készítmény hatóanyagaként van megjelölve. Találkozhatunk vele krémek, kenőcsök, tabletták, kapszulák, folyadékok formájában. Sőt, a növény darabkáit tartalmazó üdítőitalok is kaphatók. Bár Magyarországon nincs törzskönyvezve az aloe verából származó gyógyszer.
1: Korábban is ismeretes volt, hogy az aloe nemzetség legtöbb tagjának húsos, lédús leveiből nyerhető nát felgyorsítja a bőrsérüléseinek regenerációját. Különösen az égési sérülése gyógyulási idejét rövidít vele. Tehát elsősorban külsőleg alkalmazták. Már időszámításunk előtt a 15. századból a sumér agyaktáblákon is maradtak fent olyan írásos emlékek, melyek említik az aloe verát, mint gyógynövényt.
0: Az indiánok szent növénynek, a beduinok az élet elixírjének, az egyiptomiak az örök élet növényének tartották. A legenda szerint Kleopátra világhírű szépségének titka többek között az volt, hogy aloe verát használt a fiatalsága megőrzésére. Az egyiptomiak ezt használták a mumifikálás során a balzsamozás alapjaként.
1: Nagy Sándor és katonái sebei gyógyítására használták. Kolumbusz Kristóf szerint 4 növény van, ami az ember számára elengedhetetlen. A búza, ami táplál, a szőlő, ami megörvendeztet, az olíva, ami harmóniát szerez, és az aloe, ami egészségessé tesz.
0: A gyógyászatban kizárólag leveleit használják, egyes részeit más-más célra. A leveleket a növény 4-5 éves korától lehet használni, korábban akár mérgezőek is lehetnek. Ha a leveleket letörjük, újakat növeszt. A nedvének 99%-a víz és csak 1%-a hatóanyag, aminek fő összetevője az uronsav, ám mellette már 200-nál is több egyéb összetevőt sikerült azonosítani. Vitaminok, ásványi anyagok, aminosavak, szénhidrátok, szalicilsav.
1: Az aloe verának fertőtlenítő, baktérium, vírus és gombaölő, erős gyulladást csökkentő hatást tulajdonítanak. Emellett antioxidánszer, a sejtek anyagcseréjének élénkítését, a bőr sejtjeinek megfiatalítását tisztító és méregtelenítő hatást is tulajdonítanak aloénak. Számos irodalmi utalás található az immunrendszert erősítő fájdalmat csillapító hatására.
0: Az eddigiek alapján az alábbi állapotokban lehet jó hatású. Allergiás folyamatok, egyes bőrbetegségek, csípések, ízületi és reumás panaszok, cukorbetegség, gyomorfekély, székrekedés, vastagbél gyulladása, különböző szembetegségek, az immunrendszer kóros állapota, következtében kialakuló folyamatok és a többi. Kis túlzással az aloe szinte minden betegségre javalható, ami mind a gyógyszerészet, mind az orvostudomány berkeiben élénk viták tárgyát képezi. A kétkedés nem egyszerűen a megfelelően levezetett és korrekt statisztikai módszerekkel alátámasztott klinikai vizsgálatok hiányának tudható be.
1: Ehhez járul hozzá a mindenre jó propaganda ellentétes hatása, mely a már túl szép, hogy igaz legyen érzést közvetíti. Az aloe minden esetre megér egy próbát. Nem egy olyan családorvossal találkozni, aki ha tehetné, szinte csak az aloe-t rendeli betegeinek. 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csóka Mira és Nagy Noémi. Szerinted melyik állat a leggyorsabb a szárazföldön? Milyen szerencse, hogy a gepárdok nem városokban laknak. Ugyanis ha városokban laknának, akkor ingük gatyájuk rámenne a sok gyors hajtásért kapott büntetésre. Egy valamire való gepárd sebessége ugyanis 100-120 km per óra, ami jócskán meghaladja a városi autók 50-60 km per órás megengedett sebességét.
1: Talán ez is közrejátszik abban, hogy ezek a karcsú állatok inkább Afrika szavannáit lakják. Előfordulhatnak a Szaharától délre eső területeken, Kelet-Afrikában, de legnagyobb számban Dél-Afrika füves területein lesnek a prédára. Kevesen tudják, de a gepárdok Ázsiában is élnek, a mai Irán területén. Korábban azonban jóval nagyobb területen szaladgáltak, még Indiában is hétköznapi vadállat volt pár ezer évvel ezelőtt.
0: A világ leggyorsabb szárazföldi állata nem kedvfelésből vált futóbolondá. Kedvenc zsákmányállata ugyanis a Thomson gazella, amely legalább olyan jó futó, mint a gepárd. Így aztán állandóak a gepárd-gazella versenyek, amelyet hol az egyik, hol a másik fél nyer meg. Mivel a második helyjel senki sem elégedett, a résztvevők mindent bevetnek.
1: A gazellák nagy csoportokban élnek, rendkívül éberek, hallásuk, szaglásuk is nagyon jó. Ha meglátnak valami pöttyöset a fűben, aminek füle van, már izgol is az egész csorda. A gepárd fegyvertára sem lebecslendő. Már ránézésre is kitűnik, az egész állat gyors futásra van berendezkedve. Testalkata karcsú, lábai pedig különösen hosszúak a testéhez képest. A macska félék között a leghosszabb lába a gepárnak van. Szintén különlegesség, hogy a gepárd karmai nem visszaúszhatóak. Betonon tehát úgy csattognának, mint egy tacskó.
0: Szintén nem dekoráció, hosszú farkuk sem, amelyet futás közben ellenkormányzásra használ. Fontos még, hogy orruk rövid, így gyorsabban és több levegőt tudnak belélegezni futás közben, ez pedig több erőt ad. Apróságnak tűnhet, de ne felejtsük el, a gepárd nem az akciós pultra kirakott macska konzervekre vadászik, hanem villámgyors gazellákra, ahol néha centimétereken múlhat egy vadászat sikere.
1: 100 km per óra sebességre a gepárd alig 3 másodperc alatt képes felgyorsulni, viszont teljes sebességgel csak 500 méter képes futni. Éppen ezért a gepárd magas fűben a zsákmányhoz próbál minél közelebb kerülni, és csak később támadásból. Ha az első hajrában nem sikerül elkapnia az áldozatot, nem is folytatja tovább a versenyt, hiszen egy ilyen támadás iszonyatosan kifárasztja, hosszú távon nem lenne esélye. Ha többet szeretnél megtudni, keresgélj a könyvtárakban, vagy akár az interneten.

0: 97 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban az alacsony vérnyomásról, azaz a hipotóniáról lesz szó.
1: Valószínűleg te is tudod, mi az a magas vérnyomás, és rengetegszer hallod, hogy milyen veszélyes is. Azonban ennek ellentétéről az alacsony vérnyomásról kevésbé hallunk, ugyanakkor az sem veszélytelen. És szükségét érezzük erre is felhívni a figyelmet.
0: Először is mi számít alacsony vérnyomásnak? A krónikus hipotónia, azaz alacsony vérnyomás a WHO definíciója szerint akkor mondható ki, ha a szisztolés vérnyomás érték, vagyis a vérnyomás mérőn felül látható érték nők esetében 100 higany milliméter vagy annál alacsonyabb, férfiak esetében 110 higany milliméter vagy kevesebb.
1: A hipotónia hátterében meghúzódhatnak genetikai faktorok is. Például az alacsony testsúly, de az alacsony vérnyomás összefügghet még az idegek károsodásával, más kórállapot perifériás idegbántalmával, enzimdefektussal, szívbetegséggel, endokrin betegséggel, gyógyszer mellékhatásával, valamint tápanyaghiánnyal.
0: Az alacsony vérnyomás tünetekkel is járhat, amelyek rontják életkedvünket. A vezető tünetek közé tartozik a fáradékonyság, erőtlenség és a csökkent szellemi terhelhetőség. A cselekvőkészség csökkenése, a motiváció

0: A hipotóniával érdemes orvoshoz is fordulni, mivel ahogy már említettük, nem érezzük jól magunkat, valamint az alacsony vérnyomás komolyabb betegségeket is kimutathat. Ezen kívül több klinikai vizsgálat szerint fokozza az elbutulás kialakulásának veszélyét, legfőképp idős korban, valamint az idősek fokozottan hajlamosak lesznek a depresszióra is.
1: Na de mi is történik az orvosnál? Ennek kivizsgálásától nem kell megijedni. Szükség van elsőként ABPM készülék felhelyezésére, amely olyan vérnyomásmérő eszköz, amit a beteg 24 órán át visel, meghatározott időszakonként a készülék rögzíti az aktuális vérnyomás értéket. Természetesen ki kell zárni azt is, hogy az alacsony vérnyomás valamilyen más betegség tünete. Ehhez pedig a beteg alapos kikérdezésére, fizikális vizsgálatokra, laboratóriumi tesztekre, kardiológiai ellenőrzésekre, képalkotó vizsgálatokra is szükség van.
0: Végül pedig jöjjön pár általános tanács. Segíthet a sportolás, például a kardiomozgások, a szív- és vérkeringési rendszert edző mozgásformák, mint például a kocogás, futás, kerékpározás, úszás. A kellő mértékű folyadékfogyasztás és a vérnyomás növekedése felé hat. Erre a célra a legjobb, a magasabb ásványi anyag tartalmú természetes eredetű vizek javasolhatók. Legalább napi 2,5-3 liter fogyasztása ajánlott. Vigyázzunk azonban, mivel a vese számára megterhelő lehet a túl sok folyadék bevitele.
1: Segíthet még az is, ha sós ételeket, például ropit, sós percet eszünk. Kevesen tudják, de a grapefruit is hatékony vérnyomást növelő gyümölcs, így annak fogyasztását is bátran merjük ajánlani. Van még egy igen egyszerű trükkünk is, ami segíthet. Az pedig az, hogy amikor ülsz, tedd ezt keresztbe tetábbal, mivel így a vér az egész testedben tud áramolni. Hatékony megoldás még a rozmaringola is, amit webshopokban megtalálhatsz. Ezt az olajat mélyen be kell szívni, majd egy-egy cseppet tarkóra és halántékra kenni a kívánt hatás eléréséért.
0: A kompressziós harisnya viselése is javíthat a krónikus alacsony vérnyomás értékén és tünetein, mivel ez segít abban, hogy nagy rész ne csak a lábunkban áramoljon a vér. A koffein tartalmú kávé, illetve a tea fogyasztása ellenjavallat hiány javasolt. Fontos még, hogy sokat legyünk a friss levegőn, mivel az oxigén mindenre jó hatással van. Az alacsony vérnyomás kezelésére gyógyszeres terápia is elérhető, de mindig csak az indokolt esetben. És szoros orvosi felügyelettel.
1: Összefoglalásként tehát erre is legalább olyan fontos odafigyelnünk, mint a magas vérnyomásra. Így hát, ha van ilyen ismerősöd, figyelj rá, mivel lehet pont a te segítségedre lesz szüksége.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Fűrjes Csenge. Magyarországon sajnos szinte naponta feltűnik a híradásokban a gyermekbántalmazás. Hazánkban ugyanis óriási társadalmi problémát jelent a gyermekkorban elszenvedett bántalmazás, miközben az érintettek csupán negyede mer segítséget kérni.
1: Ki a célcsoport a gyermekbántalmazás esetén? A pofonok és a kegyetlen szavak soha nem gyógyuló lelki sebekként örökre velünk maradhatnak, és komoly következményekkel járhatnak. Ezért is fontos minél többet beszélni a témáról, különösen a biztos családi háttér nélkül nevelkedő fiatalokkal. Mindannyiunk felelőssége feltenni a kérdést.
0: Vajon felismernék, ha a környezetünkben valaki áldozattá válna? Az UNICEF közlése szerint a világon évente 1 milliárd gyereket érint a gyermekbántalmazás, vagyis a szexuális, fizikai vagy érzelmi erőszak, és 40 ezer kicsi élet esik a felnőttek kegyetlenségének áldozatául. A szervezet becslése szerint ráadásul a koronavírus okozta járvány is sokat rontott a helyzeten. A bezárkózás és a létbizonytalanság miatt elmúlt években akár 30%-kal is nőhetett a gyermekbántalmazási esetek száma.
1: Sajnos, hazánkban sem kedvezőbb a kép, sőt, sokkoló tanulságokkal szolgál a Generali a Biztonságért Alapítvány friss, reprezentatív kutatása a gyermekbántalmazás témájáról. Saját bevállalás alapján minden ötödik magyart ért gyermekkorában fizikai bántalmazás. Ebben a tekintetben nincs is különbség a férfiak és a nők között.
0: Mit jelent a gyermekbántalmazás? Verbális bántalmazásról a válaszadók csak nem fele számolt be. Köztük viszont jelentős többségben voltak a nők. Talán nem véletlen, hogy ők erőteljesebben adtak hangot azon véleményüknek, hogy a szavak épp olyan komoly károkat tudnak okozni a gyermek lelkében, mint az elszenvedett ütések. A GABA kutatásában résztvevők elsöprő többséggel állították, 86%-uk, hogy a gyermekbántalmazás, vagyis a gyermekkorban tapasztalt bántalmazás súlyos hatással van a későbbi személyiségfejlődésre és a felnőttkorban következett viselkedés mintákra. Nagyon is igazuk van. A WHO adatai szerint a bántalmazottak nagyobb eséllyel követnek el erőszakos cselekményt, vagy válnak áldozattá, illetve fokozottan veszélyezteti őket a különböző függőségek, a depresszió, de még az elhízás is.
1: Az érintettek, mint egy negyede, azonban sajnos továbbra sem mer segítséget kérni, sem a konkrét bántalmazás, sem az események feldolgozása kapcsán. Ennek a válaszadók szerint legtöbbször félelem az oka, de szerepet játszott az információhiány, és az is, hogy az intézményi környezet mennyire megbízható vagy elérhető. Hol fordul elő gyermekbántalmazás? Fontos megemlíteni, hogy sajnos a fizikai bántalmazás és a verbális zaklatás tekintetében is egyre több esetben nem a felnőttek, hanem a saját korosztály tagjai jelennek meg elkövetőként. Erre szinte minden nap látunk példát. A minél szélesebb körű nevelés, társadalmi és iskolai párbeszéd, illetve már kialakult bántalmazó helyzetek megfelelő kezelése közös feladatunk és érdekünk, hiszen a következő generáció testi-lelki egészsége jelenti a jövőt mindannyiunk számára. Azt talán pozitív változás mutat, hogy a felmérés szerint a fiatalabb korosztály, a 18-29 évesek már nagyobb arányban mernek segítséget kérni. De még így is csak 30%-ok fordul harmadik félhez bántalmazás esetén.
0: Mit lehet tenni, ha a gyermekbántalmazásról hallunk? A felmérés arra a kérdésre is választ keresett, hogy vajon milyen jelek utalhatnak arra a többség szerint, hogy valaki gyermekbántalmazás, azaz szexuális, fizikai vagy verbális bántalmazás áldozatául esett. A megkérdezett meglepő módon nem a látható sérüléseket nevezték meg legnagyobb arányban, hanem a félelmet és az árkózottságot, illetve azok között, akik saját maguk is elszenvedték a bántalmazást, kiemelkedő arányban hívták fel a figyelmet az önbizalom hiányra.
1: Sajnos, azonban nem minden társadalmi csoportban magától értetődő ez a közeg. Ennek is tudható be, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok jellemzően nagyobb arányban esnek valamilyen zaklatás vagy gyermekbántalmazás áldozatául. A COVID-19 járvány időszakában ráadásul a gyermekotthonok lakói még nehezebb helyzetbe kerültek.
0: Ha te is áldozata vagy ennek, ne félj segítséget kérni.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian, Lendvai Martin és Vas Eszter. Elhoztunk neked 6 tippet az első randihoz.
1: Az első randi az első benyomásról szól. Az első randin felmérhetjük, mennyire illünk össze egy másik emberrel. És a jó hír, hogy hoztunk neked pár tippet, amivel különlegessé teheted.
2: Az első nem más, mint hogy beszélgess. Fontos, hogy jól lehessen veled beszélgetni. Tarts észben mindig néhány olyan témát, amit bármikor be tudsz dobni. Ne beszélj olyan dolgokról, amikről kellemetlenül érezheti magát a partnered. Kerüld az olyan kérdéseket, amikről te sem beszélnél szívesen.
0: Ne késsel, a pontosság sokat számít az első randi alkalmával. Mindig legyél ott időben, és soha ne késs.
1: Öltöz ki a randira. Egy lány akár egy órát is rászállhat, hogy elkészüljön a randira, és jól nézzen ki számodra. Nem gondolod, hogy viszonoznak kellene a gesztust? Öltöz fel elegánsan, így érezheti, hogy tiszteled és a próbálkozásodat is értékelni fogja. Figyelj az arcszőrzetre, a körmökre és a leheletedre. Ha rossz a leheleted, az könnyen tönkre teheti a randid, ezért mielőtt megérkezel, kap be egy mentoros cukrot vagy rágót.
2: A következő tippünk a dicsekvés. Mármint a nem dicsekvés. Sokan azt feltételezik, ha dicsekednek az eredményeikkel, ízlésükkel, vagy valami mással, az lenyűgözi majd a lányt, de legtöbb esetben pontosan az ellenkező hatást éri el vele. Ha mindenképp le akarod nyűgözni, akkor vigyázz, hogy közben ne tűnj túl arrogánsnak vagy felvágósnak. Hallgass meg az ő szempontját is, érdeklődj az ő eredményei és szakterülete iránt is. A megfelelő pillanatban te is beszélhetsz a sajátjaidról, és ha érdeklődik, akkor belemélyedhettek a témába.
0: Utolsó előtti tippünk, vedd a jeleket! Lehet, hogy te jól érzed magad, de figyelj a partnered testbeszédére is. Boldognak tűnik veled? Ha nézelődni kezd, szórakozottnak tűnik, vagy nem érdeklődik a téma iránt, akkor tereld el a beszélgetést.
1: Az utolsó tippünk, hogy ne felejtsd el megdicsérni. A bók mindig működik egy randin. Nem kell hazudnod, hogy lenyűgözd, helyette beszélj azokról a dolgokról, amiket szeretsz benne. A kinézetét még a randi legelején dicsérd meg, találkozáskor.
0: A legközelebbi első randiron jussunk eszedbe, és tarts be tippeinket!
3: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is belefér.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Érzékeny bőrre hidratáló anyagokban gazdag biotestápolók és kézápolók javasolhatók. Ekenésa, hásvirág, aloe, görög széna, vagy lemma kivonattal, amelyek az olajokkal együtt megvédik a bőr hidrolipid rétegét. A hűvösebb, szelesebb időszakban nem csak kesztyűvel és sapkával védhetjük a bőrünket a hideg ellen, hanem tápláló, hidratáló készítményekkel is.
1: Testápolónak érdemes hidegen préselt növényi olajat vagy seavajat választani, ami nem tartalmaz szilikonolajat vagy parafint. Zuhany és törölközés után jó választás a bőrre a tropikál tradicionális testvaj, amely védőfilmet képez és utánpótolja a bőrfelszín zsiradékanyag tartalmát, illetve tökéletes választás a közönség kedvenc mimozóma kivonattal készülő testápoló olaj, mondta dr. Gyabai Viola, okleveles biológus, aki szerint a bőrünk mellett oda kell figyelnünk az ajkaink állapotára is.
2: Ha ajakápolásról van szó, csak a biokozmetikumok jöhetnek szóba, még a dekorkozmetikumok közül is. Az ajakápolók ugyanis nyállal bejuthatnak a tápcsatornába, ezért sem mindegy, mit viszünk fel a szánkra. A citrom és a grapefruit magas ajakápoló, valamint a shea kakaóvaj, a mentol és a lizin nem csak a kicserepesedés, hanem a herpes ellen is védelmet nyújtanak, míg a teafaolajas ajakápoló szembeszáll az ilyenkor terjedő baktériumokkal és vírusokkal is.
0: Az immunrendszer erősítésé szolgálhatják a test és arcápolókban a sejtvédő flavonoidok, antioxidáns vitaminok is. Kívülről is érdemes őket bevinni a szervezetünkbe, a Q10-et és az E-vitamint épp úgy, mint a növényi anyagokból előállított A-vitamin analógot, azaz bakucsiolt. Szérum formájában akár a kozmetikusoktól is beszerezhetjük. Nem kell feltétlenül minden nap használni, hogy segítse a bőr fiatalos rugalmasságának megőrzését a téli időszakokban.
1: Fontos, hogy nemtől függetlenül fiúknak és férfiaknak is ugyanennyire érdemes használni a kézápoló bőrszárazság elleni krémeket. A télen jelentkező eczéma, dermatitis esetén is vannak olyan bőrápoló kozmetikumok, például az eselesmentes folyékony szappan, az ekenése és a tamanú olajat is tartalmazó kézápoló, amely segít megelőzni a probléma kiújulását.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Dávid és Bóza Levente. Egy olyan történetet hoztam, hogy mikor megláttam, egyszerűen csodálkoztam, hogy ilyen még létezik.
1: Ez hihetetlennek fog hangzani, de mégiscsak igaz. Mark Miller, egy floridai aszfaltozással foglalkozó vállalkozó még 2006-ban vásárolt munkásautónak egy Toyota Highlandert. Az autó ezek után sokáig a férfi hűtársa maradt, és közösen még az 1 millió mérföldes határt is átlépték, ám a sors ekkor közbeszólt.
0: Az ilyen névre keresztelt hurikán egy 4-es kategóriás hurikán, amely érintette az Egyesült Államokat, Kajmán-szigeteket és még Kubát is. 2022. szeptemberében olyan erővel csapott le, hogy oda lett Miller millió mérföldes Highlandere is.
1: Ám a helyi Toyota kereskedés hallott a történtekről, és szerveztek Millerrel egy találkozót. Miller felesége azzal viccelődött, hogy talán megint adni fognak egy ajándék hűtőtáskát, mint amikor átlépte a kocsi az 500 ezer mérföldes határt.
0: Ám olyan dolog történt, hogy Miller szinte azt se tudta, mit mondjon. A találkozó napján az üzletvezetői megajándékozták Millert egy új 2023-as Highlanderrel.
1: Ennek sok oka volt, ám az egyik legfontosabb a vezetők számára a következő volt. A tény, hogy 16 éven keresztül hajtottad a nálunk vásárolt Toyotád, és több mint 1 millió mérföldet tettél bele, miközben mindig hozzánk hordtad szervizbe. Valószínűleg a valaha volt leghűségesebb bevőnké tesz.
0: Mind gondolhatjuk, hogy Miller mennyire hozzászokott a régi autójához, hiszen az emberek szeretnek ragaszkodni a megszokott dolgokhoz.
1: De a tény, hogy a Toyotának vajból van a szíve, és egy ilyen áldozatot tett a leghűségesebb vásárlójukért, az egyszerűen felülmúl mindent. Miller természetesen elfogadta a kocsit, és nagy eséllyel most is azzal rúja az utakat.
0: Nektek mi a véleményetek? Szerintetek ti képesek lettetek ekkora áldozatot tenni a barátaitokért, családtagjaitokért? Mert én ugyanezt tettem volna a Toyota helyében.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan dologról fogunk beszélni, ami szerintem mindenkiben ott van. Miért olyan nehéz ma döntéseket hozni? Régen valahogy egyszerűbb volt. Volt két lehetőség, és kész. Ma meg akármit nézel, van belőle 20 féle.
1: Pont ez a baj, a túl sok lehetőség nem szabadságot ad, hanem lebénít. Amikor mindenből van 100 változat, akkor az ember automatikusan azt érzi, biztosan van egy tökéletes megoldás, és ha nem azt választja, akkor hibázik.
0: Igen, és a hibázástól félünk a legjobban. Nem magától a döntéstől félünk, hanem a következményektől. Mi lesz, ha rossz döntést hozok? Mi lesz, ha később bánom? Mi lesz, ha mások azt mondják, ezt elrontottad?
1: És ezért halogatunk. A döntés előtt ott állunk, és eljátszunk minden verziót a fejünkben. Ez is lehet jó, az is lehet jó. De mi van, ha pont a harmadik lenne a legjobb? Aztán már annyi a mi lenne, ha, hogy az egészből nem lehet semmi.
0: Ráadásul az internet rontja a helyzetet. Amikor felmész online, azt látod, mindenki tudja, mit akar. Mindenki magabiztos, mindenki sikeres, mindenki biztos a dolgában. És te vagy az egyetlen, aki még mindig gondolkodik.
1: Pedig ez nem igaz, mindenki bizonytalan, csak nem mondja ki, a döntések mindig félelmetesek. De a legrosszabb döntés a nem döntés, mert közben telik az idő és nem mozdul semmi.
0: Pont ezért lenne fontos elfogadni, hogy nincs tökéletes választás. Csak olyan van, amit akkor, abban a helyzetben a legjobbnak gondoltunk. A hibázás pedig része az életnek, nem lehet elkerülni.
1: És a döntés sosem akkor nehéz, amikor kevés a lehetőség, hanem amikor túl sok az információ, túl sok a vélemény, túl sok minden beleszól. A tévé, az internet, a barátok, a család. Mindenki mond valamit, és te ott állsz, hogy most akkor melyiket is válasszam.
0: Ezért érdemes visszatérni valami egyszerűhöz. A kérdéshez, amit soha nem teszünk fel magunknak. Mit akarok én? Nem azt, hogy mások szerint mi a legjobb. Nem azt, hogy a többség mit mond. Hanem azt, amit én szeretnék.
1: Mert amikor a döntés összhangban van azzal, akik vagyunk, akkor nincs rossz döntés, csak tapasztalat. És ez a furcsa, amint meghozol egy döntés, hirtelen megkönnyebbülsz, mintha lekerülne rólad egy 20 kilós súly.
0: Igen, a döntéstől félünk, de pont a döntés hoz szabadságot. Nem kell tökéletesnek lenni. Elég, ha elindulunk. Hi, this is Ryan.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Összeproki elültette a bogarat Rihanna rajongók fülében. Selena Gomez végleg búcsút mondott a legismertebb szerepének, és a Disney is a TikTokra tart. A mikrofonnál Winter Diana. Összeproki elültette a bogarat a Rihanna rajongók fülében. Közel 10 év után Riri végre új albummal térhet vissza. Erre utalt gyerekei apja Összeproki egy friss televíziós interjúban. A BBC beszámolója szerint a rapper a The Jason Lee Show című műsor vendégeként árult el néhány részletet az énekesnő készülő projektjéről. Most éppen a stúdióban van, mondta Összeproki, aki ugyan nem osztott meg további konkrétumokat, de határozottan cáfolta azokat a pletykákat, melyek szerint közös dupla albumot készítenének. Amikor Jason Lee műsorvezető Rihanna esetleges új szóló lemezéről kérdezte, a rapper mindössze annyit mondott, valamint dolgozik. A barbadoszi születési énekesnő, akinek polgári neve Robin Fenty, legutóbb 2016-ban jelentkezett stúdióalbummal. Az Anti megjelenése óta ugyan több kis lemezt is kiadott, de teljes nagy lemez nem került a rajongók elé. Selena Gomez számára most tényleg lezárult egy korszak. Több mint másfél évtized után végleg búcsút intett egyik legismertebb karakterének, Alex Russo-nak. A színésznő a Waverly Hely az Új varázslók spin-off filáléja kapcsán mesélte arról, milyen érzés volt utoljára magára ölteni a szerepet, amely világszerte ismertté tette. A varázslók eredeti sorozata 2007-ben indult, Gomez pedig akkor még tínédzserként alakította Alexet. A Disney Channel sikersorozata 4 évad után 2012 többen ért véget, több mint egy évtizeddel később pedig Selena és egykori kollégája David Henry közösen hozták vissza a varázslatos Russo család történetét. Selena számára azonban nem csak Alex karaktere volt fontos, hanem az is, amit a sorozat képviselt. Reméli, hogy a családok újra felfedezik az együttnézhető sorozatok örömét. A Disney is a TikTokra tart. A Disney megállapodott a TikTokkal, a tartalomgyártók már filmrészleteket is felhasználhatnak. Új együttműködést jelentett be a Disney és a TikTok, amelynek köszönhetően a közösségi platform tartalomkészítői a jövőben hivatalosan is felhasználhatnak részleteket a szórakoztatóipari óriás filmjeiből és sorozataiból rövid videókban, számolt be róla az egyik hírügynökség. A program elsőként az Egyesült Államokban indul el kísérleti projektként a következő hónapokban. A Disney tájékoztatása szerint a későbbiekben más országokra is kiterjeszthetik az együttműködést. 35 éve vált elérhetővé az első ismert World Wide Web oldal. Sir Tim Berners-Lee Genfben a CERN magkutatóközpontban fejlesztette ki a világ első webböngésző programját. Az eredeti cél az volt, hogy a különböző intézményekben világszerte dolgozó kutatók között automatizálja az információ megosztást. Az alapötlet egy globális információs hálózat létrehozása volt a számítógépek, a számítógépes hálózat és a hipertext képességeinek ötvözésével.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az Alba kosarasai is megkezdték a munkát, a válogatott VB selejtezőire hangoló Pongó és Meleg, valamint a légiósok még nem csatlakoztak a többiekhez, a felkészülés felmérésekkel és egy kis mozgással kezdetét vette. Az erőléti tréner Gödör Marcell vezetésével megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Alba Fehérvár férfi kosárlabda csapata. A munkába légiósok csak később, augusztus 17-én kapcsolódnak be. A felkészülési meccsek menetrendje is már majdnem kész, az már biztos, hogy 3 torna is vár az Albára, még pedig Oroszlány van Pakson és Szombathelyen. A fehérvári egylet összecsap még a Kecskeméttel, a Nagy Gábor emlékmérkőzést pedig egy héttel a bajnoki rajt előtt vívja az Adria Ligában induló Szlován Bratislava ellen.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma napos, derült időnk lesz, továbbra sem várható csapadék, napközben a legmagasabb hőmérséklet 31 fok lesz.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5 társadalmi.

0: is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka, Töreki Léna, Hedrik Mira, Pétervári Dávid, Hajnal Norton és Virágkalm Kristóf.
1: Ellátogatunk az Iszka-Szentgyörgyi Mosolyvárba, ahol Kálmán Kata a Lovas Központ életéről mesél.
2: Itt van velünk Brutus, ő hány éves és mióta van veletek?
3: Brutus 7 éve a családunk tagja, 14 éves sportpóni, ő a hugomnak a pónia, a hugom kapta még, amikor pici volt, hogy lovagoljon rajta, és most meg már a gyerekeket szolgálja ki, és velük foglalkozik.
2: Miközben beszélgettünk, éppen legeli a fáról a sárga barackot, de egyébként miket szokott tenni?
3: Ők alapvetően szénát kapnak csak, a Lolóval együtt, a másik póninkkal együtt van egy karámban, és be van rakva egy szénabála, tehát akkor tudnak enni napközben, amikor szeretnek. Ugye alapvetően a lovaknak a gyomra vagy az étkezése olyan, hogy sokszor esznek, de keveset, tehát így fontos nekik, hogy mindig legyen előttük élelem. Alapvetően füvet is tudnak legelni, hiszen akkor a karámjuk, hogy ezt is megtehetik. Ők nem kapnak tápot vagy abrakot, hiszen az már így nem biztos, hogy kompatibilis lenne a gyerekekkel. Igen, lehet, hogy a mikrofont is megkóstolná. Ő alapvetően nagyon motiválható az étellel, tehát a gyerekek szoktak nekik hozni répát, almát, jutalomfalatot. Jutalomfalatból van mindenféle banános, epres, minden, azokat imádják, és nagyon jól is tudják motiválni a Brutust vele.
2: Különleges gondozást igényelnek?
3: Ilyen melegben nagyon kell arra figyelni, hogy árnyékos helyen legyenek, illetve hogy napi többször hideg víz legyen előttük. Ők szerencsések, hogy nekik önitatójuk van, úgyhogy beledugják az órukat, és akkor jön a víz, mindig hideg nekik. De alapvetően napközben többször kijövünk, hogy lefürdessük őket, hogy megnézzük, hogy minden rendben van-e, és hogy van megfelelő árnyék nekik.
2: Ha valaki saját lovat szeretne, mennyire bonyolult ez a lótartás?
3: Szerintem nagyon, mióta nálunk a lovak otthon vannak, azóta kevesebb időm van sajnos lovagolni, de alapvetően meg megéri, mert még közelebbi kapcsolatba kerülök a lovakkal. Hogyha valaki lovásárlás előtt áll, az fontos, hogy milyen szintű lovat keres, és azt is felmérni, hogy hol tartsa. Ugye van lehetőség bértartásokra is, itt alapvetően gondozzák a lovakat, és van lehetőség otthoni tartásra is. Az otthoni tartásnál ugye figyelembe kell venni azt, hogy nem csak azzal jár, hogy kimegyek, felülünk a lóra és ennyi, hanem etetni kell, itatni minden reggel, minden este, illetve napközben is figyelni kell rájuk, hogyha baj van, akkor kint kell lenni, ha az állatorvost kell hívni, akkor ott kell lenni végig mellette, illetve arra is figyelni kell, hogy a mozgatás is meglegyen nekik.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Simonetta, Kisorsolya és Gulyás Evelin. Az állatok sok szempontból figyelemre méltóak, és sokkal intelligensebbek és gondoskodóbbak, mint ahogy azt gondoljuk. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a következő történetek arról, amikor egy állat megmentette egy ember életét.
1: Diane Boucher és családja a macskájuknak köszönhetik életüket. Oreo, a család cicája egyik hajnalban hangos nyávogásával ébresztette fel Diane-t, aki emiatt észrevette a házban keletkezett tűzvészt. A nő felébresztette a család többi tagját, és kimenekültek az égőházból.
2: Olaszországban David Sassi, egy 14 éves fiú Flippónak, a delfinnek lehet hálás életéért. Az úszni nem tudó David egyik nap kiesett apja hajójából, és elmerült. Flippó az utolsó percekben talált rá a fuldokló fiúra. David elmondása szerint Flippó az orrával nyomta fel a víz tetejéig, ahol újra levegőt vehetett.
0: Alice éppen kisfiával sétált hazafelé, amikor egy férfi támadt rájuk. A nő sikoltozására egy pitbull kutya figyelt fel. A kutya a férfire támadt, és addig küzdött vele, amíg Alice és gyermeke elmenekülhettek.
1: 1996-ban a Brookfieldi állatkertben egy 3 éves kisfiú esett a gorillák ketrecébe. Binti Hua, a nőstény gorilla azonnal a kisfiú védelmére kelt, és a gondozók érkezéséig óvta a gyermeket a többi gorillától.
2: De nem csak a nőstények óvják a bajba jutott gyerekeket. A Jersey Zoo-ban szintén a gorillák közé esett be egy 5 éves fiú. Jumbo, a hatalmas hím védelme alá vette a fiút, és egyik fajtársát se engedte hozzá közel.
0: A Binti Huáról készült videót megnézheted a táskaradio.com-on.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Petrovics Adél, Szigl Barnabás és Schneider Zajákos. Pont 110 éves süllyedt el a Titanic, így nem meglepő, hogy a téma újra felkapott lett az emberek körében.
1: Számos felfedezés, feltételezés és tévhit is született már a Titanic katasztrófáját illetően. Így gondoltuk, nem árt, ha egy kis tiszta vizet öntünk a pohárba. Mindenki ismeri a Titanic történetét, ami éppen 110 évvel ezelőtt, 1912. április 14-én ütközött jéghegynek, és 2 óra 40 perccel később teljesen elnyelte az óceán vize. Azóta 3800 méter mélyen fekszik az Atlanti-óceán fenekén. Óriási hír lett belőle, és a köztudatból a mai napig nem ment ki. Ám nézzünk meg egy-két tényt, és elemezzünk néhány tévhitet, amelyet nem mindenki ismer.
2: Valóban elsüllyeszthetetlennek gondolták. 4 rekesz megsérülése és vízzel való megtelése ellenére is a felszínen tudott volna maradni a tervezők szerint. A bal szerencse ne továbbja, hogy a jéghegy éppen olyan szögben érte a hajót, ami a fennmaradást már nem tette lehetővé. Ráadásul nem sokkal az indulás előtt tűz ütött ki az 5. rekeszben a fűtőknél, ami meggyengítette a vízzáró falat, de ezzel már nem foglalkozott a vezetőség, mert az indulást késleltette volna. És hogy hogyan süllyedt el? Először is a hajó orra merült a víz alá, és függőlegesbe állította a hajótestet, ám az óriás nem arra tervezték, hogy ebben a szögben ilyen hatalmas súlyt elbírjon, ezért a hajó ketté tört, és további rongálódásokkal a hajó 2 nagy részben merült örökre hullámsírba.
0: A White Star Line a Titanicon kívül készített még 2 ikertestvér hajót, melyeknek neve Britannic és Olympic. Vannak, akik azt állítják, hogy az Olympic süllyedt el valójában, ám ezt még nem tudták bizonyítani. A Titanicról James Cameron is készített filmet, ami 11 Oscar-díjat nyert és óriási sikert ért el. Érdekesség, hogy míg a Titanic megépítése 7,5 millió dollár volt, a film leforgatása 200 millió dollárba került. Nem csoda, hisz az ilyen díszletek és forgatási kellékek nem olcsók. James Cameron 12 alkalommal merült le, hogy láthassa a Titanic roncsait, és így azt adhassa vissza a filmben a nézőknek, amit saját szemével látott.
1: Jelenleg a roncsot fémevő baktériumok eszik, és várhatóan 15-20 éven belül eltűnik. Rengeteg ember fantáziáját izgatja, hogy hova tűntek a hajón maradt testek. A 3800 méteres mélységben a roncs a karbonát kompenzációs határ alatt fekszik, így a csontok szó szerint feloldódnak a vízben. Így létezésükről a ruhák és az ékszerek tanúskodnak.
2: Ha érdekel a téma, akkor látogass el a Titanickal kapcsolatos internetes oldalakra, olvas könyveket, mert ott rengeteget informálódhatsz, és nézd meg a Titanic című filmet.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
4: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
5: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
3: Ez a Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beférsz. A mikrofonnál Kassai András és Nerebecki Máté. A történelem során rengeteg híres író, tudós, költő, hadvezér és politikus került a középpontba, akikre a mai napig felnéznek az emberek. Hiába tanulunk sok jót ezekről a személyekről, még ők sem voltak tökéletesek. Most bemutatjuk azokat a történelmi személyeket, akiknek furcsa szokásai és fóbiái még színesebb személyiségét tette őket.
1: Ki ne hallott volna már a leghíresebb krimik Miss Marple és Poirot megalkotójáról, Agatha Christie-ről. Agatha Christie kifejezetten szorgalmas író volt, hosszú élete során összesen 66 detektív regényt, 17 színdarabot, számos novellás kötetet, illetve verseket és mesét írt, nem beszélve az álnéven szerzett romantikus regényeiről, ám a megterhelő munka ellenére különös módon dolgozott, ugyanis nem használt íróasztalt. Agatha minden új ötletet papírra vetett írógépével, akár a konyhában, vagy a hálószobában. Leghíresebb művét, a Gyilkosság az Orient Expressen egy hotelszobában írta.
0: A váltakozó áramú motor és a rádió feltalálója Nikola Tesla furcsaságait naposszat lehetne sorolni, de meg kell hagyni, hogy ezek ellenére is ő a legsikeresebb feltaláló. Tesla mindig is hajlamos volt a neurózisra és a sértődésre, ráadásul tisztaságmániás volt, irtózott a kerek tárgyaktól, és csak olyan szobában volt hajlandó megszállni, amelynek száma osztható volt 3-mal. 2 óránál többet nem igen aludt, rendszerint hajnal 3-kor kelt, s megállás nélkül este 11-ig dolgozott, de állítólag volt olyan is, amikor egyhuzamban 84 óráig a laboratóriumában dolgozott, anélkül, hogy akár csak egy pillanatra is lecsukta volna a szemét. Nikola Tesláról azt beszéli, hogy egy ideig egy fehér galambbal is élt párkapcsolatban, de erről nincsenek bővebb feljegyzések.
1: Winston Churchill is legalább olyan szervezetten élt, mint Nikola Tesla, mivel ő is mindent óramű pontossággal csinált. A híres politikus különleges napi rutinjairól még külön könyvet is írtak, és ez nem véletlen. Churchill este 5-kor egy gyenge viszkit ivott szódával, majd ledölt, és 1,5 órát aludt. Így gyakorlatilag 24 óra alatt 1,5 napig tudott dolgozni. Mikor a rövid siestát követően 6:30 felébredt, fürdőt vett, majd felöltözött és 8-kor megvacsorázott, amely egyébként a nap legfontosabb étkezése volt, hiszen Churchill ekkor igazi társasági életet élt. Szivarról szivarra gyújtott, ivott, s tette mindezt akár éjszakába nyúlóan. Mikor már mindenki elaludt, a kormányfő asztalához ült, és még vagy egy órán át dolgozott. A ködös Albionban igen szokatlannak tetsző alvási szokásai miatt Churchill állítólag a kádban feküdve vitatott meg bizonyos politikai kérdéseket a háború menetéről.
0: Ludwig von Beethoven vitathatatlanul hihetetlen ember volt, nem beszélve arról, hogy sügettsége mellett írt sok darabot. Ludwig von Beethoven egy pillanatig sem pihent, titkára elmondása szerint miközben dolgozott, folyamatosan járkált, kezére újra és újra egy korsó vizet öntött, mélyen hümmögött és mély meditációba zuhant. Reggeli kávéjához gyakran saját kézzel válogatta ki az összesen 60 babszemet, majd hosszú sétára indult, hogy kreatív energiákat gyűjtsön, fürdés közben pedig zenét szerzett.
1: Bonaparte Napóleon már nem bírta olyan jól az álmatlanságot, mint Tesla vagy Churchill. Napóleon csak a legritkább esetben aludta végig az éjszakát, általában éjfélkor feküdt le, majd 2-kor kipattant a szeme. 5-ig dolgozott, majd nyugovóra tért, hogy aztán alig 2 óra elteltével ismét munkához lásson, mindezek után akár egy döntő rohamot megelőzően is el tudott aludni, hogy aztán a csatazaj keltse fel, és előfordult, hogy napokon át nem cserélt ruhát. Akkoriban sokak szerint a waterloo-i csata is azért veszett el, mert Napóleon kialvatlan volt.
0: Ők lettek volna hát a legfurcsább szokású történelmi személyek. Nektek milyen furcsa szokásaitok vannak? Írjátok meg Facebookon. Táskarádió.

0: több órát foglalkozni kell, és egy hobbi is ilyen szokott lenni. Azon kívül még pont emiatt, hogy eléggé gyakran csinálod, és általában ez olyan dolog, hogy egyetértesz azzal a dologgal, amit te éppen csinálsz, amiatt küldetéstudatot is ad, mivel hogy segíthetsz embereknek, és ugye nem kapsz érte semmit, ezt te azért csinálod, mert hogy szereted csinálni. Ezáltal majd azért fogsz fejlődni, mert lesz egyfajta belső motivációd.
1: Igen, és így hasznosnak érezheted magad, mert ugye a jó ügy érdekében cselekszel is, és segítesz másoknak, és ezáltal magadat is jobb embernek gondolod majd.
0: Igen, ezzel abszolút egyet tudok érteni. Nem titok, hogy én önkénteskedem máshol is, egy cserediák szervezetben, és ott eléggé sok olyan dolog van, ami által hasznosnak tudom magamat érezni, mivel hogy külföldi diákoknak segítek beilleszkedni a magyar kultúrába. És úgy ezáltal, hogy én megismerkedem velük, még ráadásul egy jó társaságba is kerülök, mivel hogy az önkéntesekkel is nagyon jó kapcsolatom van, ők olyan emberek, akik ugyanabba hisznek, amiben én. A cserediákok, hát róluk meg ne is beszéljünk, ők nagyon kis cukik, már csak azért is, mert külföldiek is nem igazán tudják, hogy hogyan mennek itt a dolgok.
1: Igen, és amikor bekerülsz egy ilyen közösségbe, akkor azonos érdeklődési körű fiatalokkal találkozol, akikkel így hamar egymásra tudtok hangolódni, és ezáltal sokkal jobban fogod érezni magad a környezetedben is. És emellett ugye tanulsz is, fejlődsz, és tapasztalatokat szerzel minden egyes önkénteskedéssel.
0: Igen, ezt abszolút alá tudom támasztani. A cserediákokkal igazából eléggé sok nemzetközi tapasztalatot szereztem. Tehát, hogy ez a cserediák program az önkénteseknek tart tréningeket is, arról, hogy hogyan kezeljük azt, hogy valaki másik kultúrából jött, mint amit mi megszoktunk. És ezáltal is rengeteget tanulok, meg amikor kapcsolatba kerülök egy cserediákkal a valóságban, akkor is eléggé sokat tudok tanulni önmagamról is, meg főleg ugye az adott kultúráról, amiből ő jött. És mindig rájövök arra, hogy nem vagyunk egyformák, még kultúrán belül is lehetnek eltérések, pláne, hogyha valaki a világ másik feléről jött.
1: Szóval önkénteskedni jó.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivien és Vas Eszter. Elhoztunk neked 5 tippet az önbizalmad megerősítéséhez.
1: Manapság a legtöbb ember önbizalomhiányban szenved, mert nem olyanok, mint a legutóbb felkapott híresség. A következő tippek segítenek az egészséges önbizalom megszerzéséhez.
0: Először is engedd el a múltban ért sírelmeidet. A múltban ért sértő és kritikus megjegyzéseket tarts távol a gondolataitól. Ha engeded, hogy rendszeresen feltörjenek belőled ezek a leértékelő minősítések, azok önbeteljesítő jóslatként beépülnek a személyiségedbe, és ott hatalmas károkat okoznak. Tehát hagyd el a múltban ért sérelmeidet. Akkor kerülhetsz ki győztesen minden helyzetből, ha megszabadulsz azon lelki sérülésektől, amelyeket életed során szereztél. Ahelyett, hogy ezeket a lelki terheket cipelnéd magaddal, összpontosíts a jó tulajdonságaidra, a pozitív visszaigazolásokra, ezáltal teremtve jó életed magad számára.
1: A második nagyon fontos dolog az önmegerősítés nap mint nap. Védj egy fehér lapot, és írj fel rá minden pozitív élményt, amely során dicsérő szavakkal illettek, vagy te érezted úgy, hogy jól teljesítettél. Az így készített listát tedd ki a lakás egy jól látható helyére, hogy gyakran tudd olvasgatni. A magaddal szemben megfogalmazott kritikus gondolatokat pedig már csírájában utasítsd el. Soha ne légy saját magad ellensége.
0: Következő tippünk az önbizalmad megerősítésére, hogy ügyelj a megjelenésedre. A kinézetünk befolyásolja, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. Lehet, hogy nem vagy teljesen elégedett a külsőddel, ám ha törődsz magaddal, ha gondot fordítasz a rendszeres tisztálkodásra, haj- és bőrápolásra, a csinos és rendezett öltözködésre, ami nem feltétlen kihívó, azzal több oldalról is támogatod önbizalmadat.
1: Értékes, egyedi és különleges ember vagy. Senki sincs a földön, aki ugyanolyan lenne, mint te. Még az ikrek sem teljesen egyformák. Mindenki máshonnan jött, más családi háttérből, más körülmények közül indult, más adottság és képességcsomagot kapott, más hatások és élmények érték és formálták, más életfeladatot kapott.
0: Következő és egyben utolsó tippünk, hagyj fel az összehasonlítással. A gyenge önbizalommal rendelkező ember hajlamos másokhoz hasonlítani önmagát. És gondolom te is remek érzékkel megtalálod azokat, akik jobbak, szebbek, okosabbak, sikeresebbek vagy éppen tehetségesebbek nálad. Ezzel valójában csak a kisebb rendűségi érzésedet és a negatív énképedet erősíted meg. Lehet, hogy az általad kiragadott tulajdonságát tekintve tényleg jobb nálad az adott személy, míg más tulajdonságait tekintve lehet, hogy elbújhatna mögötted.
2: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bognár Lilla és Nagy Dorina. A következő percekben a népszerű tinik három típusáról lesz szó.
1: Míg kisgyermekkorban általában a kedves, segítőkész vagy valamiben ügyes gyerekek tudnak szociálisan kiemelkedni, tinédzserkorban a népszerűségben már egyre nagyobb szerepet tölt be a hatalmi státusz. Egy kutatásban 568 fiú és lány népszerűségét követték nyomon 7. és 8. osztályban 2 évig. Az osztálytársak értékelése alapján a népszerűségnek 3 típusát tudták megkülönböztetni, attól függően, hogy milyen stratégiákat használnak a népszerű tinik a vezető státusz megszerzésére, és hogyan látják őket mások. Első az agresszív. Ez a típus a félelemnek köszönheti a hatalmát a közösségben. Agresszív viselkedésével éri el, hogy kövessék, egyrészt mert erősnek és magabiztosnak látják, másrészt félnek ellentmondani neki. Gyakran ettől a típustól a bántalmazás sem áll messze, annak érdekében, hogy státuszt szerezzen.
0: Második a kedves. Ő az, aki mindenkivel jóban van, és azzal kerül középpontba, hogy sokan kapcsolódnak hozzá, szeretnének a barátai lenni, mert jól érzik magukat a társaságában. Az együttműködésre törekszik, kedves, nem ritkán önfeláldozó is azért, hogy másoknak jót tegyen. Harmadik a kevert típus. A másik kettő sikerességét is messze meghaladják azok a tinik, akik kevert stratégiát alkalmaznak, számítóan képesek kedvesek vagy agresszívek lenni, attól függően, hogy az adott szituációban mivel tudnak nagyobb előnyt szerezni. Ezt láthatjuk például a Bajos csajokban, vagy a Gossip Girl című sorozatban is, ahol Regina vagy Blair tud kedves lenni, ha épp azt kívánja az érdeke, de nem riad vissza az agresszív hatalomszerzéstől sem. A pletykaterjesztéstől kezdve a fizikai támadásig. Nem mindegy, hogy a tinédzserek milyen módszerrel tesznek szert a népszerűségre, mert ez későbbi életük során is meghatározó lesz. A tinédzserkori népszerűség és ennek típusa számos későbbi hatást is előrevetít. Akik a kedves típusba tartoznak és a népszerűségüket proszociális viselkedésen keresztül érik el, később is a pszichológiai jólét és tartalmas emberi kapcsolatok irányába haladnak. Az agresszív típus számára viszont a státusz elérése kötődik a jutalmazó rendszerhez, a magas státusz pedig felnőtt korban is az agresszió, függőség, magány és negatív érzelmek kísérhetik. Ezt a típust a társas összehasonlítás is sokkal jobban érinti, ami azt jelenti, hogy sokkal inkább függenek mások elismerésétől és attól, hogy jobbak legyenek másoknál.
1: Egy érdekes kutatás, amiben szintén 13-14 éves tiniket vizsgáltak, arra is rámutatott, hogy a megélt népszerűség fontosabb, mint a kívülről látott, aki például a saját baráti körében jól érzi magát, ugyanúgy sikeresnek számíthat szociálisan, mint aki szélesebb körben is népszerű. Az ilyen tinédzserek később is pozitívan látták magukat, és jobban boldogultak társas kapcsolataikban, mint akik azt élték meg, hogy nem tudnak beilleszkedni, nem találnak barátokat.
2: Megkérdeztük!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Gergő és az Államfogók második része. A téli szünet kezdetével és váratlan újabb eseményekkel kezdődik a Gergő és az Államfogók második része.
1: Egy szerencsétlen baleset folytán Gergő az álomvilágban reked, és miközben boglárkáik halálra aggódják magukat, addig Zsófi nyomozásba fog és különös dolgokat tud meg.
0: A nyomok régi ismerősökhöz és nem várt eseményekhez vezetnek. Közben régi ismerősünk Monyákos Tuba történetét is követhetjük, aki múltját és életének elfeledett részét kutatja.
1: A kis Lidérc közben fontos feladatokat is kap az államfelügyelettől, amik nagyban befolyásolják a későbbi eseményeket.
0: Gergő eközben fogságban esik az álomvilágban, a titokzatos államfogóknál, akik elszakadtak országuktól, és egy barátságtalan tájon kezdtek új életet.
1: A vezetői kezdettől fogva ellenszenvesen viselkedik, és miután Gergő kicsit jobban a mélyére ás a dolgoknak, kideríti, hogy a rossz indulatú vezető nem az, akinek látszik.
0: Az események sodró lendületét viszont beárnyékolja az, hogy végül mindkét világban kiderül. A gyémánt jurtát, a révülők központját veszély fenyegeti.
1: Gergő és Zsófi közös célért, de párhuzamos világban dolgoznak az események megakadályozásán, de nem tudhatjuk, sikerrel járnak-e.
0: A könyvet új és régi szereplők alakítják ugyanolyan szerethetővé és izgalmassá, mint az előző volt.
1: Valamint ebből a könyvből is ugyanannyit lehet tanulni, mint korábbi társából. Felbukkan a megbocsátás, árulás, a tartozni akarás érzése, és hogy soha ne felszínes dolgok alapján ítéljük meg az embereket, valamint az álomlényeket és a révülőket.
2: Minden kedvenced egy helyen. 90.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábort elsősorban a TV képernyőiről ismerhetjük, azonban a zenei világban is otthon van, hiszen 1991-ben saját bandát is alapított. Most erről beszélgetünk vele. Hogyan jött a bandának a neve, ugye, hogy Smile Lux Circus?
1: Mi nagyon szerettük a Queen-t, és nem tudom, láttátok-e a Bohemian Rhapsody című filmet, bár nem nektek való egyébként, ugye az idősebb korosztálynak, de abban benne van, hogy a Queen az annak idején hogy jött létre. Úgy jött létre, hogy zenekari tagok már régóta együtt voltak, de nem volt jó az énekesük, és akkor az énekesük elment, és a helyére jött a Freddie Mercury. És akkor a Freddie Mercury azt mondta, hogy jó, akkor mostantól ennek a zenekarnak a neve Queen lesz. Na de addig nem Queennek hívták őket, hanem Smile-nak. És mivel mi nagyon szerettük a Queen-t, ezért mi hagyomány tiszteletből Smile-ra kereszteltük 91-ben a saját zenekarunkat. Ez abszolút tisztelgés a Queen felé, és az az érdekes a névben, hogy mi ezt, amikor lehetett, már rögtön levédettük, és nemzetközi szinten is levédettük, és a mai napig mi vagyunk az egyetlen Smile nevű zenekar, és csináljuk most már 30 éve.
0: Ezen és társaidal, akkor teljesen együtt találtátok ki ezt a nevet.
1: Én mondtam, hogy legyünk Smile. Hát ugye nem a nevet találtam ki, hanem csak azt találtam ki, hogy legyünk az a zenekar, aki a Queen volt, mielőtt a Queen lett. Úgyhogy... igazából így jött a név, de hát azóta is ez tulajdonképpen hozzánk nőtt, ez a név.
2: A zenekar megalakulása óta rengeteg nívós eseményen részt vettetek már, ilyen volt például a Sziget, a Volt Fesztivál, illetve a Gyűri Média Bál is. Gondoltátok volna valaha, hogy ekkora sikernek fogtok örvendeni?
1: Amikor elkezdtünk zenélni, nem voltak ilyen világ megváltó termék, egyszerűen csak nagyon jó volt zenélni. Aztán amikor láttuk, hogy tele vannak a klubjaink, meg a buliaink, akkor persze ez nagyon tetszett, és nyilván 16-17 éves fiúk voltunk, nagyon tetszett, hogy sok szép lány jár a koncertünkre, tehát igazából először csak a zene szeretete, aztán pedig hát láttuk, hogy ez a dolog, ez így jó, hogy azok a lányok, akik nem is köszöntek a folyosón nekünk annak idején az iskolában, azok után eljöttek a koncertre, és onnantól már köszöntek, és ezt nagyon élveztük, de még mindig nem voltak ilyen nagyra törő terveink, de pár évvel később láttuk, hogy ez erre, amit csinálunk, erre van igény, hogy az emberek erre szívesen eljönnek, hogy rendezvényekre bennünket szívesen elhívnak, és akkor két út állt előttünk. Az egyik, hogy írjunk-e saját dalokat, legyen-e saját lemezünk, saját utunk, saját karrierünk, a saját dalaink által, vagy pedig játsszuk el nagyon jól azokat a dalokat, amiket már mások megírtak, tehát, hogy feldolgozásokat csináljunk. És akkor azt a döntést hoztuk mi, hogy csináljuk ezt is, azt is, aztán meglátjuk, melyik válik be. Nagyon sok saját dalt is írtunk, egy-kettő be is került a rádióba, egy-kettőt játszottunk a klubokba is, és tetszett az embereknek, de azt a nagy áttörést nem értük el vele. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy sikeresek voltunk úgy is, hogy igazából a saját dalaink meg egy idő után teljesen eltűntek. Úgyhogy ez a siker, ez egy érdekes dolog, mert persze nagyon büszke vagyok arra, hogy nagyon sok helyre hívnak bennünket, ahova hívnak, ott nagyon-nagyon jó a hangulat, megőrülnek az emberek, mi is nagyon imádjuk. Tehát ez tök jó, de hát nyilván minden zenész egy kicsit szeretne Majka lenni, aki ugye ki meghirdeti a koncertjét, és tele lesz a Budapest Park háromszor. Tehát egy kicsit azt mondom, hogy ha most visszamehetnénk az időben, mondjuk egy 20-25 évet, akkor lehet, hogy még jobban megpróbáltam volna ezt a saját vonalat csinálni, mert persze jó ez a siker, de azért ez a siker, ez igazából azoknak a daloknak szól, persze nekünk is, akik előadjuk, de hát ezek jó dalok, tehát ezek nagyon jól megcsinált buli dalok, amikkel nagyon jó hangulatot lehet csinálni. Kicsit olyanok vagyunk, mint egy élő DJ, lejátsszuk más zenekarok dalait, amik tudjuk, hogy működnek, és ettől van sikerünk. Tehát nekem mindvégig azért a televíziózás a hivatásom, a zenélés a hobbim.

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. Joe Jonas lenyűgözte Demi Lovato. A Magyar Filmadatbázis elkészítette a nyárváró top 10-es listáját. A mikrofonnál Sarfjanka. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next You World programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonságtudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A Stewart programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A Hello Next Stewart képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. A résztvevők az elméleti ismeretek mellett olyan kulcskészségeiket is fejleszthetik, mint a hatékony kommunikáció, a helyzetfelismerés és a gyors reagálás. Joe Jonas nemrég meglepetés vendégként lépett színpadra Demi Lovato orlandói koncertjén, amely az énekesnő It's Not That Deep turnéjának egyik állomása volt. Nagyon örülök neki, fantasztikusan csinálja, mondta az énekesnőről a People magazinnak adott interjúban Joe, aki rövid ideig Demi párja volt 2010-ben, miután együtt szerepeltek a Camp Rock című filmben. Az énekes saját rajongóit is arra bíztatta, hogy nézzék meg Demi aktuális koncertsorozatát. Ez a show elképesztő, mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy menjen el és nézze meg. Joe áprilisban Demi turnéjának nyitó koncertjén találkozott újra az énekesnővel, és még azt is belengedte, hogy a későbbiekben ismét feltűnhet valamelyik fellépésem. A magyar közönség továbbra is egyértelműen a nagy, látványos, közösen átélő mozis címekre kíváncsi, amelyek mögött ismert márkák, népszerű karakterek vagy erős nosztalgia áll, és továbbra is a franchise-ok, a családi filmek és a látványos blockbusterök mozgatják meg a legszélesebb tömegeket. A sorrend a mafa.hu összesített számszerűsített adatai alapján állt össze, hogy mely címekre kerestek rá a legtöbben a hazai nézők. A 10 legnépszerűbb film adja ki a 100%-ot. Ennek tükrében a nézők Christopher Nolan új filmjét, az Odüsszeiát várják a legjobban 2026 nyarán. Július 16-án az új Duna film forgalmazásában parádés szereposztással Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya érkezik majd a gigantikus eposz. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, az MME. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak és csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú folyású állóvizeket kedvelik, így életük nagy részét azok közelében töltik, azonban a májustól júliusig kiterjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres, vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek, olvasható az MME szerdai közleményében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Szensi Karate Dó Egyesület elnök vezetőedzője a nyílt súlycsoportos kumite kategóriában aranyéremmel, a tradicionális formagyakorlat kategóriában pedig bronzéremmel zárta a 28. Fudokan Karate Európa bajnokságot Sepsiszentgyörgyön. A magas színvonalú nemzetközi megmérettetésen közel 1500 versenyző mérte össze karate tudását több kategóriában. Halmai Roland, a Sensi Karate Do Egyesület elnökvezetője, mintegy 12 órás autóút után csütörtökön érkezett meg a helyszínre, egy rövid pihenő után pedig másnap már tatamira is lépett a tradicionális formagyakorlat kategóriában, amelyben sikerült bekerülni a legjobb négy közé, és végül a harmadik helyen zárt.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat. A szél mérsékelt lesz. Napközben 27 fokot mérhetünk.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Olyan érdekességek állatokról, amikről még lehet, hogy nem hallottál. Számtalan olyan információ van a világon, amely nem jutott el hozzád. Persze ez nem azért van, mert egyáltalán nem érdekel téged, mi zajlik a világban, hanem mert nem is gondolnál rá, hogy ilyen létezik.
1: Például gondoltad volna, hogy ha felemeled egy kenguru farkát a földről, akkor az állat nem lesz képes ugrálni? A kenguru farka jóval több egy egyszerű passzív mankónál. A testsúly jelentős részét hordozza járás közben, és nagyobb előremutató erőt fejt ki, mint az állat másik négy végtagja együttesen.
0: Vagy a jeges medvéknek nem kellene mozogniuk a vadászathoz, egy ültőhelyükben akár 86 pingvint is képesek lennének elfogyasztani. Persze ahhoz a pingvineknek kéne megkeresni a jeges medvét, és nem fordítva. Így ez sosem fog megtörténni, ha csak nem fejlődik ki egy új öngyilkos hajlam. Pingvinfaj.
1: Egy oroszlán üvöltését 8 kilométerről is hallani lehet. Az azonos falkához tartozó vadon élő oroszlánok a kutatók szerint akkor is felismerik egymást az üvöltésükről, ha nem látják a másik állatot. Ez a képességük teszi lehetővé, hogy bonyolult társas viszonyokat hozzanak létre. Egy új szödött polip nagyjából akkora, mint egy bolha. Pontosabban 3 milliméteresek. Velük aztán jól lehet bujócskázni, az biztos.
0: A mókusok legalább a mogyoróik felét elveszik, mert elfejtik, hogy hova rejtették őket. Mindenki tud róla, hogy a mókusok a tél közeletével rengeteg bogyót és magot elrejtenek. Általában elássák, vagy az óduba ejtik az értékes élelmiszert, majd ott is hagyják. És tovább állnak, hogy máshova így gyűjtögessenek. Így talán nem meglepő, hogy utána nem találnak vissza. Tapasztalat, soha ne kérd meg a mókusokat, hogy rejtsék el a karácsony ajándékokat.
1: Végül, de nem utolsó sorban, a krokodilok képtelenek kinyújtani a nyelvüket. A krokodiloknak a nyelvük teljes hosszában le van ragadva az állkapocs aljához. Úgyhogy nyugodtan rájuk ölteted a nyelvet, mert nem tudják viszonozni.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5. Táskarádió. Te is bele.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. A szép emlékek csökkenthetik a tinik depresszióját.
1: A serdülőkor viharos időszakában rengeteg változás zajlik egy időben a kamaszok szervezetében. Nem csoda, hogy a fiatal szervezet nem bír mindig ügyesen lavírozni az őt érő hatások között. A tinédzserek depressziójának az első és egyértelmű jele a nem nyilvánvaló okból eredő szomorúságérzet. Ennek tünete azonban már igazán szembetűnő, túlérzékenység, düh és szorongás.
0: A gyerekek elkezdik kerülni a társaságot, egyre nehezebben koncentrálnak, megváltoznak az étkezési szokásaik és gyakran ingadozik a súlyuk. A Cambridge-i Egyetem kutatói azonban most egyszerűen forradalmi megoldással álltak elő. A gyermekkori nehézségek következtében kialakuló mentális betegségek kockázatának kitett 10 éveseket érintő kutatásaik igazolták, hogy a szép időkre való emlékezés és a közös nosztalgiázás egyértelmű segítséget nyújthat a serdülőknek a depresszió megakadályozásában a kamaszkorban és később.
1: A pozitív érzésekkel teli napokra való összpontosítás nagyon fontos a mentális egészségünket tekintve, mondta dr. Anne Lauren van Harmelen, az egyetem kockázati és rugalmassági csoportjának igazgatója. Fontos, hogy koncentráltan arra emlékezzünk, ami építő jellegű, amiből tanulhatunk, és ami által fejlődhet a jellemünk, személyiségünk. A kutatók vizsgálataik során azt találták, hogy a kamaszkorú gyerekek legalább felét éri olyan traumás vagy stresszes esemény, amelyek növelik a depresszió kockázatát. A visszaélések, a megfélemlítés és az elhanyagoltság, valamint a szegénység, a betegségek vagy az egymással folyton veszekedő szülők és a közeli hozzátartozók halála súlyosbította a tinik világvége hangulatát, amelynek a kezelése is jóval nehézkesebbnek bizonyul.
0: A kamaszkor igen kritikus időszak a mentális egészségünk szempontjából, mutatott rá dr. Anne Laura van Harmelen. A mentális zavarok mintegy fele 14 éves korig nyilvánvalóvá válik, amely a körülményektől függően a következő 4 évben akár 75%-ra is emelkedhet. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a gyermekkorban jelentkező mellékhatások a felnőttkori életünk mentális egészségügyi problémáinak közel 1/3-áért felelősek.
1: Az egyetem kutatócsoportja együtt dolgozott egy neves professzorra. Közel 500 tinédzserkorú fiatal egészségügyi adatait vizsgálták a 90-es évektől kezdve. A kutatók emellett megkérdezték őket a depresszióérzésről és az olyan gondolatokról, mint a haszontalanságérzés vagy a hit hiánya.
0: A tinédzserek válaszreakcióit abban az esetben is figyelték, amikor arra kérték őket, hogy emlékeket idézzenek fel a boldogság szóval kapcsolatban. A résztvevőktől nyálmintákat vettek és figyelték a stresszhormon kortizol szintjének változásait. A negatív gondolatok ugyanis magasabb kortizol szinttel jártak, és a depresszió magasabb kockázatát is jelentették. Az interjúkat és a nyálvizsgálatokat aztán évente megismételték. Végül arra jutottak, hogy a boldogsággal kapcsolatos érzések felidézése tartósan kevesebb negatív gondolatot és alacsonyabb kortizol szintet is jelent.
1: Úgy tűnik, hogy a kellemes emlékek ellenállóbbá teszik a szervezetünket a depresszióval szemben, hiszen segítenek csökkenteni a stressz érzését a nehezebb időszakokban, és javítják az önképünket, hangsúlyozta Adrian Eskland. Ám ez csak akkor működik, ha egy adott nap pontos eseményeire emlékszünk.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. A mai témánk a világ legkülönlegesebb helyei, ahová egyszer majd neked is el kell látogatnod. A Csirei Márványbarlang bolygónk egyik leggyönyörűbb természeti kincse. Az összefüggő barlangrendszert évezredek alatt formálta a föld, a víz és a szél ereje. Gyönyörű természeti környezetbe jött létre, színes, csíkos, csipkézett márványfalai Dél-Amerika legmélyebb tavában, a General Carrera tó vizében tükröződnek. Vizébe a patagóniai jégmező folyói ömlenek, így gazdagítják különféle ásványi anyagokkal. Így a tóvizes maragd, türkiz és akvamarin kék árnyalatú, ami még jobban kiemeli az egyedülálló szikla alakzat szépségét.
1: Amikor a Bolíviában fekvő Sláde Uyuni nevű sómezőn az eredetileg ott fekvő tó körülbelül 30 ezer évvel ezelőtt kiszáradt, akkor végtelen sok harcok formájú csempét hagyott maga után, amíg csak a szem ellát. Ez a világ legnagyobb sósivataga, több mint 10.000 négyzetkilométer. Területül hegyi bányászok több mint 25 ezer tonna sót termelnek ki évente, ráadásul rendkívül népszerű a turisták körében is. A legvarázslatosabb ruháját eső után tölti fel a sivatag, amikor is a fehér felhők az óriási, lapos pocsolyákban tükröződnek vissza. Felhők feletted, felhők alattad, mint csak a Mennyország egyik szobájában állnál.
0: A Yellowstone Parkban bugyogó Grand Prismatic Spring forrás a világon a harmadik leghatalmasabb termálvízforrás. Színtartománya tartalmazza a szivárvány teljes színskáláját. Ezt tarka baktériumoknak és agáknak köszönheti, melyek táplálékául a forrás ásványi anyagai szolgálnak. A baktérium színe egyébként a víz aktuális hőmérsékletétől függ. Mivel a központja a baktériumok számára túlságosan meleg, inkább a szélein tartózkodnak, és a víz közepe felé a gyönyörű türkészkék dominál.
1: A Kínában fekvő hatalmas sziklaerdő 270 millió éve még tenger volt, amit mészkő borított. Azonban az idők során a tengerfenék fokozatosan emelkedett, a víz pedig kiszáradt. Ahogy az eső és a szél eloldálta a talajt, a keményebb sziklák elkezdtek formálódni, így alakultak ki hatalmas fákkal körülvett oszlopok.
0: A Maldív-szigeteken naplemente után az óceán partján apró fények jelennek meg, melyek millió ragyogó csillagra emlékeztetnek. Ezek a planktonok védelmi mechanizmusa miatt van, ugyanis amikor a hullámok a parttal ütköznek, stressz helyzetben vannak, és azért világítanak.
1: 1802-ben fedezték fel Ausztria különleges rózsaszín tavát. A tó a furcsa rágó gumira emlékeztető színét a sókristályokban található vörösszínű halapillik baktériumoknak köszönheti. A furcsa szín ellenére azonban semmilyen káros hatással nincsen az emberre. A víz színe a magasban sokkal sötétebbnek tűnik, mint közelről, hiszen a légi felvételeken látványosabb a kontraszt, ahogy a kis szigetlen zöldelő táj közepén megjelenik egy szokatlan, megmagyarázhatatlan színű tó. A tó körüli színét még jobban kiemeli, hogy az egész szavat egy vékonyságban hófehér sókristály szegély veszi körül, mert légi felvételeken különösen jól látható.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Hihetetlen tárgyak és történetek, amikre nincsen magyarázat. Mindig is voltak viták arról, hogy léteznek-e csodák, vagy csak szimpla véletlenek történnek néha napján. Annyi biztos, hogy rengeteg olyan esemény történt már, amik véletlenek, túlságosan hihetetlenek, és tudományos magyarázatot még nem találtak rájuk. Most bemutatunk néhány ilyen eszméletlen tárgyat és történetet.
1: A torinoi lepel az egyik legfontosabb vallási ereklye, és már évszázadok óta vitáznak eredetiségéről. A hagyomány szerint ezzel a lepellel takarták el Jézus holttestét, és a lepel anyaga megőrizte Jézus alakját, arcát és sebeit is. A tudósok már több száz vizsgálatot végeztek rajta, de még mindig nem tudják cáfolni, hogy valójában ezzel takarták le Jézust, és hogy hogyan őrizte meg a lepel ilyen sokáig alakját.
0: Alcides Moreno éppen ablakot mosott egy New York-i felhőkarcolón, amikor az ablakmosó platform meghibásodott, és Moreno testvérével együtt zuhant le a felhőkarcoló 47. emeletéről. Alcides testvére azonnal meghalt, de csodával határos módon Alcides túlélte a zuhanást, annak ellenére, hogy minden csontja eltört. A férfi karácsony napján ébredt fel a kómából, és egy évvel később már járni is tudott.
1: 1838-ban a híres író Edgar Allan Poe kiadta a Gordon Pym a tengerész című művét, melynek történetében négy matróz hajótörést szenved, és ahhoz, hogy életben maradjanak, megeszik Richard Parker nevű társukat. Poe azt állította, hogy ez egy igaz történet, de nem igazán hitték el ezt akkoriban. 46 évvel később süllyedt el egy amerikai hajó, és a túlélő tengerészek megöltek egy férfit a túlélés érdekében, és ezt a férfit Richard Parkernek hívták. A költő talán időutazó volt, vagy ez egy óriási véletlen?
0: Az 1937-es Detroitban Joseph Figlock éppen az utcán sétált, amikor egy ház negyedik emeletéről egy kisbaba pottyant Josephre. A férfi és a baba megúszták az esetet kisebb sérülésekkel. Egy évvel később Josephre már másodjára zuhant egy baba, szintúgy a negyedik emeletről, szóval sok anyuka gondoltott a férfira, akkoriban a repülő babák védőszentjeként.
1: Most jöjjön egy ismertebb történet, mégpedig a sziklamászó Aaron Ralston története. 2003-ban Aaron kora reggel elindult a Utah állambeli Canyonlands Nemzeti Parkba túrázni. Miközben Aaron egy hasadékba akart leereszkedni, egy súlyos kötöm rázuhant a férfi jobb karjára.
0: A férfi 5 napon keresztül volt a szűkös hely rabja, miközben csak egy kis palack vize volt és egy kis étel maradéka. Mivel senki nem talált a férfire, Aaron elhatározta, hogy csak is jobb karja amputálásával szabadulhat ki. Aaron tompa késével elvégezte a műveletet, majd 11 kilométert gyalogolt, míg végül egy kiránduló családdal találkozott, akik hívták a mentősöket. Aaron azóta is folytatja a sziklamászást.
1: Ti milyen hihetetlen történeteket ismertek? Írjátok meg Facebookon! 97.5 All the time!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czeiner Attila és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5+1 okot, amiért érdemes sportolni.
1: Azt eddig is tudtuk, hogy a testmozgás nagyon egészséges, és rengeteg jótékony hatása van, de hogy valóságos gyógyszer is, azt a legújabb kutatások derítették ki. Íme 5+1 újabb ok, amiért érdemes heti legalább 3-szor intenzíven mozogni.
0: Az első ok, hogy jó hatással van az agyra. A mozgással nagyban segítjük agyunk vérellátását is, az ereink rugalmasabbak lesznek, így javulnak az agyi funkcióink és a memóriánk is. Csökkentheti a depresszió, az agyvérzés és az Alzheimer-kor kialakulásának kockázatát is.
1: Második ok, hogy feszesíti a bőrt. Ha valaki hosszú ideig egyáltalán nem tornázik, bőre érthető módon már nem lesz olyan feszes, mint korábban. A mozgással növeljük a vér oxigén ellátását, ami minden bőrkezelésnél hatásosabb.
0: Harmadik ok, hogy súlyos betegségekre is jótékonyan hat. Számtalan újabb klinikai vizsgálat igazolja, ha valaki krónikus betegségben szenved, de a lehető legintenzívebben mozog, kimutatható a javulás. A magyarázat erre eléggé összetett. Egyrészt hormonális, másrészt erősödik az immunrendszer, és a kedélyállapot is javul. Ezáltal a szervezet sokkal nagyobb eséllyel veszi fel a küzdelmet a betegséggel.
1: Negyedik, zsugorodnak tőle a zsírsejtek. De csak abban az esetben, ha rendszeresen sportolunk. Ha csak heti 3 alkalommal futunk, egy hónap után az is látványos eredményt hoz. Tartós edzés elkezdése előtt ajánlott segítségül hívni az internetet, vagy egy szakember véleményét kérni.
0: Az ötödik ok, amiért érdemes sportolni, hogy növeli az élettartamot. Kutatások bizonyították, hogy annak, aki rendszeresen mozog, minimum 5 évvel nő az élettartama. A kutatók 10 embertől vettek vérmintát. Az alanyok egyik felénél napi 45 perc szobabiciklizést rendeltek el. Néhány hét múlva azt tapasztalták, hogy biciklizőknél megnövekedett az öregedés gátló sejtek száma.
1: Plusz egy okunk pedig az, hogy boldoggá tesz. Végül, de nem utolsó sorban azt is megemlítjük, hogy a sport, különösen a kerékpározás és a futás boldogabbá tesz, ugyanis mozgás közben boldogsághormon termelünk. Egy-egy kiadós edzés után érezhetjük azt, hogy jobb lett a hangulatunk.
0: Ha neked is van valamilyen ötleted, írd meg nekünk a Facebookon.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táskarádió.
5: Te is beleférsz.

0: 97.7 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszti és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 6 tippet, hogy mindig egészséges ételeket vegyél.
1: Mindig elcsábulsz a szupermarketekben lévő édességpolcok kínálatától? A következő hatásos tippjeinkkel soha többé nem fogsz csokoládé után sóvárogni. Segítünk egészségesen vásárolni.
0: Az első tippünk, hogy keresd a kevés összetevős termékeket. Első szempont, nézd meg a kiszemelt áru összetételét. Ha túl sok olyan dolog szerepel rajta, amit nem ismersz, ne talán több benne a tartósítószer és az ízesítő, mint azt gondoltad volna, azonnal ragd vissza a polcra.
1: Következő tippünk, ne hidd, hogy csak a vegán ételek lehetnek egészségesek. Bár a koleszterin zsírsejteket csak állati eredetű ételek tudják megnövelni, ne feledd, hogy a növényi élelmiszerek is lehetnek egészségtelenek. Például úgy, hogy sokkal több olaj, glükózis, só található bennük, mint a nem állati eredetű termékekben. Ha van időd, érdemes őket összehasonlítani.
0: Harmadik tippünk, hogy tanuld meg, mit jelent a bio kifejezés. A bioélelmiszerek azért drágábbak, mert az előállításuk közben mellőzik a mesterséges adalékanyagokat, hormonokat, antibiotikumokat és növekedésserkentőszereket. Így ezeknek a termékeknek az előállításuk is valamivel drágább. Te döntöd el, hogy melyik éri meg neked, de megsúgjuk, az ízükben nem fogsz különbséget tapasztalni.
1: Negyedik tippünk, hogy egészséges ételeket vegyél, ismerd fel a kalóriacsalókat. A legtöbb édességen nem az egész termék kalória értékét tüntetik fel, hanem csupán 100 g-ét. Ez azt jelenti, hogy ha veszel egy szelet csokoládét, nagy valószínűséggel dupla annyi kalóriát fogsz megelni, mint ami valójában fel van tüntetve a címkén. A gyártók ezt okosan kitalálták, mert valljuk be, kevesen gondolunk ebbe bele.
0: Mindig vegyél teljes kérlésű termékeket. A teljes értékű gabona árfolyama miatt ezek az élelmiszerek többbe fognak kerülni, mint a fehér lisztből készült termékek. A különbség azonban itt is megéri az árát. A teljes értékű gabonából készült ételekben ugyanis sokkal több vitamin, ásványi anyag és rost található, mint a fehér pékárukban.
1: Végül pedig az utolsó tippünk, hogy hasonlítsd össze az összetevők listáját. Ne hagyd, hogy becsapjon a csomagolás. Vannak olyan nagy cégek, amelyek a csomagoláson nagybetűvel hirdetik a gabonapelyheken található vitaminokat és ásványi anyagokat. Az apró betűs részben azonban kiderül, hogy szinte elenyésző mennyiségű tápanyag van bennük.
0: Ha a legegészségesebb verziót akarod megvenni, markolj fel pár gabonapelyhet és hasonlítsd össze az összetevőik listáját. Válaszd azt, amiben az első számú összetevő a teljes kiölési búza, és nincsen benne cukor.
1: Sok sikert az egészséges életmódhoz!
2: A te rádiód, a te kedvenced, 97.5.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Regina Málna, Ladányi Lilla és Fűrjes Csenge. Jelek, hogy szerelmes beléd. A legkisebb mozdulat, vagy a legártatlanabb nézés is beszédes lehet. A Redditen alakult ki diskurzus arról, hogy milyen jelekből lehet tudni, ha valaki oda van érte. Ez már elég nagy merítés ahhoz, hogy higgyünk az eredményeknek.
1: Jelek, hogyha egy nő szerelmes beléd. Első, keresi az alkalmat, hogy veled lehessen. Ha valaki segítséget kér egy egyszerű feladathoz is, gyanús, hogy akar valamit. Egy vadidegent nem hívsz át, hogy tanítson meg biciklit pumpálni.
2: Második, zavarba jön a jelenlétedbe. Hogyha valaki szerelmes valakibe, általában kerüli, amikor csak lehet. Általában átnéz rajta, olyan keveset beszél vele, amennyit csak lehet, nehogy valami kínosat mondjon.
0: Harmadik, ürügyet keres, hogy megérintsen. Keres valamilyen kifogást, hogy hozzád érhessen. Például milyen puha a pulóvered, hol vetted.
1: Negyedik, megváltozott viselkedés. Ha egy nő szerelmes, akkor bizony sokszor egészen ki tud fordulni magából. Például, aki eddig nem hordott magas sarkút, nem járt fodrászhoz és kozmetikushoz, hirtelen nyit ezek felé. Ezek a változások sok esetben a kiszemelt férfi miatt mennek végbe. De az is lehet, hogy elkezd új hobbikat, szintén a szerelme kedvéért. Ezek természetes dolgok, nincs is velük baj, hiszen tágul a látókörünk. Arra azért figyeljünk, hogy ne forduljunk ki magunkból, és ne csináljunk valamit csak azért, mert a másik szereti, vagy fontos neki. Hiszen végtére is azt szeretnénk, ha önmagunkért szeretnének.
2: Ötödik, szemkontaktus. A másik elég egyértelmű jel a lélek tükrében, a szembe keresendő. A pszichológusok szerint a szerelmes emberek az idő 75%-ában egymás szemébe néznek. Ha egy nő sokáig a férfi szemébe néz, és még mosolyog is mellé, akkor az biztosan a szimpátia jele részéről.
0: Hatodik, segítségkérés. Az ismerkedés során beindulnak az ősi vadászösztönök, és ez nem csak a férfira igaz. Ilyenkor a nő szeret a vételen áldozat szerepében tetszelegni, akire a nagy erős férfinak vigyáznia kell. Még akkor is, ha egyébként egyedül is meg tudná oldani a problémát. Mindenképp kell a kabátja, ha ideg van, segíteni kell nyomtatni, vagy megszerelni valamit. Egy szóval tökéletes alkalmat teremt arra, hogy egy kicsit beszélgessenek.
1: Hetedik, megváltozott járás, mozgás. A testünk bizony minden érzelmünkről képes árulkodni, arról is, ha valaki ellenszenves, és persze az ellenkezőjéről is. Egy szerelmes nő kihúzza magát a kiszemelt előtt, és a csípőjét is jobban ringatja. Ennek evolúciós okai vannak, ugyanis ezzel egészségesnek, szülőképesnek tűnnek a férfi szemében.
0: 8-as gondoskodás. A nők legtöbbjébe bele van kódolva a gondoskodás. Ha pedig szeretnek valakit, és fontos nekik, akkor ez hatványozottan igaz. Amikor azt veszed észre, hogy meglep apróságokkal, megfőzi a kedvencedet, vagy ha csak leszalad a boltba, neked is hoz valamit, akkor biztos, hogy a gyengét szálak fűzik hozzád.
2: Jelek, hogyha egy férfi szerelmes beléd. Első, ok nélkül érdeklődés. Folyamatosan megkérdezi, hogy vagy, érdeklődik utánad, és olyankor is felhív, amikor nincs különös oka rá. Bizony csak, hogy hallja a hangodat. Mi esze nem szerelem?
1: Második, keresi a társaságod. Ez szorosan kapcsolódik az előző ponthoz, de kiegészíteném azzal, hogy nem is kell a találkozóhoz valami különleges alkalom. Szeretne veled meginni egy csésze kávét, ha te kedvenc helyeden, vagy megenni egy ebédet ott, ahol már mesélted, milyen jó a leves. A lényeg, hogy veled lehessen.
0: Harmadik, figyelj rád. Bizony, ez egy egészen ritka férfi erény. Na jó, viccet félretéve, bizony igazán jó jel, ha a kis apróságokban is megmutatkozik, hogy mennyire figyel rád és arra, amit mondasz. Hozz a kedvenc csokitból, a kedvenc virágodat vásárolja. Tudja, hogy nehéz napod volt, ezért mondjuk ő főz, vagy megmasszíroz, és még sorolhatnám. A lényeg, hogy még kérned sem kell, és megadatik.
2: Negyedik, beszél rólad a barátai előtt. Ez persze nehéz kinyomozni, ha csak rá nem kérdezünk okosan, vagy nincsen beépített emberünk a társaságban. De az egyik legjobb jele annak, hogy oda van érted, ha már nyíltan beszél rólad a barátai előtt. Amíg a nők már az elején kitárgyalják a kiszemek minden apró hibáját és pozitívumát, a férfiaknál ez nem így megy. Csak kiemelt esetekben beszélnek az érzéseikről és kapcsolataikról.
0: Ötödik, bemutat otthon. Ez már ugyan egy magasabb szint, de a tapasztalatok alapján, hogy ez a teljes bizonyossága annak, ha valaki komolyan gondolja velünk. Bemutatni a hozzá legközelebbi családtagoknak nagy szó. Ennek a párja, hogyha arra is képes, hogy eljöjjön velünk a mi családunkhoz is, és jó pofát vágva végigülje a kihallgatást. Ez már bizony igazi elköteleződés.
1: Hatodik, fontos vagy számára, amikor egy beszélgetés során azt veszed észre, hogy valóban figyel rád, relevánsakat kérdez, sőt napokkal később is képes emlékezni a beszélgetésre. Arról nem is beszélve, hogy érdeklődik. Ez mind azt jelzi, hogy eléggé fontos vagy számára. Ha tudtok még hasonló jeleket, akkor azt írjátok meg a Táska Rádió Facebook oldalán.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Szonya, Luca és Pitman Titanilla.
1: Kanada, a gyönyörű tájak, a juharszirup, a hűvös időjárás, az udvariasság, a bocsánat kérő emberek, és többek között Justin Bieber szülőhazája is. Belegondoltál már valaha, hogy Kanada zászlóján miért pont egy juharfa levele szerepel? Nos, ennek egészen egyszerű oka van, amely kifejezetten régre nyúlik vissza az ország történelmében. Ugyanis a kanadai őslakosok már az európai telepesek megérkezése előtt is élelmiszerként használták fel a juharfa ledvét, majd az évek során a levélforma egyre több helyen is elkezdett megjelenni.
0: Felkerült a pénzérmékre, emblémákra, majd végül a kanadai címerre is. Érdekes módon a zászlón sok ideig nem jelent meg, mivel a parlamentnek nagyjából 40 évbe telt, mire sikerült döntést hozniuk annak kinézetéről. Így az ikonikus piros-fehér-piros színkombináció közepén a juharfa levéllel csak 1965. februárjától vált hivatalossá. Viszont a juharfa nem csak emiatt bír nagy jelentőséggel Kanada számára, hanem azért is, mert 1996-ban ez lett az ország hivatalos nemzeti jelképe. Emellett pedig egészen a mai napig Kanada termeli a világ juharszirup felhasználásának 3/4-ét.
1: Kanada világ egyik legalacsonyabb népsűrűségű országa.
0: Kanadában található Hudson-öbölben kisebb a gravitáció, mint a bolygó más részein.
1: A világ második legnagyobb országa.
0: Kanadában több tó van, mint a világ többi részén összesen. A bolygó tavainak 60%-a ebben az országban található.
1: A kanadaiak szó szerint élnek-halnak a jégkorongért, bár nem ez a hivatalos nemzeti sport az országban. Kanada hivatalos nemzeti sportja igazából a lacrosse.
0: Kanada a világ legképzettebb országa. Az OECD szerint Kanada lakosságának több mint 56%-a szerzett magának valamilyen magasabb képesítést a középiskola elvégzése után.
1: Kanada bevándorlási minisztere hivatalosan is kanadai állampolgárnak nyilvánította a Mikulást.
0: Itt található a világ egyetlen jeges medve börtöne. Ez a börtön 28 cellával rendelkezik, és maximum 30 napig tartják itt őket, mi alatt bőséges étellel és itallal látják el őket, hogy a szabadon engedésük után kisebb eséllyel térjenek vissza a városokba.
1: Kanada északnyugati tartományaiban a rendszámtáblák jegesmedve alakúak.
0: A hideg nem kíméli, a Niagara vízesés sem. Sok ott járó ember azt hiszi, hogy a vízesés befagyott, de valójában csak egy része dermet jéggé. Ezek az óriási jégcsapok és jégfalak is lenyűgözőek.
2: A te rádiód. Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Bizonyára mindenkinek volt már a kezében az a színes, sok feltörést okozó bűvös kocka, amely aztán a feltalálója után Rubik kocka néven vált világhírűvé. Ezt a háromdimenziós mechanikus logikai játékot 1974-ben találta fel ifjabb Rubik Ernő. A szabadalmi leírásban a feltalálót térbeli logikai játékként nevezte meg, amelynek célja, hogy egy előzetesen összekevert kockából forgatással visszaállítsuk az eredeti, rendezett színösszeállítást, vagyis minden oldalon azonos színű lapocskák legyenek.
1: Mi is az a Rubik kocka? A Rubik kocka 26 különálló kis kockából áll. Oldallapjai más-más színűek, és 9 egyenlő négyzetre vannak osztva. Ezeket három tengely körül el lehet forgatni, ami által több mint 43 milliárd színkombináció hozható létre. A játék célja a kiindulási helyzet, vagyis az egyszínű oldallapok visszaállítása.
0: Rubik Ernőről. Rubik Ernő 1944. július 13-án született Budapesten. Édesanyja Szántó Magdolna költő volt, édesapja, idősebb Rubik Ernő pedig gépészmérnökként, repülőgéptervezőként dolgozott az esztergomi repülőgépgyárban. Rubik szinte minden nyilatkozatában elmondta, hogy inspirációját az édesapjától kapta. Idősebb Rubik Ernőt rendkívül elismert vitorlázó repülő mérnökként tartják számon. Ezen a területen végzett széles körű szakértelme és munkája révén nemzetközi hírnévre tett szert.
1: 1971 és 1979 között Rubik építészetet tanított a Budapesti Iparművészeti Főiskolán. Az akadémia tervező professzoraként geometriás modellek készítésével foglalkozott. Az egyik a Rubik kocka prototípusa volt, amely 27 fatömbből készült. Ernőnek egy hónapjába került, amíg rájött a kocka problémájának megoldására. A fadaraboktól és a gumiszalagoktól kiindulva Rubik elhatározta, hogy olyan szerkezetet hoz létre, amely lehetővé teszi az egyes darabok mozgatását anélkül, hogy az egész szerkezet szétesne. Rubik eredetileg fát használt a kockához az egyetemi műhely adottságai miatt, és mivel a fát egyszerű anyagnak tekintette, így az nem igényelt kifinomult gépeket.
0: Eredetileg Rubik a kockát tanítási segédeszköznek, amolyan szemléltető darabnak szánta. De ahogy a tárgyak térbeli mozgásán gondolkodott, maga is felismerte, hogy olyan eszközt talált fel, amely túlmutat a tanórákon. Rubik megmutatta a prototípusát az osztályának, és nagyon tetszett nekik. A Rubik kocka azonnal siker lett világszerte. Több évjátékdíjat nyert el, és az 1980-as évek névkultúrájának meghatározója lett.
1: Több logikai játék megalkotása is fűződik a nevéhez. Mindenek előtt a bűvös kocka. Később 1977-ben a kígyó, 1985-ben a bűvös négyzetek nevű játékok, de ezek népszerűsége már nem érte el a Rubik kockáit.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
4: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Eszeproki elültette a bogarat Rihanna rajongók fülében. Selena Gomez végleg búcsút mondott a legismertebb szerepének, és a Disney is a TikTokra tart. A mikrofonnál Winter Diana. Eszeproki elültette a bogarat a Rihanna rajongók fülében. Közel 10 év után Riri végre új albummal térhet vissza. Erre utalt gyerekei apja Eszeproki egy friss televíziós interjúban. A BBC beszámolója szerint a rapper a The Jason Lee Show című műsor vendégeként árult el néhány részletet az énekesnők készülő projektjéről. Most éppen a stúdióban van, mondta Eszeproki, aki ugyan nem osztott meg további konkrétumokat, de határozottan cáfolta azokat a pletykákat, melyek szerint közös dupla albumot készítenének. Amikor Jason Lee műsorvezető Rihanna esetleges új szólólemezéről kérdezte, a rapper mindössze annyit mondott, valamint dolgozik. A barbadoszi születés énekesnő, akinek polgári neve Robin Fenty, legutóbb 2016-ban jelentkezett stúdióalbummal. Az Anti megjelenése óta ugyan több kis lemezt is kiadott, de teljes nagy lemez nem került a rajongók elé. Selena Gomez számára most tényleg lezárult egy korszak. Több mint másfél évtized után végleg búcsút intett egyik legismertebb karakterének, Alex Russo-nak. A színésznő a Waverly Hely az Új varázslók spin-off filáléja kapcsán mesélte arról, milyen érzés volt utoljára magára ölteni a szerepet, amely világszerte ismertté tette. A varázslók eredeti sorozata 2007-ben indult, Gomez pedig akkor még tínédzserként alakította Alexet. A Disney Channel sikersorozata 4 évad után 2012-ben ért véget, több mint egy évtizeddel később pedig Selena és egykori kollégája David Henry közösen hozták vissza a varázslatos Russo család történetét. Selena számára azonban nem csak Alex karaktere volt fontos, hanem az is, amit a sorozat képviselt. Reméli, hogy a családok újra felfedezik az együttnézhető sorozatok örömét. A Disney is a TikTokra tart. A Disney megállapodott a TikTokkal, a tartalomgyártók már filmrészleteket is felhasználhatnak. Új együttműködést jelentett be a Disney és a TikTok, amelynek köszönhetően a közösségi platform tartalom készítői a jövőben hivatalosan is felhasználhatnak részleteket a szórakoztatóipari óriás filmjeiből és sorozataiból rövid videókban, számolt be róla az egyik hírügynökség. A program elsőként az Egyesült Államokban indul el kísérleti projektként a következő hónapokban. A Disney tájékoztatása szerint a későbbiekben más országokra is kiterjeszthetik az együttműködést. 35 éve vált elérhetővé az első ismert World Wide Web oldal. Sir Tim Berners-Lee Genfben a CERN makkutatóközpontban fejlesztette ki a világ első webböngésző programját. Az eredeti cél az volt, hogy a különböző intézményekben világszerte dolgozó kutatók között automatizálja az információ megosztást. Az alapötlet egy globális információs hálózat létrehozása volt, a számítógépek, a számítógépes hálózat és a hipertext képességeinek ötvözésével.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az Alba kosarasai is megkezdték a munkát, a válogatott VB selejtezőire hanguló pongó és meleg, valamint a légiósok még nem csatlakoztak a többiek, ezen a felkészülés felmérésekkel és egy kis mozgással kezdetét vette. Az erőléti tréner Gödör Marcell vezetésével megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Alba Fehérvár férfi kosárlabda csapata. A munkába légiósok csak később, augusztus 17-én kapcsolódnak be. A felkészülési meccsek menetrendje is már majdnem kész, az már biztos, hogy 3 torna is vár az Albára, még pedig Oroszlány, Pakson és Szombathelyen. A fehérvári egylet összecsap még a Kecskeméttel, a Nagy Gábor emlékmérkőzést pedig egy héttel a bajnoki rajt előtt vívja az Adria Ligában induló Szlován Bratislava ellen.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma napos, derült időnk lesz, továbbra sem várható csapadék, napközben a legmagasabb hőmérséklet 31 fok lesz.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90

0: 95. Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A Görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a Görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5, 9, brown eyes.
1: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Hallottátok már az Egyesülve a sokféleségben mottót? Ez az EU jelmondata, amely összefoglalja az unió értékrendjének lényegét. Bár az EU mindegyik országának megvan a maga kultúrája, nyelve és hagyományai, valamennyien közös értékeken osztoznak, amelyeket az Európai Unió tagállamaiként tiszteletbe kell tartaniuk.
2: Az EU-t nagyon különböző országok alkotják, a legnagyobb népességgel rendelkező uniós ország Németország, amelynek mintegy 84 millió lakosa van, a legkisebb Málta 500 ezer lakossal.
1: Az EU-ban élő népek különböző nyelveken beszélnek, melyek három különböző ABC-t használnak: latin, görög és cirill. Minden országban eltérőek a hagyományok, a kultúra, az ételek és az ünnepek.
2: Magyarország 2004. május 1-e óta az Európai Unió teljes jogú tagja. A több évig tartó csatlakozási tárgyalások lezárulta után az EU-val való csatlakozási szerződést 2003. áprilisában írták alá Athénban.
1: 2024. július 1 és 2024. december 31 között Magyarország második alkalommal tölti be az Európai Unió tanácsának elnöki tisztét. Először a 2010. január 1 és 2011. június 30-a között spanyol-belga-magyar EU trió keretébe jutott a soros elnöki szerep.
2: Az Európai Unió tanácsának elnöksége fél évente váltakozik a 27 tagállam között. A tanács tárgyalja az Európai Bizottság által javasolt jogszabályokat, és a döntések gyakran az Európai Parlamenttel folytatott további tárgyalásokat követően születnek.
1: A tanács az EU tagállamok minisztereiből áll. Az elnökséget betöltő országgyűléseket szervez és bonyolít le, valamint képviseli a tanácsot a többi uniós intézményhez fűződő kapcsolatokban.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Teobald Timi, szép laki Emma és Szkül Barnabás. Földrengés biztosabbá lehetne tenni világunk? Legalábbis a házakat, építményeket. Ezen gondolkodnak a tudósok a Törökországban történtek után. Mostanra már többen is megalapították, hogy ugyan brutális erejű rengés rázta meg a területet, ha a két ország épületeit ellenáróbra tervezték volna, akkor a tragédia sem lett volna ennyire súlyos. Törökország nagy részét magán hordozó anatóliai kőzetlemezt harapófogóba szorítja északról az eurázsiai lemez, délről és keletről az afrikai, valamint az arab lemez, melyeknek a mozgása nagy technotikai törésvonalak mentén arra kényszeríti Törökországot, hogy az szép lassan a földközi tenger irányába araszoljon. Vagyis az ország a föld egyik legaktívabb földrengési övezetében található, és hiába léteznek elvileg törvények, erőírások, fejlesztési tervek arra vonatkozóan, hogyan kell a területen az épületeket földrengés biztosabbá tenni, a jelenlegi pusztításról készült megrázó felvételek alapján elmondható, hogy mindezt nem sikerült a gyakorlatba átültetni.
1: Magasabb épületeket nem szokványos fából kellene építeni, hanem főleg acél és vasbetonból, ahol az elemek találkozási pontjait úgy alakították ki, hogy ezek elnyeljék a földrengés energiáját. A csomópontokra olyan anyagot és olyan szerkesztési szabályokat választanak, amely nagy alakváltozást tud elszenvedni, és ahol a felgyülemlett alakváltozási energia nem töréshez vezet, hanem inkább hővé alakul. Országunkban, például Budapesten működne ez a stratégia?
2: Ez egy kényes probléma. Magyarországon a földrengésre való méretezéssel kapcsolatban az első előírások a 70-es évek végén, a 80-as évek elején jelentek meg, és azok is csak bizonyos, kiemelt funkciójú épületekre vonatkoztak. A tűzoltóságok, kórházak esetében tartották fontosnak, hogy földrengés biztosak legyenek. Teljes körű földrengésre való méretezés 2010 óta van Magyarországon, mikor is kötelezővé vált az európai tartószerkezeti szabványok alkalmazása. A korábbi épületek nagy része nincsen földrengés teherre méretezve itthon.
0: Jelenleg a Budapest és Magyarország épületállomány általában sérülékeny, de például a panelházak számítanak a legkevésbé sérülékenynek a földrengés szempontjából. Hiába nem túl jó minőségűek, nagy, egymáshoz erősített betonlapokból állnak, redundáns szerkezetűek, szétoszlik az erőhatása sok elemen. Egy 100 éves bérház már kevésbé ellenálló, de ahol elég sok fal van, és eléggé szabályos az elrendezés, ott kedvező lehet a viselkedés.
1: A statisztika az elmúlt néhány száz évből, amióta részletesebb történelmi feljegyzések vannak, azt mutatja, hogy a tendencia ezen a területen, miszerint körülbelül 50-60 évente van egy nagyobb földrengés, annak az epicentruma egyre északabbra vándorol. Mivel 1956-ban volt az utóbbi erős 5-6-os földrengés, úgy jön ki a matek, hogy lehet, hogy közeljövőben lehet egy újabb itt az északi térségben.

0: 95.5 Táskarádió, te is beférsz. A mikrofonnál Halki Hanna és Nerebecki Máté. Amikor az ember a Star Wars filmek Obi-Wan Kenobi-jára gondol, akkor először Ewan McGregor fiatal Jedi mesterei jut eszébe, annak ellenére, hogy a klasszikus Star Wars filmekben Alec Guinness játszotta a karaktert, és ennek megvan az oka. Ewan McGregor Nagy-Britannia egyik legnagyobb színésze lett, hála tehetségének, alázatosságának, és nem utolsó sorban senki nem tudja jobban mondani nála azt az ikonikus mondatot, hogy Hello there! A mai adásban körbejárjuk ennek a legendás színésznek életútját.
1: Ewan McGregor 1971. március 31-én született a skóciai Crieff nevű kisvárosban. A színészet útjára nem más terelte, mint bohókás nagybácsia, a színész Dennis Lawson, akinek leghíresebb szerepe Wedge Antilles pilóta volt a legelső Star Wars filmben. Az ifjú Ewan soha nem volt jó tanuló az iskolában, és ez azt sem segítette, hogy a fiú mindig is a jó tanuló és sportoló bátyja árnyékában volt. Ennek hatására szülei azt a lehetőséget adták meg Ewannek, hogy elhagyhatja az iskolát 16 évesen, amit aztán a fiatal McGregor ki is használt.
0: Először Kirkcaldyban tanult színészetet, majd 18 évesen elköltözött Londonba, és elvégezte a Daniel Craig-et és Dominic West-et is tanító Guildhall School of Music and Drama iskola színész képzését. Amikor felfedezték az ifjú színész képességeit, szerepet kapott az 1993-as Lipstick on Your Color című komikus minisorozatban. Rá egy évre Danny Boyle úgy döntött, hogy első mozifilmjét szinte ismeretlen színészekkel fogja leforgatni. A Sekély Sírhan című fekete komédiában McGregor játszotta az egyik fontos szereplőt. A kisköltségvetésű film hatalmasat robbant, a dicsérő kritikák mellett az év legtöbb bevételét hozó skót filmje lett hazai fronton.
1: Danny Boyle a következő filmje főszerepét is megkapta McGregor, ez volt a ma már kultfilmként számon tartott Trainspotting. Ewan McGregor számára hatalmas lehetőség volt eljátszani a heroin függő Mark Rantont, hiszen ezzel a megosztó szereppel abszolút meggyőzte a kritikusokat és a nézőket is. A szerepet annyira hitelesen sikerült eljátszania, hogy egyszer, amikor a reptéren járt, egy biztonsági őr felismerte és félreállította, hiszen az őr egyből a drogos Mark Rantonként azonosította a színészt.
0: Ewan mindig is óckodott a nagyobb hollywoodi szereplésektől, mivel nagyrészt kisebb produkciókban vállalt csak szerepeket. Mindezek után mégis őt választották az ifjú Obi-Wan Kenobi szerepére, amit csak azért nem utasított vissza a színész, mert mégiscsak a popkultúra legnagyobb durranásáról, a Star Warsról volt szó. Bár eleinte a Star Wars előzmény trilógiáját nem fogadták túl jól, abban mindenki egyetértett, hogy Ewan McGregor volt ezeknek a filmeknek a legjobb pontja. Nem is véletlen az, hogy Obi-Wan karaktere egy külön minisorozatot is kapott McGregorral a főszerepben.
1: A 2000-es évek elején olyan világhírű rendezőkkel dolgozott együtt, mint Tim Burton, Woody Allen és Michael Bay. McGregor szinte a teljes antitézise a hollywoodi élvonalat jellemző, testüket, lelküket sanyargató és a szerepükkel együtt élő színészeknek, akik sokszor teljesen kikészítik a stábot maguk körül egy-egy forgatáson. A McGregorral dolgozók rendszeresen nyilatkoznak arról, hogy mennyire alázatos és pozitív energiákat árasztó művész, a motoros túrákon beleutazó, szintén színész Charlie Burnett állítólag sosem látta rossz faszban, és mindig a többi ember igényeivel van elfoglalva.
0: Az utóbbi években a színész olyan híres szerepekben volt látható, mint Robert Gida, a Szépség és a Szörnyetek gyertyatartója, és a DC képregények Fekete Maszk nevű gonosztevője. Továbbá ő lesz majd Tücsök Tihamér hangja a Netflixes Pinocchio adaptációban.
1: Nektek melyik a kedvenc Ewan McGregor filmetek?

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban Catherine Newton színésznőt ismerhetitek meg.
1: Catherine Newton születési nevén Catherine Lam Newton a Florida állambeli Orlandóban látta meg a napvilágot 1997. február 8-án, Robin és David Newton egyetlen gyermekeként. Édesanyja utasszállító pilótaként dolgozott, édesapjának pedig üzleti kapcsolata van Kínával, ezért rávette Catherine-t, hogy tanuljon mandarin nyelvet.
0: Catherine 4 éves korában kezdte el a színészetet, amikor szüleivel a családi kiruccanáson voltak New Yorkban, ezután viszont 4 éves szünetet tartott. 2008-ban szüleivel Dél-Kaliforniába költöztek, ugyanis ott forgatták az Elvált Gary című sorozatát.
1: A színészet mellett még a golfozást is nagyon szereti, ami az édesapjának köszönhető. 2008. júliusában részt vett a US Kids World Cup bajnokságon. 2012-ben eltervezte, hogy a United States Women Open Championship sportegyesületnél fog gyakorolni, de miután megkapta a főszerepet a Parajelenségek negyedik részében, ott kellett hagyni az egyesületet. A középiskolát a Los Angelesben lévő Notre Dame High School nevű intézményben végezte el 2015-ben. Itt is benne volt a golfcsapatban, amivel 3 bajnokságot meg is nyertek. A színésznő tud még balettozni és boxolni is szokott.
0: Most ejtsünk pár szót színészi karrieréről. Első szerepe az Abby Downey című rövid filmben volt 2002-ben, illetve szerepelt még az All My Children szappanopera egyik epizódjában, mint Colby Marian Chandler, majd karaktere 2003-ban ismét visszatért a szappanoperába, szintén csak egy rész erejéig. Ebben az évben a Bambán rövid filmben tűnt fel még.
1: 2008 és 2009 között a CBS vígjáték sorozatában az Elvált Gary-ben az egyik állandó szereplő Louis Brooks-ot személyesítette meg. Alakításáért 2010-ben díjat nyert a 31st Young Artist Awards díjátadón a legjobb alakítás egy sorozatban fiatal női mellékszereplő kategóriában.
0: 2011-ben Cameron Diaz, Jason Segel és Justin Timberlake vígjátékában a Rossz Tanárban szerepelt, mint Chase Rabin Rossi. 2012-ben a Parajelenségek 4 misztikus horrorban alakította a főszereplő Alexet. Szerepléséért a 34th Young Artist Awards díjátadón jutalmazták meg, a legjobb alakítás egy filmben fiatal nő főszereplő kategóriában. 2013-ban a Mad Men reklámőrültek széria egyik epizódjába ugrott be, illetve ebben az évben szerepelt még az Ebb és a Web 2 epizódjában is, ahova 2014-ben ismét visszatért egy részre.
1: 2014 és 2018 között az Odaát fantasy horror sorozatban egy visszatérő szereplőt alakított, Claire Novakot. 2015-ben a The Marshall Arts Kid családi akciófilmben Rina karakterének megformálója volt.
0: 2017-ben Louisa May Alcott azonos című könyvén alapuló kisasszonyok minisorozat egyik főszereplőjét, Amy Marchot keltette életre, aki a 4 más lány egyike. A széria az amerikai polgárháború idején zajlik.
1: 2017 és 2019 között az HBO saját gyártású sorozatában a Hatalmas kis hazugságokban Reese Witherspoon karakterének lányát Abigail-t alakítja. 2018-ban a Szűzőrség vígjátékban alakított egy komolyabb szerepet John Cena és Leslie Mann oldalán, illetve még az Egy fiú hazatér drámafilmben is megmutatta a tehetségét Ivy Byrne személyében. 2019-ben a Pokémon Pikachu detektív kalandfilm egyik kulcs szereplője volt Ryan Reynolds és Justin Smith oldalán. Elmondása szerint nagyon boldog volt, hogy szerepet kapott a filmben, ugyanis szereti a Pokémont, valamint a karakter is igazán a szívéhez nőtt.
0: Szintén 2019-ben a Netflix saját gyártású misztikus dráma sorozatában a Társadalomban eredeti nevén a The Society-ben is játszott, mint Ellie Pressman, aki egyike a főszereplő karaktereknek. A széria egy csapat tínédzser történetét követi, akik próbálnak túlélni egy olyan világban, amiből egyik pillanatra másikra eltűntek a szüleik. A sorozatnak 2020-ra tervezték a második évadát, de a koronavírus miatti körülményekre hivatkozva elhalasztották.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Középiskolában népszerűtlen tini, 20 évesen a semmiből már egy egész sneaker álomvilág tulajdonosa. Ismerjük meg együtt Paher Balást, a Balázs Kicks megalapítóját.
1: 2018-ban kezdődött, ahol az akkor 15 éves Balázs az összes spórolt zseppénzéből egy éjszakás bolt előtti tartózkodás után vett egy Adidas Easy-t 95.000 forintért. Ez a cipő volt az, amelyet szomszédjainak ugyan haszon nélkül adott el, de a 15 éves fiúban ekkor elindult valami.
0: Hosszas kitartó munka után 2021. októberében elindította a webshopját, ami nagy sikert aratott. 2022. februárjában megnyitotta első üzletét Budapesten. A megnyitóra több százan mentek el. Ekkor váltott gimnáziumot, mert ott nem tudta összeegyeztetni az üzletet a tanulással. Az új suliában végül sikeresen leérettségizett.
1: Balázs anyagi támogatás nélkül önerőből pár év alatt szárnyaló sikereket ért el, és nagy ismertségre tett szert hazánkban. Ennek ellenére ugyanolyan alázatos maradt, mint amilyen volt. TikTokon a cipőbemutatós videói mellett található olyan videó, amiben két rászorulónak az utcán karácsonyra cipőt ad ajándékba.
0: 2022. november 30-án bezárt az első boltja, de vásárlói nem csüggettek sok ideig. Az online webshop folyamatosan elérhető volt, és december 30-án kinyitott az új, bővült üzlete. A megnyitó elképesztő nagy sikert aratott, hosszú sor állt már a megnyitás előtti órákban a bolt előtt.
1: Balázs az évek alatt marketinget is felépített saját márkája mellé. Sohasem tanulta, eddig csak a megérzései és a jó ötletei vezérelték. 2022-ben a Metropolitan Egyetem kereskedelmi és marketing szakára felvételt nyert, de az üzlete miatt halasztja.
0: Hazai és külföldi sztárok is bőven megfordultak már nála. Járt már a boltjában többek közt Orlando Bloom, Marics Peti, Manuel, Eko, Metzger Victoria, PSG Ogli, Bruno és Spatz, vagy épp a BSV.
1: Sokféle különleges cipő található. Többek közt olyan, amit ha kiviszel a fényre, megváltoztatja a színét. De olyan is akad, ami egy sorozatbeli karakter ihletet és törölköző anyagú.
0: Balázs elmondása szerint sose a pénz hajtotta, hanem a siker, ami meg is hozta gyümölcsét áldozatos, fáradhatatlan munkájáért.

0: zenét a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Széplök Emma, Durján Boglárka, Csókás Dávid, Török Marcel, Óvár Jamrus, Gál Zsombor és Porkla Boldizsár.
1: Vendégünk a székesfehérvári ninja, Horváth Balázs, akitől sok érdekességet megtudhattunk a Ninja Warriorról, és elmondta azt is, hogyan vált egy egyszerű srácból sokak által követett sportpéldaképpé.
2: Milyen sportokat üzöl most?
3: Jelenleg ugye, hát én crossfitezek, arról annyit kell tudni, hogy rengeteg saját esős edzés forma van benne, mint például torna, ilyesmi, illetve súlyzós edzés, meg kardio. És mellette kosárlabdázok még.
2: Mivel telnek most a napjaid?
3: Hát én Budapesten dolgozok egy női kosárlabda csapatnál, erőnléti edzőként, aminek viszont most nyári szünete van, mint ahogy mindenkinek, és majd augusztusban kezdődik az alapozás, úgyhogy ilyen szinten több az időm, viszont nagyon sokat forgatunk TikTokra, rengeteg videót, lehet, hogy ott már láttatok egy páran, de a lényeg, hogy rengeteg videót forgatunk, és igazából ezekkel telnek a napjaim, forgatással, edzéssel, meg edzéseket tartok a mai napig, úgyhogy elég sűrű, meg mindig megyünk valahova, most itt a nyár, úgyhogy nagyon sok barátom egyébként DJ, programszervező, buliszervező, szóval velük is járom az országot, úgyhogy ilyen mindig van valami lényegében.
0: Hogy bírod ezt az életmódot?
3: Engem ez nagyon éltet, engem ez nagyon tölt, nekem kell az, hogy pörögjek, hogy menjek, élvezem nagyon azt, hogy új embereket ismerek meg, esetleg embereket inspirálok, tehát az nagyon jó érzés, amikor azért jönnek oda, hogy elmondják, hogy mennyire szeretik a videóimat, vagy mennyire motiválom őket. Ez sokkal többet ér annál, mint sem, hogy azt érezzem, hogy jaj, fáradt vagyok. Úgyhogy én szeretek így élni, azért is választottam ezt az életmódot lényegében.
2: Milyen a találkozás egy rajongóval?
3: Nagyon jó. És annyira jó érzés, hogy csinálsz valamit, és azzal olyan embereket inspirálsz, akiket nem is ismersz. Csak egész egyszerűen látják azt, hogy te, amit csinálsz, azt szereted, esetleg jó vagy benne, és ezzel megindítasz valakit egy úton. Ez nagyon jó érzés. Egy kicsit azt érzem, hogy ilyenkor az a meló, amit belerakunk, így a videókészítésbe, meg egyébként van, hogy sokszor hosszadalmas vagy fárasztó, az ilyenkor tök visszajön, és azt érzem, hogy na, megéri csinálni ezt az egészet, mert lehet, hogy valakinek úgy segítek, hogy nem is tudok róla, és az a legjobb érzés.
4: Milyen gyakorisággal szoktál edzeni?
3: Hát minden nap, van heti egy, max. Két nap, amikor pihenek full, vagy pedig lájtosabb az edzés, tehát könnyebb, de mondom, én szeretek mozogni mindig, szóval ha esetleg nem edzek, akkor elmegyek kosarazni, vagy valamilyen dolgot csinálni, ami nem edzésnek fogható fel, hanem játéknak, de közben mégis ugye mozgás.
4: Milyen támogatást kaptál a családodtól?
3: A családom, hála az égnek, mindig nagyon szupportív, és mellettem áll, és meghallgatják, hogyha bármi gondom, bajom van, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, értük. Úgyhogy mindig mellettem vannak és mellettem állnak, úgyhogy ez nagyon jó érzés, és ez miatt hálás is vagyok, mert sok mindenkinél lehet, hogy nem nincs ilyen lehetőség. Az édesanyámmal és öcsémmel nagyon jó a viszonyunk és a kapcsolatunk, és dolgozunk is rajta, hogy ez így is legyen.
5: A 97.5 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, táskarádió.com.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenyék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos fotón valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán! 97.5 Táskarádi.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfjanka és Szigő Pardobás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a kétjegyű mássa hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
0: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a koiszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A koiszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét. Az ubih nyelvnek 84 mássa hanghangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozás a szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a kuaik, laun, nögik, kaluak, tuk, amit szó szerint úgy lehetne magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem, habár ik. Aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése, habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
0: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táskarádióban.
1: 2026. augusztus 14-e. Több busz is terelő útvonalon közlekedik a királyi napok idején. Ma kezdődött a háromnapos mézünnep Fehérváron. Hamarosan beköltözik a középkor a belvárosba. A mikrofonnál Winter Diana. Több busz is terelő útvonalon közlekedik a királyi napok idején. A rendezvénysorozat miatt augusztus 24-e hétfőn hajnali 4 óráig jelentős változásokra kell számítani a belvárosban a busz közlekedésben. Több járat terelt útvonalon megnövekedett menetidővel közlekedik. Indulás előtt érdemes tájékozódni. A város honlapján megtalálják az időszakos bontást, vonalanként és irányonként felsorolva a terelt útvonalakkal kapcsolatos részleteket. Amennyiben egy adott vonalat vagy annak irányát nem találják, abban az esetben a járat nem érintett a terelésben. Idén augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg a fehérvári mézünnepet, amelyre a határon innen és túlról is érkeznek mézlovagrendek. A látványos felvonulás mellett a gyerekeket zümmögő játszóház is várja majd az ország zászlótéren, de természetesen lesz mézvásár, mézkóstolás is különlegességekkel. Ez a hétvége nem csak a mézről szól, hanem a magyar méhészet hagyományairól, a helyi termelőkről és egy igazi családi élményről. Augusztus 14-én pénteken kezdődik és 3 napig tart majd az ország zászlótéren és a Sóstó természetvédelmi területen a fehérvári mézünnep, melynek célja, hogy a méhész szakma képviselői megismertessék és népszerűsítsék a magyar mézet, a rendszeres mézfogyasztást és a különböző méhészeti termékeket. A szervező Szent István mézlovagrenden túl jönnek résztvevők a Kárpát-medence több részéről. A mézlovagrendek és a mézkirálynő felvonulása is a mézlovag avatás. Magyarország újonnan megválasztott mézkirálynőjével augusztus 16-án vasárnap délután lesz. Hamarosan beköltözik a középkor a belvárosba. Kalandokkal teli izgalmas időutazás a középkorba, ezt ígéri a koronázási ünnepi játékok és a lovagok napja, augusztus 20-a és 23-a között. Audenciát tart a királyi óriás bábcsalád, lovagok bajvívnak, zenészek muzsikálnak, mesterek szorkoskodnak az utcán, a középkori piacon kofák és korhelyek hangoskodnak, boszik és jósok csalogatnak jövőbe látni. Augusztus 20-a az egyik legrégebbi magyar ünnepnap, Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején István király augusztus 15-ét, nagy boldogasszony napját avatta ünnepi. Ekkor hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. 1038-ban ő maga is ekkor halt meg, de ezt megelőzően a hagyomány szerint augusztus 14-én ajánlotta fel az országot Szűz Máriának. Augusztus 20-át Szent László király tette ünnepi. Az uralkodó 1083-ban ezen a napon 7. Gergely pápa hozzájárulásával oltárra emeltette első királyunk, illetve még abban az évben fia Imre, valamint Gellért püspök relikviáit a székesfehérvári koronázó templomban. Ezt követően tiszteljük István szentként. István király erekjét a legenda szerint 1083-as szentély emelésekor éppen találták a koporsójában, s már az 1222-es aranybulla is törvénybe iktatta tiszteletét. Első törvénycikkében kimondta, hogy a magyar királyok a királyi napokat Székesfehérváron kötelesek megülni. Ettől kezdve augusztusban az uralkodók megjelentek Székesfehérváron az úgynevezett törvénylátó napokon, és a nagy eseményhez fényes ünnepségek is kapcsolódtak. A királyi város zenével, tánccal, mulatsággal köszöntötte lakóit és vendégeit. A sok évszázados történelmi örökséget a város hűséggel őrzi. Ezeknek a királyi napoknak az emléke elevenedik fel minden év augusztusában Székesfehérváron. A Szent István ünnepe köré szervezett összművészeti fesztivál, a Székesfehérvári királyi napok programsorozata a történelmi főváros fontosabb eseménye, amely minden esztendőben igazi kulturális csemegékkel várja a fehérváriakat és a városba látogatókat. A koronázási ünnepi játékok időutazásra hívja kicsiket és nagyokat, a fehérvári belvárosban pezsgő vásári hangulat fogadja a látogatókat. Az utcákon gólyalábasok, zenészek, énekmondók, királylányok és királyfiak, lovagok jönnek, mennek. A hagyományőrző bajvívók izgalmas csatákat vívnak, íjászok lőnek célba, a lovasok kápráztatnak el mindenkit ügyességükkel. A fő utcán napjában többször is megjelennek az óriás bábok, akik ebben az évben már 25-en vonulnak fel a látogatók nagy örömére. A gyerekeket kézműves foglalkozások, királyi játékok, bábműsorok és koncertek várják. A felnőtteknek jósok és boszik mondanak jövendőt. A katonazenekari találkozó koncertjei bezengik a belváros tereit, a fehérvári helyőrségi zenekar mellett vendégegyüttesek szórakoztatják a közönséget. A programoknak elmaradhatatlan része a könnyűzenei koncertek sora. Az évek során a hazai könnyűzenei élet színeje van, megfordult már Fehérváron, többek között Rúzsa Magdi, Molnár Ferenc Karamell, Ferenci György, Keszti Péter, Király Viktor és The Hooligans szerzett sokaknak örömet az Icsi színpadon. Ma délután lesz Székesfehérvár fogadalmi szent miséje. A püspöki palotából körmenetben 17:30-kor viszik a magyar szent család a Szent István, Boldog Gizela és Szent Imre erekjéit a Székesegyházba. Az erekjék elhelyezése után 18:00-kor kezdődik a koncelebrált ünnepi Szent Mise Spány Antal vezetésével. A Szent Mise végén az erkélyeket körmenetbe viszik a nemzeti emlékhelyen található Szent István király és Szent Imre herceg sírjához, ahol elimádkozzák a felajánlási imát. Ünnepi beszédet mond Cserpakovics András polgármester. Az imád után az erekéket körmenetben kísérik vissza a püspöki palotába. Püspök atya szeretettel várja az ünnepségre a székváros képviselőtestületeit, oktatási intézményeinek képviselőit, énekkarokat, cserkészeket. Kodály Zoltán Hári János című daljátékának koncertszelű előadását az Alba Régia Szimfonikus Zenekar neves szólisták és a város korusainak közreműködésével hallhatja a közönség az Icsi színpadon augusztus 20-án csütörtökön 20 órakor. A Metszabású zenész színházi produkcióval köszöntik a nemzeti ünnepet Székesfehérvár művészeti együttesei. Kodály Zoltán 100 évvel ezelőtt 1926-ban bemutatott már a klasszikussá nemesedett daljátéka Hári János, a reformkorban élt költő Garai János az Apsítos című elbeszélő költeményéből indult ki. A zeneszerző szavai szerint a főhős maga az életre kelt magyar mesetermő fantázia, amit elmond sohasem történt meg, de ő átélte, tehát igazabb a valóságnál. Hári fantasztikus kalandjainak elbeszéléséhez azonban a legigazibb muzsika társult. Kodály magyar népdalok feldolgozásaiból állított össze a darab zenei anyagát, első alkalommal emelve fel a népzenét az opera színpadára.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Vízilabda szuperkupa a Met Arénában. Augusztus 30-án vasárnap a Met Aréna ad otthont a hagyományteremtő szándékkal életre hívott vízilabda szuperkupának. A hölgyeknél a Győri Audi Eltó és a Ferencváros, míg a férfiaknál a Veszprém és a Szeged küzd meg a serlegért. A magyar kézilabda bajnokság legmeghatározóbb csapatai a megszokott parás hangulattal és magas színvonalú küzdelemmel rúgják be a 2026-2027-es szezon ajtaját, azonnal egy trófeáért harcolva. Augusztus 30-án Székesfehérváron a Met Arénában.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. A mai témánk a középkori kínzóeszközök. A középkori egyházi és világi bíróságok nem ismertek kegyelmet, sem határokat, ha vádlottak szóra bírásáról volt szó. Kínzóeszközök és vallatási metódusok végeérhetetlen sorát alkalmazták, brutálisabbnál brutálisabb módon a szerencsétlen gyanúsított megtörésére. Sok jellegzetesen középkoriként ismert kínzó technika azonban nem a korabeli emberek találmánya, hanem az ókorból örökítették át.
1: A legismertebb középkori vallató eszköz a kínpad, ami eredetileg az ókori görögöktől származik, és Nagy Sándor is szívesen alkalmazta ellenfelé kínzására. Az áldozatot egy négyzete alakú fakertbe, mely egy deszkere fektették, végtagait kifeszítették és fújókhoz erősítették. A kötelekkel mozgató görgök segítségével az áldozat végtagait elkezdték ellentétes irányba, lefelé-felfelé húzni, és az illető az eszméletlen fájdalmak közepette sem volt halandó vallani, addig feszítették a testét, amíg ellen pattantak az izmai. A vádlottakkal gyakran végignézették a társaik kínzását, így a szély és terror hatására a szerencsésebbek már azzal megtörtek és vallani kezdtek, mielőtt a kínpadra kerültek volna.
0: Az eretnek villát a spanyol inkvizíció használta előszeretettel. Ezt a rendkívül brutális módszert, melyben egy mindkét végén helyes villát feszítettek nyakör segítségével az áldozat állának, illetve mellkasának. Amikor az illető elaludt és a feje előre csuklott, a villa két vége belefúródott a testébe, átszúrva a torkát és a mellkasát. Nem csoda, hogy a kínzást elszenvedők többsége inkább az alvás megvonásba halt bele.
1: Az ókori Kínában és a középkori német-római birodalom területén népszerű, rendkívül egyszerű, de annál undorítóbb és kegyetlenebb kínzási módszert alkalmaztak, amelynek során az áldozat csupasz hasára egy patkányokkal teli vödöt tettek a szájával lefelé, majd a zajért melegíteni kezdték. A forróság hatására a csapdába esett rágcsalók pánikba estek és menekülni próbáltak. Az egyetlen esélyük a szökése pedig az volt, hogy átrágják magukat a szerencsétlen ember hasán.
0: A középkori igazságszolgáltatás egyik legkedveltebb kivégzési módja a kerékbetörés volt. Ezt a módszert gyakran alkalmazták Magyarországon is. A bűnözőket széttárt végtagokkal egy nagy kocsi kerékhez kötözték, majd csontjaikat a hóhér egy hatalmas pöröllyel széthúzta, a kivégzésben összegyűlt tömeg szeme láttára. A kerékbetörést gyakran alkalmazták visszaeső bűnözőkön, kegyetlen gyilkosokon vagy uralkodók merénylői ellen, példát statuálva ezzel a nép előtt.
1: Az ókor egyik legkegyetlenebb találmányát, a bronzbikát Polaris Turanos vetette be először, méghozzá magán a szerkezet feltalálóján. Az üreges bronzbika egyszerű, ám annál látványosabb kivégző eszköz volt. Az elítélteket a bika belsejébe zárták, tüzet gyújtottak alatta, és élve megsütötték az illetőt. A kivégzés közben az áldozat agóniája úgy hallatszott, mint egy felbőszült bika bőgne dühösen, miközben az orjukain távozó füst tovább erősítette ezt a hatást.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Wittner Márton és László Vivien. 2013-ban a Dél-Afrikai Köztársaság első színesbőrű elnöke, Nelson Mandela, 95 évesen elhunyt. Emberek százezrei borultak gyászba, de a világ más részein valami furcsa dolog kezdődött. Rengeteg ember megesküdött volna, hogy Mandela a 80-as években a börtönben elhunyt, sokan a temetésére és felesége beszédére is emlékeznek, holott ezek egyértelműen nem történhettek meg. Fiona Broom, paranormális kutató már 2010-ben felfigyelt erre, hogy egymástól távol élő emberek osztoznak ugyanazokban a téves emlékekben. A jelenséget végül elnevezte Mandela effektusnak.
1: Gondolom sokan emlékeztek a Star Warsból az egyik leghíresebb mondatra.
2: Luke, én vagyok az apád.
1: És mint tudjuk, C-3PO teljesen aranyborítású. A Monopoly játék emblematikus figurája monoklit visel. Pikachu farka fekete, és John F. Kennedy gyilkosságánál 4 ember ült a kocsiban. Ha ezeket te is így gondoltad, akkor ezt nagyon rosszul tudtad. Darth Vader sosem mondta, hogy Luke, én vagyok az apád. C-3PO egyik lába ezüst. A Monopoly játék figurája sosem hordott monoklit. Pikachu farka sosem volt fekete, és John F. Kennedy gyilkosságánál 6-an ültek a kocsiban. De mi állhat a Mandela effektus mögött?
2: Különböző magyarázatok vannak erre. A legegyszerűbb, hogy az emlékeink eltorzulnak az évek során, annyit emlegettük, láttuk a téves emlékeket, hogy azok maradnak meg bennünk.
0: Egy másik felvetés szerint a jövőben már feltalálták az időutazást, és ezt kihasználva az emberek visszajönnek a múltba, és így akaratlanul is megváltoztatják azt. Mi pedig az eredeti történésekre emlékszünk, és nem a módosítottakra.
2: Sokak szerint ez az effektus bizonyítékul szolgálhat a párhuzamos világok létezésére. Lehet, hogy a mi Földünk csak egy milliárdnyi másik bolygó közül, és ezen univerzumok között tudtunk nélkül is átjárunk fekete lyukak segítségével, tehát a hibás emlékeink nem is hibásak, csak nem ebben a világban történtek meg.
1: A legabszurdabb magyarázat az az, hogy a világunk és teljes létezésünk egy számítógépes szimuláció, mint minden programban, ebben is vannak hibák, és ezek idézik elő ezt az effektust. Nagyon sokak szerint szinte biztos, hogy egy ilyen szimulációban élünk. Ha belegondolunk, lassan a mi technikánk is elér egy olyan szintet, ahol lehetetlen megkülönböztetni a valós és a számítógépes világot.
0: Az is lehet, hogy a fizikai valóságban élők több szimulációt hoztak létre, majd a szimulációkban is létrejöttek szimulációk. Ezt a gondolatmenetet követve több milliárd szimulált világ is létezhet, és csak egy tényleges valóság. Ezek szerint valóban egy felsőbb erő irányítása alatt állunk, de ez nem egy Isten, hanem egy programozó, aki a saját képére formál minket. Minden, amit teszünk, előre le van programozva, csak egy játék részei vagyunk, ahol minden jó és rossz, csak illúzió.
2: Mi lenne, ha igazunk lenne, és nem húsvér emberek vagyunk, hanem csak programkódok?
1: Bármi is legyen a Mandela effektus mögött, ezt nagy valószínűség a mi életünk során nem fogjuk megfejteni, de amint sikerül, gyökeresen meg fog változni a világunkról és saját magunkról alkotott képünk. Ti mit gondoltok? Szerintetek igaz ez?
2: Azért nem igaz, mert milyen faj lenne az a programozó?
1: Bárki, aki fölöttünk áll.
2: Isten?
1: Akár.
2: De azt mondta, hogy nem Isten.
1: Én nem gondolnám, hogy egy programozó, én Istenben hiszek, de igazából bármi lehet.
0: Valami biztos, hogy irányít minket. Én hiszek ebben, csak nem abban, hogy egy programozó vagy valami Isten, hanem valami más ilyen felsőbbrendű valaki.
2: Ilyen kis dagadt ember, aki úgy számított.
1: Én viszont abban nem hiszek, hogy egy számítógépes rendszer vagyunk, azt teljesen képtelennek tartom.
2: Sims.
1: De az csak egy játék.
2: Hát programozás.
1: De mi nem hinném, hogy azok vagyunk.
0: Viszont én abban hiszek, hogy több világ van a rajtunk kívül, hogy vannak más bolygókon is élet.
1: Abban én is, hogy egy ilyen párhuzam van ezek a világok között. Írd meg te is, hogy mit gondolsz a Mandela effektusról. Szerinted mi okozhatja?
3: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá!

0: 50-ottás rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takás Leó. Ma be fogunk nektek mutatni 10 érdekes világrekordot, amikről még biztosan nem hallottatok. Az Ausztráliában élő Stuart Lee 17 év alatt 1-től 1 millióig leírta a számokat. De nem számokkal, hanem betűkkel. Ez a mutatvány 19.890 papírlapjába és 7 írógépébe került, amiért 132.000 forintot kéne kifizetnie napjainkban, de ez régen biztos sokkal több volt.
1: A következő Guinness rekordunk az Angliában élő Jill Drake-ről szól, aki egyébként tanárnő. Bezsebelte a leghangosabb sikítás Guinness rekordját, ami közel 129 decibelles, így hangosabb, mint egy repülőgép. Reméljük, ezt a képességét órán nem használja, de szerintünk ennek tudatában a gyerekek biztos nem rosszalkodnak.
0: Egy nőnek 69 gyereke született csupán egy embertől. 4-4-es iker, 7-3-as iker és 16 iker. Ráadásul mindezt a 18. században, amikor még egyáltalán nem volt fejlett az orvostudomány. Mégis 67 gyerek túlélte a csecsemőkort.
1: A leggyorsabb tűzoltóautó 655 km/h ért el sugármeghajtással a kanadai Ontárióban 1998. július 11-én. A gépezet közel 6000 lóerős, ami 20-szor erősebb, mint egy normál tűzoltóautó. Ezt a valóságban persze nem használják.
0: Berti a teknős magának mondhatja a világ leggyorsabb teknőse címet, ami még így is elég lassú egy emberhez képest a maga 28 centi per másodperc sebességével. A Durhamben élő teknős több mint kétszer olyan gyors, mint az előző rekorder, aki 12 centit halad másodpercenként. Te gondolkodtál már azon, hogy megdöntsél egy világrekordot, például pizza evés, palacsinta evés, esetleg más?
1: Hát ezen még nem gondolkodtam, de hogyha már pizzáról van szó, akkor szívesen lennék az első gyerek, aki rengeteg pizzát sütött meg egy óra alatt, ugyanis én nagyon szeretek sütni. És te?
0: Nekem van egy Guinness rekordos könyvben, amiben megláttam, hogy egy férfi 4 M&M-szet pakolt egymásra. Elsőnök azt gondoltam, hogy ez egyszerű, mert végül is csak 4, nem 200, mint ahogy a többi rekordban van. Nem tudom, hogy nehéznek, ezért kértem párat a testvéremtől, és elkezdtem próbálgatni, de nem nagyon jött össze. Nekem csak 2 sikerült. Ha ti is hallottatok furcsa világrekordot, vagy esetleg meg is döntöttetek már egyet, akkor írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla, Pál Péter és Lendvai Martin. Most elhoztunk nektek öt sztárt, akiben magyar vér csörgedezik.
1: Drew Barrymore. Drew, anyai ágon magyar származású, Makó Ildikó a II. Világháború idején született Németországban, az Egyesült Államokban nőtt fel és kezdett színésznői karrierbe, szerepelt a Playboy címlapján, a People pedig a világ öt legszebb embere közé választotta.
2: Jenna Simmons. A KISZ alapító tagjának édesanyja, Kovács Flóra Magyarországon született. Édesapja Vicc Ferenc, szintén magyar. Jenna kiválóan beszéli a nyelvet. Lánya Sophie is közismert, feltűnt a 2012-es amerikai X-faktorban.
0: A harmadik Kesha. Az énekesnő dédszülei magyarok voltak, Kecse Nagy Sándor és Tóth Lídia, akik eredetileg Szentesről származtak, de 1913-ban kivándoroltak Amerikába két lányukkal, Margittal és Gizellával. Érdekesség, hogy jó pár éve kisebb vita is volt Kesha és a magyar rokonai között, miután az itthoni családtagok kijelentették, hogy nem akarnak többet hallani róla.
1: Calvin Klein, a világhírű amerikai divattervező szülei a 30-as évek végén vándoroltak ki az Egyesült Államokba. Az úriember nevével fémjelzett ruhák, parfümök manapság az egyik leginkább kelendő és minőségi darabok.
2: Tim Howard. Az 1979-ben született, több mint százszoros amerikai válogatott futballkapus, a New Jersey állambeli North Brunswickból való, édesanyja Fekete Eszter, nagyszülei a 2009-ben elhunyt Fekete Pál és felesége Éva alapító tagjai voltak a Magyar Öreg Diák Szövetségnek és az Amerikai Magyar Koalíciónak. Howard pár szót beszél magyarul, és rendkívül büszke az itthoni gyökereire, sőt mi több, az édesapja honvédségnél készült fotója tetoválásként díszeleg az alkarján.
0: Ti tudtok még olyan sztárokat, akikben magyar vér csörgetezik? Ha igen, írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.
3: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
4: Mely ez a legkirályabb rádió?
5: Minden vannak a legjobb zenéim.
6: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbi és Fónai Dorka. A mai adásban az édesburgonyát ismerheted meg.
1: Az édesburgonya, vagy másik nevén batáta, a burgonya virágúak rendjébe és a szulákfélék családjába tartozó növényfaj, melyet főként gyökérgumójáért termesztenek, de fiatal levelei is fogyaszthatóak. Neve ellenére rendszertanilag nem rokona a burgonyának, csak a gumói alakja hasonlít rá.
0: Ez a növényfaj Közép-Amerikában őshonos, de már az őslakosok Dél-Amerika szerte betelepítették. Európába Kolumbusz Kristóf hozta be, Angliába pedig egy 1604-es szakácskönyvben mitette először. Az édesburgonya 24 fokon terem, növekedése 15 foknál leáll, 10 foknál pedig károsodik. Termesztéséhez elegendő nedvesség is szükséges.
1: Míg pár éve még ismeretlen volt a gasztronómiában, addig mára egyre több helyen ismerik és szeretik. A fejlődő országokban például igen gyakori táplálék, mivel nagyon egészséges és rengeteg betegségtől megvédi fogyasztóit. Főzéssel, sütéssel, párolással is elkészíthető, de a legegészségesebb eljárás egy kettős kombináció. Ekkor a párolás végén egy evőkannál olajat adunk az ételhez, így a felforrósodott olaj nem károsítja a benne lévő tápanyagokat és vitaminokat.
0: Az édes burgonya sokféleképpen fogyasztható, például krémlevesként, egy tál ételként, köretként, de még desszertként is. Ha egy tál ételként fogyasztanád, itt egy tuti recept, ez a fűszeres hagymás édesburgonya. Az édesburgonyát és a vörös hagymát vág csíkokra, közben a sütőt melegítsd elő 200 fokra. A felszeletelt összetevőket tedd bele egy nagyobb tepsibe, melyben 3 evőkanál kókuszsírt eloszlattál, fűszeres sóval, borssal és oregánóval, majd ismét tegyél rá 3 evőkanál kókuszsírt. Keverd össze, alufóliával takard le, és tedd a felmelegedett sütőbe. 40-50 percig kell sütnöd alulfelülsütéssel. Ennél az ételnél az alufóliát nem kell levenned, ne aggódj, minden kellően meg fog puhulni és pirulni. Ha köretként kívánod, meg nagyon finom sült krumpliként, de az édes burgonya pürével sem fogsz mellélőni.
1: Desszertként is számos variációt találhatsz az interneten, például a muffint, brownit, palacsintát, de még a sárga barackos gombócot is készítheted ebből. Most az édesburgonyás amerikai palacsinta receptjét hoztuk el, mindössze 2 hozzávalóból. A nyers édesburgonyát süsd meg, majd ha kihűlt, egy bögrényi trillával pürésíts, és 4 tojással kevert krémesre. Ez robotgéppel pillanatok alatt megvan. Ezután a palacsinta sütőt kent ki kókusz vagy napraforgó olajjal, és már sütheted is. Egy jó tipp! Kicsit magasabbról csurgatod a tésztát, szép kerek formát kapsz.
0: Azon kívül, hogy számos új recept van belőle, jótékony hatásai sem elhanyagolhatóak. Most 6 okot ismerhetsz meg, amiért érdemes beilleszted az étrendedbe. Elsőként hozzájárul az immunrendszer egészségéhez, mivel tele van mikrotápanyagokkal és antioxidánsokkal. Másodikként javítja az agyműködést, ugyanis az édes burgonya gyulladásgátlókat tartalmaz. Harmadikként segíti az emésztést, mivel gazdag élelmirosban, ezzel megakadályozva a székregedést és a puffadást. Emellett a rostok elősegítik a bélben a jó baktériumok növekedését.
1: Negyedikként az édes burgonya lassítja az öregedést, ugyanis segít csökkenteni a napsugarak káros hatásait, így megőrzi a bőr fiatalságát. 5. jótékony hatása az, hogy javítja az immunrendszer működését. Ez a tulajdonsága szintén antioxidáns tartalmának köszönhető. Nem csak a káros gyulladásoktól védik a szervezetet, hanem a krónikus betegségektől is, mint a rák vagy a szívbetegségek. 6. jótékony hatással van a látásra. A benne lévő beta-karotin ugyanis a szervezetben A vitaminná alakul, amely hozzájárul a szemegészségéhez. Ez a jó pont az édes burgonya mellett, hogy kiteszi a napi A-vitamin szükségletet, valamint C-vitamin van rostokban és mangánban is gazdag.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dittinger Léna. Zeneajánlás nektek. Személyes kedvenceim Spotify-on, Deezer-en, YouTube-on. Előadókat keresel, hogy a hosszú utakon, iskolába vagy munkába menet zenét hallgass, te kifogytál a listákból? Itt van pár ötlet az én kedvenceim közül. Első, Imagine Dragons. A 2008-ban alakult négytagú amerikai banda évek óta személyes kedvenceim közé tartozik. Az alternatív rock műfajt képviselő együttes 2012-ben szerzett széleskörű ismertséget a Night Vision című albumukkal. A Billboard magazin szerint az Imagine Dragons 2013-ban az évvégi rockzenei slágerlisták első helyén végzett, a Rolling Stone pedig Radioactive című kislemezüket, mint az év legnagyobb rock slágereként nevezte meg. A második kedvenc bandám a Skillet. A Skillet az egyik legnépszerűbb banda a rock kedvelők körében. 1996-ban alapította John Cooper, az együttes frontembere kettő másik banda tagjaival. Ma már azonban a tagok között ott van felesége és két új tag, egyikük az együttes női dobosa, ami nálam pluszpontnak számít. Eddig 7 albumuk jelent meg, és 2 Grammy-díj jelölést kaptak. Megalakulásuk óta sok műfajt képviseltek már, többek közt az alternatív rockot, az industriális és a hard rockot. A következő kedvencem a Panic at the Disco. Akik ebben a pillanatban is hallgatnak minket, biztosan tudják, kiről van szó. Ugyanis a banda énekese és egyetlen stabil tagja, Brenda Urie sok lány favoritja, mint hangja, mint pedig kinézete miatt. A Las Vegas-i együttest 2004-ben alapította Brandon gyermekkori barátaival. Még középiskolások voltak, amikor elkészült első demójuk. Dalaikat leginkább pop műfajban írják, de nem ritka a rock vagy a punk-pop stílusban előadott számuk sem. Jöjjön a negyedik, a Burnout. A magyar banda 2007-ben alakult. Monk Máté barátjával kezdte el szervezni az együttest, későbbi keresések után pedig még két taggal lettek gazdagabbak. Dalaik leginkább hard rock, heavy metal és standard rock metalban íródtak. Személy szerint nekem ez az egyetlen magyar banda, amit tényleg szeretek. Szövegüket tekintve nem a megszokott, romantikus stílusú banda, inkább a valós, elvontabb témákról énekelnek. Ötödik kedvencem a The Score. A kettőtagú együttes 2015-ben alakult, akik szintén az alternatív rock és a pop rock műfajt képviselik. A két srác, Eden és Eddie túl van már 6. albumuk kiadásán is. Minden hónapban legalább egy új számot kiraknak YouTube-ra. Ők szintén nem a romantikus témákról írnak, hanem mint a műfajuk is mutatja, a dal témájában is inkább a rock stílust képviselik. És utoljára hagytam a legnagyobb kedvencemet, következzen a Neffex. A 2014-ben alakult két személyes rap banda biztosan sokak számára ismert, akár edzőzeneként, vagy a rap rajongóknak, mint egyik kedvencük. Cameron Wells és Brandon Hort több éves tapasztalatuk alapján egyre jobb zenéket töltenek fel. Eddig 4 albumuk jelent meg. Nektek mik a kedvenc bandáitok? Esetleg kedvenc zeneszámotok? Írjátok meg nekünk az oldalunkra.
1: Csak a te kedvenceid. Semmi más. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bódis Bence és Nagy Dorina. Az elkövetkező percekben a témánk reggeliz úgy, mint egy király, azaz a fiatalok étkezési szokásairól fogunk beszélni.
1: A fiatalok túlnyomó többsége szerint a bőséges reggeli, a meleg ebéd, a sok gyümölcs hozzátartozik a mindennapi étkezéshez, de táplálkozási szokásai korán sem ideálisak.
0: Az Egészségügyi Világszervezet közreműködésével 4 évente országos reprezentatív mintán végzett kutatásban 5., 7., 9. és 11. évfolyamos diákokat kérdeznek az egészségüket befolyásoló szokásaikról.
1: A 12-18 évesek 82%-a szerint kiadósnak, tartalmasnak kell lenni a reggelinek, de csupán 23%-uk kezdi mindig ezzel a napot. A korosztály még egységesebben nyilatkozik a meleg ebédről, 92%-uk szerint mindenkinek nagy szüksége van erre. Ugyanakkor csak kisebb részük, 45%-uk eszik délben napi rendszerességgel főtételt. Lényegében egyöntetű, 94%-ra jellemző az a vélemény is, hogy gyümölcs és zöldség fogyasztása nélkül nem múlhat el egyetlen nap sem. Ez esetben óriási a lemaradás, mindössze 19%-uk napi étrendjében szerepelnek e friss és vitamindús ételek.
0: A megállapítás elég szomorú. Kiderült, 2014-hez képest valamelyest csökkent a kamaszok körében a zöldség és gyümölcs fogyasztás, alacsonyabb lett a rendszeresen reggeliző tanulók aránya is. Noha visszaesett a napi édességfogyasztás, a túlsúlyosak aránya így is 5-6%-kal emelkedett. Romlott az egészségi állapot szubjektív megítélése is, a diákok negyede nem tartja jónak az egészségét. Magasabb pszichés és a szomatikus tüneteket rendszeresen tapasztalók aránya, főként a lányok körében, de a diákok jelentős része számolt be fáradtságról is.
1: Sajnos a rohanó világunkban mi kamaszok úgy próbálunk meg ehhez alkalmazkodni, hogy kevesebb időt szánnunk minden olyan dologra, amire véleményünk szerint nincsen szükségünk. Ezért járunk legtöbbször gyors étterembe, például ott nem kell külön előre készíteni az ételt, hanem azonnal odaadják nekünk, ezért teszünk a tévé előtt, nehogy lemaradjunk valamilyen fontosról, és ebben a szülők felelőssége is természetesen felmerül. A gyerekkorban megkövetelik rendszeres étkezés együtt például, illetve a helyes példát mutatják, akkor jó eséllyel a kamaszkorban és tudatosabbak leszünk ezen a területen is.
0: Te szoktál reggelizni otthon?
1: Általában igen, viszont nem túl kiadós, legtöbbször csak egy műzli tejjel, mert mondjuk felkelés után én nem nagyon tudok enni, de az úgy mégis jól indítja a napot. Te egészségesnek véled az étkezési szokásaidat?
0: Hát nem teljesen, de próbálok most már minél inkább odafigyelni rá.
1: Ez miben mutatkozik meg?
0: Hát próbálok kevesebb édességet enni, és egyre több gyümölcsöt és zöldséget.
1: Írjátok meg nekünk ti is, hogy esetleg miben változtatnátok, vagy szeretnétek változtatni az étkezési szokásaitokon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál.
1: Teobá Timi.
0: És Varga Benjamin. Kétszeres olimpiai bajnok és profi kosárlabda játékos. LeBron James. LeBron igazi neve LeBron Raymond James. 1984. december 30-án született Ohio-ban. James egy profi kosárlabda játékos, aki az Észak-Amerikai Bajnokságban a Los Angeles Lakersben játszik. A nemzetközi média az NBA jelenlegi legnagyobb sztárjaként tartja számon. Valamint Brian Kelker, labdarúgó ifjúsági edző tette lehetővé, hogy felfedezze a kosárlabdát.
1: És hogy hogyan kezdett el kosarazni? Jamesnek Frank Walker labdarúgó edző vette fel az első kosárlabdáját, és még korai edzés is tartott neki. Amikor még kisgyerek volt, az idősebb fiúk megtanították Jamesnek az első kosárlabda mozdulatait egy telefonrúthoz szögekkel rögzített teljes ládából készült karika alatt. Ez volt az első karika, melyel James találkozott.
0: Brian Kelker egy labdarúgó ifjúsági edző nélkül James nem lehetett volna az a személy, aki ma. Brian fiatal futballisták után kutatott, és amikor találkozott LeBronnal és barátaival, felkérte, hogy vegyenek részt egy lábversenyen. James 15 yardal nyert, és ekkor még csak 9 éves volt, amikor beszervezték az East Dragons ifjúsági labdarúgó csapatába.
1: Jamesnek 3 éves korától középiskolás koráig élete majdnem 2/3 állandóan otthon nélkül töltötte. Néhány havonta átköltöztek az anyjával egyik barátjuk lakásából a másikba.
0: 4. osztályban James majdnem 100 iskolai napot hagyott ki. Szintén 4. James és anyja körülbelül 6 alkalommal költözött. James megviselte az állandó költözés, nem volt ideje barátokat szerezni, ami miatt körülbelül 100 iskolai napot hagyott ki. Jamesnek nehéz gyerekkora volt, családja szegény, apja pedig börtönben.
1: 18 évesen az NBA draft első választottjaként a Cleveland csapatához került, és még az NBA beli debütálása előtt egy 100 millió dolláros cipőszerződést köt a Nike-val, utána jelentkezett a Miami Heat-be.
0: James 4 évig volt a Miami Heat csapatának tagja, és mind a 4 évben kikerültek a nagy döntőben. 2013-ban a San Antonio Spurs csapatával találkoztak, ahol a döntőben 4-1-re alul maradtak. Miután elveszítették a döntőt, James átigazolt az egykori csapatához, a Cleveland Cavaliershoz. 2016-ban bajnoki címet szerzett, miután a nagy döntőben legyőzték a Golden State Warriors-t is, köszönhetően LeBron James és Kyrie Irving összjátékának.
1: James kétszeres olimpiai bajnok, 3-szoros NBA győztes, 4-szer lett az NBA MVP, azaz a legértékesebb játékos, és 3-szor nyert All-Star MVP címet. Jamesnek azóta lett családja 3 gyermeke, Bronny, Bryce és Zuri James, és egy szép felesége, Savannah Jones.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. Joe Jonas lenyűgözte Demi Lovato. A magyar filmadatbázis elkészítette a nyárváró top 10-es listáját. A mikrofonnál Sarfjanka. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next You World programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonságtudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A Stewart programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A Hello Next Stewart képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. A résztvevők az elméleti ismeretek mellett olyan kulcskészségeiket is fejleszthetik, mint a hatékony kommunikáció, a helyzetfelismerés és a gyors reagálás. Joe Jonas nemrég meglepetés vendégként lépett színpadra Demi Lovato orlandói koncertjén, amely az énekesnő It's Not That Deep turnéjának egyik állomása volt. Nagyon örülök neki, fantasztikusan csinálja, mondta az énekesnőről a People magazinnak adott interjúban Joe, aki rövid ideig Demi párja volt 2010-ben, miután együtt szerepeltek a Camp Rock című filmben. Az énekes saját rajongóit is arra bíztatta, hogy nézzék meg Demi aktuális koncertsorozatát. Ez a show elképesztő, mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy menjen el és nézze meg. Joe áprilisban Demi turnéjának nyitó koncertjén találkozott újra az énekesnővel, és még azt is belengedte, hogy a későbbiekben ismét feltűnhet valamelyik fellépésem. A magyar közönség továbbra is egyértelműen a nagy, látványos, közösen átélő mozis címekre kíváncsi, amelyek mögött ismert márkák, népszerű karakterek vagy erős nosztalgia áll, és továbbra is a franchise-ok, a családi filmek és a látványos blockbusterök mozgatják meg a legszélesebb tömegeket. A sorrend a mafa.hu összesített számszerűsített adatai alapján állt össze, hogy mely címekre kerestek rá a legtöbben a hazai nézők. A 10 legnépszerűbb film adja ki a 100%-ot. Ennek tükrében a nézők Christopher Nolan új filmjét, az Odüsszeiát várják a legjobban 2026 nyarán. Július 16-án az új Duna film forgalmazásában parádés szereposztással Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya érkezik majd a gigantikus eposz. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, az MME. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak és csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú folyású állóvizeket kedvelik, így életük nagy részét azok közelében töltik, azonban a májustól júliusig kiterjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres, vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek, olvasható az MME szerdai közleményében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Szensi Karate Do Egyesület elnök vezetőedzője a nyílt súlycsoportos kumite kategóriában aranyéremmel, a tradicionális formagyakorlat kategóriában pedig bronzéremmel zárta a 28. Fudokan Karate Európa bajnokságot Sepsiszentgyörgyön. A magas színvonalú nemzetközi megmérettetésen közel 1500 versenyző mérte össze karate tudását több kategóriában. Halmai Roland, a Sensi Karate Do Egyesület elnökvezetője, mintegy 12 órás autóút után csütörtökön érkezett meg a helyszínre, egy rövid pihenő után pedig másnap már tatamira is lépett a tradicionális formagyakorlat kategóriában, amelyben sikerült bekerülni a legjobb 4 közé, és végül a 3. helyen zárt.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat. A szél mérsékelt lesz. Napközben 27 fokot mérhetünk.
0: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Hogyan választ nyelvvizsgafajtát? Először győződj meg róla, hogy biztosan meg szeretnéd csinálni, mert semmi értelme, ha nincs kedved az egészhez. Alapból van, akinek nagy erőfeszítéseket kell tennie, hogy rászánja magát a tanulásra, ezért is ajánlom, ha egyedül ellustulod, akkor fordulj nyelvsulihoz vagy magántanárhoz. Nekem a nyelvsuli teljes mértékben bevált, ugyanis sokszor nem volt motivációm, de ott a tanfolyamon nem volt más választásom, be kellett mennem.
1: Elérkeztünk a következő ponthoz, a nyelviskola kiválasztásához. Nem egyszerű feladat, ugyanis függ a környezettől, tanároktól, tananyagtól. A legjobb, hogyha beülsz egy órára és kipróbálod, rögtön tudni fogod, ha mégsem ez a te helyed. Lassan azon kapod magad, hogy mennyit fejlődtél, és megdöbbenve konstatálod, hogy megvan az ára a belefektetett energiádnak. Ha netán valami gondod akadt volna, nyugodtan megkérdezheted a tanáraidat, ők pedig szívesen segítenek. Érdemes az iskolai tanáraddal is beszélgetni, mert nem mindenki magyaráz ugyanúgy, szóval könnyen meg lehet, hogy megérted azt, amit ezelőtt másnál nem.
0: Most hadd térjek rá a lényegre. Hogyan válasz nyelvvizsgafajtát? Ez nem egyik napról a másikra történik. Idő kell és sok türelem, mire végignézed a nyelvvizsgatípusokat, mert tényleg rengeteg van. A szintet egy egyszerű teszt kitöltésével határozhatod meg, amelyet bárhonnan letölthetsz a netről. És hogy milyen akkreditált nyelvvizsgák vannak? ECL, Origo, BME, EuroXM, Dexam vagy társalkodó. Nagyon egyénfüggő, kinek melyik válik be.
1: Ha már ott vagy és izgulsz, akkor amíg van egy kis szünet, játssz a telefonoddal, mert az elvonja egy kicsit a figyelmedet, vagy vihet stresszlabdát is. Én ilyenkor elő se veszem a tananyagot, mert az nem fog semmit sem segíteni, sőt, rontani fog a helyzeteden. Lazulj el, amennyire tudsz, és vágj bele!
2: Megkérdeztük!

0: 97 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Ibaris Járd. Most a beilleszkedési zavarról fogunk beszélni. A beilleszkedési zavar a szociális képességek alulfejlettségére vagy kommunikációs problémájára vezethető vissza. Csoportos, közösségi helyzetben fellépő nehézség, amely miatt a csoport átlagos szabályainak való megfelelési törekvések is kudarcba fullhatnak.
1: Magatartászavarok megjelenési formái és okai változatosak lehetnek. Kialakulhat másodlagos tünetként, mint egy ráépülve a tanulási nehézségekre. Ilyenkor a gyerek az állandó stresszt és kudarcot okozó helyzeteket igyekszik elkerülni, például bohóckodással, hisztivel vagy a társai ellen irányuló agresszióval. Okozhatja a családi szocializáció problémája, mint például a nem megfelelő anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolat. Érzelmi elhanyagolás, családon belüli erőszak.
0: Magatartás zavarhoz vezethet, ha nem megfelelő a többségi társadalom számára, nem elfogadhatóak a család által közvetített minták, mint például életvitelszerű bűnözés a családban. Problémát okozhat főleg a kamaszkorban a kortársak egymásra gyakorolt negatív hatása, amikor a rossz társaságba keveredik a gyerek. Oka lehet közvetlenül az idegrendszer súlyos éretlensége, mint például a hipermotilitás esetében. Előfordulhatnak magatartási problémák az osztály közösségben, kialakulnak a csoportdinamikai jelenségek hatására. Ilyen például a bűnbakképzés vagy az ellenállás.
1: Többféle módon lehet kezelni a magatartászavarokat. Természetesen a kezelésnek igazodnia kell a magatartászavar okához. Az idegrendszer éretlensége következtében közvetlenül kialakuló magatartászavar jól kezelhető mozgásterápiával. A mozgásterápia szintén célra vezető lehet, ha a magatartászavar másodlagos tünetként alakul ki. Ráépül a tanulási nehézségekre. Ilyenkor, mivel egyre könnyebbé válik a tanulás, egyre kevesebb kudarc éri a gyereket, a problémát kiváltó ok szűnik meg. A sikerélmények hatására lassan megváltozik a viselkedése is. Enyhülnek a magatartási tünetek. Ebben az esetben célra vezetők lehetnek a különböző stresszoldó technikák is, amelyek segítenek feldolgozni a korábbi kudarcok hatásait, és ezáltal meggyorsítják a viselkedésben bekövetkező pozitív változásokat.
0: A családi szocializáció problémáját, a korai negatív tapasztalatok hatását szintén jól elnyíthetjük a stresszoldó technikák segítségével. Bizonyos esetekben célra vezető lehet a családterápia vagy a gyermekek egyéni pszichoterápiája. A család által közvetített negatív normarendszert, a kortárs csoport káros hatásait, illetve bizonyos esetekben családi szocializációs problémát is enyhítetjük, azzal, hogy megtanítjuk a gyerekeket, hogyan kezeljék a konfliktusokat. Fejlesztjük empátiás készségüket, és segítjük őket abban, hogy kialakuljon felelősségérzetük, megtanuljanak szembenézni a problémáikkal.
1: A csoportdinamikai jelenségek kezelése megtanulható, ezért ha valaki ilyet tapasztal a környezetében, csak próbáljon meg tekintettel lenni a másik problémáira. Megfelelő segítséggel hamarosan változást tapasztalhatunk majd. 97.5. All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Bóza Levente.
1: Hihetetlen! A 2023-as fizika Nobel-díjat egy magyar kapta. Krausz Ferenc és csapata Pierre Agostini, Anne Hulier.
0: Krausz Ferenc, Pierre Agostini és Anne Hulier az elismerést az elektronok atomon belüli mozgásának vizsgálatát szolgáló atoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszereikért kapták.
1: A három díjazott, akik közül Krausz Ferenc és Anne Hulier 2022-es kutatásaikért megkapták a Wolf díjat is. Mostani kísérleteikkel új eszközöket adtak az emberiségnek az elektronok világának felfedezésére.
0: Pierre Agostininek, Krausz Ferencnek és Anne Huliernek sikerült létrehoznia olyan extrém rövid ideig tartó fényimpulzusokat, amelyekkel vizsgálni lehet az elektronok mozgásának vagy energiaváltozásának gyors folyamatait.
1: Az elektronok világában a változások rendkívül rövid idő, néhány tized atoszekundum, a másodperc milliárdod részének milliárdod része alatt zajlanak le. A díjazottak kísérleteik során olyan ultrarövid, atoszekundumos fényimpulzusokat hoztak létre, amelyek felhasználhatók az atomokon és molekulákon belüli folyamatok mérésére.
0: Az alapkutatás jelenleg az univerzum megértését célozza, de számos területen, például az elektronikában és az orvosi diagnosztikában is lesz lehetőség a gyakorlati alkalmazására. Hans Ellegren, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára a bejelentés után telefonon hívta fel Anne Huliert.
1: Krausz Ferenc, Móri születésű magyar fizikus, 1985-ben párhuzamosan szerzett villamosmérnöki oklevelet a Műegyetemen és fizikusi diplomát az ELTE-TTK-n. Kutató munkáját a BML fizikai intézetében kezdte Bakos József irányítása alatt a lézerfizika területén.
0: Doktori fokozatát már a Bécsi Műszaki Egyetemen szerezte 1991-ben, ahol később docensként, majd professzorként is dolgozott. 2003-ban a németországi Garchingban található Max Planck Quantum Optikai Intézet igazgatójává nevezték ki. Emellett 2004 óta a müncheni Lajos Miksa Egyetem, azaz Ludwig Maximilians Universität kísérleti fizikai tanszékének vezetője.
1: Pierre Agostini a franciaországi Aix-Marseille Egyetemen szerzett diplomát, és PhD-jét is ott szerezte meg 1968-ban. Dolgozott Franciaország mellett Németországban, Hollandiában és az Egyesült Államokban is. Jelenleg az Ohio-i Állami Egyetem professzora.
0: Krausz Ferenc kihangsúlyozta, sokat jelent a Nobel-díj, mivel ez a legtekintélyesebb elismerés. Hihetetlen, tette hozzá a kutató Anne Hulier, aki nehezen jutott szóhoz, megjegyezve, hogy a kategória eddig díjazottjai között nem volt túl sok nő. Ő az ötödik, aki megkapja a fizikai Nobel-díjat. Így a díj ezért is nagyon értékes számára.
1: Magyar születési tudósok közül eddig négyen kaptak fizikai Nobel-díjat. 1905-ben a Németországban dolgozó Lénárd Fülöp a katódsugaras vizsgálatokra alapozott atommodelljéért, dinamida. 1963-ban az Egyesült Államokban élő Wigner Jenő az atommagok és az elemi részek elméletének fejlesztéséért, kivált az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért. 1971-ben a Nagy-Britanniában élő Gábor Dénes a holográfiai módszer felfedezéséért és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért, 2023-ban pedig Krausz Ferenc csatlakozott hozzájuk. Dr. Udvári Sándor tanárról fogjuk kérdezni, hogy Krausz Ferenc 2023-ban miért is kapta a fizikai Nobel-díjat?
2: Krausz Ferenc egy lézerfizikus, aki a munkája során nagyon rövid idő tartamig tartó lézer impulzusokat fejlesztett ki. Ez 10^-18 másodperc, ez azt jelenti, hogy a másodperc milliárdod részének a milliárdod részéig tart ez az impulzus. Most, hogy mire jó ez? Úgy kell képzelni, mintha egy hihetetlen gyors vakut készített volna azért, hogy az elektronok mozgását, a sejtekben lévő mozgásokat meg tudja figyelni a nagyon gyors villanással. Ha lassabb lenne, akkor elmosódnának a jelenségek, mert ott nagyon gyors jelenségek jönnek létre. És ezzel képessé vált arra, hogy az atomokban az elektronok eloszlását lefényképezze, és képessé vált arra, hogy a sejtekben létrejövő folyamatokat a, hogy mondjam, még életben megfigyelje, a sejtek életében megfigyelje.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő és Pinter Dominik. Ki ne szeretné a szép, drága holmikat? A most következő ételek, ékszerek és egyebek mind-mind a világ legdrágább holmiai közé tartoznak. Közülük néhány gyönyörű, meglepő, de van, ami egyenesen elborzaszt. Nézzük, mik is ezek.
1: Sáfrány. Eredetileg a Közel-Keletről származik, és joggal ragadt rá a vörös arany név. A sáfrány a világ legdrágább fűszere. 1 kg nagy tisztaságú fűszer akár 3 millió forintba is kerülhet. Előállítása sok türelmet és munkát igényel, hiszen 1 kg előállításához 150-180 ezer virág szükséges.
0: Kobi marha hús. A Kobi marha Japán egyik nemzeti kincse. A Tajima fajta a Kobi húsa a világ egyik legjobbjaként ismert. Számos legenda övezi ezt a húst, például, hogy rendszeresen megmasszírozzák és sörrel itatják a marhákat, hogy minél ízletesebb legyen a húsuk. 1 kg igazán jó minőségi hús ára akár 100 000 forintos nagyságrendet is elérheti.
1: Ehető arany. A kozmetikai arany is szerepel a világ legdrágább élelmiszereinek listáján. Ez már csak azért is furcsa, mivel nem különösebben érdekes az íze, és nyilvánvalóan tápanyagokban sem túlságosan gazdag. Csupán dekorációs célokra használják. 1 gramja közel 50 000 forintba kerül.
0: A tökéletes rózsaszín. A tökéletes rózsaszín gyémántot a hongkongi Christie's árverezte el, átszámolva több mint 7 milliárd forintért. A Christie's ékszer részlegének igazgatója szerint ez a legdrágább ékszer az ázsiai szubkontinensen.
1: A húja madártolla. A több mint 100 éve kipusztult madártollai a barátságot és a tiszteletet képviselik. Jelenleg a bolygó legdrágább tollaként tartják számon, mivel jelenleg ez az egyetlen ismert példánya. Új-Zélandon bocsátották árverésre, és névtelen licitáló átszámolva nagyjából 3 millió forintot adott érte.
0: Kristály zongora. Ahogy ezt már a neve is elárulta, a zongora kristályból készült, így nem meglepő módon ez a világ egyik legdrágább hangszere. 2008-ban láthattuk először a pekingi olimpiai játék megnyitó ünnepségén, amit nagyjából 1 milliárd ember nézett. Ára közel 1 milliárd forint.
1: 1963-as Ferrari GTO. A világ valaha volt legdrágább autója. Az eddigi gyártott 39 GTO közül ez a bizonyos volt az, amelyik megnyerte az 1963-as Tour de France-ot. Legutóbb több mint 16 milliárd forintért cserélt gazdát.
0: Halott cápa. A művész Damien Hirst által megálmodott installáció tulajdonképpen egy preparált tigris cápa. A konzerválásán 10 ember dolgozott, nagyjából 16 órán keresztül. Jelenlegi ára közel 4 milliárd forint.
1: L'Incomparable gyémánt nyaklánc. Ez a nyaklánc a világ legdrágábbja, értéke közel 18 milliárd forint. Egy szinte hibátlan, 407 karátos sárga gyémántból és 90 kisebb fehér gyémántból áll, amelyek körülbelül 230 karátosak. A gyémántját nagyjából 30 évvel ezelőtt fedezte fel egy lány Kongóban, teljesen véletlenül.
0: Garçon à la pipe. Ezt a csodálatos festményt maga Pablo Picasso készítette még 1905-ben. Picasso mindössze 24 éves volt, amikor megfestette ezt a képet, és az egyik legjobb korai alkotásának tartja. Értéke körülbelül 33 milliárd forint.
1: Érdekes, hogy az emberek mennyire túl tudnak árazni egy-egy dolgot. Ti adnátok ennyi pénzt ezekért a dolgokért? Várjuk válaszaitokat a Táska Rádió Facebook, TikTok, illetve Instagram oldalán.
2: Ez a 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beférsz. Mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Az álmoknak a történelem során minden korszakban nagy jelentősége volt, az ókorban és a középkorban az emberek és a tudósok egyaránt úgy gondolták, hogy az álmok jelentése nem pusztán képek sorozatai, hanem mögöttes tartalommal bíró, misztikus jelenségek, amelyek elárulják, mit hoz a jövő. A tudomány jelen állása szerint az álom az agyunk ijeli tevékenységének köszönhető képek, hangok, gondolatok és érzelmek összessége. Általában az emberek nagy része nem is emlékszik arra, hogy mit álmodtak az éjjel, pedig mind álmodunk, és egy adott éjjel akár többször is.
1: Azt már tudjuk, hogy az agy aktivitása szempontjából mi az álom, azonban értelmezése és jelentése mind a mai napig vita tárgya a tudósok körében. Az, hogy mi az álmok jelentése, általában az álomkutató vagy az álmodó szemléletmódjától függ, hiszen gyakorlatilag bárhogy értelmezhető. Íme néhány gyakori álomtípus és azok jelentései.
0: Mint a kutatásokból kiderült, egész központi szerep hárul a vízre, mert az, hogy épp hogyan viselkedik álmunkban az érzelmeink, illetve a tudatalattink letükröződését mutathatja. Például, ha tiszta a víz, amit az álmunkban látunk, az nyugodtságot sugall, viszont a zavaros, háborgó víz már zaklatottságot és stresszt jelenthet. Emellett az álmokban megjelenő víz állapota szimbolizálhatja azt is, hogy mennyire tudjuk kezelni az érzelmeinket.
1: A járművek megjelenése álmainkban azt mutathatják, hogy érzésünk szerint milyen irányba halad az életünk. Itt persze számít a sebesség, illetve hogy milyen irányba megy a jármű, és hol ülsz benne. Ha te vezetsz, az azt jelenti, hogy kontrollban, irányító szerepben érzed magad, míg mondjuk egy anyósülés a kocsiban, vagy a hátsó ülésen már a kiszolgáltatottságot mutatja. Amellett, hogy az életünk irányát, illetve az irányításunk mértékét vetíti elénk, az életcélunkat és az akadályokat is mutathatja egy ilyen álom.
0: Elég gyakori álomkép az is, amikor hirtelen az iskolában találod magad, és vagy dolgozatot írsz, vagy a táblánál kell megoldanod valamilyen feladatot, amire persze nem tudod a megoldást. Ez az álom bőven azután is előjöhet, hogy már nem jársz iskolába, sőt, ez a gyakoribb eset. Elég stresszes helyzet tud lenni, és nem hiába, ugyanis elméd így próbál rámutatni valami olyan leckére, amit a való életben kellene megtanulnunk. Általában ez a lecke valami olyan dolog, ami már megtörtént velünk, de még mindig nem sikerült tanulni belőle. Az elméd többek között így könyörög neked, hogy ne kövessd el ugyanazokat a hibákat, amiket korábban. Az ehhez hasonló álmok a diákoknak még kellemetlenebbek lehetnek, mivel a felébredés előtt könnyen azt hiheti a tanuló, hogy a való életben követette baklövést az iskolában.
1: Az álmok gyakran hasonlítanak a valóságra, de mindig emlékeztessük magunkat arra, hogy a legfontosabb dolgok akkor történnek, amikor ébren vagyunk.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dancpolcár Laura Csepke és Fajor Natália. A szennyező divat.
1: Problémák. Egy pamut póló gyártásához több mint 3000 liter víz szükséges. Így vált a ruhaipar a második legnagyobb vízfelhasználóvá.
0: Tudtad? A divatipar a második legkörnyezetszennyezőbb iparág a kőolajtermelés után a világon.
1: Az ENSZ szerint önmagában ez az iparág felel a szennyvíz 20 és a hulladék 10%-áért.
0: Ez felel a széndioxid kibocsátásunk 10%-áért, évente 1,2 milliárd tonna üvegházhatású gáz kibocsátása mellett.
1: A ruhatermelés 2000 és 2015 között kétszeresére nőtt. Ez körülbelül 100 milliárd tonnát jelent.
0: Egy átlagos felhasználó 36%-kal kevesebb alkalommal vesz fel egy ruhadarabot, mint 15 évvel ezelőtt. Így évente 460 milliárd dollár értékű ruha kerül a szemétbe, ez másodpercenként egy teherautónyi mennyiséget jelent.
1: A textil nagy részét olyan országokban készítik, ahol nem ügyelnek az ökológiai szempontokra.
0: A ruhák mosása évente 500 ezer tonnányi szennyező anyaggal, mosószer, öblítőszer árasztja el az óceánt. 2017-es becslések szerint az óceánokban található mikroműanyag 35%-a a szintetikus textíliák mosásából származik.
1: Nagy gond, hogy sok vizet használnak fel a ruhák készítéséhez, például 13 év alatt innánk meg annyi vizet, amennyit egy farmer és egy póló készítéséhez használnak. Nem csak a szállítás a gond, ami nagyobb széndioxid kibocsátást eredményez, mint a repülés és a hajózás együttesen, hanem a csomagolás is, ami plusz műanyagot termel, ami végül a tengerben végzi. A gyors változás a divatban arra ösztönzi az embereket, hogy a ruháikat dobják ki és vegyenek újakat.
0: Ruhákat főleg a szegényebb országokban gyártanak, ahol a munkásokat ébérrel dolgoztatják, sokszor még a gyerekeket is.
1: A munkások a termelés, a hamut permetezése, a textil puhítása, tisztítása, fehérítése, színezése, stb. Közben olyan rákkeltő és egyéb tartós és öröklődő rendellenességeket okozó vegyi anyagokkal találkoznak, amik súlyos károsodást okoznak szervezetükben, és még kártérítést vagy egyéb betegbiztosítást sem kapnak az őket dolgoztató multicégektől.
0: Mit tehetünk átlagemberként a környezetszennyezés ellen? A környezetszennyezés csökkentéséhez rendszer szintű változásra lenne szükség, ám mi is tehetünk pár dolgot, ha vissza akarjuk szorítani a fast fashion márkák térnyerését. Amennyiben lehetőségünk van rá, pénzünkkel inkább a kis, helyi ruhacégeket, tervezőket támogassunk. Vásároljunk másodkézből, vagy cserélgessünk a közösségünkben, illetve ha szükségünk van valamilyen darabra, kérdezzük meg, nem lapul-e ismerősünknél egy kihasználatlan darab.
1: Ne használjunk szárítógépet, hogy több energiát spórolhassunk.
0: A már használhatatlanra hordott ruhákat vidd el egy helyi kézművesnek, hogy új életet kapjon, például táska vagy neszeszerként.
1: Ne használjunk öblítőszereket, ökomosószerrel, ökomosószappannal, vagy mosódióval mossunk.
0: Vásárolj biopamutból készült ruhát.
1: Haladás a cél felé.
0: Tavaly több fast fashion márka is aláírta az éghajlatváltozásról szóló divatipari megegyezést, és ígéretet tett arra, hogy 2030-ig 30%-kal csökkentik a kibocsátást.
1: Viszont elsődlegesen továbbra sem az motiválja ezeket a nagyvállalatokat, hogy ténylegesen megtegyék azokat a lépéseket, melyek az emberi és természeti katasztrófák visszafordításához szükségesek, hanem hogy jó színben tűnjenek fel a fogyasztók előtt, és környezettudatosság illúziójában az ő termékeiket vegyék meg továbbra is.
0: Lehet, hogy a környezetszennyezés az emberek tehetetlen profit iránti vágyából fakad. Legyél te is környezettudatos, védjük meg a Földet! 94.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka, Vörös Csenge és Kovács Jázmin. Gondoltátok volna, hogy mennyi érdekes dolog van Ausztráliában? Most 10 ilyen tényt mondunk el nektek, amik akár hasznosak is lehetnek, ha odautaztok.
1: Az ausztrál emberek minden évben kapnak egy kimutatást, hogy a kormány pontosan mire használta fel az előző évben befizetett adójukat.
2: Ausztráliában majdnem minden meg akar ölni. Ausztráliában remekül ismerjük, hogy sok vérszomjas pók van, de más is van. Vérszomjas dingó, cápa, mérges kígyók. Ha pedig ezek közül egyiknek sem sikerül megölnie, akkor még ott van a nap, aminek 10-szer magasabb az UV-sugárzása, mint bárhol Európában. Így akár már fél óra séta a napon is bőrrákot okozhat.
0: Az ausztrál alpokban több hó esik, mint egész Svájcban. Mersiniben utoljára 1836-ban láttak havat, ettől függetlenül van olyan hely Ausztráliában, amit minden évben hóborít. Az Új-Dél-Wales és Victoria államban található ausztrál alpok például éppen ilyen hely. A síszezon itt júniustól októberig tart.
1: Ausztrália egyes útjai olyan hosszúak és monotonok, hogy táblák figyelmeztetik a vezetőket, hogy szórakoztassák magukat valamivel vezetés közben.
2: Innen származik az ág csizma. Bár az ág márkát az amerikaiak szabadalmaztatták, a bárányből csizma ötlete valójában Ausztráliában született.
0: Ausztrália minden negyedik lakosa külföldön született. A legfrissebb statisztikák szerint az ausztrálok 28,5%-a született külföldön. A legtöbben Nagy-Britanniából, Új-Zélandról, Kína és Indiából vándoroltak ide.
1: Ausztráliában kiemelkedően magas a szociális támogatás. Egy nagyobb, 4-5 gyermekes család olyan sok támogatást kap, hogy a szülők tulajdonképpen akár fel is mondhatnának a munkahelyükön, és akkor is könnyedén képesek lennének eltartani a családjukat.
2: Majdnem minden parkban van nyilvános, elektromos vagy gázos grillező, annak esetére, ha nincs otthon grillezőnk.
0: Ausztrália az óriás szobrok hazája. Az országban körülbelül 150 óriás szobor található, melyeket csak turista csapda néven emlegetnek a helyiek. A szobrok mögött tulajdonképpen nem rejtőzik semmilyen komolyabb tartalom, csak egy céljuk van, hogy utazásra ösztönözzék a turistákat.
1: Az ausztrál papírpénz műanyagból készül. Ausztráliában 1988 óta a bankjegyeket nem papírból, hanem egy speciális polimer anyagból készítik. Bár a műanyagpénz előállítási költsége drágább, mint a papíré, az élettartama is hosszabb, így végső soron gazdaságosabb.
3: Csak a top slágerek éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió. Te is bele.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. Miért olyan nehéz a nyelvtanulás? A nyelvtanulás sokak számára nehézséget okoz, de vannak, akik könnyen veszik ennek akadályait. A spórolás és a fogyókúrák mellett a nyelvtanulás is minden évben ott van az újévi fogadalmak top listáin. Tisztában vagyunk vele, hogy fejlődnünk kellene, egy ideig motiváltak vagyunk, aztán mégis hajlamosak vagyunk elveszíteni a lelkesedésünket.
1: Nyelvi blokkoktól az emlékezetes állásinterjúkig. Egy nyelviskola vezető tanára fordítója szerint a kommunikáción áll vagy bukik a sikerünk. Egyes nyelviskolák olyan készségeket fejlesztenek, amelyekkel nem csak angolul vagy németül, de saját anyanyelvünkön is sokkal jobban kifejezhetjük önmagunk. Olyan komplex megoldásokkal segítik a nyelvtanulókat, amelyek nem csak a nyelvi tudást fejlesztik, de annak prezentációját is. Hiszen nem csak az számít, mit mondunk, de az is, hogyan mondjuk, például egy fontos állásinterjú.
0: Nyelvtanulás másképp. A nyelvtanárok szerint, ha már sokat szörfutunk neki a nyelvtanulásnak, akkor lehet, hogy nem jó módszerrel tanulunk. Mert maga a nyelvtanulás is sokféle lehet. Van, akinek nyomasztó, ha nyelvtani zeszekkel stresszelik, míg mások szívesen tanulnak könyvből, és mérik fel tudásukat ilyen módon.
1: Melyik nyelvet választjuk? Az is előfordulhat, hogy korábban olyan nyelven volt tapasztalatunk, ami nem a legszerencsésebb a számunkra ideális tanulási stratégia szempontjából. Ha valaki már sokat szóra kezd neki egy nyelvek, de nem fejlődik, akkor az is lehet, hogy érdemes másik nyelvvel próbálkoznia.
0: Egy toborzás és karriertanácsadó szerint azt is érdemes ízben tartanunk, hogy különböző iparágakban és pozíciókban különböző nyelvekkel lehet jobban érvényesülni. Az angol egy nagyon jó alap, szinte bárhol érvényesülni lehet vele. Sok cég keresi azokat az embereket, akik nagyon jól kommunikálnak angolul. Emellett a német nyelvtudás fontossága kiemelkedő lehet a logisztikában, kereskedelemben, export-importban. Vannak nagy német autógyártók és áruházláncok, ahol szintén kell a német tudás. Sokat beszéltek régen az oroszról, mondván, hogy újra fontos lesz, egyelőre úgy látom, nincs túl sok orosz nyelvtudás igénylő állás, de külkereskedelemben és diplomáciában jól jöhet. Jelenleg angol és német nyelvet tanulok, de nemrég spanyol tanulásom is megkezdtem. De milyen nyelvet választanál szívesen?

0: 97.5 Touch Cardio, te is beleférsz! A mikrofonnál Flesti Zsófia és Marosán Dorka. A varázslat értelmetlen hobbi gyilkolászás, vagy valami komoly szakma? Rengeteg ember azt gondolja, hogy a varázslat csak arról szól, hogy az emberek hobbiból lövöldöznek le állatokat, mindez teljesen tájékoztatlanul, ebből következhetően hibásan.
1: Nagyon sokan azt mondják, hogy miért nem hagyjuk elszaporodni a vadállatokat, mert milyen jó lenne, ha bejönnének a városokba. Milyen kis cuki. Igen, ezzel csak az a baj, hogy egyrészt akkor a vaddisznók rendszeresen bejárkálnának a városokba, feltúrnának minden kertet, aztán a többi állattal egyetemben megcsúcsálnák az összes növényt a veteményesekben, és bengarázdálkodnának mindenhol. Másrészt pedig megennék a termény nagy részét, amiből az fog következni, hogy akkor minden a négyszeresébe fog kerülni. Egy kenyér nem 400 forint lesz, hanem több mint 1500 forint.
0: Gondolom, sokan feltetik ezt a kérdést, akkor mire jó a vadászat? A válasz egyszerű, először is a vadászok az állatok túlszaporodását akadályozzák meg, betegségek kialakulását és azok elszaporodását, másodszor, mivel Magyarországon nincsenek nagy ragadozó fajok, például medvék, farkasok, és mi emberek vagyunk a csúcsragadozók jelenleg, nekünk kell egyensúlyban tartani az egyedek létszámát, nehogy túlszaporodjanak.
1: Sokszor hallani azt a tévhitet, hogy a vadászok csak kimenek lövöldözni, az kész. Ez egy nagyon is komoly szakma, mivel egy élethitett fegyvert tartasz a kezedbe, ami egyáltalán nem gyerekjáték. Egyáltalán ahhoz, hogy fegyvert tarthass a kezedbe, nagyon alapos pszichológiai vizsgálat szükséges, ha nincs semmi olyan késztetésed, hogyha mérges vagy, nekiáll és lemészárold a fél falut. Nagyon sok gyakorlat kell hozzá, hogy tud használni. Nem árt, ha pontosan eltalálod a célpontot. Ráadásul nagyon sok felelősséget igényel. Az sem mindegy, hogy hova, milyen távolságról lősz.
0: A varázsok mindig törekednek az állat gyors halálára, hogy minél kevesebbet szenvedjen. Még egyszer, itt nem a kínzás a lényeg.
1: A vadász szakma nem keverendő össze az orvadászattal. A vadászok az említett túlszaporodás elkerülése végett vadásszák le az állatokat, nem meg a húsukért. Elég csak a szarvasmarhákra, a sertésekre vagy a baromfikra gondolni, hisz ott is egyszerből ölik meg az állatokat. Viszont az orvadászok nagy része csak az állat bőréért, vagy rosszabb esetben ők tényleg játékból vadásszák le őket. Azok az emberek, akik elítélik a vadászatot, remélem egyúttal a horgászatot is, hiszen ott sokkal kegyetlenebb módon ölik meg szegény halakat.
0: Illetve bárki is felvetné azt, hogy miután megölik az állatot, tisztességtelenül bánnak a holttestével, elmondanám, hogy az állat másik helyre juttatása után a vadászoknak van egy rituálénak, vagy szokások nevezhető tevékenységük, melyen megtisztelik az állatot, és békés életet kívánnak nekik. Például ilyen az, amikor az őz esetében a halála után a szájába tesznek pár levert és egyéb zöldeket, hogy élelemmel küldjék a más világra. Ez egy iratlan, de betartandó szabály.
1: Így összevetve szerintem ez az egész vadászellenes dolog nagyon túl van tolva, úgyhogy bele se gondolnak. Még soha nem betemű szakma ez. Sőt, egész hasznos. Te hogy vagy vele?
0: Szerintem is kicsit tájékozottabbak is lehetnének az emberek, mielőtt ilyen hazugságokat feltételeznek.
1: Reméljük, rátok is hatása volt ez a beszélgetés.

0: A Best of. 14 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Eszeproki elültette a bogarat a Rihanna rajongók fülében. Selena Gomez végleg búcsút mondott a legismertebb szerepének, és a Disney is a TikTokra tart. A mikrofonnál Winter Diana. Eszeproki elültette a bogarat a Rihanna rajongók fülében. Közel 10 év után Riri végre új albummal térhet vissza. Erre utalt gyerekei apja Eszeproki egy friss televíziós interjúban. A BBC beszámolója szerint a rapper a The Jason Lee Show című műsor vendégeként árult el néhány részletet az énekesnők készülő projektjéről. Most éppen a stúdióban van, mondta Eszeproki, aki ugyan nem osztott meg további konkrétumokat, de határozottan cáfolta azokat a pletykákat, melyek szerint közös dupla albumot készítenének. Amikor Jason Lee műsorvezető Rihanna esetleges új szólólemezéről kérdezte, a rapper mindössze annyit mondott, valamint dolgozik. A barbadoszi születési énekesnő, akinek polgári neve Robin Fenty, legutóbb 2016-ban jelentkezett stúdióalbummal. Az Anti megjelenése óta ugyan több kis lemezt is kiadott, de teljes nagy lemez nem került a rajongók elé. Selena Gomez számára most tényleg lezárult egy korszak, több mint másfél évtized után végleg búcsút intett egyik legismertebb karakterének, Alex Russo-nak. A színésznő a Waverly Hely az Új varázslók spin-off filáléja kapcsán mesélte arról, milyen érzés volt utoljára magára ölteni a szerepet, amely világszerte ismertté tette. A varázslók eredeti sorozata 2007-ben indult, Gomez pedig akkor még tínédzserként alakította Alexet. A Disney Channel sikersorozata 4 évad után 2012 többen ért véget, több mint egy évtizeddel később pedig Selena és egykori kollégája David Henry közösen hozták vissza a varázslatos Russo család történetét. Selena számára azonban nem csak Alex karaktere volt fontos, hanem az is, amit a sorozat képviselt. Reméli, hogy a családok újra felfedezik az együttnézhető sorozatok örömét. A Disney is a TikTokra tart. A Disney megállapodott a TikTokkal, a tartalomgyártók már filmrészleteket is felhasználhatnak. Új együttműködést jelentett be a Disney és a TikTok, amelynek köszönhetően a közösségi platform tartalom készítői a jövőben hivatalosan is felhasználhatnak részleteket a szórakoztatóipari óriás filmjeiből és sorozataiból rövid videókban, számolt be róla az egyik hírügynökség. A program elsőként az Egyesült Államokban indul el kísérleti projektként a következő hónapokban. A Disney tájékoztatása szerint a későbbiekben más országokra is kiterjeszthetik az együttműködést. 35 éve vált elérhetővé az első ismert World Wide Web oldal. Sir Tim Berners-Lee Genfben a CERN makutatóközpontban fejlesztette ki a világ első webböngésző programját. Az eredeti cél az volt, hogy a különböző intézményekben világszerte dolgozó kutatók között automatizálja az információ megosztást. Az alapötlet egy globális információs hálózat létrehozása volt, a számítógépek, a számítógépes hálózat és a hipertext képességeinek ötvözésével.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Az Alba kosarasai is megkezdték a munkát, a válogatott VB selejtezőire hangoló Pongó és Meleg, valamint a légiósok még nem csatlakoztak a többiekhez, ám a felkészülés felmérésekkel és egy kis mozgással kezdetét vette. Az erőléti tréner Gödör Marcell vezetésével megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Alba Fehérvár férfi kosárlabda csapata. A munkába légiósok csak később, augusztus 17-én kapcsolódnak be. A felkészülési meccsek menetrendje is már majdnem kész, az már biztos, hogy 3 torna is vár az Albára, még pedig Oroszlány van Pakson és Szombathelyen. A fehérvári egylet összecsap még a Kecskeméttel, a Nagy Gábor emlékmérkőzést pedig egy héttel a bajnoki rajt előtt vívja az Adria Ligában induló Szlován Bratislava ellen.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma napos, derült időnk lesz, továbbra sem várható csapadék, napközben a legmagasabb hőmérséklet 31 fok lesz.
0: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.
0: Ez a Táskarádió.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
2: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
0: Ez a Táska Rádió.
3: Te is beleférsz.
4: Ma

0: szív. 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. Joe Jonas lenyűgözte Demi Lovato. A Magyar Filmadatbázis elkészítette a nyárváró top 10-es listáját. A mikrofonnál Sarfjanka. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy fesztivál működésébe a Hello Next You World programon keresztül. A biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonságtudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. A Stewart programban jelentkező fiatalok ebben a szerepkörben próbálhatják ki magukat a Sziget Fesztiválon, ahol éles helyzetben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A Hello Next Stewart képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. A résztvevők az elméleti ismeretek mellett olyan kulcskészségeiket is fejleszthetik, mint a hatékony kommunikáció, a helyzetfelismerés és a gyors reagálás. Joe Jonas nemrég meglepetés vendégként lépett színpadra Demi Lovato orlandói koncertjén, amely az énekesnő It's Not That Deep turnéjának egyik állomása volt. Nagyon örülök neki, fantasztikusan csinálja, mondta az énekesnőről a People magazinnak adott interjúban Joe, aki rövid ideig Demi párja volt 2010-ben, miután együtt szerepeltek a Camp Rock című filmben. Az énekes saját rajongóit is arra bíztatta, hogy nézzék meg Demi aktuális koncertsorozatát. Ez a show elképesztő, mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy menjen el és nézze meg. Joe áprilisban Demi turnéjának nyitó koncertjén találkozott újra az énekesnővel, és még azt is belengedte, hogy a későbbiekben ismét feltűnhet valamelyik fellépésem. A magyar közönség továbbra is egyértelműen a nagy, látványos, közösen átélő mozis címekre kíváncsi, amelyek mögött ismert márkák, népszerű karakterek vagy erős nosztalgia áll, és továbbra is a franchise-ok, a családi filmek és a látványos blockbusterök mozgatják meg a legszélesebb tömegeket. A sorrend a mafa.hu összesített számszerűsített adatai alapján állt össze, hogy mely címekre kerestek rá a legtöbben a hazai nézők. A 10 legnépszerűbb film adja ki a 100%-ot. Ennek tükrében a nézők Christopher Nolan új filmjét, az Odüsszeiát várják a legjobban 2026 nyarán. Július 16-án az új Duna film forgalmazásában parádés szereposztással Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya érkezik majd a gigantikus eposz. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, az MME. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak és csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú folyású állóvizeket kedvelik, így életük nagy részét azok közelében töltik, azonban a májustól júliusig kiterjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres, vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek, olvasható az MME szerdai közleményében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Szensi Karate Do Egyesület elnök vezetőedzője a nyílt súlycsoportos kumite kategóriában aranyéremmel, a tradicionális formagyakorlat kategóriában pedig bronzéremmel zárta a 28. Fudokan Karate Európa bajnokságot Sepsiszentgyörgyön. A magas színvonalú nemzetközi megmérettetésen közel 1500 versenyző mérte össze karate tudását több kategóriában. Halmai Roland, a Sensi Karate Do Egyesület elnökvezetője mintegy 12 órás autóút után csütörtökön érkezett meg a helyszínre, egy rövid pihenő után pedig másnap már tatamira is lépett a tradicionális formagyakorlat kategóriában, amelyben sikerült bekerülni a legjobb négy közé, és végül a harmadik helyen zárt.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék előfordulhat. A szél mérsékelt lesz. Napközben 27 fokot mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: Miért a Táska Rádió a fiatalok kedvenc rádiója?
1: Otthon, a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltuk, óriási!
2: Itt mindig megkapom, amit szeretnék.
0: Ez a Táska Rádió.
3: Hate to give the satisfaction.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táska Rádió.
2: Te is beleférsz.

0: way. Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
2: Hát mert így szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Eszeproki elültette a bogarat Rihanna rajongók fülében. Selena Gomez végleg búcsút mondott a legismertebb szerepének, és a Disney is a TikTokra tart. A mikrofonnál Winter Diana. Eszeproki elültette a bogarat a Rihanna rajongók fülében. Közel 10 év után Riri végre új albummal térhet vissza. Erre utalt gyerekei apja Eszeproki egy friss televíziós interjúban. A BBC beszámolója szerint a rapper a The Jason Lee Show című műsor vendégeként árult el néhány részletet az énekesnő készülő projektjéről. Most éppen a stúdióban van, mondta Eszeproki, aki ugyan nem osztott meg további konkrétumokat, de határozottan cáfolta azokat a pletykákat, melyek szerint közös dupla albumot készítenének. Amikor Jason Lee műsorvezető Rihanna esetleges új szóló lemezéről kérdezte, a rapper mindössze annyit mondott, valamint dolgozik. A barbadoszi születési énekesnő, akinek polgári neve Robin Fenty, legutóbb 2016-ban jelentkezett stúdióalbummal. Az Anti megjelenése óta ugyan több kis lemezt is kiadott, de teljes nagy lemez nem került a rajongók elé. Selena Gomez számára most tényleg lezárult egy korszak, több mint másfél évtized után végleg búcsút intett egyik legismertebb karakterének, Alex Russo-nak. A színésznő a Waverly Hely az Új varázslók spin-off filáléja kapcsán mesélte arról, milyen érzés volt utoljára magára ölteni a szerepet, amely világszerte ismertté tette. A varázslók eredeti sorozata 2007-ben indult, Gomez pedig akkor még tínédzserként alakította Alexet. A Disney Channel sikersorozata 4 évad után 2012-ben ért véget, több mint egy évtizeddel később pedig Selena és egykori kollégája David Henry közösen hozták vissza a varázslatos Russo család történetét. Selena számára azonban nem csak Alex karaktere volt fontos, hanem az is, amit a sorozat képviselt. Reméli, hogy a családok újra felfedezik az együttnézhető sorozatok örömét. A Disney is a TikTokra tart. A Disney megállapodott a TikTokkal, a tartalomgyártók már filmrészleteket is felhasználhatnak. Új együttműködést jelentett be a Disney és a TikTok, amelynek köszönhetően a közösségi platform tartalomkészítői a jövőben hivatalosan is felhasználhatnak részleteket a szórakoztatóipari óriás filmjeiből és sorozataiból rövid videókban, számolt be róla az egyik hírügynökség. A program elsőként az Egyesült Államokban indul el kísérleti projektként a következő hónapokban. A Disney tájékoztatása szerint a későbbiekben más országokra is kiterjeszthetik az együttműködést. 35 éve vált elérhetővé az első ismert World Wide Web oldal. Sir Tim Berners-Lee Genfben a CERN makkutatóközpontban fejlesztette ki a világ első webböngésző programját. Az eredeti cél az volt, hogy a különböző intézményekben világszerte dolgozó kutatók között automatizálja az információ megosztást. Az alapötlet egy globális információs hálózat létrehozása volt, a számítógépek, a számítógépes hálózat és a hipertext képességeinek ötvözésével.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az Alba kosarasai is megkezdték a munkát, a válogatott VB selejtezőire hangoló Pongó és Meleg, valamint a légiósok még nem csatlakoztak a többiekhez, a felkészülés felmérésekkel és egy kis mozgással kezdetét vette. Az erőléti tréner Gödör Marcell vezetésével megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Alba Fehérvár férfi kosárlabda csapata. A munkába légiósok csak később, augusztus 17-én kapcsolódnak be. A felkészülési meccsek menetrendje is már majdnem kész, az már biztos, hogy 3 torna is vár az Albára, még pedig Oroszlány van Pakson és Szombathelyen. A fehérvári egylet összecsap még a Kecskeméttel, a Nagy Gábor emlékmérkőzést pedig egy héttel a bajnoki rajt előtt vívja az Adria Ligában induló Szlován Bratislava ellen.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma napos, derült időnk lesz, továbbra sem várható csapadék, napközben a legmagasabb hőmérséklet 31 fok lesz.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Eszeproki elültette a bogarat Rihanna rajongók fülében. Selena Gomez végleg búcsút mondott a legismertebb szerepének, és a Disney is a TikTokra tart. A mikrofonnál Winter Diana. Eszeproki elültette a bogarat a Rihanna rajongók fülében. Közel 10 év után Riri végre új albummal térhet vissza. Erre utalt gyerekei apja Eszeproki egy friss televíziós interjúban. A BBC beszámolója szerint a rapper a The Jason Lee Show című műsor vendégeként árult el néhány részletet az énekesnő készülő projektjéről. Most éppen a stúdióban van, mondta Eszeproki, aki ugyan nem osztott meg további konkrétumokat, de határozottan cáfolta azokat a pletykákat, melyek szerint közös dupla albumot készítenének. Amikor Jason Lee műsorvezető Rihanna esetleges új szólólemezéről kérdezte, a rapper mindössze annyit mondott, valamint dolgozik. A barbadoszi születés énekesnő, akinek polgári neve Robin Fenty, legutóbb 2016-ban jelentkezett stúdióalbummal. Az Anti megjelenése óta ugyan több kislemezt is kiadott, de teljes nagylemez nem került a rajongók elé. Selena Gomez számára most tényleg lezárult egy korszak, több mint másfél évtized után végleg búcsút intett egyik legismertebb karakterének, Alex Russo-nak. A színésznő a Waverly Hely az Új varázslók spin-off filmje kapcsán mesélt arról, milyen érzés volt utoljára magára ölteni a szerepet, amely világszerte ismertté tette. A varázslók eredeti sorozata 2007-ben indult, Gomez pedig akkor még tínédzserként alakította Alexet. A Disney Channel sikersorozata 4 évad után 2012-ben ért véget, több mint egy évtizeddel később pedig Selena és egykori kollégája David Harry közösen hozták vissza a varázslatos Russo család történetét. Selena számára azonban nem csak Alex karaktere volt fontos, hanem az is, amit a sorozat képviselt. Reméli, hogy a családok újra felfedezik az együttnézhető sorozatok örömét. A Disney is a TikTokra tart. A Disney megállapodott a TikTokkal, a tartalomgyártók már filmrészleteket is felhasználhatnak. Új együttműködést jelentett be a Disney és a TikTok, amelynek köszönhetően a közösségi platform tartalomkészítői a jövőben hivatalosan is felhasználhatnak részleteket a szórakoztatóipari óriás filmjeiből és sorozataiból rövid videókban. Számolt be róla az egyik hírügynökség. A program elsőként az Egyesült Államokban indul el kísérleti projektként a következő hónapokban. A Disney tájékoztat szerint a későbbiekben más országokra is kiterjeszthetik az együttműködést. 35 éve vált elérhetővé az első ismert World Wide Web oldal. Sir Tim Berners-Lee Genfben a CERN magkutatóközpontban fejlesztette ki a világ első webböngésző programját. Az eredeti cél az volt, hogy a különböző intézményekben világszerte dolgozó kutatók között automatizálja az információ megosztást. Az alapötlet egy globális információs hálózat létrehozása volt, a számítógépek, a számítógépes hálózat és a hipertext képességeinek ötvözésével.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az Alba kosarasai is megkezdték a munkát, a válogatott VB selejtezőire hangoló Pongó és Meleg, valamint a légiósok még nem csatlakoztak a többiek, ezen a felkészülés felmérésekkel és egy kis mozgással kezdetét vette. Az erőléti tréner Gödör Marcell vezetésével megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Alba Fehérvár férfi kosárlabda csapata. A munkába légiósok csak később, augusztus 17-én kapcsolódnak be. A felkészülési meccsek menetrendje is már majdnem kész, az már biztos, hogy 3 torna is vár az Albára, még pedig Oroszlányban, Pakson és Szombathelyen. A fehérvári egylet összecsap még a Kecskeméttel, a Nagy Gábor emlékmérkőzést pedig egy héttel a bajnoki rajt előtt vívja az Adria Ligában induló Szlován Bratislava ellen.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap ismét igazi kánikulában lesz részünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül tetőzik.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Összeproki elültette a bogarat Rihanna rajongók fülében. Selena Gomez végleg búcsút mondott a legismertebb szerepének, és a Disney is a TikTokra tart. A mikrofonnál Winter Diana. Összeproki elültette a bogarat a Rihanna rajongók fülében. Közel 10 év után Riri végre új albummal térhet vissza. Erre utalt gyerekei apja Összeproki egy friss televíziós interjúban. A BBC beszámolója szerint a rapper a The Jason Lee Show című műsor vendégeként árult el néhány részletet az énekesnő készülő projektjéről. Most éppen a stúdióban van, mondta Összeproki, aki ugyan nem osztott meg további konkrétumokat, de határozottan cáfolta azokat a pletykákat, melyek szerint közös dupla albumot készítenének. Amikor Jason Lee műsorvezető Rihanna esetleges új szólólemezéről kérdezte, a rapper mindössze annyit mondott, valamint dolgozik. A barbadoszi születési énekesnő, akinek polgári neve Robin Fenty, legutóbb 2016-ban jelentkezett stúdióalbummal. Az Anti megjelenése óta ugyan több kislemezt is kiadott, de teljes nagylemez nem került a rajongók elé. Selena Gomez számára most tényleg lezárult egy korszak, több mint másfél évtized után végleg búcsút intett egyik legismertebb karakterének, Alex Russónak. A színésznő a Waverly Hely az Új varázslók spin-off filáléja kapcsán mesélte arról, milyen érzés volt utoljára magára ölteni a szerepet, amely világszerte ismertté tette. A varázslók eredeti sorozata 2007-ben indult, Gomez pedig akkor még tínédzserként alakította Alexet. A Disney Channel sikersorozata 4 évad után 2012 ért véget, több mint egy évtizeddel később pedig Selena és egykori kollégája David Henry közösen hozták vissza a varázslatos Russo család történetét. Selena számára azonban nem csak Alex karaktere volt fontos, hanem az is, amit a sorozat képviselt. Reméli, hogy a családok újra felfedezik az együttnézhető sorozatok örömét. A Disney is a TikTokra tart. A Disney megállapodott a TikTokkal, a tartalomgyártók már filmrészleteket is felhasználhatnak. Új együttműködést jelentett be a Disney és a TikTok, amelynek köszönhetően a közösségi platform tartalom készítői a jövőben hivatalosan is felhasználhatnak részleteket a szórakoztatóipari óriás filmjeiből és sorozataiból rövid videókban. Számolt be róla az egyik hírügynökség. A program elsőként az Egyesült Államokban indul el kísérleti projektként a következő hónapokban. A Disney tájékoztatása szerint a későbbiekben más országokra is kiterjeszthetik az együttműködést. 35 éve vált elérhetővé az első ismert World Wide Web oldal. Sir Tim Berners-Lee Genfben a CERN makkutatóközpontban fejlesztette ki a világ első webböngésző programját. Az eredeti cél az volt, hogy a különböző intézményekben világszerte dolgozó kutatók között automatizálja az információ megosztást. Az alapötlet egy globális információs hálózat létrehozása volt a számítógépek, a számítógépes hálózat és a hipertext képességeinek ötvözésével.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az Alba kosarasai is megkezdték a munkát, a válogatott VB selejtezőire hangoló Pongó is meleg, valamint a légiósok még nem csatlakoztak a többiek, ezen a felkészülés felmérésekkel és egy kis mozgással kezdetét vette. Az erőléti tréner Gödör Marcell vezetésével megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Albafehérvár férfi kosárlabda csapata. A munkában légiósok csak később, augusztus 17-én kapcsolódnak be. A felkészülési meccsek menetrendje is már majdnem kész, az már biztos, hogy 3 torna is vár az Albára, még pedig Oroszlányban, Pakson és Szombathelyen. A fehérvári egylet összecsap még a Kecskeméttel, a Nagy Gábor emlékmérkőzést pedig egy héttel a bajnoki rajt előtt vívja az Adria Ligában induló Szlován Bratislava ellen.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap ismét igazi kánikulában lesz részünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül tetőzik.
0: Sztori, pletykák és a tezenét. Indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Több szembetegség hátterében is állhat az UV-sugárzás.
1: Az UV-sugárzásnak nem csak a bőrünkre, de szemünkre nézve is nagyon káros hatásai lehetnek. Egyértelműen összefüggésbe hozható a szürkehályog és a pterigium, vagy más néven kúszóhályak kialakulásával. Egyes kutatások szerint pedig növelheti a vakság vezető okaként emlegetett makula degeneráció előfordulásának esélyét is. Figyelmeztetett dr. Schneider Miklós. A Szemészeti Klinika adjunktusa arra hívta fel a figyelmet, hogy a megfelelő UV-400-as jelöléssel ellátott napszövegek viselésével óvhatjuk meg leginkább szemünket a káros sugaraktól.
0: Az UV-sugárzásnak két fajtáját különböztetjük meg, az UV-A-t és az UV-B-t. Az UV-B általában károsabb, mert nagyobb energiát hordoz, azonban nagy részét a szaruhártya és a szemlencse elnyeli. Az UV-A-sugárzás kisebb energiájú, de kevésbé nyelődik el a szem előső szöveteiben, így több károsodást tud okozni a szem belsejében, figyelmeztetett az adjunktus. Hozzátette, mindkét típusú UV-sugárzás káros a szemre, és a megfelelő napszemüveg mindkettőt blokkolja. UV-sugárzás egész éven áttér minket, ám nagyobb az UV-expozíció rizikója a nyári hónapokban, különösen 10 és 15 óra között, illetve a fény visszaverő felszínek közelében, például vízparton, homokos részeken vagy hóban, illetve magas hegységekben, magyarázta a szakember.
1: A pterigium, más néven kúszóhályok például különösen gyakori a vízparton vagy magas hegységekben dolgozóknál. A pterigium tulajdonképpen egy kötőhártya vastagodás, ami a szem felszínén nő, és azért veszélyes, mert rá tud kúszni a szaruhártyára, gyakori gyulladást és fénytörési hibát okozva ezzel a szem felszínén. Ha elég hosszú ez a kúszóhályog, elfedheti a szaruhártya optikai zónáját is, jelentős látásromlást okozva ezzel, fogalmazott dr. Schneider Miklós. Ezt a kóros elváltozást csak műtéti eljárással lehet gyógyítani, tette hozzá. A nagy mennyiségű UV-sugárzás elősegíti még a szemlencsében a szürke hályok kialakulását is, de akár rákot is okozhat nem csak a szemhéj bőrén, hanem magában a szemben is.
0: Amennyiben viszonylag rövid idő alatt nagymértékű UV-hatás éri a szemet, így például síelésnél, ahol a ritkább levegő és a tiszta égbolt által felerősített, a hóról visszavert fény miatt védelem nélkül a szem szaruhártyája gyakorlatilag megég, hóvakság alakulhat ki. A szem ilyenkor néhány nap alatt regenerálódik, addig viszont nagyon heves panaszokat tud okozni. Vörös lesz a szem, ami könnyezik, szúr és ég, mondta a szakember. Éppen ezért nagyon fontos síeléskor is az UVA és UVB szűrővel rendelkező nap vagy síszemüveg viselése, ami a szemet és környékét is jól takarja.
1: A makula degeneráció és az UV-sugárzás közti kapcsolat már jóval kevésbé egyértelmű. Egyes kutatások azt bizonyítják, hogy növeli a rizikót, míg mások nem találtak összefüggést a kettő között. Laboratóriumi körülmények közt az UV-nak kitett retina szövete valóban károsodik, mely alapján a makula degenerációval való kapcsolat elsősorban feltételezés. Mivel a betegség jelentkezését sok tényező befolyásolja, nem lehet 100%-os biztonsággal kijelenteni az összefüggést, hangsúlyozza dr. Schneider Miklós. A szemünket megfelelően védő napszemüvegeknek meg kell felelnie bizonyos feltételeknek. Az egyik legfontosabb szempont, hogy mind az UVA, mind az UVB sugarakat kiszűrje. Az UV-400-as jelzéssel ellátott termékeket kell keresni, ami azt jelenti, hogy 400 nanométerig a sugárzás 100%-át blokkolja, ismertette a Szemészeti Klinika adjunktusa.
0: Mint elmondta, a napszemüvegnél a szín és a sötétség az UV-sugárzás szempontjából nem lényeges, a forma viszont sokkal inkább. Minél nagyobb, annál jobb, hiszen az oldalról bejutó napsugarak is károsíthatják a szemet, ezért a hajlított ívű, nagy lencséjű napszemüvegeket érdemes választani. Fontos tudni, hogy ha a lencséken nincs UV-szűrő, csak sötétítenek, akkor a pupilla kitágul, ezáltal még több káros sugárzás érheti a szemet. Dr. Schneider Miklós kiemelte, a napban nézni még UV-szűrős napszemüvegben is tilos. Ilyenkor a direkt napfény fókuszálódik a retinának arra a pontjára, ahol az éles látás van, gyakorlatilag megégeti azt, ami maradandó károsodást okoz, magyarázta. Erre napfogyatkozásnál is különösen oda kell figyelni.
1: A napszemüveg vásárlással kapcsolatban megjegyezte, nem minden esetben a drágább napszemüveg a jobb. Hiszen ma már minden optikai termékbe rakható UV-szűrő, ez egy olcsó technológia. A polár szűrővel ellátott napszemüvegek viselése kényelmes lehet vezetéskor, vagy vízi sportoknál, ahol az alulról érkező, visszaverődő sugarakkal is számolni kell. Ezek ugyanis a csillogást szűrik meg.
0: Tartsuk azonban szem előtt, hogy önmagában a polár szűrő nem nyújt védelmet a szemnek, szükséges mellé az UV szűrő is, figyelmeztetett az adjunktus. A megfelelő napszemüveg gyerekeknél is ugyanolyan fontos, emellett széles karimájuk alapviselése ajánlott még borúsabb időben is, tanácsolta az orvos.
2: Ez a Táska Rádió esti sója. Hello! 97.5
3: Táska Rádió. Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5, 9, brown eyes.
1: 97 táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. A sivatagi és a sarkiróka.
2: A sarkiróka Vulpes lagopus, egy ravasz, de kistermetű ragadozó, amely az északi sark környékén honos. Kiemelkedően alkalmazkodó a zord sarkvidéki éghajlathoz, mind fizikai adottságaiban, mind viselkedésében. Nyáron a bundája sötétebb barnás árnyalatot ölt, míg télen tiszta fehérré válik, ami kitűnő álcát biztosít a hótakartájon. Ez az álcázó képesség nélkülözhetetlen a ragadozó számára, hiszen segít a táplálékszerzésben és a ragadozók elől történő elrejtőzésben. Az élőhelyéhez tartoznak a nyílt síkságok és a köves hegyoldalak egyaránt, ahol elegendő rejtekhelyre és táplálékforrása lel. Az odóikat általában a talajban, hó alatti üregekben alakítják ki, ahol védettséget nyújtanak a zord időjárás ellen. A sarkiróka odói jellemzően több bejárattal rendelkező összetett alagút rendszerből állnak, amelyeket a hó és a fagyott földrétegek alá ásnak. Ezek az odúk kiváló védelmet nyújtanak a hideg ellen, és helyet biztosítanak a kölykök születéséhez és felneveléséhez.
1: A viselkedése a túlélésre összpontosít a zord éghajlati viszonyok között. Aktív vadász, éjjel-nappal mozgásban van, és kiválóan tájékozódik a hóban és jeges területeken. Szociális viselkedése változó, egyedülállóan vagy kisebb csoportokban éli mindennapjait, elsősorban párzási időszakban mutatva szorosabb kapcsolattartást. Intelligensek és alkalmazkodó képesek táplálkozási szokásaikat az évszakokhoz és a rendelkezésre álló táplálékhoz igazítják. A sarkiróka mindenevő étrendjét a kemény éghajlati körülményekhez igazítja. Intelligens módszerekkel lokalizálja és ejti el zsákmányát.
2: A sivatagi róka a rókák családjának legkisebb termetű faja. Észak-Afrika, a sínai félsziget és az arab félszigeten a forró sivatagok lakója, olyan területeké, ahol némi száraz növényzet még megtalálható. A nagyfülei 10-15 cm-esek, ezek a talaj alatt mozgó zsákmány észrevételére hasznosak. Társas állat, kisebb családi közösségeket alkot, a nappali forróságot a maga által ásott üregekben pihenve vészeli át.
1: Éjszakai vadász, főleg napnyugta és napkeltek között mozog a szabadban. Az üreg 10-15 bejárattal is rendelkezhet. Ennek oka, hogy az üregben nem egyetlen róka család él, hanem egy egész kolónia, vagyis sokszor több generáció is él együtt. Az üreget a homokdőnék között kemény homokból ássa ki, így azokban a szél kevés kárt tud tenni, és nem omlik be könnyen. A természetben 10, állatkertekben átlag 12 évig élnek. A füleiket hűtés és hőleadásra is használják, meg persze igen jó hallásra is. Bár ragadozóként elsősorban gerincekre, főleg rovarokra, kisebb gerincesekre vadászik, a táplálékának jelentős részét termések, levelek és gyökerek teszik ki, amelyekből fedezni tudja a napi vízszükségletét.
3: 97.5.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan dologról fogunk beszélni, ami szerintem mindenkiben ott van. Miért olyan nehéz ma döntéseket hozni? Régen valahogy egyszerűbb volt. Volt két lehetőség, és kész. Ma meg akármit nézel, van belőle 20 féle.
1: Pont ez a baj, a túl sok lehetőség nem szabadságot ad, hanem lebénít. Amikor mindenből van 100 változat, akkor az ember automatikusan azt érzi, biztosan van egy tökéletes megoldás, és ha nem azt választja, akkor hibázik.
0: Igen, és a hibázástól félünk a legjobban. Nem magától a döntéstől félünk, hanem a következményektől. Mi lesz, ha rossz döntést hozok? Mi lesz, ha később bánom? Mi lesz, ha mások azt mondják, ezt elrontottad?
1: És ezért halogatunk. A döntés előtt ott állunk, és eljátszunk minden verziót a fejünkben. Ez is lehet jó, az is lehet jó. De mi van, ha pont a harmadik lenne a legjobb? Aztán már annyi a mi lenne, ha, hogy az egészből nem lehet semmi.
0: Ráadásul az internet rontja a helyzetet. Amikor felmész online, azt látod, mindenki tudja, mit akar. Mindenki magabiztos, mindenki sikeres, mindenki biztos a dolgában. És te vagy az egyetlen, aki még mindig gondolkodik.
1: Pedig ez nem igaz, mindenki bizonytalan, csak nem mondja ki, a döntések mindig félelmetesek. De a legrosszabb döntés a nem döntés, mert közben telik az idő és nem mozdul semmi.
0: Pont ezért lenne fontos elfogadni, hogy nincs tökéletes választás. Csak olyan van, amit akkor, abban a helyzetben a legjobbnak gondoltunk. A hibázás pedig része az életnek, nem lehet elkerülni.
1: És a döntés sosem akkor nehéz, amikor kevés a lehetőség, hanem amikor túl sok az információ, túl sok a vélemény, túl sok minden beleszól. A tévé, az internet, a barátok, a család. Mindenki mond valamit, és te ott állsz, hogy most akkor melyiket is válasszam.
0: Ezért érdemes visszatérni valami egyszerűhöz. A kérdéshez, amit soha nem teszünk fel magunknak. Mit akarok én? Nem azt, hogy mások szerint mi a legjobb. Nem azt, hogy a többség mit mond. Hanem azt, amit én szeretnék.
1: Mert amikor a döntés összhangban van azzal, akik vagyunk, akkor nincs rossz döntés, csak tapasztalat. És ez a furcsa, amint meghozol egy döntés, hirtelen megkönnyebbülsz, mintha lekerülne rólad egy 20 kilós súly.
0: Igen, a döntéstől félünk, de pont a döntés hoz szabadságot. Nem kell tökéletesnek lenni. Elég, ha elindulunk.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedlik Mira és Kovács Réka. Az Arctic Monkeys. Az Arctic Monkeys 2002-ben alakult Angliában, Sheffieldben. A banda műfaja leginkább indie rock, de vannak dalaik, vagy akár egy egész album is, ami inkább pszichedelikus vagy alternatív rocknak minősíthető. Érdekes, hogy ők az egyik első zenekar, akik interneten keresztül robbantak be a köztudatba.
1: Először a Beat You Look Good on the Dance Floor című kislemezt adtak ki, ami rögtön első helyre is került az angol kislemez eladási toplistákon. Az első teljes albumnak a Whatever People Say I Am That's What I'm Not a Brit történelem leggyorsabban fogyó lemezévé vált.
0: A második nagy lemezük, a Favorite Worst Nightmare 2007-ben jelent meg, és több mint 225 ezer példányt adtak el belőle. De a nemzetközi sikert mégis az AM album hozta meg nekik, ami 2013-ban jelent meg.
1: Az erről kiadott Do I Wanna Know kislemez 4 Billboard sláger listának az első helyezettje lett, és az Egyesült Államokban platina minősítést kapott.
0: Hazadik stúdióalbumuknak, a Tranquility Base Hotel and Casino-nak kicsit más hangulata van a zenekar korábbi albumaihoz képest, mivel az egész zongorán alapul. Ez az album annak okán, hogy a zenekar korábbi hangzásával szinte teljesen szakít, eléggé megosztotta a hallgatókat.
1: A szakértők vélemények szerint ez egy inkább Alex Turner központú projekt lett, és elvonatkoztattak a korábbi albumoktól. A legújabb 2022-es albumuk a The Car az előző album hangzásvilágát követi. Igaz ez, a The Car jobb kritikát kapott, mégis sokan hiányolják a zenekar korábbi átütő energiáját.
0: Albumaik összességében elég kísérletezőek, és az egész munkásságuk változatos hangzásvilágú, úgyhogy érdemes az összes albumot meghallgatni.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Ez a legkirályabb rádió.
4: Minden vannak a legjobb zenéim.
5: 97.5 Táska Rádió.
6: Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Színészi és szinkroni szerepekkel kezdte, ezt követően az egyik legismertebb műsor, legfiatalabb műsorvezetője lett. Ha eddig nem tetted volna, ismerd meg velünk Miller Dávidot.
1: A 26 éves színész, énekes, műsorvezető és média személyiség a hangszerek és a sportvilágában is otthonosan mozog. 5 éves kora óta dobol és zongorázik. 18 éves koráig versenyszerűen úszott, vízilabdázott és több küzdősportot is kipróbált.
0: Gimnáziumi éveit Budapesten a Madách Imre gimnáziumban kezdte, majd a Csík Ferenc gimnáziumban érettségizett. Színészetet a London School of Dramatic Arton tanult, ahol 2016-ban végzett.
1: Meg annyi színészi és szinkroni szerepe volt. Legelső filmes szerepe 2017-ben a Csupó Gábor által rendezett Papa Pia volt, majd egy amerikai kém thrillerben a Vörös Verében szerepelt. Láthattuk őt még a Tanárban, a 201. randiban, a Mellékhatásban, a Jó fiúkban és az Alvilág című krimi sorozatban is. De feltűnt 2022-ben a Hotel Margaretben és a Séf meg a többiekben is.
0: Szinte biztos vagyok benne, hogy szinkron hangját már egyszer legalább hallottad, ugyanis eddigi feljegyzések szerint közel 70 szinkron szerepe volt. A Csókfülke filmekben Lee Flynn a főszereplő hangját kölcsönözte, az Aladdinban ő volt az Aladdin ének hangja. De szinkronizált még a Jumanji-ban, az Egy kutya négy útjában, a Démonok között 3-ban és a Köszi Simonban is. A Kívánság sárkányban vagy épp az Undi Pofikban a főszereplő magyar hangját adta.
1: Dávidnak jelenleg 3 dala van. A 2021-ben kiadott Süt a nap, mely a Rádió 1 Top 50 című műsorában több alkalommal is elfoglalt dobogós helyezést. 2021-ben a 10. X-faktorban első élőadásban került bemutatásra a Szombat című száma. Ez a dal volt az első élő műsorba jutott versenyzők és Miller Dávid közös produkciója. A Csend című száma az X-faktor 10. évad elődöntőjébe került bemutatásra.
0: RTL klubos pályafutása során 2020 márciusától a reggeli egyik műsorvezetője lett. Az év végén pedig az állarcos énekes zenés műsor második évadában egy banánjelmezben aratott győzelmet. Az ezt követő évadban már vendégnyomozóként tért vissza. 2021. decemberétől a Most mit nézel című online sorozat kibeszélőjének lett a műsorvezetője. 2021 őszén ő lett az X-Faktor 10. évadának műsorvezetője, ezzel a magyar X-Faktor történetének eddigi legfiatalabb műsorvezetője címet is magáénak tudhatja.
1: Nagyon tehetséges és pályájukban elismert felmenői vannak. Miller Lajos a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas opera énekes unokája. Édesapja Miller Zoltán és édesanyja Ullmann Mónika pedig ismert színművészek. Dávid a saját tehetségének és kitartásának köszönhetően ért el ilyen kimagasló sikereket.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menne titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
4: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenyék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: A te rádiód, a te kedvenced, 97.5 Táska Rádió, te

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Ványi Viktória. Mi olyan jó a horrorfilmekben? Az agyunk számára valamiért elmosódott a vonal, a valóságos és a mesterséges félelem között, ezért nem tudja megkülönböztetni azt. Ezért van az, hogy a legtöbb ember ugyanúgy reagál arra, ha egy filmben előugrik egy eszemengyilkos és elkezdi üldözni a főszereplőt, mintha az a valóságban történt volna meg.
1: Miért van az, hogy néhány ember még az előzetes sem tudja végülni egy horrorfilmre, míg mások rezenéstelenül végig tudják nézni magát a filmet? Nos, ez annak köszönhető, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, különböző toleráló képessége a félelem és szorongás iránt.
0: Sok ember azért szereti az fajta filmeket, mert a horrorfilmek által keltett feszültség elmúlása eufórikus állapotot eredményez. Magyarán az emberek azért néznek horrorfilmeket, és érzik közben rosszul magukat, hogy utána jól érezhessék magukat.
1: A pszichológiai jellemzők és a horrorfilmek élvezeti értéke között több összefüggést is találtak. Minél alacsonyabb az empatikus képességen, azaz minél kevésbé tudod magad egy másik ember helyébe helyezni, annál jobban fogod bírni a horrorfilmeket szorongás nélkül. Bár sok esetben így van, azért természetesen vannak a szabály alól kivételek.
0: Legtöbb esetben a férfiak jobban reagálnak a horrorfilmek által kreált tényezőkre, mint a nők. Ez azt is jelenti, hogy a nők empatikusabbak tudnak lenni, persze ez sem szentírás, itt is vannak kivételek. Habár a férfiak ezt ki is használják, hiszen az első randira előszeretettel választanak horrorfilmet, mert a nők az ijesztőbb filmek alatt jobban keresik a fizikai kapcsolatot, és így a férfiaknak van lehetőségük megvillogtatni a bátorságukat.
1: Arra, hogyan viszonyulsz az ilyen filmekhez, a gyermekkorod is hatása van. Ha átértél nagyobb traumát, valószínűleg nem tudod olyan jól elviselni az e fajta filmeket, hiszen a filmhez rossz élményed kapcsolódik. Ha viszont a családoddal, barátaiddal sok ilyen filmet néztél, azt jelenti, hogy valószínűleg jól viszonyulsz az ilyen filmekhez, hiszen jó élményeid vannak velük kapcsolatban.
0: A horrorfilmek kedvelői nem azért néznek meg egy filmet, hogy féljenek, hanem azért, hogy megijedjenek. Hiszen ilyenkor a szervezetünk adrenalin termel. Ezért sok embernek olyanok a horrorfilmek, mint az extrém sportok más emberek számára, hiszen ugyanazt a hatást érik el. Adrenalin termelnek, ami egy egészséges energialöketet ad a szervezetet számára.
1: Viszont a horrorfilmek szerelmesei is csak akkor élvezik az ijesztgetést, ha tisztában vannak vele, hogy az nem a valóság és biztonságban vannak. Pontosan ezért nem szabad kisgyerekekkel ijesztő filmeket nézetni, hiszen egy 5-7 éves gyermek számára még az a valóság, amit lát, és így túl sok szorongás okozna számára egy ilyen film. Viszont ha gyereket nevelsz, azt sem szabad elhanyagolnod, hogy a már kicsit idősebb gyermekeknél is csak óvatosan szabad adagolni az ilyen filmeket. Egy kutatás kimutatta, hogy azok az egyetemisták rosszabbul alszanak és többet szoronganak társaiknál, akik már 14 éves koruk előtt sok ilyen filmet láttak.
0: Mivel teljesen máshogy viszonyulsz ahhoz, amiről tudod, hogy nem valóság, ezért van annyi ember, aki mindezek ellenére rajong a horrorért. Lehet, hogy te is pont ilyen vagy, de az is lehet, hogy nem. Mivel mindannyian különbözőek vagyunk, különbözően éljük meg ezeket a helyzeteket, ezért nem is szabad elítélned a másikat, hiszen mindenki máshogy tűri a stressz helyzeteket és a félelmet.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táska.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schneider Zaj Ákos és Varga Villő. Alter, mint zenei stílus és a Carson Coma együttes története.
1: Az alternatív rock az 1980-as években megjelenő zenei irányzat, melynek atya az indie rock. Ez a műfaj általában realista szemléletű, témájában a mindennapi általános dolgok kerülnek elő. Ezek általában társadalmi problémák, de lehetnek szerelmi témák is, vagy egyéb érzelmi állapotok.
0: Ismertebb magyar alter előadók többek közt a 30Y, Queen Bee, Kis Pál és a Borz, Kaukázus és a Carson Coma. Az utóbbi 2018-ban alapított magyar alternatív rock együttes. Zenéjükre jellemző a pozitív üzenet, a humor és a fiatalos bohóság. A Carson Coma 6 srácból Giorgio, Peti, Barni, Bálint, Zsoma és Atiból áll.
1: 2019-es debütáló albumok a Corduroy Club mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. A HVG, az Index és a Recorder is az év legjobb albumai között említette a zenekar bemutatkozó anyagát. Ezért vált a Carson Coma gyorsan Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rock zenekarjává. A banda nagyon ismert lett ez alatt a 4 év alatt, végig jó irányba fejlődtek, egyáltalán nem szállt a fejükbe a hírnév.
0: A Carson Coma sorra tör fel a ranglétrán. 3. nagylemeze márciusban jelent meg, az eddigi legerősebb pozitív visszhanggal. Másodjára töltötték meg Budapest legnagyobb koncerthelyszínét, a Budapest Parkot, majd április végén saját koncertfilmet mutattak be róluk.
1: 2018 óta kihoztak 3 albumot rengeteg zenével, közülük több dal milliós megtekintéssel bír. A zenekar pályafutása során több díjat is bezsebelt. Többek közt a 4. magyar klip szemlefődíját. Fonogram díj is illette őket az év hazai felfedezettje minősítés miatt. Valamint az év junior könnyű zenei alkotói közösségének díját is hazavihették.
0: Ők másabb, különlegesebb dalokat játszanak, mint a megszokott mai zenék. A tavalyi évtől kezdve szinte csak teltházas koncertjeik vannak. És miért szeretik őket ennyire? Mert a Carson Coma nem követ trendet, nem követ divatot, nem slágerzenéket gyárt. A dalszövegeknek mondani valója van, és lelke, ami megérinti a hallgatót. Lehet, kimondja, amit te is érzel, de sohasem tudnád ilyen jól megfogalmazni.
1: Te ismerted őket? Ha igen, írd meg nekünk, melyik a kedvenc dalod tőlük.
2: A 97. Táskarádió bemutatja.

0: 97.5. Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Hallottátok már az Egyesülve a sokféleségben mottót? Ez az EU jelmondata, amely összefoglalja az unió értékrendjének lényegét. Bár az EU mindegyik országának megvan a maga kultúrája, nyelve és hagyományai, valamennyien közös értékeken osztoznak, amelyeket az Európai Unió tagállamaiként tiszteletben kell tartaniuk.
1: Az EU-t nagyon különböző országok alkotják, a legnagyobb népességgel rendelkező uniós ország Németország, amelynek mintegy 84 millió lakosa van, a legkisebb Málta 500 ezer lakossal.
0: Az EU-ban élő népek különböző nyelveken beszélnek, melyek három különböző ABC-t használnak: latin, görög és cirill. Minden országban eltérőek a hagyományok, a kultúra, az ételek és az ünnepek.
1: Magyarország 2004. május 1-e óta az Európai Unió teljes jogú tagja. A több évig tartó csatlakozási tárgyalások lezárulta után az EU-val való csatlakozási szerződést 2003. áprilisában írták alá Athénban.
0: 2024. július 1 és 2024. december 31 között Magyarország második alkalommal tölti be az Európai Unió tanácsának elnöki tisztét. Először a 2010. január 1 és 2011. június 30-a között spanyol-belga-magyar EU trió keretében jutott a soros elnöki szerep.
1: Az Európai Unió tanácsának elnöksége fél évente váltakozik a 27 tagállam között. A tanács tárgyalja az Európai Bizottság által javasolt jogszabályokat, és a döntések gyakran az Európai Parlamenttel folytatott további tárgyalásokat követően születnek.
0: A tanács az EU tagállamok minisztereiből áll. Az elnökséget betöltő országgyűléseket szervez és bonyolít le, valamint képviseli a tanácsot a többi uniós intézményhez fűződő kapcsolatokban. 97.5. Táskará.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Ezt Proki erőtette a bogarat Rihanna rajongók fülében. Selena Gomez végleg búcsút mondott a legismertebb szerepének, és a Disney is a TikTokra tart. A mikrofonnál Winter Diana. Ezt Proki elültette a bogarat a Rihanna rajongók fülében. Közel 10 év után Riri végre új albummal térhet vissza. Erre utalt gyerekei apja, Ezt Proki, egy friss televíziós interjúban. A BBC beszámolója szerint a rapper a The Jason Lee Show című műsor vendégeként árulta el néhány részletet az énekesnők készülő projektjéről. Most éppen a stúdióban van, mondta Ezt Proki, aki ugyan nem osztott meg további konkrétumokat, de határozottan cáfolta azokat a pletykákat, melyek szerint közös dupla albumot készítenének. Amikor Jason Lee műsorvezető Rihanna esetleges új szóló lemezéről kérdezte, a rapper mindössze annyit mondott, valamin dolgozik. A barbadoszi születés énekesnő, akinek polgári neve Robin Fenty, legutóbb 2016-ban jelentkezett stúdióalbummal. Az Anti megjelenése óta ugyan több kis lemezt is kiadott, de teljes nagy lemez nem került a rajongók elé. Selena Gomez számára most tényleg lezárult egy korszak, több mint másfél évtized után végleg búcsút intett egyik legismertebb karakterének, Alex Russo-nak. A színésznő a Waverly Hely az új Varázslók spin-off filmje kapcsán mesélte arról, milyen érzés volt utoljára magára ölteni a szerepet, amely világszerte ismertté tette. A Varázslók eredeti sorozata 2007-ben indult, Gomez pedig akkor még tínédzserként alakította Alexet. A Disney Channel sikersorozata 4 évad után 2012-ben ért véget, több mint egy évtizeddel később pedig Selena és egykori kollégája David Harry közösen hozták vissza a varázslatos Russo család történetét. Selena számára azonban nem csak Alex karaktere volt fontos, hanem az is, amit a sorozat képviselt. Reméli, hogy a családok újra felfedezik az együttnézhető sorozatok örömét. A Disney is a TikTokra tart. A Disney megállapodott a TikTokkal, a tartalomgyártók már filmrészleteket is felhasználhatnak. Új együttműködést jelentett be a Disney és a TikTok, amelynek köszönhetően a közösségi platform tartalom készítői a jövőben hivatalosan is felhasználhatnak részleteket a szórakoztatóipari óriás filmjeiből és sorozataiból rövid videókban, számolt be róla az egyik hírügynökség. A program elsőként az Egyesült Államokban indul el kísérleti projektként a következő hónapokban. A Disney tájékoztatása szerint a későbbiekben más országokra is kiterjeszthetik az együttműködést. 35 éve vált elérhetővé az első ismert World Wide Web oldal. Sir Tim Berners-Lee Genfben a CERN magkutatóközpontban fejlesztette ki a világ első webböngésző programját. Az eredeti cél az volt, hogy a különböző intézményekben világszerte dolgozó kutatók között automatizálja az információ megosztást. Az alapötlet egy globális információs hálózat létrehozása volt, a számítógépek, a számítógépes hálózat és a hipertext képességeinek ötvözésével.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az Alba kosarasai is megkezdték a munkát, a válogatott VB selejtezőire hangoló pongó és meleg, valamint a légiósok még nem csatlakoztak a többiekhez, ám a felkészülés felmérésekkel és egy kis mozgással kezdetét vette. Az erőléti tréner Gödör Marcell vezetésével megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Albafehérvár férfi kosárlabda csapata. A munkába a légiósok csak később, augusztus 17-én kapcsolódnak be. A felkészülési meccsek menetrendje is már majdnem kész, az már biztos, hogy 3 torna is vár az Albára, még pedig Oroszlányban, Pakson és Szombathelyen. A fehérvári egylet összecsap még a Kecskeméttel, a Nagy Gábor emlékmérkőzést pedig egy héttel a bajnoki rajt előtt vívja az Adria Ligában induló Szlován Bratislava ellen.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap ismét igazi kánikulában lesz részünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül tetőzik.
0: És a tezerét indul a Táskarádió esti showja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádióta is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Már az anyamében gyógyíthatóvá válhat egy agyi rendellenesség.
1: Génszerkesztéssel már a születés előtt ki lehetne javítani egy ritka génmutációt, amely az Angelman-szindrómát okozza. Számolt be a felfedezésről egy amerikai napilap.
0: Amíg soha meg nem kísérelt eljárás abban állna, hogy ártalmatlan vírust fecskendezve a magzat agyába, olyan molekula készletet juttatnának az idegsejtekbe, amellyel a genetikai hiba kijavítható. A tesztek alapján a terápia a várandóság második harmadában lenne a leghatásosabb, az agy ekkor még fejlődése korai stádiumában van. A rendellenesség, amelyet a terápiával kezelni lehetne, azaz az Angelman-szindróma, mely 15 ezer baba közül egyet sújt. Aki a szindrómával születik, annak kicsi az agya, gyakran szenved rohamoktól, járási, alvási és nyelvfejlődési nehézségektől. Van, aki egész életében egy szót sem szól.
1: Az alvási rendellenesség olyan súlyos lehet, hogy a szülők úgy érezhetik, be kell zárni a gyereket éjszakára, nehogy felébredve súlyos balesetet szenvedjen a házban. Mondta el Mark Zilka, az Észak-Karolinai Egyetem neurológusa, aki a kutatás vezetője is egyben. Az egészséges ember minden génjéből egy párt hordoz, egy-egy szülőtől örökli a pár egy-egy tagját. Nem mindig kapcsol be a génpárok mindkét tagja. Amikor az agy normálisan fejlődik, az UBE3A nevű gén anyai kópiája van bekapcsolva, az apai kópia pedig néma. Az Angelman-szindrómában az anyai UBE3A hiányzik, vagy néma, ami azt jelenti, hogy ez a gén egyáltalán nem működik. Zilka a genetikai ollóval, vagyis a CRISPR-Cas9 génszerkesztési eljárással kapcsolná be az apai génkópiát. Egérkísérletekben bizonyították, hogy az anyamében elvégzett génszerkesztés aktiválja az UBE3A gént az agykulcs területein.
0: Az Amerikai Egyesület a Tudomány Haladásáért éves közgyűlésén Washingtonban Zilka elmondta, hogy a gondolkodásban szerepet játszó agykérekben, a tanulásban és a memóriában kulcsfontosságú hipokampuszban és a mozgásszabályzó kisagyban indította be a génműködést a génterápia. Ezután laboratóriumban tenyésztett emberi agysejteken is bizonyították a génszerkesztés hatásosságát. Ez nagyban valószínűsíti, hogy embernél is használható lehetne a terápia, emelte ki Zika.
1: Még soha nem dolgoztak ki olyan génterápiát, amelyet közvetlenül a magzat agyába fecskendeznek. Az Észak-Karolinai tudósok módszere lenne az első, amely további kórok, köztük az autizmus egyes formái gyógyításához nyitná meg az utat. Az Angelman-szindrómát már akár a fogantatási utáni 10. héten ki lehet mutatni az anyai vérben lévő magzati DNS-ből, kezelése azonban nem létezik. A szülők megkapják a diagnózist, és nincs mit tenniük, nagyon nehéz döntés előtt állnak. Az új eljárás talán új esélyt adna nekik, tette hozzá a tudós.
2: 97.5 Táskarádió.

0: Soundway! 95 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. A mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia a jövőben az életünk meghatározó része lesz, de már most is egyre több helyen bukkan fel.
1: Az AI, azaz a mesterséges intelligencia már jeleskedett a vezetés és a logikai játékok terén is, de senki sem gondolta volna, hogy a kreatív feladatokban is sikeres lehet.
0: Egy Ember nevű AI egy énekessel összeállva megalkotta a Break Free nevű számot, de a könyvek terén is kezd minket beérni a mesterséges intelligencia. Egy AI által írt könyv már majdnem egy nagyfokú művészeti díjat is bezsebelt.
1: Vajon keresett egy gép több 100 millió forintot? Igen, Edmond Bellamy több 100 000 dollárt keres festményeivel, pedig ő csak egy algoritmus. New Yorkban saját tárlata is volt. Ezt a szintű kreativitást úgy tudta elérni, hogy rengeteg képet elemzett, hogy ezek együtteséből megalkossa a saját verzióját. Ezt nevezzük tanuló algoritmusnak.
0: Sajnos nem csak a művészeti ágakban használják fel az AI-okat, most már a hadászatban és az emberek megfigyelésében is. Például a célpontok nyomon követéséhez és beméréséhez. Egyesek szerint nem tanácsos fegyvert adni a mesterséges intelligencia kezébe, mert könnyedén ellenünk fordíthatja.
1: Viszont az Isaac Asimov által megalkotott 3 törvény tiltja ezt. A törvények a következők.
0: Az első, hogy a robotnak nem szabad kárt okozni emberi lényben, vagy tétlenül tűrni, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
1: Második törvény, a robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének.
0: A harmadik törvény, hogy a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikinek előírásaiba. Laszkó, te félsz attól, hogy egyszer a mesterséges intelligencia felül fog kerekedni az emberiségen?
1: Bevallom őszintén, nekem erről korábban még rémálmaim is voltak. Én ettől nagyon félek, de remélem, hogy nem fognak bekövetkezni, illetve hogyha én erre a területre kerülök, akkor mindent megtennék azért, hogy ez ne következzen be még az én életemben. És szerinted egyébként ez be fog következni a mi életünkben már?
0: Ha most azt vesszük, hogy az elmúlt 30 évben a technika mennyit fejlődött, akkor elképzelésem szerint simán, de nem biztos, mert lehet, hogy olyanok fognak ezen a területen dolgozni, mint te, és ők ezt megakadályozzák.
1: Reméljük, hogy meg fogjuk akadályozni. Eddig még az emberiség egyébként nem készített tökéletes mesterséges intelligenciát. Ennek a megállapítására szolgál az úgynevezett Turing-teszt, ami abból áll, hogy egy ember beszélget egy AI-jal és egy valódi emberrel. A kérdező kérdéseket tesz fel a tesztalanyoknak, és a válaszokból ki kell derítenie, hogy melyik a valódi ember.
0: Erre a kérdezőnek 5 perce van, de eddig még egy AI-nak sem sikerült teljesíteni a tesztet.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sáf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan egzotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekből nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnes vasutak építhetők, de fúziós erőműveket korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásos segítenek az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall-effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
3: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliómod részében a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
0: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomt őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték, és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, ehelyett a mágneses mezőt követve kikerülték, és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbe mozgatva forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor olyan fizikát látnak, ami ultrahideg rendszerekre nem jellemző. A különleges modell új ajtókat nyit a kutatásban, amelyek akár a keresett energiaforradalomhoz vezethetnek, írja a QP, azaz a Quality Placement.
4: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Naár Barbara. A mai adásban a Fiúknak, akiket valaha szerettem című trilógiát és filmet mutatjuk be.
1: A regényt Jenny Han, amerikai írőnő írta 2014-ben. Az eredeti címe To All the Boys I Loved Before. Az írónő egyébként 1980. szeptember 3-án született a Virginia Beli Richmondban. Trilógia második része utóirat Még mindig szeretlek címen fut. A harmadik rész Örökkön örökké Lara Jean címmel lopta be magát az olvasók szívébe. Jenny Han írta meg a Nyár, amikor megszépültem című trilógiát is.
0: A könyv a 16 éves félig koreai származású Lara Jean Song Kaviról szól, és az ő kellőképp komplikált szerelmi életéről. A főszereplő minden fiúnak, aki valaha is tetszett neki, írt egy megcímzett szerelmes levelet. Ezeket úgy írta meg, hogy tudja, az illető soha nem fogja elolvasni. Azonban Lara Jean élete fenekestől felfordul, amikor húga Kitty bosszúból elküldi ezeket az írásokat.
1: Ennek következtében öt fiú is kap szerelmes levelet. Lara Jean két régi barátja, Peter Kavinsky és John Ambrose McLaren, valamint egy másik jó barát, Lucas is. Ezek mellett levelet kap egy táborban megismert fiú és a szomszéd srác, Josh is, aki történetesen Lara Jean nővérének, Margotnak a jelenlegi barátja.
0: A trilógia első részéből a Netflix készített filmet, ezt 2018-ban publikálták, a film rendezője Susan Johnson. 2020. február 12-én megérkezett a második részből készült film is. A Netflix nemrég jelentette be, hogy a harmadik rész már készülőben van, de pontos dátumot még nem tudnak mondani.
1: A filmet a romantikus műfaj kedvelőinek ajánljuk, mivel remekül visszaadja a szerelem és szomorúság érzését Lara Jean-en keresztül. Ehhez a filmben hallható zenék nagyban hozzájárulnak. Boldog számként például hallhatjuk benne Cyndi Laupertől a Girls Just Wanna Have Fun-t, valamint a The Crystals-tól a Then He Kissed Me is. De benne van még Marinától az About Love is. Szomorúbb hangulatú zeneként pedig ott van Ash-től a Moral of the Story. A filmben Lara Jean-t, Lana Condor, Kittyt, Anna Kutchert, Margot, Janelle Paris és Peter Kavinsky-t Noel Centineo játsza.
0: A film, valamint annak szereplői díjakat is zsebeltek be. Noel Centineo például elnyerte az MTV Movie Awards legjobb áttörő alakításért járó díjat, de a Nickelodeon Kids Choice Awards kedvenc színész kategóriájának is a nyertese lett. Egyébként a Lara Jean-t alakító Lana Condorral közösen is nyertek egy MTV Movie Awards díjat. És valami, te mit szólnál, hogyha a titkos szerelmes level egy nyilvánosságra kerülnének?
1: Hát valószínűleg először is bepánikolnék, mert valószínűleg csak én tudnék erről. Szóval szerintem ez lenne nekem az első reakcióm. Utána próbálnék élni a helyzettel, valahogyan jól kijönni és elmagyarázni a fiúknak, hogy amúgy ez hogy volt, régen volt-e, most van-e, egyáltalán velük mi van. Szóval én így reagálnék erre.
0: De? Egyébként nehéz kérdés, ötletem nincsen, hogy hogyan reagálnék, mert annyira abszurd szituációnak gondolom, hogy el se hiszem, hogy ilyen meg tud történni valakivel, de biztos, hogy azért rendesen megérnék, hogy ezen hogyan kerültek ki, és miért, és ki. Aztán nem tudom, hogy milyen ötlet lenne magyarázkodni.
1: És veled már volt olyan, hogy volt egy fiú, aki tetszett neked, és utána meg kiderült?
0: Nem, ilyen még sosem történt, hála az Istennek.
1: Hát jó neked, mert nekem például az egyik táborban volt egy hasonló szituációm, szóval akkor az egyik barátnőm elárulta a fiúnak, bár utána jól jöttem ki belőle, mert összejöttünk, és szerencsém lett, de szegény csajjal ott vitatkoztunk, szegényt fel is kentem a falra, ezt azóta ezzel poénkodunk így baráti körben. De akkor szerencsét van, hogy még nem árult el senki, vagy hogy van-e ilyen titkos crushod.
0: Egyébként, Almi, te már írtál szerelmes levelet?
1: Én személy szerint még nem írtam, de a barátaimmal néha szoktunk ilyen verseket írni, amik valamikor ilyen szerelmes versekként funkcionálnak, de alapvetően nem írtam én egyedül. Te?
0: Én velem sem volt még hasonló, tehát így, még ha volt is valaki, aki tetszett, vagy valakik, akkor sem jutott ilyen eszembe se, hogy esetleg írjak valamit, vagy ilyesmi.
1: Ha felkeltettük az érdeklődésedet, bátran olvasd el a könyveket, de ha inkább filmeznél, irány a Netflix. A te rádiód.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bahár Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Bercevici Dávid, Horváth Winter Oliver, Horváth Winter Kristóf és Szűcs Vitos Koppány. A mai adásban bemutatjuk nektek a már vártalak könyvesboltot.
1: Mikor nyit meg először a könyvesbolt?
2: Ezelőtt 9 évvel nyitotta a Dóri, akkor még Pagony könyvesbolt volt, most pedig már önállóak vagyunk, a könyves már vártalak. Szonda Györgyinek hívnak. Nálunk itt a könyvesboltban mi hárman dolgozunk, és mindannyian ilyen mindenes kis könyvesjátékos, táborosztató, gyermekfoglalkoztató, mindenes lányok vagyunk. Úgy hívnak minket, hogy a könyveslányok.
3: Mit található a könyvtárban?
2: Nem könyvtár, hanem könyvtár.

0: olvasni ebben a korban, és nagyon-nagyon sok könyv, tehát heti új megjelenések vannak, és folyamatosan próbáljuk az újdonságokat. Nem tudnék olyat mondani, hogy melyik a legnépszerűbb könyvünk, más a fiúknak, más a lányoknak, nagyon-nagyon sok könyvből tudtok nálunk válogatni.
1: Ön mit ajánl a 12-14 éves korosztálynak?
0: Ennek a korosztálynak mindenképpen nagyon izgalmas könyveket szoktunk ajánlani, olyan nagyon népszerű, ami nyomozós könyv, amiben esetleg van valami plusz, nem csak egy regény, amit olvasunk, hanem mondjuk van benne egy kis extra kutakodó munka, illetve ez a 12-14 éves korosztály, a csajok már szeretnek olvasni ilyen szerelmi történeteket, a fiúk pedig a fantasyt szerintem, és ami egy kicsit a számítógép világába kalauzol.
2: Szerettek-e a könyvesbolttal foglalkozni?
0: Azt hiszem, te tudod a legjobban, mert elárulhatom, hogy édesanyád a kolléganő. Nagyon szeretünk itt dolgozni, ez nekünk egy csodálatos család.
3: Milyen korosztálynak készülnek a könyvek?
0: Nálunk nullától 100 éves korig találni könyvet, úgyhogy mindenkinek egészen az apró gyerkőztől a nagyszülőkig tudtok könyvet találni, úgyhogy teljes a lefedettség.
4: Lesz-e könyvbemutató mostanában?
0: Igen, nagyon jó a kérdés. Már is akkor elmondanám, hogy legközelebb szeptemberben, szeptember 19-én Jakubcsek Gabriella jön hozzánk, és egy nagy közös beszélgetést fog Dányi Hajni kolléganőm vele tartani, és bemutatja a legújabb könyvét nálunk.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammár Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző, elárul

0: Folyta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Nemrég az Audi Győri gyárában jártunk, és úgy gondoltuk, hogy erről az elég hatalmas és bonyolult vállalatról készítünk egy adást.
1: Az Audi Hungária, ami az Audi autók magyarországi gyártásának telephelye, 2018-ban ünnepelte a 25. születésnapját. Az egész egy vasszerkezetes raktárban kezdődött 1993-ban, bár akkor még csak motorokat gyártottak. Ma az Audi Hungária 9000 motort és 750 autót gyárt naponta. És itt működik a Közép-Európa egyik legnagyobb szerszámgyára is.
0: Az Audi Hungáriában úgynevezett Otto, illetve dízel motorokat, elektromos motorokat és benzines autókat is gyártanak. 2018-ban majdnem 2 millió motort gyártottak, ebből körülbelül 10 000 elektromos. Ugyanebben az évben 5 féle autót gyártottak, az A3 limuzint, az A3 kabriolettet, a TT kupét, a TT roadstert és az Audi Q3-at. Ezekből 100 000 gyártottak. 2019-ben azonban már nem gyártanak A3 limuzint, helyette viszont elkezdődött a Q3 Sportback szerelése. Emiatt ennek az autónak és a Q3-nak a motor, illetve alkatrész gyártása egy külön üzembe került.
1: A telephely mintegy 5 millió négyzetkilométeren működik, ebből 1,5 millió van beépítve. Az épületek között találhatóak logisztikai központok, motorgyárak, egy szerelde, présüzem, kísérleti központok és szerszámgyár is. A győri üzem 15 millió Audi emblémát vásárol évente. A cég 130 beszerzője több mint 3500 beszállítótól, köztük 1000 magyar cégtől rendel alkatrészeket Győrbe, a világ 44 országából. 30 000 féle alkatrésznek kell időben megfelelő helyre érkeznie.
0: 2018 volt az az év, amelyben elkezdték gyártani az úgynevezett e-motort, másnéven elektromos motort az Audi Győri üzemében. A gyár összterületéhez képest kis területen 8500 négyzetméteren folyik a munka. Ezt a modern motorfajtát már elődjeihez képest sokkal nagyobb automatizáltság mellett készítik, viszont sokkal kevesebb ember dolgozik rajta, összesen 180.
1: Annak ellenére, hogy a motor álló részének elkészítése 7, összeszerelése 9-10 óráig is tarthat, naponta akár több mint 400 darabot gyárthatnak le. Az összeszerelési folyamatot főleg nők végzik, mert ők kifinomultabb finom motorikus képességekkel rendelkeznek, mint férfi társaik, és így hatékonyabb a munkavégzés.
0: Ahhoz, hogy ezek az egyenként 125 és 140 kW-os motorok elkészülhessenek, előtte meg kellett tervezni őket és a gyártás lebonyolításának folyamatát. Ezt 2013-ban kezdték meg, amikor megszületett az e-motor ötlete. Aztán 2014-ben már el is készült a kísérleti gyártás első néhány darabja.
1: A gyártásban nagy szerepet vállal a mesterséges intelligencia, például az alkatrészek nem a megszokott futószalagos megoldással jutnak el az egyik helyről a másikra, hanem az úgynevezett FTF-ek, vezető nélküli szállítóeszközök segítségével. Az e-motor csarnokában összesen 23 ilyen üzemel. Ezek az aprócska robotok kommunikálnak a berendezésekkel, amik jeleznek, ha befejezik a munkát, vagy hiányzik egy alkatrész a gyártáshoz. A robotok minden oldalon fel vannak szerelve érzékelőkkel, ezért meg tudnak állni, ha valaki kilép eléjük, viszont ha ő nem távozik és ott marad az útjukban, akkor figyelmeztetik, hogy lépjen arrébb, mert nekik fontos feladatuk van. Ezek a kis szerkezetek 20 000 utat teljesítenek mindössze 24 óra alatt.
0: Az üzem hatékonyságát az is növeli, hogy a dolgozók pályázhatnak spórolással kapcsolatos ötleteikkel, és ha az egyiket alkalmazzák, az ötletből származó profitból részesedik az ötletgazda is. Egy másik innovatív megoldás az AR szemüveg, amivel maguk előtt láthatják a számítógépen megtervezett terveiket is, és közben még módosítatnak is rajtuk úgy, hogy a kezük közben üres marad.

0: 97. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Hallottátok már az Egyesülve a sokféleségben mottót? Ez az EU jelmondata, amely összefoglalja az unió értékrendjének lényegét. Bár az EU mindegyik országának megvan a maga kultúrája, nyelve és hagyományai, valamennyien közös értékeken osztoznak, amelyeket az Európai Unió tagállamaiként tiszteletben kell tartaniuk.
1: Az EU-t nagyon különböző országok alkotják, a legnagyobb népességgel rendelkező uniós ország Németország, amelynek mintegy 84 millió lakosa van, a legkisebb Málta 500 ezer lakossal.
0: Az EU-ban élő népek különböző nyelveken beszélnek, melyek három különböző ABC-t használnak. Latin, görög és ciril. Minden országban eltérőek a hagyományok, a kultúra, az ételek és az ünnepek.
1: Magyarország 2004. május 1-e óta az Európai Unió teljes jogú tagja. A több évig tartó csatlakozási tárgyalások lezárulta után az EU-val való csatlakozási szerződést 2003. áprilisában írták alá Athénban.
0: 2024. július 1 és 2024. december 31 között Magyarország második alkalommal tölti be az Európai Unió tanácsának elnöki tisztét. Először a 2010. január 1 és 2011. június 30-a között spanyol-belga-magyar EU trió keretében jutott a soros elnöki szerep.
1: Az Európai Unió tanácsának elnöksége fél évente váltakozik a 27 tagállam között. A tanács tárgyalja az Európai Bizottság által javasolt jogszabályokat, és a döntések gyakran az Európai Parlamenttel folytatott további tárgyalásokat követően születnek.
0: A tanács az EU tagállamok minisztereiből áll. Az elnökséget betöltő országgyűléseket szervez és bonyolít le, valamint képviseli a tanácsot a többi uniós intézményhez fűződő kapcsolatokban.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Török Dávid. Magyarország legálisan foglalhatna területet, de mégsem él ezzel a jogával. A Svalbardi Egyezmény. 1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést, melynek értelmében Magyarország elvesztette területének kétharmad részét.
1: Tény, hogy valószínűleg Magyarország járt a legrosszabbul, mivel a szintén vesztes Ausztria is kapott a területeinkből.
0: A Svalbardi Egyezményt 1920. február 9-én kötötték meg. Ennek az egyezménynek köszönhetően Magyarország egy lehetőséget is kapott, amelynek értelmében a Svalbardi Egyezmény tagjai szabadon halászhatnak, vadászhatnak és még területet is foglalhatnak a Spitsbergákon.
1: A Spitsbergák, vagy norvég nevén Svalbard Norvégiához tartozik, de a terület különleges közigazgatású. A szigetcsoport a Jeges-tengerhez tartozik, ez Európa legészségesebb területe. A szigetek északi szélesség 74-81 fok között találhatóak. A Spitsbergák területe nagyjából 62.000 négyzetkilométer. Európában itt él a legtöbb jegesmedve. Emiatt a Spitsbergákon kötelező fegyverrel járni a városokon kívül.
0: A trianoni békeszerződések alatt Magyarország is kapott egy lehetőséget Európa legzordabb és leghidegebb részén, ahol összesen 2700 ember él. Ez lehet, hogy lehangoló, de nagy mennyiségű kőolajra, illetve szénre tehetne szert az ország. Igaz, nehéz, illetve rendkívül költséges lenne ott bányarendszereket, fúrótornyokat kiépíteni. A területet főként az oroszok, illetve a norvégok hasznosítják, akik bányákat létesítenek a szigeten.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Összeproki elültette a bogarat Rihanna rajongók fülében. Selena Gomez végleg búcsút mondott a legismertebb szerepének, és a Disney is a TikTokra tart. A mikrofonnál Winter Diana. Összeproki elültette a bogarat a Rihanna rajongók fülében. Közel 10 év után Riri végre új albummal térhet vissza. Erre utalt gyerekei apja Összeproki egy friss televíziós interjúban. A BBC beszámolója szerint a rapper a The Jason Lee Show című műsor vendégeként árult el néhány részletet az énekesnők készülő projektjéről. Most éppen a stúdióban van, mondta Összeproki, aki ugyan nem osztott meg további konkrétumokat, de határozottan cáfolta azokat a pletykákat, melyek szerint közös dupla albumot készítenének. Amikor Jason Lee műsorvezető Rihanna esetleges új szólólemezéről kérdezte, a rapper mindössze annyit mondott, valamint dolgozik. A barbadoszi születési énekesnő, akinek polgári neve Robin Fenty, legutóbb 2016-ban jelentkezett stúdióalbummal. Az Anti megjelenése óta ugyan több kislemezt is kiadott, de teljes nagylemez nem került a rajongók elé. Selena Gomez számára most tényleg lezárult egy korszak, több mint másfél évtized után végleg búcsút intett egyik legismertebb karakterének, Alex Russónak. A színésznő a Waverly Hely az új varázslók spin-off filáléja kapcsán mesélte arról, milyen érzés volt utoljára magára ölteni a szerepet, amely világszerte ismerté tette. A varázslók eredeti sorozata 2007-ben indult, Gomez pedig akkor még tínédzserként alakította Alexet. A Disney Channel sikersorozata 4 évad után 2012 ért véget, több mint egy évtizeddel később pedig Selena és egykori kollégája David Harry közösen hozták vissza a varázslatos Russo család történetét. Selena számára azonban nem csak Alex karaktere volt fontos, hanem az is, amit a sorozat képviselt. Reméli, hogy a családok újra felfedezik az együttnézhető sorozatok örömét. A Disney is a TikTokra tart. A Disney megállapodott a TikTokkal, a tartalomgyártók már filmrészleteket is felhasználhatnak. Új együttműködést jelentett be a Disney és a TikTok, amelynek köszönhetően a közösségi platform tartalom készítői a jövőben hivatalosan is felhasználhatnak részleteket a szórakoztatóipari óriás filmjeiből és sorozataiból rövid videókban. Számolt be róla az egyik hírügynökség. A program elsőként az Egyesült Államokban indul el kísérleti projektként a következő hónapokban. A Disney tájékoztatása szerint a későbbiekben más országokra is kiterjeszthetik az együttműködést. 35 éve vált elérhetővé az első ismert World Wide Web oldal. Sir Tim Berners-Lee Genfben a CERN makkutatóközpontban fejlesztette ki a világ első webböngésző programját. Az eredeti cél az volt, hogy a különböző intézményekben világszerte dolgozó kutatók között automatizálja az információ megosztást. Az alapötlet egy globális információs hálózat létrehozása volt, a számítógépek, a számítógépes hálózat és a hipertext képességeinek ötvözésével.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az Alba kosarasai is megkezdték a munkát, a válogatott VB selejtezőire hangoló Pongó is meleg, valamint a légiósok még nem csatlakoztak a többiek, ezen a felkészülés felmérésekkel és egy kis mozgással kezdetét vette. Az erőléti tréner Gödör Marcell vezetésével megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Albafehérvár férfi kosárlabda csapata. A munkában légiósok csak később, augusztus 17-én kapcsolódnak be. A felkészülési meccsek menetrendje is már majdnem kész, az már biztos, hogy 3 torna is vár az Albára, még pedig Oroszlányban, Pakson és Szombathelyen. A fehérvári egylet összecsap még a Kecskeméttel, a Nagy Gábor emlékmérkőzést pedig egy héttel a bajnoki rajt előtt vívja az Adria Ligában induló Szlován Bratislava ellen.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap ismét igazi kánikulában lesz részünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül tetőzik.
0: Pletykák és a tezenék. Indul a Táskarádió esti showja. Ez a Hello.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Hello 2026. május 27-én. A mikrofonnál Winterdia, és elhoztuk nektek az idei extra podcast gyűjteményünket. Ugyanis minden évben elindulunk a Diák Újságírók, azaz a DUE versenyén, fesztiválján, podcast, illetve rádiós kategóriában. És azt lehet mondani, hogy az évek során mindig elhozzuk az első, második vagy a harmadik helyet. Idén pedig elhoztuk az első és a harmadik helyet rádiós kategóriában. A másodikak nem mi lettünk, de hát nem vagyunk telhetetlenek, örülünk ennek a két díjnak is, és hát úgy gondoltuk, hogy mindenképpen bemutatjuk nektek azokat az adásokat, amelyekkel indultunk, mivel 4 podcastünk van, nem férne bele egy műsor időbe, így hát döntenem kellett, hogy melyeket mutatjuk be a mai Hellóban. Az biztos, hogy az egyik nagyon fontos kérdést, a generáció közötti különbséget szeretném, ha meghallgatnátok. Ezt Sarf Janka és Bali Villő készítette. Nagyon érdekes a téma. És hát elhoztuk a harmadik helyezettet is, amely az influencerek világát mutatja be, méghozzá Sápi Vivi influenceren keresztül. Kutvej Dóra és Lestár Linett podcastje lesz. A harmadik pedig az abszolút győztes idén rádiós kategóriában, az elfogadásról fog szólni. Hedrich Mira és Nagy Fanni podcastjét hallhatjátok majd, és Bali Villő Kovács Jászmin elsőkézből a függőségről készült nagyon extra podcastjét majd jövő héten hallgathatjátok meg, de már előkészítem nektek a terepet, extra lesz. Tudjátok, ez a tipikusan eltorzított hangon a függő beszél arról, hogy ő mindezt hogy élte meg, és hogy mi a tanulsága, majd ti fogjátok levonni remélhetőleg. Úgyhogy már is indulunk itt a 97.5-ön.
1: Megkérdeztük,

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Itt van Bali Villő és Sarf Janka, vendégünk pedig a pszichológus Ulica Henriett, aki a generációk közötti különbségekről fog válaszolni a kérdéseinkre. Üdvözlünk itt!
1: Én is titeket!
0: Mi okozza a legtöbb gondot a generációk egymás közti kommunikációjában?
1: Rögtön a közepébe vágtál. Ez az egyik ilyen sarkalatos pont a kommunikáció. Valójában az, hogy ritmusban, információ keresésben és átadásban lényeges különbségek vannak. Egyébként személyiségben is, habitusban, gyorsaságban. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha mondjuk vennél egy Opel Astrát, és mellé mondjuk mellé tennél egy nagyon gyors mostani sportautót. Tehát, hogy mindegyik jó a maga nemében, de jelentős különbségek vannak köztük. És ez a különbség adja a gondot is, hogy mint hogyha két világnak kéne valahogy megértenie egymást, vagy megtalálni a szót, azt a közös csatornát, ahol ők kommunikálni tudnak. Ez nem könnyű.
2: És mi lehet ezeknek a különbségeknek a következménye?
1: Hát nyilván abból adódóan, hogy más csatornákat használnak a generációk, tehát vannak azok az old timerek, akik még mondjuk papírt és ceruzát is tudnak használni, aztán vannak olyanok, akik szívesen felveszik a telefont és szóban kommunikálnak, és aztán nyilván vannak olyanok, akik meg már csak pötyögnek és kis rövid üzeneteket váltanak, tehát mások a csatornák. Aztán mások a stílusok, tehát van, aki hosszan ki tud fejteni egy gondolatot, van, akinek elég két szó, ugyanazt az információt tartalmazza, mégis valahogy egy kis türelmetlenség adódik, mondjuk kivárni az egyiket vagy a másikat. Aztán például ebből adódóan nagyon sokszor eltérőek az elvárások is. Tehát a generációk másfajta elvárásokkal próbálnak meg a világban létezni, és azért valljuk be, hogy az értékrendben is vannak különbségek. Szóval azok a következmények, amik az okok is nagyjából, hogy a különböző okok különböző következményeket szülnek, és hogy másfajta működést.
0: És van olyan megoldás, amit egyes korcsoportoknak kellene tennie a jobb kommunikáció érdekében?
1: Mind a kettőnek, vagy bármelyik korcsoportnak kell szerintem. Az egyik az, hogy meg kell érteni azt, hogy nem lehet elszigetelten működni, hanem azért mindig kell kapcsolódni valamilyen szinten a generációknak egymáshoz, és ha már ezt elfogadjuk, vagy megértjük, hogy igenis kell közelíteni, akkor szükség van egyfajta érzékenyítésre oda-vissza. Tehát azért egy ilyen pozitív szemléletben én azt mondanám, hogy mindegyik generációnak megvannak a maga előnyei. Nem lehet abból kiindulni, hogy az egyik mondjuk csak rossz, hanem mindegyiknek megvan a maga jó tulajdonsága, és erre a többi generációt érzékenyíteni kell, hogy ezt vegyék észre, hogy ezt fogadják el, vagy hogy a különbségeket ne akadályként lássák, hanem értékként vagy pozitívumként. Ami még nagyon fontos, az a kétirányú tanulás. Tehát az, hogy az egyik generáció a másiknak az értékes tulajdonságaiból tudjon átvenni valamit. És ez ne csak mondjuk előre felé mutatóan, ne csak azt várjuk el, hogy a fiatalok tanuljanak az öregektől, hanem éppenséggel pont fordítva is, tehát az idősebb generációk is nyugodtan tanulhatnak a fiatalabbaktól, mert van egy csomó olyan értékes tulajdonsága a fiataloknak, amit jó lenne elsajátítani. És aztán hát jó lenne, hogyha ez a kommunikáció, ez nyíltan tudna működni. Tehát egymással beszéljenek, és ne egymásról beszéljenek.
0: Mik azok a tulajdonságok, amiket csak egyes generációk hordoznak magukban, és mik azok, amikből mondjuk a többi generáció is tanulhatna?
1: Hát szerintem itt nagyon egyszerű dolgokat tudok mondani. Például a fiatalok azok sokkal rugalmasabbak. Elképzelhető, hogy könnyen és gyorsan alkalmazkodnak bizonyos helyzetekhez. Gyorsabban átlátnak bizonyos problémákat. Az igaz, hogy kevesebb időt is töltenek vele sokszor ezeknek a feldolgozásával. Tehát, hogy náluk mindenképpen ez a könnyed, gyors váltás, ez egy jó tulajdonság. Mondjuk egy előbbi generációnál, ott például nagyon értékes tulajdonság lehet a kitartás, van egy bizonyos tűrőképességük, amivel jól tudják kezelni mondjuk a hosszabban tartó, nehezebb helyzeteket, aztán nagyon lojálisak tudnak lenni, vagy nagyon, nagyon ragaszkodóak tudnak lenni munkahelyhez, vagy egy bizonyos feladathoz. Általában végig is viszik ezeket a feladatokat, nem hagyják abba. Tehát ezek most csak hirtelennyiben jutottak az eszembe, de nyilván ennél sokkal több ilyen jó tulajdonság is van, amit egymástól át lehet venni.
2: vannak olyan problémák, amelyek esetleg minden generáció közt fennállnak? Ezt most úgy értem, hogy például, ha veszünk egy fiatalabb korosztályt és az ő szüleiket, akkor köztük az internet elég sok ilyen komplikációt szül, és ez például egy idősebb korosztálynál meg nem áll fenn, mert akkor még nem volt, volt ilyen.
1: Valóban ebben igazad van, de hogyha ezt úgy lefordítjuk arra, hogy valamilyen újdonságnak az elfogadása, akkor gyakorlatilag ez az összes korábbi történelmi nemzetéket valamilyen szinten érinti. Tehát akkor, amikor elkezdődik egy bizonyos fajta fejlődés, akár egy technikai fejlődés, például amikor az automobilok megjelentek, és a lovas kocsikkal kellett összevetni őket, az is egy újdonság volt, az is egy innováció volt. Tehát az újdonságnak az elfogadása az előző generációknak azért mindig egy feladatot jelent. Az őket követő generáció az sokkal könnyebben tudja ezt megtenni. És egy kicsit talán ez a tempó, ugye ismeritek, azt mondják, hogy a mostani világunkban van egy felgyorsult tempó.
0: Igen, hogy felgyorsult az egész világ.
1: Az egész világ. De hát, hogyha visszanézel, szerintem ez is egy ilyen általános dolog, hogy mindig egy kicsit gyorsabbá válik, akár a termelékenység, a munka, a folyamatok, és akkor ezáltal egy kicsit el is távolodnak a természeti dolgoktól a generációk. Tehát most például ez nagyon érdekes, ez már lehet, hogy egy kicsit messzebbre mutat, de vannak a mostani fiatalabb korosztályban olyanok, akik nagyon tudatosan vissza akarnak térni a természethez pont ezért. Mert hogy a tudomány az eléggé jól eltávolította őket, és nekik már tudatosan kell visszatérniük hozzá, nem feltétlenül van a környezetükben ott a jelen a természet.
2: Milyen olyan gyakorlati dolgok vannak, amiket az egyes korosztályok tehetnek, hogy jobban megértsék egymást, és jobban együtt tudjanak működni?
1: Én azt gondolom, hogy a mostani kommunikációs helyzet akkor működik jól, hogyha partnerségen alapul, tehát két egyenrangú fél kommunikációja zajlik, tehát itt már el kell felejteni az ilyen szokásos tekintélyen alapuló kommunikációs stílusokat. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem fontos a tekintély, vagy hogy az előző generációknak a tekintélyét semmibe kéne venni, hanem inkább ezzel azt akarom mondani, hogy ez ne egy üres tartalom legyen, hanem hogy törekedni kell arra, hogy a mögötte levő tudást, vagy a mögötte levő tapasztalatot ismerjék el. A fiatalok így is úgy is észreveszik azt, hogyha mondjuk egy idősebb személynek vannak fontos vagy értékes tulajdonságai, és akkor nem kell rájuk erőltetni a tekintélyelvűséget, ők maguk is fogják ezt képviselni. Aztán, amit még szerintem fontos lenne így mind a két félnek elfogadni, a fiatalabb meg az idősebb generációnak is, hogy a mostani szervezettségnek muszáj rugalmasnak lennie. Hát a világ az ilyen, hogy bármelyik pillanatban átalakulhat, az egyik napról a másikra változnak a körülmények, tehát hogy mindenkinek kéne valahogy rugalmasabbnak lennie egymás iránt is, meg a helyzetben is. Ami még esetleg érdekes lehet, hogy a digitális platformokat talán már majdnem mindenki használja. És hogy ennek viszont még a szabályrendszere nem teljesen épült ki mindenkiben, szóval ezeknek a használatában egyfajta tudatosságra kellene törekedni, amiben benne van az is, hogy hiteles forrásokból tájékozódjunk, hogy tartsuk be az etikai szabályokat, etikai erkölcsi szabályokat, ne csak a személyes találkozások alkalmával, hanem mondjuk a digitális térben is. Aztán például ugye egy vád éri a fiatalabb generációt, hogy túlságosan sok időt töltenek el a digitális térben, szóval, hogy itt azért szabályozni kellene ennek az időtartamát, illetve inkább az egyensúlyt kéne valahogy megtartani a digitális, meg a nem digitális, vagy a jelenléti tartalmak között, és akkor ami még esetleg érdekes lehet, hogy, és talán még erről nem esett szó, hogy a mentális egészség az egyaránt fontos minden generációnak. Mindenkinek megvannak a saját nyűgei, mindenkinek megvannak a saját nehézségei. Lehet, hogy egy kicsit másképpen, de valahogy erre a mentális egészség megtartására így vagy úgy, de mindenkinek törekednie kell, és hát ahhoz meg nagyon szükséges a szemléletmód, nagyon szükséges az életmódnak, az egyensúlyának a megtartása. És talán ami még érdekes lehet, hogy egy ember akkor működik jól, akár egy feladatnak a végrehajtásában, hogyha az a dolog őt érdekli. És ez akár feladatban is igaz lehet, de abban is, hogy a generációk egymás megismerésére is motiváltak legyenek.
2: Ahogy Hemingway is mondta, megérteni annyi, mint megbocsájtani. Csak akkor tudjuk elfogadni a másikat, ha megértjük, hogy hogyan működik.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Ebben a podcast adásunkban egy olyan témáról beszélgetünk, ami manapság nagyon sok fiatalt foglalkoztat. Vajon tényleg könnyű influencerként megélni?
1: A közösségi médiában gyakran csak a látványos, tökéletes pillanatokat látjuk, utazásokat, együttműködéseket, sikeres posztokat, de kevesebbet beszélünk arról, hogy mennyi munka, kitartás és sokszor bizonytalanság áll mind ez mögött.
0: Mai vendégünk egy olyan influencer, akit a legtöbben a közösségi médiából ismerhetnek. Tartalomgyártóként rengetegen követik a mindennapjait, stílusát és gondolatait. De ma egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz is, hogy ki ő valójában a kamera mögött. Beszélgetünk arról, milyen az influencer élet a valóságban, mennyire könnyű vagy éppen nehéz ebből megélni, és hogyan hat a nyilvánosság a mindennapokra és a magánéletre. A vendégünk pedig nem más, mint Sápi Vivi. Szerintem a te eddigi karriered az nagyon-nagyon sok fiatalnak inspirációt jelenthet. Honnan indult a te történeted?
2: Hát igazából az én történetem az a Covid idején indult az influencerkedés kapcsán. Előtte én ugye elég jutas kísérőként dolgoztam, viszont mindig is szerettem a social médiát, mindig is érdekelt, meg azon belül is a különböző platformokon az ilyen vicces videók, amikkel ki tudtam kapcsolódni, és akkor nagyon gyakran volt az egyik barátnőmmel, hogy különböző filmjelenetekkel szórakoztunk, azokat így megcsináltuk videós formában, vagy rátátogtunk, akkoriban még nagyon ment, és hát az egész csak így a saját magunk szórakoztatására indult, és valahogy innen jött az, hogy amikor Covid alatt nem volt járatom, akkor kedvet kaptam ahhoz, hogy egy picit valamivel elüssem az időt, és feldobjam magamat, így a sok-sok bizonytalanság kapcsán, és így indult az egész, hogy csak a saját magam szórakoztatására tulajdonképpen.
0: És hát ugye mondtad, hogy már korábban is érdeklődtél a média világa iránt, és hogy ugye miután elveszítetted a munkádat, azért ehhez nagyon-nagyon nagy bátorság kellett, hogy te ebbe belevág, hiszen ez a szakma azért elég bizonytalan olyan szempontból, hogy nem feltétlenül ad elsőre egy stabil megélhetést, úgymond, és hogy mertél ebbe az egészbe belevágni?
2: Hát az előző évek során már volt egy jó pár olyan döntés, amikor el kellett döntenem, hogy most kockáztatok, vagy biztosra megyek, de én az a fajta ember vagyok, aki így egy picit lázad, hogy nem törődöm bele abba, ami nem tesz teljes mértékben boldoggá, illetve nyilván volt nekem is szerencsém már olyan munkát végezni, ami így nem az igazi volt, egy sima irodai meló volt, és a repülés után például nekem az nagyon, nagyon más volt, nagyon nem tetszett, és ott rájöttem, hogy mi az, amit szeretnék nagyjából, milyen életet szeretnék élni, és szerintem az ilyen dolgok így ráébresztik az embert, hogyha nem törődik bele, akkor igenis addig megy, amíg nem találja meg a helyét a világban, és valahol ezzel is így voltam, hogy ráadásul pont egy világjárvány közepén azért nyilván az ember próbál a biztosra menni, de ott is hoztam egy ilyen döntést, pont volt egy állás ajánlatom, sőt már kezdtem is volna hétfőn, és egy vasárnap este volt az, amikor én otthon ültem sírva, és gondolkodtam, hogy kezdenék, hogy örülök, hogy van egy biztos munkám, és vár a csapat, és tök jó fejnek bizonyultak, legalábbis így elsőre, de érzem, hogy nem akarom, hogy nem ez az, amit szeretnék, és mellette pedig már volt egy ajánlatom a mostani menedzsmentemtől, hogy kezdjünk el együtt dolgozni, de amit te is mondtál, ez egy elég bizonytalan, főleg amikor az elején döcögősen indul, meg nem tudod, hogy mire számíts, akkor főleg egy ilyen helyzetben még, ami mellette volt, nehéz volt meghozni a döntést, de én nyilván életem egyik legjobb döntése volt, hogy néha be kell vállalni azt, hogy talán a bizonytalanabb utat járod, de talán boldogabb leszel tőle is, és nálam ezek általában eddig működtek.
0: Mennyi időbe telt, amíg te így berobbantál ezzel az influencerkedéssel, hogy tényleg ismert lettél, és hogy ebből akár már meg is tudtál élni?
2: Fú, hát nekem nagyon gyorsan történt az egész, mert miután elkezdtem ezt az új trendet, vagy nem is tudom minek nevezzem, ez a hogy mi videós korszakom volt, amikor ezekkel a 8-soros, rímes, seppes kis videókkal, parodia videókkal kezdtem el TikTokon foglalkozni, akkor ugye az nagyon-nagyon népszerű lett iszonyatosan gyorsan, tehát 2 nap alatt ilyen 20 000-ről 250 000-re nőtt a követőtáborom, és igazából nem is tudtam, hogy ez mit jelent, vagy mire számít, csak hogy most ebből én tudok-e bármit kamatoztatni, tehát hogy én így ugyanúgy csináltam a hétköznapi teendőimet, csak folyamatosan jöttek az értesítések a telefonra, úgyhogy ez mindenkinél változó, hogy van, aki szépen lassan felépíti magát a social médián belül kitartóan, és folyamatos feltöltésekkel, folyamatos videókkal. Nálam meg így kb. Egyik napról a másikra történt az egész, és onnantól kezdve így elindult felfelé.
0: Boldogabb vagy most, mint az ismertség előtt?
2: Teljesen más fajta, más életet élek, más lehetőségeim vannak. Én nyilván mindig arra próbálok koncentrálni, hogy az a cél, hogy boldog legyek, és az így az egy tök összetett dolog szerintem, hogy a social media az alapból egy hatalmas nyomással jár, nyilván vevőnek kell lenni az emberek véleményére, ugyanúgy a negatív kritikára is, mint ahogy az építő jellegűre, vagy a pozitív kommentekre, szóval, hogy én ugyanúgy adok a negatív kommentekre is például, vagy a visszajelzésekre, és nyilván ez ad egy olyan folyamatos nyomást, amit még így jó pár év elteltével is vannak időszakok, hogy nehezebb kezelni. Szóval ezt így nagyon nehéz, ez egy másfajta boldogság, mint mondjuk az előtti, azért a social médiában való jelenlét, az bárki bármit mond, hogy jaj, mennyire könnyű, azért annyira nem az, de meg kell tanulni helyesen kezelni.
1: Szerinted kívülről mi a legnagyobb tévhit az influencerekről?
2: Hát az, hogy ez mennyire egyszerű. Nyilván értem a sztereotípiát, mert sajnos van egy bizonyos réteg az influencereknek, akik nyilván ezt alá is tudják támasztani, és akár visszajönnek a lehetőségeikkel, vagy nem ugyanazt adják, nyújtják cserébe, amit mondjuk elvár egy ügyfél, vagy egy márka, vagy egy hirdető, és ezekből a csalódásokból azért vannak az embereknek, van az emberekben egy ilyen kialakult kép, és én mindig azon vagyok, hogy ezt megdöntsem, tehát túlteljesítsem azt, amit ígérek, soha nem alá. Emberileg is én próbálom mindig azt bizonyítani, hogy egy ember, egy érző ember van az influencer mögött, és nem csak egy olyan valaki, aki unboxing videókat készít, és mosolyog a kamerába. Szóval ez is elég bonyolult dolog, de egyébként meg élvezem, és azt a sok lehetőséget is, amit ezáltal kapok, és mindig szeretek is ebből visszaadni.
0: Mennyi munka van egyetlen poszt mögött például?
2: Hát ez igazából nagyon változó. Én nagyon maximalista vagyok, tehát egy fényképes poszttal is több órát el tudok szórakozni, meg így dolgozni rajta.

0: csinálni, akár hogyha egy utazást mutatok például, nem a luxust mutatom, hanem azt, hogy hogy tudod te is elérni, vagy hogyan tudsz okosan útnak indulni, és nekem például ez a kommunikáció az, ami bevált, viszont attól függetlenül, hogy ilyen hétköznapi dolgokat kommunikálok, én szeretek odafigyelni a minőségre, és az viszont nagyon sok időt igényel, hogy mondjuk jó legyen megvágva egy videó, én nem tudok csak így selfie módban valamit beböfögni a kamerába, és akkor azt feltölteni, hanem akkor én ott nekiállok vágni, rengeteg vágóképből áll, akár egy egyperces videóm is, és hát sokszor ez a probléma, hogy az emberek természetesen, akik nem vágtak még videót életükben, vagy nem látnak ebbe bele, ebbe a folyamatba, azok számára ez pont azért, mert könnyedén próbálok mindent kommunikálni, és hétköznapi módon, ez sajnos azzal is jár, hogy azt látják, hogy azt a milyen jó élete van, és pont, tehát nincsen mögötte a munka, én sem érzékeltetem, hogy mondjuk egy egyperces videót akár vágok 6-8 órán keresztül, mert ez is gyakran megtörténik.
1: Mit tanácsolnál annak, aki most szeretne influencer lenni?
0: Nem is szeretnék nagy szavakkal dobálózni, mert igazából szerintem mindenkinek meg kell találni a saját útját, a saját stílusát, és mindenki fog elkövetni bakikat, és itt nem csak a social médiáról beszélünk, hanem úgy az életben összességében. Szóval itt nincs olyan, hogy ez lenne az írott szabály ahhoz, hogy influencer legyél, vagy így vágj bele, úgy csináld, ami boldoggá tesz, és szerintem ez a legfőbb cél, mindegy, hogy influencerkedésbe, vagy mibe szeretnél belevágni, hogy szerintem úgy érdemes élni, hogy úgy tedd le a nap végén a fejed a párnára, hogy de jó életem van, vagy de jó életem lesz, mert mindent megteszek érte, és tudom, hogy mit szeretnék.
2: És ezzel a gondolattal a beszélgetésünk végére értünk. Köszönjük Sápi Vivinek, hogy elfogadta a meghívásunkat. A mai beszélgetésünkből is kiderült, hogy influencer lenni nem csak a csillogás, hanem sok munka és nagy felelősség is. Ezért fontos, hogy a fiatalok ne csak azt nézzék, ami a képernyőn látszik, hanem azt is, mi van mögötte.
3: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
4: Mert a sztárok legizgalmasabb dolgait innen tudom meg.
5: Az osztálytársaim is a Táskarádiót hallgatják még órák alatt is.
6: 97.5 Táskarádió.
7: Te is beleférsz.

0: Leszel a barátom?
1: Én egy szőkével? Soha.
0: Te is hallottad ezeket a mondatokat? Akkor ez neked szól. Ha pedig esetleg te mondtál ilyeneket, akkor meg extra figyelj.
2: A mai adásban Ulica Henrietta pszichológus hölgye fogjuk az elfogadás témát kibeszélni.
3: Ez a Táska Rádió Podcast. Te is beleférsz.
2: Szerintem azt kimondhatjuk, hogy manapság központi téma lett az elfogadás. De hányszor érzed azt, hogy egy ember életében az a gát, hogy nem fogadja el saját magát, és mások sem fogadják el?
4: Szerintem én nagyon sokszor érezhetem ezt, pontosan azért, mert hogy pszichológusként járnak hozzám az emberek, segítségért jönnek hozzám, és a problémáiknak a hátterében nagyon sokszor ez meghúzódik, ez a jelenség. Lehetne ezt másképpen is fogalmazni, tehát nem csak elfogadásként, vagy lehetne beilleszkedésként is megfogalmazni, és hát ha már egyszer elfogadásról van szó, akkor ez is egy kétirányú folyamat, részben benne van az ön elfogadás. És másrészt pedig az, hogy a mások részéről mennyire sugárzik felénk egy ilyen elfogadás. Úgyhogy én szerintem igazán sokszor, és azt tapasztaltam, hogy akár ez bármelyik generációt is érintheti. Tehát időskorban is megjelenik még, tehát vannak olyanok, akik egész életükben ezzel küzdöttek, az is elképzelhető, hogy idős korukra van bennük egy kétség, és hát ennek a vonalzónak a másik végén az egész fiataloknál is megjelenik. Igen. Hát értelemszerűen náluk akár azért, mert ők még kevés tapasztalattal rendelkeznek.
0: És szerinted mi a különbség az elfogadás és a beletörődés között, és szerinted hol húzódik egy ilyen határ így a kettő között?
4: Szerintem ez egy szemléletbeli különbség. Legalábbis amikor így érzékelem a szavakat, vagy így megpróbálom megérezni a mögötte levő tartalmat, akkor nekem az elfogadás az, ez egy pozitív fogalom. Tehát, hogy ott mindenképpen arról szól, hogy amilyen vagy, ahogyan látlak téged, úgy megpróbálok téged elfogadni, vagy befogadni. Ugye van erre egy latin kifejezés is, ez az integráció, inklúzió, az például a befogadást jelenti. És a beletörődésben én mindig érzek valamiféle negatív tartalmat. Aki törődik, az mondjuk sérül, vagy az valamit elveszít. Tehát azt gondolom, hogy a beletörődésnél ott mindig valami hiány jelentkezhet. Tehát ebben a tekintetben azt gondolom, hogy talán inkább az elfogadásra kéne törekedni.
2: Az előbb említetted ugye így a korosztályokat, hogy ez így mindenkinél fent áll. De hogy melyik az a korosztály, ahol a legtöbbet feljön ez az, hogy nincsenek megelégedve saját magukkal az emberek, és hogy nem tudják magukat elfogadni?
4: Hát nézzétek, én szerintem ez nagyon sokszor elhangzik a köznapi kommunikációban is, hogy a fiatalabb korosztályokban nagy gond van. A rendelőben én is ezt tapasztalom. Azt látom, hogy mondjuk a mostani serdülők, a mostani fiatalok, a 20-as éveik elején járók, nagyon sokszor még így akár a 30, korai 30-asoknál is, ez a jelenség azért előfordul. Azt gondolom, hogy addig jelent ez igazán nagy gondot, amíg a személyiség nem stabil, amíg formálódik, amíg még nincsenek meg azok a támpontok, amire úgy igazán támaszkodni tud, tehát amíg még egy ilyen nagyon folyékony a személyiség, addig ez nehéz. A bizonytalanság ellenében nagyon jól hatna a környezet, aki mondjuk meg tudná támasztani ezt az alakuló személyiséget, és hát a másik ilyen sztereotípia, hogy most már valahogy elszakadnak egymástól az emberek, eltávolodnak egymástól, és akkor így ez a támogató környezet, ez nem teljesen adott.
0: És szerinted melyik az a korosztály, amikor mernek is ezzel pszichológushoz fordulni?
4: Én szerintem ebben a tekintetben egyébként nem állunk rosszul, tehát a fiatalok azok tulajdonképpen könnyebben vagy jobban fordulnak szakemberhez. Lehet, hogy azért, mert hogy azok a régebbi sémák már lebomlóban vannak, hogy aki pszichológushoz fordul, az biztos, hogy hülye. Hogy az a biztos, hogy nagy gond van. Tehát, hogy ez már úgy kezd egy kicsit visszahúzódni. Másrészt pedig a fiatalabb korosztály az úgy alapból megkeresi a segítséget. Nem csak ebben a tekintetben, nem csak a mentális egészséggel, hanem hogy egyéb szakemberekhez is könnyebben könnyebben vagy gyorsabban fordulnak. Szóval ez egy ilyen pozitív dolog, de én azt is látom, hogy azért a nem annyira fiataloknál is előfordul az, hogy most már szélesebb körben használják a pszichológusi segítséget. Ez egy abszolút pozitív dolog.
2: Igen.
4: Egyébként ugye rengetegen jelentkeznek pszichológia szakra, nagyon sokan ezt az életcélt tűzik ki maguk elé, szóval több a szakember is.
2: Én most így a saját példámból tudok amúgy kiindulni, nálunk a családban én is voltam pszichológusnál, én is jártam, és amúgy én nagyon szerettem, bármit, hogy én sose éreztem azt a, mert régen, amikor még én is kisebb voltam, az volt, hogy lenéztük azokat, akik pszichológushoz jártak, de én sose éreztem magam emiatt különnek, én mindig szerettem, mert akivel voltam hölgy, ő mindig segített, meg mindig aranyosan beszélgettünk, én nagyon szerettem. De például az öcsém, ő 6 éves volt, mert még ovis volt, és egyszerűen nem bírt beilleszkedni, és nálunk anyukám is már elvitte őt. Igazából ezzel sincsen semmi, tehát ő is szerette, viszont ennek a szöges ellentéte a bátyám, aki 20 éves, és ő viszont akármikor próbáltuk rávenni, hogy menjen el, mert ő is ilyen nagyon zárkózott, és tényleg nem megy sehova. Egyszerűen ő nem, mert ő nem fog elmenni. Ő ezt butaságnak tartja. Ő neki nincs erre szüksége, pedig szerintem nagyon is szüksége lenne rá.
4: Lehet az is, hogy ez egy bizalmi kérdés.
2: Lehet.
4: Tehát, hogy vannak olyanok, akik könnyebben osztják meg a saját belső tartalmaikat, és hát vannak olyanok, akik meg nagyon zárkozottak, és egészen nehezen bíznak meg egy teljesen vadidegen emberben. Én azt gondolom szakemberként, hogy ilyenkor érdemes többször próbálkozni.
2: Igen.
4: Tehát nem egy lapra föltenni mindent, és mondjuk egy csalódás vagy egy rossz élmény után azt mondani, hogy sosem próbálom meg többet, hanem akkor azt kell választani, hogy több szakembert felkeresni, akár csak egy-egy alkalommal, és aztán lehet, van olyan két ember, akik jól passzolnak egymáshoz, igen, meg kell keresni ezt a...
2: Hát ez biztos, hogy nálunk a bátyám ő tényleg zárkózott, tehát igazából nagyon a családban sem nyílik meg senkinek, tehát, hogy így mi sem tudjuk, hogy mi zajlik az ő fejében, mert sose volt ez az ilyen elmondom a problémámat, mert nekem valami baj van, hanem inkább ő ilyen csöndes hallgató volt, én csak úgy hívom. De ugyanakkor, ha valami olyan van, azt mindig közölted, de most jelenleg nem tudnám megmondani, hogy neki milyen a lelki állapota. Uh-huh. És ez nekem, amúgy ez valahol rossz is, mert ugye anyáiknak sem nagyon tudja ezt így közvetíteni, és felénk sem, tehát a bátya nem az az ölelgetés típus így, szerintem ebből lejött, de viszont én meg a szöges ellentéte, én meg nagyon szeretem az ilyen fizikai kontaktust is, de ő teljesen más, és így az ember nem tud rájönni, hogy akkor ő most mit érez?
4: Vannak introvertáltak, akik inkább a saját belső világuk felé fordulnak, és ugye ismerjük az extrovertáltakat, akik meg nyitottak a különböző külső behatásokra. Olyan emberek, akik egy kicsit nehezebben nyílnak meg, azért az ő számukra is létezik egy csomó módszer, naplózás például, vagy valamilyen kreatív írás, és mondjuk az, aki így szemtől szemben, fizikai környezetben nehezen találkozik egy emberrel, az elképzelhető, hogy például az online térben könnyebben talál, vagy ott van egy olyan távolságtartás, amiben ő ezt könnyebben elviseli. Ma már a pszichológusok online módon is dolgoznak, és ez nem összetévesztendő a mesterséges intelligencia megkérdezésével. Igen. Tehát jó az, hogyha mondjuk szakember van a képernyő mögött.
0: Ha egy tanácsot adhatnál az elfogadással kapcsolatban, akkor mi lenne az?
4: Hát ebből következik, amit eddig is mondtam, hogy talán a leghitelesebb az az önazonosság. Szintjének az elérése. Tehát amikor elfogadom, hogy nem vagyok tökéletes, de ilyen vagyok. És persze egész életünkben törekszünk arra, hogy mindig kihozzunk valami jobbat magunkból, ennek az érdekében tanulunk, ezért gyakorlunk olyan dolgokat, amelyeket még nem tudunk elég jól, emiatt próbálunk mindig újabb és újabb teljesítményeket elérni, de az önazonosság talán abban is megmutatkozik, amikor tudok találkozni saját magammal, amikor tudok szembe menni saját magammal, és az akkor tud talán bekövetkezni, amikor a világból körülöttünk lévő zaj elül. Kicsit talán hogy merek egyedül lenni saját magammal. Erre nagyon jók például a kis elvonulások. Most mindegy, hogy minek hívjuk, amikor merek egyedül lenni. Vagy például a másik ilyen gondolatom az, amikor, hogy meg tudom tapasztalni a saját erőmet. Hogy képes vagyok rá. De az nyilván csak akkor fog bekövetkezni, hogyha valamilyen kihívásnak megpróbálok megfelelni. Nem kell nagy dolgokra gondolni, ha eddig csak 2 kilométert tudtam lefutni, akkor esetleg megpróbálkozom 2,5 kilométerrel, és megtapasztalom azt, hogy nem haltam bele. Hogy meg tudtam ezt tenni. Tudjátok, nagyon divatos a Camino Tehát amikor valaki hosszú kilométereket egyedül megy, de hát ott is ezt éli meg, hogy képes vagyok rá. Szóval, hogy ezt kell elhinni szerintem, hogy képesek vagyunk, és nagyon sok mindenre képesek vagyunk.
0: Ha magadra ismertél, ne habozz segítséget kérni, mert segítséget kérni nem ciki.
5: 97.5. Táskarádió.

0: skies. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello, köszönjük a mai figyelmet, és várjuk az észrevételeiteket, kíváncsiak vagyunk, hogy hogy tetszett nektek ez a három podcast, és reméljük, hogy nagyon várjátok a negyediket is, ami tulajdonképpen a függőségről szól, méghozzá egy függő fog mesélni arról, hogy milyen nehéz időszakokat élt meg. Bali Villő és Kovács Jászmin podcastjét tehát jövő héten hallhatjátok itt a Hello-ban a 97.5-ön.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammer Karina és Garai Nazira.
1: 7 étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.
2: Csak a te kedvenceid. Semmi más. 97.5 Táskor.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
1: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 21 óra. Hírek a Táska Rádióban.
7: Ezt Proki elültette a bogarat Rihanna rajongók fülében. Selena Gomez végleg búcsút mondott a legismertebb szerepének, és a Disney is a TikTokra tart. A mikrofonnál Winter Diana. Ezt Proki elültette a bogarat a Rihanna rajongók fülében. Közel 10 év után Riri végre új albummal térhet vissza. Erre utalt gyerekei apja Ezt Proki egy friss televíziós interjúban. A BBC beszámolója szerint a rapper a The Jason Lee Show című műsor vendégeként árulta el néhány részletet az énekesnők készülő projektjéről. Most éppen a stúdióban van, mondta Ezt Proki, aki ugyan nem osztott meg további konkrétumokat, de határozottan cáfolta azokat a pletykákat, melyek szerint közös dupla albumot készítenének. Amikor Jason Lee műsorvezető Rihanna esetleges új szólólemezéről kérdezte, a rapper mindössze annyit mondott, valamin dolgozik. A barbadoszi születés énekesnő, akinek polgári neve Robin Fenty, legutóbb 2016-ban jelentkezett stúdióalbummal. Az Anti megjelenése óta ugyan több kis lemezt is kiadott, de teljes nagy lemez nem került a rajongók elé. Selena Gomez számára most tényleg lezárult egy korszak, több mint másfél évtized után végleg búcsút intett egyik legismertebb karakterének, Alex Russo-nak. A színésznő a Waverly Hely az új Varázslók spin-off filáléja kapcsán mesélte arról, milyen érzés volt utoljára magára ölteni a szerepet, amely világszerte ismertté tette. A Varázslók eredeti sorozata 2007-ben indult, Gomez pedig akkor még tínédzserként alakította Alexet. A Disney Channel sikersorozata 4 évad után 2012-ben ért véget, több mint egy évtizeddel később pedig Selena és egykori kollégája David Harry közösen hozták vissza a varázslatos Russo család történetét. Selena számára azonban nem csak Alex karaktere volt fontos, hanem az is, amit a sorozat képviselt. Reméli, hogy a családok újra felfedezik az együttnézhető sorozatok örömét. A Disney is a TikTokra tart. A Disney megállapodott a TikTokkal, a tartalomgyártók már filmrészleteket is felhasználhatnak. Új együttműködést jelentett be a Disney és a TikTok, amelynek köszönhetően a közösségi platform tartalom készítői a jövőben hivatalosan is felhasználhatnak részleteket a szórakoztatóipari óriás filmjeiből és sorozataiból rövid videókban, számolt be róla az egyik hírügynökség. A program elsőként az Egyesült Államokban indul el kísérleti projektként a következő hónapokban. A Disney tájékoztatása szerint a későbbiekben más országokra is kiterjeszthetik az együttműködést. 35 éve vált elérhetővé az első ismert World Wide Web oldal. Sir Tim Berners-Lee Genfben a CERN magkutatóközpontban fejlesztette ki a világ első webböngésző programját. Az eredeti cél az volt, hogy a különböző intézményekben világszerte dolgozó kutatók között automatizálja az információ megosztást. Az alapötlet egy globális információs hálózat létrehozása volt, a számítógépek, a számítógépes hálózat és a hipertext képességeinek ötvözésével.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
7: Az Alba kosarasai is megkezdték a munkát, a válogatott VB selejtezőire hangoló Pongó és Meleg, valamint a légiósok még nem csatlakoztak a többiek, ezen a felkészülés felmérésekkel és egy kis mozgással kezdetét vette. Az erőléti tréner Gödör Marcell vezetésével megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Albafehérvár férfi kosárlabda csapata. A munkába a légiósok csak később, augusztus 17-én kapcsolódnak be. A felkészülési meccsek menetrendje is már majdnem kész, az már biztos, hogy 3 torna is vár az Albára, még pedig Oroszlányban, Pakson és Szombathelyen. A fehérvári egylet összecsap még a Kecskeméttel, a Nagy Gábor emlékmérkőzést pedig egy héttel a bajnoki rajt előtt vívja az Adria Ligában induló Szlován Bratislava ellen.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
7: Holnap ismét igazi kánikulában lesz részünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül tetőzik.
2: És a tezenét indul a Táska Rádió esti showja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schneider Zaj Ákos, Szigül Barnabás és Petrovics Adél. Négy kölyök kutyát ölt meg egy férfi.
1: A 41 éves elkövető német juhász kutyáinak négy kölyke született. A férfi nem tartott igényt a kiskutyákra, ezért a kölykök közül hármat kegyetlenül elpusztított, majd tetemüket elásta az udvaron egy gödörbe. Az állatok közül egy még életben volt, amikor a férfi elásta őket, így neki különös szenvedést okozott. A többszörösen minősített állatkínzással vádolt férfi már az előkészítő ülésen beismertetettét és lemondott a tárgyalás jogáról is. Ezért 6 hónap szabadságvesztésre ítélték.
2: Az emberiség az állatvilággal szimbiózisban él, ezért az állatkínzás rendkívül súlyos cselekmény. Nélkülözhetetlen számunkra az állatvilág, ezért annak védelme alapvető kötelessége mindnyájunknak. Az állatkínzás abból a szempontból különleges, hogy ilyen tárgyi súlyú bűncselekmények közül egy bűncselekmény sem képes ilyen mértékben kiváltani a társadalom felháborodását. Érthető a gazdik aggodalma, hiszen szörnyű még csak belegondolni is, hogy ezek a kínzások akár szeretett kis kedvenceinkkel is megtörténhettek volna. De ki is követi el az állatkínzást?
1: Nem más, mint aki gerinces állatot indokolatlanul bánt, vagy olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodást vagy pusztulást okoz.

0: Természetkárosításnak minősül.
1: Szerencsére egyre többen tesznek az állatkínzás ellen hazánkban is. Vannak alapítványok, civil szervezetek, akik koordinálják a folyamatokat, befogadják a megmentett állatokat, információkkal segítik a lakosságot, és akár a hatóságokkal is együttműködnek. Ilyen például a Székesfehérváron működő Herosz Állat és Természetvédő Egyesület, akik napról napra teszik szebbé egy-egy állat jövőjét.
2: De magánszemélyként is sokat segíthetünk, részben azzal, ha figyelünk a környezetünkben élő állatokra, részben pedig azzal, ha segítjük a szervezetek munkáját. Hiszen ahogy Antól Francis mondta, amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik.
3: Táskarádió 97.5.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Merrákot okozhat a sok szalonna és kolbász.
1: Kismértékben növelheti a merrák kialakulásának kockázhatát a nőknél, ha rendszeresen esznek feldolgozott húsételt, például szalonnát és kolbászt. Állapította meg egy új kutatás, amely elemzéséhez több mint 1 millió nő adatait használták fel.
0: Amerikai kutatók egy folyóiratban publikált munkájukban 15 korábbi tanulmány adatait elemezték, és arra jutottak, hogy azoknál a nőknél, akik sok feldolgozott húsfélét fogyasztanak, 9%-kal emelkedik a mellrák kialakulásának kockázata ahhoz képest, akik kevés ilyesmit esznek. Az Egészségügyi Világszervezet már korábban közölte, hogy a feldolgozott húsfélék rákkeltő hatásúak lehetnek.
1: Szakértők azonban óvatosságra intenek a tanulmány megállapításával kapcsolatban, és arra hívták fel a figyelmet, hogy az egyes nők valóságos kockázata igen csekély, az inkább a népességre kivetítve érzékelhető. Rengeteg kutatást megnéztek, de sok a kérdőjel.
0: Az összességében több mint 1 millió nő adatain alapuló tanulmány kapcsolatot talált a feldolgozott húsfélék fogyasztása és a mellrák kialakulása között. Azt azonban nem tudta világosan bizonyítani, hogy a rákot tényleg ezek a húsfélék okozták-e. A tanulmány 15 korábbi kutatást elemzett, azok azonban különbözőképpen határozták meg azt, hogy mi számít túlzott fogyasztásnak a feldolgozott húsfélékből.
1: Egy brit tanulmányban például a napi 9 g-nál több számított soknak, ami heti 2-3 szelet pirított békönt jelent. Más tanulmányokban azonban sokkal nagyobb mennyiség számított kockázatosnak. Az elemzett kutatások a résztvevők elmondás alapján rögzítették, hogy mit tettek, és a későbbi követések során vizsgálták, hogy kinél alakult ki mellrák. Ezzel ugyanakkor az a probléma, hogy azoknál, akik különböző mennyiségű feldolgozott húst fogyasztottak, más olyan életmódbeli különbségek is előfordulhatnak, ami miatt mellrákjuk lehet.
0: Nagy-Britanniában minden 100 nőből 14-nél alakult ki mellrák élete valamelyik szakaszában. A 9%-os kockázatnövekedést úgy is le lehet fordítani, hogy ez nagyjából minden 100 nőre jutó további plusz egy esetet jelent. A kutatók hangsúlyozták, hogy a rák kockázatot a feldolgozott húsfélék okozzák, a vörös húsok fogyasztásánál nem találtak ilyen kapcsolatot. A WHO a vörös húsokat a feltehetően rákkeltő kategóriába sorolta.
1: A Harvard Orvosi Egyetemnek egy kutatója, a tanulmány vezető szerzője az eredmények tükrében a húsfogyasztás csökkentését javasolta, de nem tanácsolta az elhagyását az étrendből. Jelenleg az ajánlott mennyiség napi nem több, mint 70 g-nyi vörös hús.
0: A feldolgozott húsfélék, a békön, a kolbász, a hotdog, a szalámi, a sonka, a sózott, szárított, pácolt marhahús különböző tartósítási eljárásokkal készülnek. Több elmélet is született arról, hogy miért emelhetik a rákkockázatot, az egyik szerint a pácsó hathat a húsban lévő fehérjére, amitől az rákkeltővé válik.
2: Megkérdeztük, te miért hat?

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Ma a krumpliról hallhattok érdekességeket. A burgonya ismertebb nevén a krumpli, burgonya félék családjába tartozó növény, amelyeket keményítőben gazdag gomójáért termesztenek világszerte. Európában a 16. században került. Magyarországra 1650 körül jöhetett be, de igazi elterjedése II. József magyar király adókedvezményeinek volt köszönhető. A krumpli szó bajor oszlák nyelvterületről érkezett a magyar nyelvbe, míg a burgonya szó etimológiai eredete eddig tisztázatlan. Peru és Chile hegyvidékén őshonos, ott az őslakosok már körülbelül 5000 éve termesztik, de fogyasztásra már több mint 7000 évvel ezelőttre tehető. Európába először Pizarro expedíciója hozta el az 1540-es években. A 16.-17. Században spanyol-portugál kereskedők elterjesztették Ázsiában és Afrikában is. A magyarországi botanika első mecénása Batthyány Boldizsár a tudomány szeretete miatt látta vendégül Carolus Clusiust. Ekkor került először a krumpli Magyarországra. Azonban még hosszú ideig tartott, mire elterjedt az országban. Az 1800-as évektől kezdtek el komolyabban foglalkozni vele. Ausztráliába az angolok vitték a 18. században. Ez a legfontosabb termesztett nem gabona növény, így több ezer fajtája ismert. Becslések szerint ma világszerte 192.000 négyzetkilométeren termesztenek burgonyát.
1: Fogyasztani kizárólag a gomolyás szabad. A virágból keletkező bogyókban, a növény felszíni zöld részeiben, valamint a burgonya gomó szemeiben. A napon tartott gomó megzöldülő héjában méreganyagos szolanint fejleszt. Mindennapos alapvető élelmiszernövény energiatartalma harmada a kenyérének. Egy kifejlett gomó normális tömege 40-200 g.
0: Kártevői. A burgonya legnagyobb ellensége a krumpli bogár. A bogár és lárvái a növény leveleivel táplálkoznak, ezáltal ők is mérgezővé válnak. A gumókat a földben megtámadhatja a lótücsök, a cserebogár és a pattanóbogarak lárvája is. Talajlakó fonálférgek is károsíthatják, amik elsősorban az intenzív termelés miatt szaporodhatnak fel.
1: Gyógyhatásai. A nyers burgonyaszeletek nedve lágyítja, tisztítja a bőrt. Reszeléke enyhíti a szem körüli dúzzanatokat, hűsíti a nap égette bőrt. Pépjével pattanásokat, aranyeres csomót kezelnek. Nedvével keléseket vagy forrázott sebeket gyógyítanak.
2: 97.5 Táskarádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejha Márkarina és Garaina Zira.
1: 7 étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért. 90.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor, Hedvig Mira és Vörös Csenge. Bár a nagy fináléra még várni kell, öröm nézni, ahogy a szemünk előtt felnőtté váló gyerekcsapat ismét megmenti a világot. Továbbra is maximális hőfokon ég a valaha készült egyik legkreatívabb sorozat. Ez a nap is eljött végre, május 27-én felkerült a Netflixre a Stranger Things várva várt negyedik évada. Alig ha nem, soha korábban nem volt annyira aktuális az ólomlábakon jár az idő kifejezés, mint most. Elvégre 2019-ben láthattuk utoljára az álmos amerikai kisváros Hawkins vicces gyerekcsapatát, amint a Stephen King regényekből szökött szuperképességekkel rendelkező tini lány, a magyar verzióban Tizinek elkeresztelt Eleven, Millie Bobby Brown segítségével legyőzik a förtelmes világ förmedvényeit. Más néven a helyen lefele szörnyetegeit.
1: Pár évvel ezelőtt, egészen pontosan 2016-ban egy olyan sorozat látott napvilágot a Netflixen, amelyet sokan, köztük én is, nem nagyon tudtak hova tenni, pláne értelmezni. Sci-fi horror gyerekszereplőkkel a 80-as évek elején? Hát már akkor sokan sejtették, hogy ebből vagy nagyon nagy bukta lesz, vagy akkorát fog szakítani, amely meghozza a várva várt Rivalda fényt az, akkor még pályafutás elején járó streaming szolgáltatónak. Nos, mindenki nagy szerencsére az utóbbi jött be, hirtelen mindenki a Netflixet nézte, mi pedig olyan sorozattal lettünk gazdagabbak, amelyek egyszerűen vétek lett volna kihagyni. De mitől is működött ennyire a Stranger Things? Egészen egyszerűen olyan tökéletes egyveleget kaptunk, amelyet minden korosztály képes volt magába szippantani, már a főcímtől kezdve. Ami utána jött, arra, meg egyszerűen nem voltunk felkészülve. De tényleg.
2: A gyerekszereplők zseniálisak voltak. A hangulat és zene pazar volt, a 80-as évekbeli feeling és a számos popkulturális utalás pedig akkora löketet adott az egész produkciónak, hogy már pár epizód után érezhető volt, hogy akár a végtelenségig is képes lettem volna nézni, de gondolom ezzel nem voltam egyedül. Egy igazi mesterművel volt dolgom, amelyben a legapróbb részletek is olyan műgonddal voltak kidolgozva, hogy szerintem ilyet szériában még nem nagyon láttam. A második évad aztán tovább mélyítette a történetet, a srácok is nagyobbak lettek, így más és más problémákkal kellett megküzdenünk az életben, ám ami rájuk várt, arra egyszerűen nem lehettek felkészülve, mégis ügyesen vették az akadályt. A harmadik, szerintem egyértelműen a legjobban sikerült évad pedig mindezt még jobban megfejelte, és már az utolsó részek közben megfogalmazódott bennem a gondolat. Ezt vagy hova lehet még fokozni?
0: Nos, lehet, vagyis lehetett, és még a negyedik évad záró darabjai hátra vannak, amelyek már most látom, hogy ki fogják sütni az agyunkat. Csak győzzük kivárni. A Stranger Things harmadik évada eléggé kuszán ért véget, úgy is lehet fogalmazni, hogy a nagy csata utáni levezetésben eléggé megkavarták nekünk a szálakat a készítők. A brigád szétszélett, lényegében két különböző államban tengődnek, így érdekes lesz majd látni, hogyan találnak újra egymásra. Szóval Tizi, Millie Bobby Brown, Bill Noah Schnapp és úgy az egész Byers család Kaliforniába tették át székhelyüket, míg a többiek Mike, Dustin, Lucas, Max, Nancy, Steve, Robin és Erika maradtak Hawkinsban, ahol elsősorban a gimi és a felnőtté válás nehézségeivel próbálnak megküzdeni. Közben Joyce Byers, Viona Ryder egy rejtélyes csomagot kap Oroszországból, amelyből ő is végre megtudja, amit mi már rég tudtunk, hogy Jim Hopper, David Harbour életben van.
1: Eközben az új szereplők is leteszik a névjegyüket, köztük a legérdekesebb figura Eddie Manson, Joseph Quinn például egy olyan szörnyűségnek lesz a szemtanúja, amely tovább borzulja a kedélyeket a mostanra a tragédiák központjába váló Hawkinsba.
3: 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: Kis Brightonba költözött. Itt egy barátja éppen repcsoportot alapított, és felkérte Grahamet, hogy csatlakozzon hozzájuk. A repcsoportnak köszönhetően olyan emberekkel találkozott, akik segítették karrierjének megkezdését. Az elkövetkezendő néhány évben hip-hop műfajokban játszottak. Mivel zenei karrierje az Akfield környéki helyi ifjúsági klubokban kezdődött, Graham továbbra is visszatér a környékre és fellépéseket ad.
1: Most beszéljünk egy kicsit Graham családi állapotáról. Graham 2019 májusában házasodott össze Beth Rueival. Gyermekük Royben azonban már 2017 szeptemberében megszületett.
0: Első slágerét a Human 2016 júliusában adta ki a Columbia Records. A csúcspont az volt, amikor Ausztriában, Németországban, Belgiumban és Svájcban is az úgynevezett singles chart, magyarul kislemezlista első helyén állt. A dal Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Svédországban és Svájcban is aranyminősítést kapott. Graham debütáló albuma, ami szintén Human címmel jelent meg 2017. február 10-én lett kiadva. Ez elnyerte a BBC Music Award díját, valamint Grahamet az év művészének is jelölték. A Human máig is Regan Bowman leghallgatottabb zenéje, ugyanis a YouTube-on 992 millió nézettséggel bír.
1: 2017-ben megjelent a Skin című zenéje, amivel nagy sikerre tett szert. A dal inspirációja Grahamtől jött, amikor a Trónok harca egyik epizódját nézte, amiben Jon Snow és Ygritte kapcsolatáról volt szó. A klippet, ami már a 102 milliós nézettségnél jár a YouTube-on, Greg Davenport rendezte.
0: Szintén 2017-ben megjelent a Broken People című zene, ami 39 milliós nézettséget ért el a YouTube-on. Ezt a slágert Logic-kal, teljes nevén Sir Robert Bryson Hall-lal közösen adja elő. A dal Graham Bright című albumában kapott helyet.
1: 2019-ben kiadta legfrissebb számát a Giantet, amit Calvin Harris-szel közösen kollaborált. A dalt a Columbia Records-on keresztül adták ki január 11-én. A Giant ott egymást követő héten a második helyen állt az Egyesült Királyság beli listán, valamint a dal a top listák elején állt Belgiumban, Mexikóban és Skóciában.
0: Neked melyik a kedvenc zenéd Regan Bowman-től? Írd meg nekünk a Facebookon!
2: Minden este 6-tól 10-ig.
3: Hello.
2: A Táskarádió esti showja. 97.5 Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Varga, Sagát, Csaba, Fűrjes, Csenge és Hedrik Mira. Miről árulkodik az, ha unatkozol? Most megtudhatod. A mindennapok egyhangúságában sokszor veheted észre magadon, hogy unatkozol. Eddig lehet nem is törődtél ezzel annyira, pedig fontos jelentése lehet a számodra.
1: Az unalom egy pszichológiai jelenség, ami egy olyan helyzetre jellemző, amiben nem vonzódsz be teljesen, és azt érzed, hogy az idő végtelenül lassan telik benne. Ilyenkor azt is tapasztalhatod, hogy nehezen tudsz koncentrálni. Ezek az érzések mások számára is ismerősen csenkednek, hiszen van olyan kutatás, amely szerint a diákok 90%-a egyszer biztosan unatkozik a nap során. De vajon mit jelent az, amikor azt érzed, hogy unatkozol?
2: Az azt jelenti, hogy nem köt le, amivel éppen foglalkozol. Amikor unatkozol, az általában annak a jele, hogy az adott tevékenység, amiben vagy, már nem tud teljesen lekötni. Ilyenkor érezheted, hogy legszívesebben teljesen máshol lennél és más csinálnál. Ha megteheted, ilyen helyzetben érdemes más elfoglaltság felé nézned, ami szórakoztatóbb számodra.
0: Érdemes lehet szintet lépned. Ha azt érzed, hogy egy adott tevékenységhez az unalom érzése társul, az lehet annak a jele, hogy már annyira jól megy a tevékenység számodra, hogy nem tudja fenntartani a figyelmedet. Ha például egyszerűbb angol szövegeket hallgattál eddig, de már kívülről fújod és alig figyelsz rá, azt jelenti, hogy érdemesebb egy nehezebb terepen is tesztelni a tudásodat. Bátran próbálkozz meg ezzel!
1: Új célok felállítására lehet szükség. Amikor felállítasz egy célt és elindulsz a megvalósításának útján, számos érzelmet tapasztalhatsz. Érdeklődést, kíváncsiságot, boldogságot. Ezek az érzések azonban nem tartanak a végtelenségig, ha eléred a célodat, lecsitulnak, és akkor megjelenhet az unalom. Ez ugyanakkor jó jelzője annak, hogy ideje új kihívások elé nézned. Ne félj ilyenkor belevágni valami újba, hiszen hasznos tapasztalatokat gyűjthetsz ezek által.
2: A fáradtság jele is lehet. Hasonló jeleket vehetsz észre magadon, például, hogy nehezebben tudsz figyelni, és olyan, mintha mindjárt elaludnál. Az is előfordulhat, hogy összetéveszted az unalomérzést a fáradtsággal. Hasonló jeleket vehetsz ugyanis észre magadon, például, hogy nehezebben tudsz figyelni, és olyan, mintha mindjárt elaludnál. Ilyenkor, ha teheted, menj ki egy pár percre a friss levegőre, vagy akár csak nyisd ki az ablakot, frissítsd fel magad, újult erővel már nem lesz gondod a figyelemmel.
0: Akárhogy is teszel, érdemes mindig az unalmad mögé nézned, hiszen új dolgokat tudhatsz meg nem csak az adott helyzetben tapasztalt érzéseidről, hanem saját magadról és a céljaidról is.
3: Csak a te kedvenceid, semmi más.
4: 97.5 Táska Rádió.
3: Te is beleférsz.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Benkei Panna és Tóth Janka. 12 tipp a tanuláshoz. A legjobb menetrend a tanuláshoz. Először nézd meg, miről szól az anyag. Ha vannak fejezetcímek, esetleg összefoglaló, akkor annak alapján képzeld el, mi is lehet az egész tartalma. Próbáld meg felidézni azokat a dolgokat, amiket már tudsz a témával kapcsolatban.
1: Olvasd el az anyagot, jegyzeteld ki a lényeges részekről. Fontos, hogy amiket nem értesz, nézz utána, akár más forrásból is.
0: Jegyzeteid alapján készíts összefoglalót, amit más is megértene első olvasásra. Jó, ha ezután találsz egy partnert, akinek felmondhatod a leckét.
1: Nem hivatalos, de beválik. Készíts puskát minél kisebb papírra. Ez arra kényszerít, hogy a legeslegfontosabb dolgokat újra leírd, minél tömörebben, mégis értelmesen. Ha ezt újra és újra előveszed, majd elolvasod, óhatatlanul újra felidézed az egész anyagot, és annyira bevésed, hogy élesben már nem is kell bevetned a fegyvert.
0: Következő tipp. Kezd a tanulást könnyebb tárggyal bemelegítésként.
1: Biztosíts minél nyugodtabb környezetet, jó íróasztalt, megfelelő székkel, megvilágítással.
0: Fontos, hogy nézd át, megvan-e a tanuláshoz minden, rendszerezd, készítsd össze az eszközöket, jegyzeteket.
1: Ne kezd tanulni közvetlenül főétkezés után. Ekkor a szervezetünk az emésztéssel van elfoglalva, könnyen elálmosodunk. De azért éhesen, szomjasan sem érdemes leülni. Agyunk rengeteg cukrot használ fel működés közben, pici utánpótlás mindig kell.
0: Van, aki nem szeret teljesen csendben tanulni. Hallgass instrumentális zenét, vagy olyat, aminek nem érted a szövegét.
1: Hasonlókat ne egymás után tanulj. Például a német és az angol leckét, mert az nem lesz hatékony.
0: Ha lehet, még aznap tanuld meg a leckét, amelyik napon feladták. Így érteni fogod az órai jegyzetet, emlékezni fogsz a tanár magyarázataira, lesz időd még egyszer átismételni, amikor már leülepedett a tudás.
1: Ha nagyobb anyagról van szó, vizsga, nagy dolgozat, fogj hozzá jóval hamarabb a tanuláshoz, ne egy-két nappal előtte. Szerezd be a szükséges könyveket, nyomtass ki a számítógépről, internetről, amire szükséged lesz, jegyzetelj, cédulázz, készítsd elő az anyagot.
0: A következő tippünk a hatékony tanuláshoz, hogy használj minél többféle segédanyagot. A témába vágott dokumentumfilm, jó novella vagy könyv, vagy éppen más tárgyhoz tartozó memóriakártya, webes térképek, figyelemjavító, nem veszélyes kísérletek elvégzése otthon, mind segíti megérteni a tanulnivalót, fejleszteni a tanulási képességet és élvezetessé teszi a tanulást.
1: Hasznosak a közös programok, például múzeum, kiállítás, kirándulás a tananyaghoz kapcsolódva.
0: Legyen olyan időtöltésed is, ami kedvedre való. A sport, a zenetanulás, a drámaszakkör, a tánc nem a tanulástól veszi el az időt, hanem éppen a hatékony tanulást segíti az agyterületek közötti kapcsolatok erősítésével és azzal, hogy bizonyos helyzetekben fegyelmezettségre, összpontosításra, kreativitásra, együttműködésre késztet.
1: Ne felejtsd el azt se, hogy azt tud igazán jól tanulni, aki amúgy jól van. Legyen időd együtt lenni a barátaiddal, vagy csak egyedül tölteni az időt, miközben nem csinál semmi hasznosat. Ez alatt töltekezik föl a lélek a megpróbáltatásokra.
2: Megkérdeztük!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Rivnyák Regő. Ebben az adásban az aranylabdáról lesz szó.
1: Ballon d'Or, vagyis az aranylabda az európai labdarúgás legfontosabb egyéni trófeája, melyet a legjobb teljesítményújtó labdarúgó kaphat meg. A díjat 1956-ban alapította a francia labdarúgó szaklap, a France Football. Győzelmek száma szerint az argentin Lionel Messi foglalja el az első helyet 7 győzelemmel, míg a portugál Cristiano Ronaldo 5-ször vette át a díjat.
0: Messi vajon megérdemelt még egy aranylabdát? Lionel Messi ebben az évben 7-szer is átvette az egyénileg megszerezhető legfontosabb díjat. Az argentin világklasszis újabb elsősége finoman szólva sem nyerte el a futballvilág tetszését, ami nem újdonság, ugyanis a Messi és Ronaldo páros uralmával jellemezhető korszakban volt már példa, hogy nem bárt győztes tavadtak. Messi 2010-ben például barcelonai klubtársait, Andrés Iniestát és Xavit előzte meg a képzeletbeli dobogon. Utóbbi kettő világbajnok lesz Spanyolországgal, Argentína viszont a negyedöntőben nem éppen emelt fővel búcsúzott a Dél-Afrikában rendezett tornától.
1: A 3 évvel későbbi ceremóniának is nagy visszhangja volt. Az újságíró Cristiano Ronaldót vélték a legjobbnak, valóságban azonban szinte mindenki a francia Frank Ribéryt szerette volna díjazottként látni. Mondhatni teljes joggal, ugyanis 5 nagy címet is bezsebelt abban az évben. A címek között a Bayernnel triplázott, azaz bajnokságot, kupát és BL-t nyert. Hiába lőtte 2 éven át megállás nélkül a gólokat a lengyel csatár Lionel Messi díjazták. Az argentin világsztár, aki idén a válogatottal megnyerte a Copa Amerikát, a Bayern München lengyel támadóját Robert Lewandowski-t előzte meg a szavazáson. Lewandowski 67 gólt és gólpasszt szerzett, míg Messi 48-at. Esetleg, ha csak a gólokat néznénk, akkor is bőven megelőzi a lengyel-argentin legendát. Ráadásul közvetlenül a Lewandowski aranycipője után kapta meg az aranylabdát Messi.
0: Franciaország, megrebb formálják a díjat. Az aranylabdát alapító és odaítőlő France Football a közelmúltban bejelentette a hivatalos oldalán. Többek között nem a naptári év, hanem az idény végén szavaznak majd a legjobb játékosnak járó trófeáról. Szűkül a voksolók köre is. A 170 újságíró helyett csak a FIFA ranglista első 100 helyezett országának egy-egy szakírója szavazhat. A szempontrendszer is változik, a jelöltek egyéni teljesítménye többet nyom alatba, mint az általuk megnyert trófák száma.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: Turík, Pleťkár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 22 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Ezt Proki erőtette a bogarat Rihanna rajongók fülében. Selena Gomez végleg búcsút mondott a legismertebb szerepének, és a Disney is a TikTokra tart. A mikrofonnál Winter Diana. Ezt Proki erőtette a bogarat a Rihanna rajongók fülében. Közel 10 év után Riri végre új albummal térhet vissza. Erre utalt gyerekei apja Ezt Proki egy friss televíziós interjúban. A BBC beszámolója szerint a rapper a The Jason Lee Show című műsor vendégeként árult el néhány részletet az énekesnők készülő projektjéről. Most éppen a stúdióban van, mondta Ezt Proki, aki ugyan nem osztott meg további konkrétumokat, de határozottan cáfolta azokat a pletykákat, melyek szerint közös dupla albumot készítenének. Amikor Jason Lee műsorvezető Rihanna esetleges új szóló lemezéről kérdezte, a rapper mindössze annyit mondott, valamin dolgozik. A barbadoszi születés énekesnő, akinek polgári neve Robin Fenty, legutóbb 2016-ban jelentkezett stúdióalbummal. Az Anti megjelenése óta ugyan több kis lemezt is kiadott, de teljes nagy lemez nem került a rajongók elé. Selena Gomez számára most tényleg lezárult egy korszak, több mint másfél évtized után végleg búcsút intett egyik legismertebb karakterének, Alex Russo-nak. A színésznő a Waverly Hely az Új varázslók spin-off filáléja kapcsán mesélte arról, milyen érzés volt utoljára magára ölteni a szerepet, amely világszerte ismertté tette. A varázslók eredeti sorozata 2007-ben indult, Gomez pedig akkor még tínédzserként alakította Alexet. A Disney Channel sikersorozata 4 évad után 2012-ben ért véget, több mint egy évtizeddel később pedig Selena és egykori kollégája David Harry közösen hozták vissza a varázslatos Russo család történetét. Selena számára azonban nem csak Alex karaktere volt fontos, hanem az is, amit a sorozat képviselt. Reméli, hogy a családok újra felfedezik az együttnézhető sorozatok örömét. A Disney is a TikTokra tart. A Disney megállapodott a TikTokkal, a tartalomgyártók már filmrészleteket is felhasználhatnak. Új együttműködést jelentett be a Disney és a TikTok, amelynek köszönhetően a közösségi platform tartalom készítői a jövőben hivatalosan is felhasználhatnak részleteket a szórakoztatóipari óriás filmjeiből és sorozataiból rövid videókban, számolt be róla az egyik hírügynökség. A program elsőként az Egyesült Államokban indul el kísérleti projektként a következő hónapokban. A Disney tájékoztatása szerint a későbbiekben más országokra is kiterjeszthetik az együttműködést. 35 éve vált elérhetővé az első ismert World Wide Web oldal. Sir Tim Berners-Lee Genfben a CERN magkutatóközpontban fejlesztette ki a világ első webböngésző programját. Az eredeti cél az volt, hogy a különböző intézményekben világszerte dolgozó kutatók között automatizálja az információ megosztást. Az alapötlet egy globális információs hálózat létrehozása volt, a számítógépek, a számítógépes hálózat és a hipertext képességeinek ötvözésével.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Az Alba kosarasai is megkezdték a munkát, a válogatott VB selejtezőire hangoló Pongó és Meleg, valamint a légiósok még nem csatlakoztak a többiek, ezen a felkészülés felmérésekkel és egy kis mozgással kezdetét vette. Az erőléti tréner Gödör Marcell vezetésével megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Albafehérvár férfi kosárlabda csapata. A munkába légiósok csak később, augusztus 17-én kapcsolódnak be. A felkészülési meccsek menetrendje is már majdnem kész, az már biztos, hogy 3 torna is vár az Albára, még pedig Oroszlányban, Pakson és Szombathelyen. A fehérvári egylet összecsap még a Kecskeméttel, a Nagy Gábor emlékmérkőzést pedig egy héttel a bajnoki rajt előtt vívja az Adria Ligában induló Szlován Bratislava ellen.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Holnap ismét igazi kánikulában lesz részünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül tetőzik.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Eszeproki elültette a bogarat Rihanna rajongók fülében. Selena Gomez végleg búcsút mondott a legismertebb szerepének, és a Disney is a TikTokra tart. A mikrofonnál Winter Diana. Eszeproki elültette a bogarat a Rihanna rajongók fülében. Közel 10 év után Riri végre új albummal térhet vissza. Erre utalt gyerekei apja Eszeproki egy friss televíziós interjúban. A BBC beszámolója szerint a rapper a The Jason Lee Show című műsor vendégeként árult el néhány részletet az énekesnő készülő projektjéről. Most éppen a stúdióban van, mondta Eszeproki, aki ugyan nem osztott meg további konkrétumokat, de határozottan cáfolta azokat a pletykákat, melyek szerint közös dupla albumot készítenének. Amikor Jason Lee műsorvezető Rihanna esetleges új szólólemezéről kérdezte, a rapper mindössze annyit mondott, valamint dolgozik. A barbadoszi születés énekesnő, akinek polgári neve Robin Fenty, legutóbb 2016-ban jelentkezett stúdióalbummal. Az Anti megjelenése óta ugyan több kislemezt is kiadott, de teljes nagylemez nem került a rajongók elé. Selena Gomez számára most tényleg lezárult egy korszak. Több mint másfél évtized után végleg búcsút intett egyik legismertebb karakterének, Alex Russo-nak. A színésznő a Waverly Hely az Új varázslók spin-off filáléja kapcsán mesélt arról, milyen érzés volt utoljára magára ölteni a szerepet, amely világszerte ismerté tette. A varázslók eredeti sorozata 2007-ben indult, Gomez pedig akkor még tínédzserként alakította Alexet. A Disney Channel sikersorozata 4 évad után 2012 ért véget, több mint egy évtizeddel később pedig Selena és egykori kollégája David Henry közösen hozták vissza a varázslatos Russo család történetét. Selena számára azonban nem csak Alex karaktere volt fontos, hanem az is, amit a sorozat képviselt. Reméli, hogy a családok újra felfedezik az együttnézhető sorozatok örömét. A Disney is a TikTokra tart. A Disney megállapodott a TikTokkal, a tartalomgyártók már filmrészleteket is felhasználhatnak. Új együttműködést jelentett be a Disney és a TikTok, amelynek köszönhetően a közösségi platform tartalom készítői a jövőben hivatalosan is felhasználhatnak részleteket a szórakoztatóipari óriás filmjeiből és sorozataiból rövid videókban, számolt be róla az egyik hírügynökség. A program elsőként az Egyesült Államokban indul el kísérleti projektként a következő hónapokban. A Disney tájékoztatása szerint a későbbiekben más országokra is kiterjeszthetik az együttműködést. 35 éve vált elérhetővé az első ismert World Wide Web oldal. Sir Tim Berners-Lee Genfben a CERN magkutatóközpontban fejlesztette ki a világ első webböngésző programját. Az eredeti cél az volt, hogy a különböző intézményekben világszerte dolgozó kutatók között automatizálja az információ megosztást. Az alapötlet egy globális információs hálózat létrehozása volt, a számítógépek, a számítógépes hálózat és a hipertext képességeinek ötvözésével.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Az Alba kosarasai is megkezdték a munkát, a válogatott VB selejtezőire hangoló Pongó és Meleg, valamint a légiósok még nem csatlakoztak a többiek, ezen a felkészülés felmérésekkel és egy kis mozgással kezdetét vette. Az erőléti tréner Gödör Marcell vezetésével már kezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Albafehérvár férfi kosárlabda csapata. A munkába légiósok csak később, augusztus 17-én kapcsolódnak be. A felkészülési meccsek menetrendje is már majdnem kész, az már biztos, hogy 3 torna is vár az Albára, még pedig Oroszlányban, Pakson és Szombathelyen. A fehérvári egylet összecsap még a Kecskeméttel, a Nagy Gábor emlékmérkőzést pedig egy héttel a bajnoki rajt előtt vívja az Adria Ligában induló Szlován Bratislava ellen.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap ismét igazi kánikulában lesz részünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül tetőzik.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Bill Spruce elárulta, hogy már az első találkozásukkor beleesett Palvin Barbarába. Bella Thorne szerint ő írja és rendezi a Spring Breakers folytatását, és a déli harangszó miatt panaszolt be valaki egy rádiót. A mikrofonnál Winter Diana. Dylan Spruce elmesélte, hogyan rabolta el szívét már az első találkozásukkor Palvin Barbara. A szerelmük története egy vörös szőnyeges sorbanállással, egy kis szemtelenséggel és egy meglehetősen váratlan hotdogos beszólással kezdődött. A korábbi Disney sztár a Not Skinny But Not Fat podcast vendégeként mesélte el, hogy Barbarával 2017-ben a Harper's Bazaar Icons partiján találkoztak először személyesen. A modell azonban nem egészen hagyományos módon közelített hozzá. Egyszerűen beállt elé a vörös szőnyeges sorban. Teljesen olyan volt, mint egy romantikus végjáték. Egyszerűen átugrott a vörös pásonkordont és beállt elé, idézte fel Dylan. A színész persze nem hagyta szó nélkül a dolgot. Közölte Barbarával, hogy attól még, hogy gyönyörű, nem fogja hagyni, hogy elé vágjon. Ekkor a modell végignézett rajta, és a piros-fehér csíkos ingere utalva odaszúrt neki. Mi van, hotdogárus vagy? Úgy tűnik, a beszólás inkább meghozta Dylan kedvét az ismerkedéshez. A színész azután felvetette, hogy találkozzanak, majd megkérte Barbarát, hogy várjon rá az ajtónál. Bella Thorne szerint ő írja és rendezi a Spring Breakers folytatását. Már nem csak főszereplőként készül a Spring Breakers Salvaton Mountain című folytatására. A színésznő a Call Her Daddy podcastben azt mondta, a producerek a készülő Color Your Heart korai változatának megtekintése után arra kérték, hogy írjon valamit a második részhez. Thorne szerint az anyag elnyerte a tetszésüket, így most ő írja és rendezi is a filmet, miközben a főszerepet is megtartja. A déli harangszó miatt panaszolt be valaki egy rádiót. A média és hírközlés biztos hivatalába érkezett panaszok közül megvan a legbizarabb. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szárnyai alatt működő média és hírközlési biztoshoz júliusban összesen 30 panasz futott be, ami azt mutatja, hogy ilyenkor a panaszosok és hírközlési, valamint médiaszolgáltatók egyaránt takarékra kapcsolják magukat. Júliusban ettől függetlenül megérkezett a hivatalhoz fennállásának eddigi minden bizonnyal a legbizarabb panasza. Valaki ugyanis azt sérelmezte, hogy a rádióban késedelmesen szólalt meg a déli harangszó. A Duna rendkívül alacsony vízállása felszínre hozta Bulgáriában a 4. században épült Konstantinus híd egyes részeit, számolt be a Múltkor történelmi magazin. A több mint 2 kilométer hosszú építményt, amely első Konstantinus római császár uralkodása idején készült, az ókor egyik leghosszabb ismert hídjaként tartják számon. A Duna magyarországi szakaszán is számos korábban víz alatt fekvő történeti emlék vált ismét láthatóvá. Többek között az 1945-ben a II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd maradványai a budapesti Szabadsághíd alatt.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Kézilabda szuperkupa a Met Arénában. Augusztus 30-án vasárnap a Met Aréna ad otthont a hagyományteremtő szándékkal életre hívott kézilabda szuperkupának. A hölgyeknél a Győri Audi Eltó és a Ferencváros, míg a férfiaknál a Veszprém és a Szeged küzd meg a serlegért. A magyar kézilabda bajnokság legmeghatározóbb csapatai a megszokott parás hangulattal és magas színvonalú küzdelemmel rúgják be a 2026-2027-es szezon ajtaját, azonnal egy trófeáért harcolva. Augusztus 30-án Székesfehérváron a Met Arénában. Az egész napos családi rendezvényt, amely a kézilabda ünnepe lesz, hagyományteremtő szándékkal hívta életre a Magyar Kézilabda Szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma ismét igazi kánikulában lesz részünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül tetőzik.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápai Ivett. Mit is takar a fóbia kifejezés és milyen fajtái vannak? A fóbia maga indokolatlan viszolygás vagy ösztönös félelem rendszerint állatoktól, helyektől, személyektől vagy különböző élethelyzetektől. Általában a fóbiás személy is felismeri, hogy szorongása és félelme túlzott mértékű, de mégsem tud szabadulni a félelem érzésétől. Félelmetesebb tulajdonságokkal ruházza fel azt a helyzetet vagy tárgyat, amitől fél, és igyekszik elkerülni azokat. A fóbiák esetén intenzív, irracionális szorongás jelenik meg. Maga a fóbia szó görög eredetű, rettegést, félelmet, menekülést jelent.
1: Betegségről csak akkor beszélhetünk, ha a szorongás függetlenedik a valóságtól, és intenzíven jelen van az érintett életében. Valamint a következményei jelentősen befolyásolják az illető életét, többnyire súlyosan nehezítve azt. A kórkép kialakulása közben a szorongás keres magának egy tárgyat, így a parttalan szorongás helyében valamitől való félelem lép. Ez könnyebben kezelhető az adott személy számára. Egyszerű esetekben a félelemkeltő tényező könnyen elkerülhető. Ilyen mondjuk a kígyóktól való iszony, máskor viszont jelentősen nehezebbé teszi az egyén életét, például az emberektől, terektől való félelem.
0: Sajnos a fóbia hajlamos úgymond terjedni. Vagyis, amíg az illető eddig csak a buszoktól viszolygott, most már a villamosok, vonatok, de akár az utca is félelmetessé válhat számára. Gyakran társul rosszulét a fóbiákhoz. A rosszulét tünetei a fulladás, remegés, szédülés és akár a halálfélelem is. Ezek a betegeket menekülésre késztetik, és ezt követően majd elkerüli a hasonló helyzeteket. A fóbiák igen változatos formában fordulnak elő, több mint 60 változatukat különböztetjük meg, melyek három nagy csoportba sorolhatóak. Agorafóbiák, szociális fóbiák és egyéb speciális fóbiák.
1: Az agorafóbiák mindegyike jelentősen beszűkíti az adott személyi életterét, hiszen ide tartoznak a különböző helyektől, terektől való félelmek. A legismertebb ide tartozó félelem a tériszony. Súlyos esetben a beteg csak kísérővel tud kimozdulni saját otthonából, vagy még úgysem. Minden családtagja is támogatására szorul, ez a támogatás pedig túlféltéssé alakulhat, ami csak tovább súlyosbítja a helyzetet. Ilyen esetekben sokszor a pszichoterápiás kezelés a megoldás, mely jelentős javulás esetleg gyógyulást is hozhat az érintett életébe.
0: A szociális szorongás csoportjában a társas helyzetektől óckodnak az emberek. Mondjuk be kell mutatni egy prezentációt az egész osztály előtt, válaszolni kell egy kérdésre, vagy több ember előtt kell lenni. Gyakori, hogy valaki szorongását alkohollal, gyógyszerekkel vagy drogokkal próbálja oldani, de ezek csak ideiglenes megoldások, mivel ezeknek a szereknek hamarabb függőjévé válhatunk. Természetesen a szociális szorongást is lehet kezelni, és javítható az életminősége az ezzel együtt élő embereknek.
1: A tárgyaktól, állatoktól, természeti jelenségektől és az életeseményektől való félelmek a speciális fóbiák csoportjába tartoznak. Valószínűleg nincs olyan ember, aki ne félne valamitől kisebb-nagyobb mértékben. Általában ebbe a csoportba tartozó fóbiák nem vagy kisebb mértékben nehezítik meg az életünket. Többnyire gyerekkorban alakulnak ki ezek a félelmeink, és van, hogy okuk homályba veszik.

0: tetszik ej. Követőimnek jobban tetszik jár. Követőimnek, követőimnek, követőimnek.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttese igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Ma egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Baemju, Taehyun és Hwanin Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük a Crown az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
2: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
1: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
2: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tínédzser korra járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
1: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismerten Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
2: Choi Soobin, ismertebb nevén Soobin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszinteségét tartja a legnagyobb erősségének.
1: Choi Baemju, ismertén Baemju, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Baemju volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni a Womdio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
2: Kang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
3: Kai Kama Hwaning, ismertenél Hwaning Kai. Hwaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és körülbelül 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fettek fel. Ők voltak a Tomorrow and Together, az én egyik kedvenc idol együttesen.
4: 97.3

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhamár Karina és Garai Nazira.
1: A mai adásban érdekességeket hoztunk a kutyákról. Egyes kutyák képesek kihallgatni a beszélgetéseket.
0: Ismert tény, hogy a kisgyerekek képesek új szavakat megtanulni pusztán azzal, hogy mások beszélgetéseit hallgatják. Most kiderült, hogy a rendkívül intelligens kutyák ugyanezzel a módszerrel képesek bővíteni a saját szókincsüket.
1: Egy friss kísérlet bizonyította, hogy a magas intelligenciával rendelkező kutyák hallgatózásra is képesek új szavakat megtanulni.
0: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a játékok nevének megtanulásában tehetséges kutyák képesek-e új szavakat elsajátítani úgy, hogy csupán kihallgatják gazdáik beszélgetését. A Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint a válasz egyértelműen igen.
1: A kutatásban résztvevő 10 kutyát először hagyományos módon tanították meg két új játék nevére. A gazdák ismételten kimondták a játékok nevét, miközben minden figyelmüket a házi kedvencükre fordították.
0: A folyamat meglepően gyors volt. Shani Dror állatviselkedés szakértő állítása szerint 8 perc elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a kutyák teljesítsék a feladatot.
1: A 10 kutyából 7 képes volt azonosítani az új játékokat, amikor erre kérték őket, írja a CNN.
0: Ezt követően a kutatók csavartak egyet a kísérleten. A gazdák ezúttal mondatokba ágyazva ejtették ki az új játék nevét, de közben csak egymással beszélgethettek, közben tilos volt kommunikálniuk a kutyáikkal, rájuk sem nézhettek.
1: A kutyák sem léphettek kapcsolatba velük, és nem kaphatták meg a játékot. Az állatokat gyerekráccsal választották el gazdáiktól, vagy kutyaágyban, kutyakosárban tartották őket.
0: Az eredmény lenyűgöző volt. A 10 kutyából 7 hallomás után is megbízhatóan teljesítette a feladatot. Közülük 6 ugyanaz volt, amelyik az első kísérletben is jól teljesített.
1: A harmadik kísérletben a tudósok azt tesztelték, hogy a kutyák a csecsemőkhöz hasonlóan használnak-e társas jelzéseket az új szavak megtanulásához. Ezúttal a gazdák csak azután mondhatták ki a játék nevét, miután azt egy bödörbe helyezték, így az már nem volt látható.
0: A kutyák többsége még ebben az esetben is helyesen azonosította az új játékot, sőt, 2 héttel később is emlékeztek rájuk.
1: A felfedezés arra utal, hogy azok az összetett szociális képességek, amelyek segítettek az embereknek mások beszélgetéséből tanulni, Dror szerint valószínűleg a nyelv kialakulása előtt fejlődött ki, ezért képesek rá a kutyák is.
0: Fontos azonban hangsúlyozni, hogy erre nem minden kutya képes. Az intelligensebb egyedek tudják csak megugrani a lécet. A kutatók szerint például egy átlagos családi kutya nem képes erre.
1: Korábbi tanulmányok azt bizonyítják, hogy a nagyon okos kutyák mindössze 4 hallás után megtanulják a játékok nevét. Hetente akár 12 vagy még több nevet is képesek elraktározni, és több mint 2 évig emlékeznek azokra.
0: Bár sok bordákori található közöttük, a képesség rendkívül ritka. A vizsgálatban résztvevő intelligens kutyák között volt német juhászkutya, labrador retriever, ausztrál juhászkutya és különböző keverékek is.
1: A kutatók egyelőre nem értik pontosan, miért rendelkeznek bizonyos kutyák ezzel a különleges képességgel. Bár a nagyon okos kutyák hasonló módon tanulnak új szavakat, mint a kisgyerekek, valószínűleg eltérő tényezők hoznak létre hasonló viselkedési mintát és eredményt.
0: Szerinted a te kutyát hallgatózik?
1: Írd meg nekünk kommentben. Y'all ready?

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Lendvai Martin, Bognár Lilla és Pál Péter. Hat tipp, hogy tovább motivált maradj. Nem találod a helyed az edzőteremben vagy a futópályán? Bármennyire is szeretsz sportolni, egy idő után előfordulhat, hogy túl unalmasnak érzed a gyakorlatokat, vagy a teljesített kilométereket? Adunk hat ötletet, amivel továbbra is motivált maradhatsz, és meg tudod csinálni az edzéstervedben szereplő feladatokat.
1: Az első, hogy csatlakozz. Az internet korában könnyen és gyorsan tudsz csatlakozni a közösségi oldalak olyan csoportjaihoz, ahol hasonló érdeklődésű emberekkel kommunikálhatsz. Nagyszerű módszer, hogy megbeszéljétek az edzéseket, megünnepeljétek a sikereket, segítséget nyújtsatok egymásnak nehézségek esetén.
2: A második, tanulj. Minél többet tudsz meg a sportágadról, annál jobb eredményeket érhetsz el. Soha ne hagyd abba az információgyűjtést, ami ráadásul a digitális korban minden korábbinál könnyebb. Szinte bármilyen kérdésre gyorsan találhatsz választ, például az edzéstervre, az étkezésre és a sérülésre. De ne feledd, csak megbízható forrásokat használj.
0: Harmadik, taníts. Biztosan emlékszel még rá, hogy milyen nehezek voltak az első edzések. Mik azok a buktatók, amelyeken a saját tapasztalataidat felhasználva jutottál túl? Lehet, hogy könnyebb lett volna, ha valaki néha tanácsokat ad. Új lendületet, motivációt és büszkeséget jelenthet, ha egy kezdő, vagy legalábbis nem olyan tapasztalt sportoló munkáját segítheted.
1: Kövess! Mármint egyrészt minket Facebookon, másrészt pedig élsportolókat. Sokan közülük hasznos tanácsokat adnak az edzésekkel, a versenyzéssel kapcsolatban. Érdemes követni őket, hogy ezekhez az információkhoz első kézből hozzájuthass.
2: A következő, hallgass! Ne csak ránk, hanem a kedvenc zenéidre. Sok esetben a legjobb dalok rángathatnak ki a gödörből, vagy a holdpontnál újabb lendületet adhatnak. Ezt is variáld, ha mindig ugyanazok a számok szerepelnek a lejátszási listádban, akkor erre is ráunhatsz.
0: Ellenőrizz! Még ha szeretsz is egyedül edzeni, akkor is érdemes időnként igénybe venni némi külső segítséget. Lehet, hogy elég, ha csak ráállsz a mérlegre, vagy bekapcsolod a futóórádat. De érdemes időnként edző vagy sportás segítségét kérni, hogy lecsekkolják minden gyakorlatot vagy feladatot rendesen csinálsz-e. Egy-egy ilyen edzés változatosságot és plusz motivációt is jelent egyben.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fejn Liliana és Podhorszki Sára. Most pedig a mai adásunkban a Well Hello-ról lesz szó. A Well Hello 2014. július 16-án alapított zenekar, tagjai az ismert magyar rapper Fluor Tomi és az énekes dalszerző Diaz. A formáció a Rakpart című dalával lett ismert, megjelenését követően egyből a sláger és a rádiójátszási listák élére került. Első albumuk 2015. márciusában jelent meg, és egy nap alatt az első helyen nyitott az iTunes charton. Ezt követően az együttes pedig egy közel 100 állomásból álló turnéra indult az elnöki turnéven.
1: Kezdetek! A Well Hello tagjai a formáció megalakulása előtt is ismertek voltak. Fluor Tomi országos hírnévre a 2010-ben megjelent Like című albumával tett szert, melyben elsőként dolgozott együtt SP-vel a Party Art című dalban, majd ezt a pozícióját tartotta meg az album többi nagy slágerével, a Like-kal és a Mizuval. A Well Hello előtt Diaz is ismert dalszerző volt. Együtt dolgozott már többek között a Hősökkel, a Halott Pénzzel és Éder Krisztiánnal is. A két tag elsőként 2006-ban találkozott Balatonalmádiban, az Annibal Cannibals táborában. Elmondásuk szerint ezt követően több évig nem is beszéltek, majd Fluor volt az, aki 2010-es albuma egyik száma miatt felkereste Diazt. Így Köpköde Parti Állat Rap című dal lett az első közös munkájuk.
0: 2014-2015 fogadtatás és az első album. A Well Hello az első megjelent dala a Rakpart volt, amely már első nap az iTunes listájának első helyén nyitott, majd pedig a Mahasz több listájának, mint például Single Track Top 40-nek is az első helyére került.

0: Hello tagjai: Fluor Tomi énekes, Diaz dalszerző énekes,
1: Tóth Balázs szaxofon, Evi vokál, Budai Béla dob,
0: Kőrös Tamás basszusgitár, Faragó Viktor gitár, Kovács Felícián billentyű vokál.
1: És akkor most itt egy kis érdekesség a Well Hello-ról. Fluor és Diaz egy régi fotó segítségével idézte fel az első lépéseket, ami így szólt.
0: Sokat gondolkodtunk azon, hogy vajon mennyi embernek lehetünk életpillanataiban egyfajta filmzeneként, hiszen elég sűrűn kapunk esküvői videókat, leveleket, visszajelzéseket, hogy jó volt megélni a dalainkra egy-egy szakítást, szerelmet, vagy épp összejövetelt. Kicsit úgy érezzük a film által, mintha beleshetnénk néhány ilyen történetbe. Minket elvarázsolt és nagyon izgatottak vagyunk, reméljük, hogy megfelelő lenyomatot tudtunk adni a generációnkról. 97.5. All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Vány Viktória. Most megtudhatod a TikTok mögötti sötét igazságot. Valószínűleg már te is hallottál a TikTok nevű alkalmazásról, nagy eséllyel le is töltötted. És ha letöltötted, akkor nem érted, hogy a telefonod szerint miért töltesz el egyre több időt rajta. Hogyan lehet napi 2, akár 7-8 órát eltölteni egy alkalmazáson? Hogy érhetik el ezt a hatást? Mivel rövid videókat lehet csak feltölteni a felületre, ezért ha nem akarsz egy hosszabb szünetet tartani a teendőid közben, inkább felmész TikTokra. Itt rengeteg olyan videó fogad téged, amit a te érdeklődési köröd alapján dob fel, így elérve, hogy folyamatosan tovább görgess. Így a pár percesre tervezett szünetedet is hosszabbra fogod nyújtani. Mivel mindig számodra érdekes videókat látsz a platformon, így nagyon szívesen nézel fel bármikor, amikor van egy pár perced. Ilyen módon a TikTok tulajdonképpen megfertőz téged, függővé tesz.
1: Már azt hiszem, érted, mitől ennyire vonzó, de hogyan is lett ilyen népszerű? Pár évvel ezelőtt az alkalmazás neve még Musical.ly volt, ahova kreatívabbnál kreatívabb videókat töltött fel mindenki. Majd mikor egy bizonyos cég megvette a platformot, átnevezte TikTokra, még senki nem gondolta volna, hogy ez hova fog vezetni. A dolgok eleinte jól mentek, megjelentek a táncos trendek, amik még teljesen ártalmatlanok voltak. Persze ekkor is voltak már trollok, de lényegesen kevesebb gonosz komment érkezett egy-egy videó alá. A dolgok akkor indultak el nagyon gyorsan a lejtőn, amikor az amerikai híres TikTokerek úgynevezett TikTok házakat alapítottak, amiknek az volt a lényegük, hogy a lakóik együtt gyártsanak tartalmat. A házak között egyre több lett a dráma, néhol rendesen elfajult a dolgok. Ekkor kezdett el egyre több ember utálkozó kommenteket írni a videók alá. Mikor látták, hogy a dráma csak még nagyobb nézettséget hoz nekik, ezáltal még több pénzt is, már szándékosan kezdtek el vitákba avatkozni.
0: A feltörekedni próbáló emberek is látták, hogy a nem megfelelő viselkedés nagy nézettséget eredményez. Nem feltétlen jó, de kit érdekel, ha sok pénzed van, nem? Ez alapján nagyon sokan elkezdtek durva dolgokat csinálni, a helyzet folyamatosan rosszabbodik. A gyermekbántalmazástól elkezdve az állatkínzáson át egészen a gyilkossági is elmentek néhányan, ezért a 10 perc hírnévért, ha lehet ezt egyáltalán annak nevezni.
1: Napról napra egyre több ember kerül veszélybe a TikTok miatt. Nem csak olyanok, akikkel a való életben történik valami TikTokerek által, hanem sokan a saját életüket dobják el maguktól a sok szemét komment miatt, mert az emberek azt hiszik, ha valamit az internet anonimitása alatt írnak, akkor az rendben van, és azzal nem tudnak a másik lelkébe tiporni.
0: Azért nem csak rossz dolgok történnek a TikTokon, mert vannak felhasználók, akik tényleg hasznos dolgokat osztanak meg. Például önvédelmi trükköket, akármilyen tutorialokat, vagy csak szimplán felszabadult mém videókat.
1: És bár vannak ilyen emberek, már őket sem annyira könnyű megtalálni a sok influencertől. Azt hiszem, őket inkább nem is véleményezném. Szóval, ha te megteheted, mindenképpen maradj távol az oldaltól, és ha mégis érdekelne, írd be a YouTube keresőjébe annak a TikToknak a fajtájának a nevét, amit nézni szeretnél, mert rengeteg egyveleg van fent belőlük ott is. Annyi különbsége, hogy oda általában csak tényleg értelmeseket töltenek fel.
2: 97.5 Táska Rádió.
3: Táska Rádió. Táska Rádió.
2: Te is beleférsz.
4: Hajnali fény, az élet kéke gém veled, életképregényben élek én. A
5: tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ül.
4: Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen?
5: Legyél szína szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát.
4: Ne siet,

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Noémi, Csóka Mira és Hódis Anna. És most következzen egy kis robot történelem. Az ember mindig arra törekedett, hogy a neki nem tetsző feladatokat másokkal végeztesse el. Az első ipari forradalom idején megjelentek a gépek, innentől kezdve az ember kivonulhatott a veszélyes, nehéz vagy monoton feladatokból. Az első gépek még vásznat készítettek, ma már a gépeket is gépek gyártják. Ehhez már nem elegendő maga a mechanikus szerkezet, szükség van egy vezérlőegységre, amellyel a gép előzetes programozás alapján képes különböző feladatok végrehajtására. Egy szoba felporszívózására, a fül lenyírására. Dolgozhatnak emberi irányítás alatt, de egy számítógép felügyeletével is.
1: Tágabb értelemben ezeket az elektromechanikai eszközöket nevezik robotoknak. Szűkebb értelemben a robot az ember mintájára készített gép, amely képes az ember kiváltani. Ezeket humanoid, emberszerű robotoknak nevezzük. A robot a cseh robota szolgaságmunka szóval származik.
2: Isaac Asimov fektette le a robotika három törvényét. Első, a robotoknak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Második, a robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének. Harmadik, a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy a második törvény bármelyikének előírásaiba.
1: Napjaink egyik legnépszerűbb robotja az Asimo. Hosszú évek óta készül, rengeteg elődje volt. Úgy tervezték, hogy ideális legyen a magassága az irodai munkához. Problémamentesen eléri a kilincseket és kapcsolókat, könnyök magasságban vannak az asztalok, személynek magassága megfelel egy ülő emberének.
0: Mozgásának alapja ZMP technológia, amely dinamikus, életszerű mozgást tesz lehetővé. Képes kezet fogni, integetni és ezek kezdeményezésére reagálni. Felismeri a tárgyakat, az emberi mozdulatokat, az arcokat, akár mozgás közben is. Internet eléréssel le tudja kérdezni a híreket, a várható időjárást, így bizonyos kérdésekre válaszolni is tud.
2: A mesterséges intelligenciával felruházott robotok már túlmutatnak az egyszerű gépeken, képesek bizonyos fokú önálló gondolkodásra, így programjukat a körülményekhez igazíthatják, amely így nem merül ki előre megadott utasítások végrehajtásában. Minél okosabb egy robot, annál jobban képes valós időben alkalmazkodni, és annál kötetlenebb utasítások értelmezésére képes. Napjaink robotjai már képesek értelmezni például a köves vagy a gyere ide utasításokat, önállóan építik fel, hogy milyen mozgás elemeket és hányszor kell használjuk. Ez persze még messze van az emberi agy teljesítményétől, de hatalmas előrelépés egy gyártósoron dolgozó robotkárhoz képest.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarfjanka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárolt, amely kontraktos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű anyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktusa miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellentmondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauacsi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Eszerint a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik?
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: Turík, Pleťgárd és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Dance Cruise elárulta, hogy már az első találkozásukkor beleesett Palvin Barbarába. Bella Thorne szerint ő írja és rendezi a Spring Breakers folytatását, és a déli harangszó miatt panaszolt be valaki egy rádiót. A mikrofonnál Winter Diana. Dance Cruise elmesélte, hogy arra volt el szívét már az első találkozásukkor Palvin Barbara. A szerelmük története egy vörös szőnyeges sorbanállással, egy kis szemtelenséggel és egy meglehetősen váratlan hotdogos beszólással kezdődött. A korábbi Disney sztár a Not Skinny But Not Fat podcast vendégeként mesélt el, hogy Barbarával 2017-ben a Harper's Bazaar Icons partiján találkoztak először személyesen. A modell azonban nem egészen hagyományos módon közelített hozzá. Egyszerűen beállt elé a vörös szőnyeges sorban. Teljesen olyan volt, mint egy romantikus végjáték. Egyszerűen átugrott a vörös pásonykordont és beállt elé, idézte fel Dylan. A színész persze nem hagyta szó nélkül a dolgot, közölte Barbarával, hogy attól még, hogy gyönyörű, nem fogja hagyni, hogy elé vágjon. Ekkor a modell végignézett rajta, és a piros-fehér csíkos ingere utalva odaszúrt neki. Mi van, hotdogárus vagy? Úgy tűnik, a beszólás inkább meghozta Dylan kedvét az ismerkedéshez. A színész azután felvetette, hogy találkozzanak, majd megkérte Barbarát, hogy várjon rá az ajtónál. Bella Thorne szerint ő írja és rendezi a Spring Breakers folytatását. Már nem csak főszereplőként készül a Spring Breakers Salvaton Mountain című folytatására. A színésznő a Call Her Daddy podcastben azt mondta, a producerek a készülő Color Your Heart korai változatának megtekintése után arra kérték, hogy írjon valamit a második részhez. Thorne szerint az anyag elnyerte a tetszésüket, így most ő írja és rendezi is a filmet, miközben a főszerepet is megtartja. A déli harangszó miatt panaszolt be valaki egy rádiót. A média és hírközlés biztos hivatalába érkezett panaszok közül megvan a legbizarabb. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szárnyainat működő média és hírközlési biztoshoz júliusban összesen 30 panasz futott be, ami azt mutatja, hogy ilyenkor a panaszosok és hírközlési, valamint médiaszolgáltatók egyaránt takarékra kapcsolják magukat. Júliusban ettől függetlenül megérkezett a hivatalhoz fennállásának eddigi minden bizonnyal a legbizarabb panasza. Valaki ugyanis azt sérelmezte, hogy a rádióban késedelmesen szólalt meg a déli harangszó. A Duna rendkívül alacsony vízállása felszínre hozta Bulgáriában a 4. században épült Konstantinus híd egyes részeit, számolt be a Múltkor történelmi magazin. A több mint 2 kilométer hosszú építményt, amely első Konstantinus római császár uralkodása idején készült, az ókor egyik leghosszabb ismert hídjaként tartják számon. A Duna magyarországi szakaszán is számos korábban víz alatt fekvő történeti emlék vált ismét láthatóvá. Többek között az 1945-ben a II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd maradványai a budapesti Szabadsághíd alatt.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Kézilabda szuperkupa a Met Arénában. Augusztus 30-án vasárnap a Met Aréna ad otthont a hagyományteremtő szándékkal életre hívott kézilabda szuperkupának. A hölgyeknél a Győri Audi Eltó és a Ferencváros, míg a férfiaknál a Veszprém és a Szeged küzd meg a serlegért. A magyar kézilabda bajnokság legmeghatározóbb csapatai a megszokott parás hangulattal és magas színvonalú küzdelemmel rúgják be a 2026-2027-es szezon ajtaját, azonnal egy trófeáért harcolva. Augusztus 30-án Székesfehérváron a Met Arénában. Az egész napos családi rendezvényt, amely a kézilabda ünnepe lesz, hagyományteremtő szándékkal hívta életre a Magyar Kézilabda Szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma ismét igazi kánikulában lesz részünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül tetőzik.
0: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefon függő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefon függőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy egy, a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia egy, a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitná a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triska idegfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Stéger Zina és Brics Boglárka. 20%-kal kevesebbet alszunk, mint 100 évvel ezelőtt. Sok minden befolyásolhatja az alvásunkat, mint például a mennyiség, az idő, a hely, a környezet, az álmaink és az életkorunk is. Ezen kívül mindenkinek megvannak a saját alvási szokásai, hogy a lehető legnagyobb kényelemmel alhasson.
1: Az egyik legfontosabb kérdés, hogy mennyit is kellene aludni. Ideálisan 8 órát lenne szükséges aludni minden nap. Ez persze változhat, ha korán kelünk, de későn fekszünk, mert elhúzódott egy feladat, ami másnapra kell. Vagy egy rémálom miatt nem tudunk visszaaludni. Az is lehet, hogy a szobatársa túl hangosan horkol, vagy nagy vihartomba lett éppen aznap este.
0: A környezet és a hely is számít, ha alvásról van szó. Egy város zajosabb, mint egy falu, így rengeteg lehet a zajszennyeződés. Az is gyakori, hogy valaki csak a saját ágyában tud elaludni, szálláshelyeken vagy barátoknál pedig nem. Sokan azért képtelenek elaludni, mert alvásbetegségben szenvednek, mint például szomnifóbia.
1: A szokásaink is segítenek abban, hogy jobban aludjunk. Vannak, akik csak hűvösebb hőmérsékletű szobában tudnak elaludni, mások pedig inkább a melegebbet kedvelik. Sok ember halkzenével alszik, vagy esetleg valamilyen fényforrással. Egyeseknél még a párnak mennyisége sem mindegy vagy az, hogy milyen vastag a takaró. És még a felnőttek közül is rengeteg, aki még mindig szeret a kedvenc plussivel megosztozni az ágyon.
0: Az ember életkora is nagy szerepet játszik, mennyit is alszik. Az idősebbek általában jóval korábban kelnek, és korábban is fekszenek. A tinédzserek ezzel ellentétben későn fekszenek, és bár későig is aludnának, az iskola miatt előbb fel kell kelni. Ezért sok fiatal nem alszik eleget, ami fáradtsághoz és dekoncentrációhoz vezet, illetve karikásak lesznek a szemeik.
1: Azt tudtad, hogy horkolás közben nem tudsz álmodni? És az, hogy 10-15 percre van szükséged ahhoz, hogy tényleg elaludj? Vannak olyan emberek is, akik nyitott szemmel is képesek szunyókálni. Sőt, mi több, az állatok, például a tehén, a ló vagy az elefánt tudnak állva aludni. A vízilvak pedig a víz alatt körülbelül 5 percig. A sügetek hiányában a vakok vízről is kép nélkül álmodnak. És végül tudtad, hogy csak az ember képes késletetni az elalvás időpontját, de a túlzott ébrenlét bizony károsíthatja az agyat?
0: Az alvással kapcsolatban a lényeg, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő körülményeket a pihentető alváshoz, az egészség megőrzéséhez.
2: 95. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Ma egy tengeri állat fajáról hoztunk érdekességeket nektek. A medúzák sejtjei valódi szöveteket alkotnak. Testszerveződésük két sejtrétek több mint 97%-ban vizet tartalmaznak. Kocsányos, vékony sejtes elemekben szegény. Kültökarójukat egy rétegű hengerhám sejtek alkotják.
1: Ragadozókat és planktonevőket különítünk el. Testükön egyetlen szájnyílás van, az űrbél. A szájnyílás peremén tapogatók helyezkednek el. A kisebb medúzák planktonokkal táplálkoznak. A nagyobb fajok kis rákokkal, mégpedig úgy, hogy karjaikkal vizet áramoltatnak szájnyílásuk felé, beszippantják és kiszűrik a táplálékot.
0: Egyes fajok aktív vadászok. Csalánsejtekkel tartalmazó tapogatókkal megmérgezett áldozataik akár halak is lehetnek. Ezeket is egészben juttatják űrbelükbe, majd megemésztik.
1: Mivel csalánozók, karjaik végén apró csalánsejtek találhatóak, amely a bőrfelülettel érintkezve allergiás reakciót válthat ki. A csípések, melyek eleinte veszélytelennek tűnhetnek, körülbelül egy óra elteltével görcsöt és iszonyatos fájdalmakat okoznak. A csípés hatására a vérnyomás hirtelen felszökik, akár agyvérzést, szívbénulást is okozhat. Ha ilyen csípést tapasztalunk, akkor azonnal jöjjünk ki a vízből, mert rendkívül fontos, hogy a csípést követő 15-20 percen belül orvosi segítséget kapjunk.
0: A medúzák elszaporodása a tengerek élővilágának megváltozásával járhat. A medúzák a halak ikrájával táplálkozva egyes fölök kihalását is eredményezhetik. Más medúzák, mint például az óriás medúza Japánban a halászok munkáját keseríti meg, amikor a halakat elriasztva hálóiba úsznak és széttépik azt. A japán halászok fémhálókkal próbálnak védekezni a medúza támadások ellen, de a kisebb példányok a hálón áthatolnak.
1: A régi görög mítosz azt mondja, hogy a medúza egy szárnyas szűz, aki mindenkiben félelmet kelt. A világ végén tanyázik, a feje sárkánypikkelyes, haj helyett kígyók tekergőznek rajta. Szájából óriási vatkanszerű agyarak állnak ki, kezei vasból, szárnyai aranyból vannak. Medúza fogatát egyesek szerint szárnyas sárkányok vontatták.
0: Te találkoztál már medúzával? Ha igen, írd meg nekünk.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Ibelicsi Járd.
1: Az anorexia. Az anorexia leggyakrabban 13 és 18 éves kor között jelenik meg. A vezető tünet a félelem az elhízástól. A betegség kialakulásában nagy szerepet játszik a mai szépségideál és a közösségi média. A mai napig sokan akarnak vékonyabbak lenni, úgy kinézni, mint egy modell. Az anorexia gyakran indul egy tudatosan megkezdett fogyókúrával, amit a személy nem tud abba hagyni. A fogyni vágyás kialakulásában gyakran közre játszik a környezet, a család, a barátok, az osztálytársak megjegyzései. Ezek arra sarkalhatják az illetőt, hogy még többet és még gyorsabban fogyjon, hogy hamar elérje az általa kitűzött célt.
0: A beteg elkezd válogatni, és egyre több általa a károsnak ítélt ételfogyasztását hagyja abba. Szerencsés esetben az egyre nagyobb bajt észreveszi a család vagy a barátok, hiszen egyre soványabb lesz és kevesebbet eszik. Azonban ha ezt maguk akarják megoldani, akkor gyakran csak újabb feszültséget, konfliktus okoz majd. Ezek után pedig a beteg lehetséges, hogy elkerüli, vagy teljesen feladja a családi étkezéseket, és csak egymagában eszik valamennyit.
1: A testsúly gyorsan csökken emiatt az életmód miatt. A betegség diagnosztizálásakor nem ritka a 30-40%-os súlyvesztés. A testi leépülés egészen odaig sodorhatja a beteget, hogy fel sem tud állni, mégis retteg az elhízástól. Jellemző a fokozódó szőrnövekedés és a nők menstruációs ciklusának felborulása, ez a hormonháztartás fokozódó zavarára utal.
0: Testi leépülés mellett egyéb pszichés tünetek is jelen vannak általában. Leggyakrabban depresszióval, hangulatingadozással vagy igen erős szorongási tünetekkel társul. A pszichés folyamatok részeként megszűnik a betegség belátás képessége. Ez késlelteti azt, hogy eljusson a beteg egy orvoshoz, valamint megnehezíti a gyógyítását.
1: A betegeknek jellemzően testképzavaruk van. Azaz akkor is kövérnek látják magukat, amikor már csontsoványak és nincsenek megelégedve magukkal. Ugyanakkor más emberek testsúlyát, alakját jól ítélik meg. Éheztetik magukat azért, hogy fogyjanak és szerintük jobban nézzenek ki. A testsúly csökkenésére más módszereket is alkalmazhatnak az ételmegvonáson kívül. Ilyen a megerőltető sport, hashajtás és a vízhajtás. Mondanunk sem kell, hogy ezek nem egészségesek. Az anorexia tünetei változhatnak az idő elteltével, bulimiás állapotba is átmehetnek. De ezek akár váltakozva is jelentkezhetnek.
0: Az anorexiának még napjainkban is magas a halálozási aránya. Kezelés összetett és nehéz, hosszadalmas folyamat. Azokat, akiknek súlyosan leromlott az állapota, vagyis 30 kg alatt van a súlyuk, kórházba kell kezelni. A kórházban intravénásan táplálják a betegeket, és megkezdik a terápiát velük.
1: Végül pedig, hogyan segítsünk valakinek, aki anorexiás? Először is felesleges evésre bíztatnunk, hiszen ezzel csak ellenállást váltanánk ki belőle. Ruházzuk inkább a betegre a felelősséget. Legyünk türelmesek és megértők, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy ez nehéz. Ez az időszak a család számára is nehéz lehet, de nem szabad elfelejtenünk, hogy sokat jelenthet és segíthet, ha a beteg mellett állnak a szerettei. Ezt lehet, hogy nem mondja, vagy csak gyógyulása után jön rá, de biztosan hálás lesz, amiért nem hagyták egyedül egy ilyen nehéz helyzetben, és küzdöttek érte. Miközben ő is próbált küzdeni a betegség és saját maga ellen is. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Naár Barbara. A mai adásban Ördög Nórát és családját ismerhetitek meg. Biztosan sokat tudtok már róluk, és rengetegszer láttátok Nórit a TV képernyőn is, de reméljük lesz olyan, ami újdonságként foghatni.
1: Ördög Nóra Szegeden született 1981. szeptember 8-án. Az általános iskolát a Móra Ferenc általános iskolában végezte Mórahalmon. Középiskolai tanulmányait a Radnóti Miklós kísérleti gimnáziumban végezte Szegeden, és itt is érettségizett. Pályáját egy szegedi kábeltelevíziónál kezdte, ezután került az RTL klubhoz gyakornokként. A Budapesti Gazdasági Főiskolán szerzett diplomát, első televíziós szereplése a Top of the Pops című zenei műsorban volt. Majd a Kölyök Klub és a Mozi Klub műsorvezetője, illetve szerkesztője volt. Ezt követte a Reggeli és a nagy sikerű Szombatesti Láz Stól Andrással. Majd a Csillag születik és az X-Faktor című tehetségkutató show háziasszonya volt. Emellett játszott a Mórahalmi színházi előadásokban is.
0: 2014-ben 3 éve elteltével otthagyta az RTL klubot, és átigazolt a konkurens csatornához, a TV2-höz, ahol a Rising Star című tehetségkutatóban tűnt fel először, később pedig az Ének iskolája című gyerek tehetségkutató műsort vezette. Ezután a Kocka című vetélkedőben láthattuk. 2016 tavaszának Ismenők című gyerek tehetségkutató műsorvezetője volt. 2017 március 1-től a Vigyázat gyerekkel vagyok című műsorházigazdája is ő lett. Láttuk még a Séfek Séfében, és 2018 augusztus 27-e óta a MasterChef VIP Magyarországban is. Nagyobb munkái közé sorolható a 2017-ben indult Ázsia Express, valamint az is, hogy 2019. február 24-től az Oscar gálák közvetítésének műsorvezetője lett.
1: 2020-ban új pályákon is kipróbálhatta magát, például zsűri lett a Dancing with the Stars-ban, valamint versenyzett a Nicsak ki vagyokban is a Szív királynő jelmez alatt. De azért a műsorvezetői szerepből sem esett ki. Ugyanis láttattuk őt a koronavírus járvány apropóján szervezett Neked énekelek című műsorban, valamint a MasterChef VIP 2020-as évadának is műsorvezetője volt.
0: Most ejtsünk pár szót Nóri magánéletéről is. 7 évi együttélés után 2008. augusztus 2-án ment hozzá Rubin Kristófhoz, akitől 2008. decemberében vált el. 2010. szeptembere óta Nánási Pál fotoművész felesége, akitől 3 év után, 2013. május 6-án született meg első gyermeke, Nánási Mici. Nóri 2014. márciusában bejelentette, hogy 5 hónapos terhes. Második gyermeke Nánási Vencel 2014. augusztus 3-án született meg.
1: Nóri és családja 2017-ben elindították saját YouTube csatornájukat is Nánásiék néven. Itt legfőképp vlog videókkal találkozhatunk, amik nagy többségben a család utazásairól szólnak, de látható néhány élőadás és podcast is. A 2017-es kezdés óta a csatorna rengeteget fejlődött, mind videók, mind minőségben, mind a feliratkozók számában. Mára ugyanis a családot 155 ezeren követik. Legnépszerűbb videójuk a 2017-ben közzétett ázsiai vlog első része. Ezt ugyanis több mint 1 millióan tekintették meg. Ez azért is érdekes, mivel a videó csatorna első tartalmai közé tartozik.
0: 2020-ban Nóri és férje teljesen újjákban próbálták ki magukat, ez pedig a kereskedelem, ugyanis a család egy kis boltot nyitott Balaton akaratján, Nekem a Balaton Nánásiék néven. A bolt gondolatát először április környékén hallhattuk. Különlegessége, hogy Nóri és Pál sajátkezőleg újították föl, mivel a vírus helyzet miatt nem tudták szakemberek segítségét kérni. A kisbolt május vége felé meg is nyílt, és rengeteg látogatót vonzott, és vonz máig is. A boltnál nem csak vásárolni és kávézni van lehetőség, hanem az oda kitelepült Mag Bistro pop-upnál enni is lehet. Ördög Nóra és Nánási Pál augusztus 19-én bejelentették, hogy egy másik kisbolt nyitását is tervezik Balatonakaratján.
1: Hú, én már nagyon el szerettem volna már menni, de hallottam, hogy Barbi, te már voltál itt. Tudnál pár dolgot nekünk ajánlani?
0: Hát igazából én nagyon-nagyon szerettem a helyet, mert van egy ilyen tök jó hangulata, és tényleg nagyon jó az egész, meg olyan jó kis dolgok vannak ott, például van olyan csoki, amire az van írva, hogy csoki, hogy Venci szereti, vagy csoki, hogy Mici szereti, és ezek tök jó dolgok, meg ilyen kártyajátékot is láttam, ahol az ő fejük, családi képek, kutya, vagy ilyesmi van benne, tehát ami abszolút hozzájuk kötődik, és ha esetleg majd egyszer arra jársz, akkor a Mag Bistroba mindenképpen térjetek be, mivel nagyon-nagyon jó kajáik vannak. Tényleg nagyon minőségi, és amit a legjobban ajánlok, az a mákos lángos, legalábbis mák is volt rajta, meg valami tejföl is, de az egyszerűen nagyon finom.
1: És Ördögonóra melyik műsora volt neked a kedvenced?
0: Nekem az Ázsia Express az abszolút favorit, mivel az egyrészt külföldön játszódik, és én szeretek így más helyeket, kultúrákat megismerni, akár tévéképernyőn is keresztül. Másrészt ugye, ahogy lement a műsor, utána este már ki is jött a Nóriék YouTube csatornáján az ilyen kulisszatitkos forgatós része, és na a kettő együtt az egy nagyon-nagyon kerek egész volt, szóval nekem abszolút az viszi a prímet.
1: Ha még nem láttátok, érdemes megnézni. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira, Fürjes Csenge, Gál Zsombor és Hanti Kata. A mai vendégünk Füri Viktor, pilóta, aki a Láncos Kornél gimnáziumban végzett. A mai adásban többek között megtudhatod azt is, hogy milyen izgalmas egy pilóta élete.
1: A szüleid nem féltek, hogy ezt a szakmát választod?
2: Félteni semmiképpen nem féltettek. Igazából tényleg csak a mögöttes háttér élet dolgok miatt nem támogatták ezt, de félteni nem féltettek. Én előtte motocrossoztam, tehát azért az egy elég veszélyes sport, úgy gondolom, úgyhogy lehet, hogy ezért sem féltettek.
0: Hány éve vezet repülőt?
2: A kis gép, hogyha az is beleszámít, hogy a képzéseimet, amikor csináltam, akkor összesen most már 9 éve.
1: Milyen hosszú volt a leghosszabb utad?
2: Leghosszabb utam, amikor én vezettem a repülőt, az szerintem egy ilyen Lipcse-Tel Aviv távolság volt, ami összesen 4 óra 20 perc, az se olyan vészese hosszú, de én a rövidebb járatokat jobban szeretem, mert az egy kicsit eseménydúsabb azért.
0: Történt-e már baleset akkor, amikor te voltál a pilóta?
2: Nem, még nem történt szerencsére semmilyen baleset, illetve vészhelyzet, vagy nem tudom, villogó fények, vagy semmilyen veszélyezés. Ilyen apróbb dolgok voltak már, de tulajdonképpen ezek ilyen abszolút rutinból megoldható dolgok. Általában azt szokták mondani, hogy az ember, amikor kapitány lesz, akkor az első évében történik meg az a nagy dolog, amitől mindaddig félt. Ugye első tisztként azt még úgy rutinból lekezelni, de ugye amikor már az ő vállán van a felelősség, és a legkevésbé számít rá, ugye akkor szokott eljönni. Hát remélem ez velem nem így lesz, aztán majd meglátjuk.
1: Félsz-e, hogy valamikor esetleg lezuhan a gép?
2: Nem, egyáltalán nem. Nagyon, nagyon biztonságos a légiközlekedés úgy önmagában, illetve hát a repülőgépek is. Ugye ezt most ez így elég érdekesen fog hangzani, de ki tudná jobban, hogyha nem mi. Volt már, hogy nem tudom, ilyen erősebb turbulenciába kerültünk, vagy valami egy kicsit nem úgy nézett ki, ahogy mi szerettük volna, de félni akkor sem féltünk, mivel ugye a pilótának mindig az első és legfontosabb szempont, amit maga előtt tart, hogy tudja, hogy merre megy a gép, és hogy az mit fog csinálni.
0: Vezettél-e, vagy hogyha nem is, akkor szeretnél-e vadászrepülőt vezetni?
2: Nem vezettem, sőt, én még műrepülni sem műrepültem soha, ami ugye egy kicsit úgy hiányzik, mert azt nagyon szívesen kipróbálnám. A vadászgép, hát igazából a termetem egy kicsit nagy ahhoz, tehát én nem biztos, hogy úgy beleférnék, illetve nem is érezném jól magamat, én egy kicsit ilyen klausztrofóbiás is vagyok, de engem az annyira nem vonz ez a része, engem a polgári vonal az, ami inkább.
0: Ha te is kedvet kaptál a repüléshez, vagy már repültél, írd meg nekünk Facebookon.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szántó Boglárka és Halász Maja Málna. Másfél méteres aligátort találtak egy óriás kígyóban, Floridában.
1: Elképesztő videót osztott meg az Instagram oldalán Rosie Moore. A felvételen az látható, hogy egy másfél méteres aligátort találtak egy óriás kígyó boncolt testében.
0: A közel 5,5 méteres burmai pitont Floridában fogták el, és betegsége miatt elaltatták. Ez a kígyófaj Ázsiában őshonos, de nemrégiben telepítették őket be Floridába. Invazív fajnak számít.
1: Mivel gyorsan szaporodik és nincs kifejezett ellensége, táplálkozási szokásaival veszélyeztetheti az élővilágot. A helyi törvények ezért lehetővé teszik, hogy a befogott kígyókat elaltassák, majd tudományos vizsgálatnak vessék alá őket.
0: Becslések szerint szabadon 40 évig, de fogságban tovább is élhet, és nagyobbra is nő. A zsákmányt leginkább nyelvével vizsgálódva érzi. Áldozatát testgyűrűivel összeszorítva öli meg.
1: Magányos, fákon élő lény. A fára úgy mászik fel, hogy rátekeredik a törzsére, és pikkelyeivel kapaszkodik belé. Addig függeszkedik egy ágon, amíg el nem halad alatta egy megfelelően látszó áldozat. Az ivarérettséget 3 éves korban érik el. A nőstény 60-100 tojást rak, a fiatalabbak kevesebbet, az idősebbek egyre többet. A kispitonok 60-80 nap múlva kelnek ki.
0: Az újszülöttek nagyon mozgékonyak lehetnek, de gondozásuk nem egyszerű. Mindemellett ezek a kígyófajok nagyok és agresszívak, komoly sérüléseket okozhatnak. Persze a legtöbb ebből adódó haláleset mind az emberi hibának vagy figyelmetlenségnek tudható be.
1: Magyarországon a törvény veszélyes állatnak minősíti, ezért tartásához engedély szükséges. Dél-Ázsiában esetenként rágcsálóirtónak tartották, ezért éjjelente a fészerekbe engedték lakmározni, majd reggel újra befogták, de mostanában már veszélyeztetett fajnak számít, így nem sokszor fordulhat meg az otthonukban, mivel bőre miatt túlvadázták.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Wittner Nóra és Ritter Jászmin. Biztosan mindenki hallott már Észak-Koreáról és az ott lévő kegyetlen, embertelen bánásmódról. A kívülállóknak elég nehéz elképzelni, miféle dolgok történnek itt, ezért most érdekességeket, furcsa törvényeket és szabályokat fogunk bemutatni.
1: A tűzesetek Észak-Koreában. Az országban nagyon szigorú szabályok és törvények vannak, melyeket ha nem tartanak be a lakosok, akár halálbüntetést is kaphatnak. Ilyen például, hogyha valamilyen baleset következtében egy ház égni kezd, a vezetők portréját kell először menteni, melyek minden háztartás kötelező darabjai. Este volt, már majdnem teljesen besötétedett, minthó álmosságtól kábultan lépkedett. Az utcára érve láttuk, hogy fekete, olajos füst száll fel a konyhaablakunkból, a külső falat pedig sötét lángok nyaldossák. Legnagyobb csodálkozásomra apám visszarohant a házba. Hosszú percek múlva jelent meg újra, két lapos, téglalap alakú tárgya szorongatva. A portrékat mentette ki. A Lány hét névvel című könyv így írta le az eseményeket.
0: Megdöbbentő tények. Van egy szabály, ami a frizurákra vonatkozik. A nők 18, míg a férfiak összesen 10 fazon közül választhatnak. A megdöbbentő, hogy Kim Jong-un hajviselete nincs a választható frizurák között. A hajviseletek arról is árulkodhatnak, hogy ki házas és ki nem.
1: Rengeteg besúgó van a városokban, akik azért felelnek, hogy azokat az embereket, akik a vezetőket vagy a kormány vezetését szidják, lebuktassák, majd munkatáborokba, haláltáborokba küldjék őket.
0: A városok között utazni csak az állam engedélyével lehet, főleg Pennyába, mert Kim Jong-un csak a legsikeresebb, leggazdagabb embereket akarta oda beengedni.
1: Van egy úgynevezett három generációs büntetés, mely azt jelenti, hogy három generáción keresztül bünteti a családot, ha egyik tagjuk elkövetett valami törvénysértő dolgot. Például, ha egy apát rajta kapnak, hogy szídja az egyik vezetőt, akkor gyermeke és unokája is megrovásban részesül. Ilyenkor munkatáborba küldik az apát, a generáció többi tagját pedig a legkisebb törvényszegésért is büntetik.
0: Korlátozott a tévé és az internet használat. Három tévécsatorna van csak, mindegyik a vezetők istenítéséről szól. A lakosok nem nézhetnek külföldi filmeket és sorozatokat, nem hallgathatnak külföldi zenét. Sokan azért illegálisan szerzik be ezeket kereskedőktől. Gyerekkor Észak-Koreában. A fontosabb ünnepeken Kim Il-sen és Kim Jong-il születésnapján a gyerekek elmennek az iskolába kitett nagy portrékhoz, és azok előtt meghajolva tisztelegnek a vezetőknek. Kis létszámban menetelve mennek iskolába a gyerekek egy brigádvezetővel együtt. Sokat tanulnak, viszont csak Észak-Koreáról. Amikor a külföldi országokról esik szó, csak azt tanulják, hogy Japán, Dél-Korea és Kína az ellenségek közé tartoznak. Vezetőket dicsőítő mondókákat, zenéket tanulnak, melyeket rendszeresen énekelnek.
1: Észak-Koreába látogatás. Mivel Észak-Korea zárkozott ország, így sokan azt hiszik, hogy nehéz vagy nem is lehet bejutni az országba. Ez azonban nem így van. Habár a médiát nem látják szívesen, turistaként bejutni az országba nem nehéz. Csupán egy dologba kell beleegyezni, mégpedig abba, hogy egy előre megtervezett útvonalon megyünk, két észak-koreai vezetővel, akik minden lépésünket figyelik. Ha ebbe beleegyeztünk, akkor 6-8 hét alatt már küldik is a vízumot. Egyedül vagy akár csoportosan is lehet menni. Az idegen vezetések többsége Pennyában zajlik, ahol Kim Il-sen és Kim Jong-il szobrát, Kim Jong-un szülőházát, a Juse-tornyot és a forradalmi mártírok sikertjét tudjuk megtekinteni. Az ország szabályai és törvényei tartózkodásunk során ránk is vonatkoznak, fotózni csak engedéllyel lehet. 97.5 All the time.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. You're listening to
1: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
7: Dance Cruise elárulta, hogy már az első találkozásukkor beleesett Palvin Barbarába. Bella Thorne szerint ő írja és rendezi a Spring Breakers folytatását, és a déli harangszó miatt panaszolt be valaki egy rádiót. A mikrofonnál Winter Diana. Dylan Spruce elmesélte, hogyan rabolta el szívét már az első találkozásukkor Palvin Barbara. A szerelmük története egy vörös szőnyeges sorbanállással, egy kis szemtelenséggel és egy meglehetősen váratlan hotdogos beszólással kezdődött. A korábbi Disney sztár a Not Skinny But Not Fat podcast vendégeként mesélte el, hogy Barbarával 2017-ben a Harper's Bazaar Icons partiján találkoztak először személyesen. A modell azonban nem egészen hagyományos módon közelített hozzá, egyszerűen beállt elé a vörös szőnyeges sorban. Teljesen olyan volt, mint egy romantikus végjáték. Egyszerűen átugrotta a vörös pársonykordont és beállt elé, idézte fel Dylan. A színész persze nem hagyta szó nélkül a dolgot, közölte Barbarával, hogy attól még, hogy gyönyörű, nem fogja hagyni, hogy elé vágjon. Ekkor a modell végignézett rajta, és a piros-fehér csíkos ingere utalva odaszúrt neki. Mi van, hotdogárus vagy? Úgy tűnik, a beszólás inkább meghozta Dylan kedvét az ismerkedéshez. A színész azután felvetette, hogy találkozzanak, majd megkérte Barbarát, hogy várjon rá az ajtónál. Bella Thorne szerint ő írja és rendezi a Spring Breakers folytatását. Már nem csak főszereplőként készül a Spring Breakers Salvaton Mountain című folytatására. A színésznő a Call Her Daddy podcastben azt mondta, a producerek a készülő Color Your Heart korai változatának megtekintése után arra kérték, hogy írjon valamit a második részhez. Thorne szerint az anyag elnyerte a tetszésüket, így most ő írja és rendezi is a filmet, miközben a főszerepet is megtartja. A déli harangszó miatt panaszolt be valaki egy rádiót. A média és hírközlés biztos hivatalába érkezett panaszok közül megvan a legbizarabb. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szárnyainat működő média és hírközlési biztoshoz júliusban összesen 30 panasz futott be, ami azt mutatja, hogy ilyenkor a panaszosok és hírközlési, valamint médiaszolgáltatók egyaránt takarékra kapcsolják magukat. Júliusban ettől függetlenül megérkezett a hivatalhoz fennállásának eddigi minden bizonnyal a legbizarabb panasza. Valaki ugyanis azt sérelmezte, hogy a rádióban késedelmesen szólalt meg a déli harangszó. A Duna rendkívül alacsony vízállása felszínre hozta Bulgáriában a 4. században épült Konstantinus híd egyes részeit, számolt be a Múltkor történelmi magazin. A több mint 2 kilométer hosszú építményt, amely első Konstantinus római császár uralkodása idején készült, az ókor egyik leghosszabb ismert hídjaként tartják számon. A Duna magyarországi szakaszán is számos korábban víz alatt fekvő történeti emlék vált ismét láthatóvá. Többek között az 1945-ben a II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd maradványai a budapesti Szabadsághíd alatt.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
7: Kézilabda szuperkupa a Met Arénában. Augusztus 30-án vasárnap a Met Aréna adott hont a hagyományteremtő szándékkal életre hívott kézilabda szuperkupának. A hölgyeknél a Győri Audi Eltó és a Ferencváros, míg a férfiaknál a Veszprém és a Szeged küzd meg a serlegért. A magyar kézilabda bajnokság legmeghatározóbb csapatai a megszokott parás hangulattal és magas színvonalú küzdelemmel rúgják be a 2026-2027-es szezon ajtaját, azonnal egy trófeáért harcolva. Augusztus 30-án Székesfehérváron a Met Arénában. Az egész napos családi rendezvényt, amely a kézilabda ünnepe lesz, hagyományteremtő szándékkal hívta életre a Magyar Kézilabda Szövetség.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
7: Ma ismét igazi kánikulában lesz részünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül tetőzik.
2: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.